0: hangoztatta is.
1: Él még édesanyád?
0: Édesanyám él még, 98 éves. Édesapám sajnos már 30 éve meghalt, úgyhogy én nagyon hálás vagyok a szüleimért. Amit tudok, azt mind nekik köszönhetem.
1: És ezt mind kisgyerek, meg kamasz teljes mértékben el tudtátok fogadni, ti testvérek?
0: Igen, hát természetesen berzenkedtünk, amikor a édesanyám ránk nézett, és attól a nézéstől már meghűlt bennünk a vér. Ezt mind a négyen mondjuk, hogy bizony azért nagyon szigorú volt velünk. De hát ő így látta jónak. Így látta jónak. Rövid pórázon tartott minket, az biztos. De én úgy gondolom, hogy a szegénység ellenére rendkívül sok jobb ötlettel próbálta az életünket színessé tenni, a gyerekkorunkat, rengeteget kirándultunk, mindig volt valahogy nyaralás, mindig volt valami olyan program, mozi, opera, az ugye olcsó volt, a könyv is olcsó volt, rengeteg könyvünk volt. Tehát erre ők nagyon nagy hangsúlyt fektettek, és mindig azt mondták, hogy tanulj, tanulj, mert azt nem tudják elvenni tőled. Anyukámtól azt tanultam még, hogy ő olyan optimista volt, hogy mindig mondta, hogy nem hagyom magam, csak azért is boldog leszek. Tehát akármilyen nehéz volt a fiatalsága, mindig mondta, hogy de én akkor is boldog vagyok, és hogy az nem azon múlik, hogy milyenek a körülmények. Ezt most is vallja, tehát öregségében is tényleg mindig próbál pozitív lenni.
1: Igaza is van, és akkor gondolom 98 évesen is látszik ez rajta.
0: Igen, még mindig megőrizte a humorát.
1: És létezik az, hogy pont ezért ő tartja össze az egész nagy családot?
0: Igen, ő mindig szerette a kezében tartani a kormányrudat, és talán azért is nehéz neki most, hogy már ilyen idősen hát érzi, hogy gyengül, és hát sajnos azért sokat szenved már mozgásában, meg amúgy is. Tehát ezt a kiszolgáltatottságot ő nehezebben viseli talán, mint más ember viselné.
1: De akkor is boldog akar lenni, ez a lényeg.
0: Igen, és még mindig hihetetlenül nagy az életerő benne.
1: És hány testvéred van?
0: Négyen vagyunk testvérek, 16 unoka született a négy testvértől, és most édesanyámnak már 42 dédunokája van. A legkisebb 3 hónapos, a legidősebb 20 éves.
1: Nagyon szép család. Ismerek más ilyen családot is, és azt hiszem, hogy oda kéne küldeni mindenkit egy kicsit nevelődni, hogy egy ilyen család hogy működik, és főleg azért, mert hogy a hit tartja őket össze. Gondolom, aztán elkezdtél iskolába járni, itt elfelejtettem mondani, hogy még 4 nyelven beszélsz is, de ez is hozzátartozik a témához, de az érdekelne, hogy hát nyilván hittan tanultál, akár iskolai nem nagyon volt abban az időben, hanem plébánián, esetleg még illegálisan is, és a szüleid is gondoskodtak a hitre nevelésről, hogy hogyan választottál, amikor elérkeztél az érettségihez, hogy mit tanulsz tovább?
0: Templomi hittanra jártam. Elsőáldozási oktatásban még iskola előtt vettem részt, tehát 6 év alatt voltam elsőáldozó, mert abban az időben ugye féltek, hogy igen, mi lesz akkor, hogyha jövőre már megszűnnek a templomok, és megszűnik egyáltalán a hitélet. Úgyhogy a Takács Nándi atya, aki később székesfehérvári püspök volt, ő Gyöngyösön nem működhetett, mint pap, hanem csak misézett azért, de igazán kántorkodott, és nála voltam első gyónó, és nem is tudtam összeírni a bűneimet, hiszen nem tudtam még írni, és akkor az anyukám ilyen ábrákkal emlékeztetett engem, és emlékszem, amikor úgy megakadtam, akkor a Nándi atya mondta, hogy mutass csak a papírt, és akkor látta ott azokat a kis ábrákat, hát nagyon kedves emlékez tőlem, és tőle. Később igazán nem nagyon jártam hittanra, bérmálási előkészítőre jártam. Akkor már középiskolában jártam a Bolberic atya katekézisére.
1: A Szent Imrében.
0: A Szent Imre templomban, bizony. Hát amit tudtam a vallásról, az mind a szüleimtől és az olvasmányaim alapján. Nagyon szerettem a szentek életét, például nagyon sokat olvastam. Ez később kihatással is volt az életemre, mert az egyik hobbim a szentek ikonográfiája. össze is gyűjtöttem, hogy a szenteket hogyan ábrázolják, még apu hívta rá a figyelmemet, hogy a vértanúknak mindig a vértanúság eszköze van valahogy a kezükben, vagy a közelükben, és aztán később ezt komolyan meggondolva, utána nézve készítettem egy ilyen összeállítást, és az meg is jelent aztán az Új Ember kiadó gondozásában Szentek jelképtára címmel.
1: Igen, itt van előttem a könyv, és van egy másik könyv is, ami megint csak nagyon érdekes, Boldog Özséb és a Pálosok, ezt is te írtad. Nem akartam ide belekeverni, de akkor hozzáteszem még azt is, hogy nagyon sok hittankönyvet is írtál, kis füzeteket gyerekeknek gyönyörű rajzokkal, ami szintén így a hitre nevelés, imádkozás, tanításra alkalmas. Ezen kívül hát a cikkeidet már nem tudtam összeszámolni, mert annyi időm nem volt a fölkészülésben. Tehát tudom, hogy ez volt a fő érdeklődési területed, és sok ilyen előadást is tartottál a szentekről. Hogyan választottad mégis a műszaki pályát?
0: Édesapám építészmérnök volt, és nekem is jól ment a matek, szerettem a szép épületeket, a műemlékeket, úgyhogy ezért végül is a Műszaki Egyetemre mentem. Én nagyon kértem a Szent Lelket, hogy mutassa meg, hogy mi az én utam, mert én igazán tanár szerettem volna lenni, mindig is volt bennem egy ilyen vonzalom a gyerekek iránt és a tanítás iránt, hogy amit tudok, azt úgy továbbadjam. Kiskoromtól fogva voltak tanítványaim, akkor repetáltam matekot már középiskolás koromban. És igazán nem örültem az építészkarnak, mert nagyon nehéz volt, és utána dolgoztam is mérnökként 7-8 éven keresztül, de mindig úgy éreztem, hogy nem vagyok a helyemen. Nem vagyok a helyemen, tehát szorongva mentem dolgozni, és igazán nem szerettem. Ami hát azért elég nehéz volt, mert hát most mit tegyek, mit csináljak. Ezért elvégeztem még a mérnök tanárit is, hogy hát ha valahogy a tanári pályára ez egy kapu lesz. Elmesélem, hogy a hitoktatáshoz hogy jutottam, mert az nagyon érdekes történet. Akkor Óbudán laktunk, és az Óbudai Péter Pál templom kórusában énekeltem. És a próbaterem a templomnak a közösségi termében volt. Tehát
1: nyilván ott a hittanórák is ott voltak.
0: Igen. És egyszer csak egyik alkalommal azt láttam, hogy ilyen kis műanyag gyerekszékek vannak ott a fal mellé, úgy fölállítva, és megkérdeztem a kórusvezetőt, hogy van itt óvodás hittan? Azt mondja, valami volt. És ez valahogy úgy szöget ütött a fejemben, akkor már a nővéremnek, meg a bátyámnak voltak gyerekei, nagyon szerettem velük foglalkozni, és úgy eszembe jutott, hogy ezt én olyan szívesen csinálnám, ilyen kis gyerekeknek hittan tartani. És akkor éppen káplánváltás volt, és amikor az új káplán megérkezett, akkor erőt merítve felkerestem őt, és mondtam, hogy én szívesen tartanék óvodás hittant. És így kezdődött. Megvettem a Mennyei Atya szeret minket című egyedüli óvodás hittankönyvet a Szent István Társulatnál, és elkezdtem teljesen képzetlenül, teljesen spontán hittan tanítani. Az első évben 5 diákon volt, és a következő évben pedig már 10-valahány, és óvodásokkal több mint 20 éven keresztül foglalkoztam. Aztán elvégeztem a teológia levelező tagozatát, de ez még a rendszerváltozás előtt volt, úgyhogy munka mellett heti egy alkalommal tartottam hittant, és aztán, ahogy múltak az évek, egyre több lehetőségem volt, főleg alsó tagozatosokat tanítottam, de az óvodás az végigment az életemben. Akkor útkeresés. Mi a Jóisten szándéka velem? Kicsit a szerzetességről is gondolkoztam, de valahogy bezárultak a kapuk, próbálkoztam itt is, ott is, de valahogy mégse sikerült. És aztán a végén viszonylag későn férhez mentem, és született 4 lányunk. Nagyon örömteli ez, hogy anya lehettem.
1: Hogy hívják őket?
0: Réka, Orsi, Margit és Emese, és nagyon nagy örömmel mondom, hogy 10 unokánk van már. A legkisebb 3 hónapos, a legnagyobb 6 éves. Nagyon sokat töltöttem otthon velük, a nevelésükkel, ezért is nagyon hálás vagyok. A férjem turkológus történész, vagyis a magyar hódoltság korával foglalkozik, és biztosította számunkra azt, hogy én hosszú éveken keresztül otthon lehettem a gyerekneveléssel. Közben heti egy-két alkalommal tanítottam hittan, tehát ez volt az én kikapcsolódásom a gyerek ápolás, gyerek gondozás mellett. És utána, amikor már egy kicsit nagyobbak voltak, akkor megint az volt, hogy hogyan tovább. Akkor megint egy ismerős mesélt arról, hogy ő sok gyereke van, és tanár, elvégzett egy könyvtártanfolyamot, és most egy iskolában könyvtáros. Na, ez is szöget üzött a fejemben, hogy hú, ezt is szívesen csinálnám. És akkor elvégeztem a Széchenyi könyvtárban egy könyvtárosi tanfolyamot, és így kerültem a Vard Mária iskolába, volt angol kisasszonyok iskolájába, ahol 16 évet eltöltöttem, mint könyvtáros, és innen mentem nyugdíjba. És ezt is nagy-nagy ajándéknak tartom, ezt a 16 évet, mert ott sok mindent tudtam csinálni, sok ötletemet meg tudtam valósítani, és nagy örömmel és hálával fejeztem be a munkát, és nagy szeretettel búcsúztak el tőlem, amikor nyugdíjba vonultam.
1: Ha jól értem, akkor a hitoktatóit még a rendszerváltozás előtt végezted. Hogy viszonyultak akkor hozzá a közvetlen családod nyilván elfogadta, de az egyéb volt iskolatársak mondjuk, vagy a kollégák, vagy egyáltalán a külvilág, ha tudott róla?
0: Hát nem nagyon tudott róla. Tehát azért a rendszerváltozás előtti időre az volt jellemző, hogy a vallásról, a hitről az ember nem nagyon beszélt, főleg iskolában, meg a munkahelyen nem, baráti körben persze tudtak róla. És akkor csak ez a heti egy óvodás hittanom volt, és a rendszerváltozás után kezdtem el aztán a gyerekek nevelése mellett is, az akkori plébániánkon előbb óvodásokat, aztán kisiskolásokat is tanítani. Ez Budafokon volt. És az, hogy hogy kerültem a hittankönyvekhez, akkor már hivatalosan volt ez a hitoktatás, és kellett menni továbbképzésre. És a továbbképzésünket Vízvárdi Rita szociális testvér tartotta, és neki mondtam egyszer, hogy hát 20 éve kezdtem el óvodás hittan tanítani. És akkor ez úgy benne is úgy megfogalmazódott, hogy hát ez igen, azért ez egy hosszú időszak. És akkor ő mondta, hogy van egy kezdeményezés, hogy új hittankönyv sorozatot szeretnének készíteni, és hogy vállalnám-e, hogy benne részt veszek. És így aztán hárman készítettük el az alsós hittankönyveket az Eklézsia kiadó gondozásában. Vízvárdi Ritával és Nényei Noémivel, aki egy 8 gyerekes édesanya.
1: És akinek az édesanyja is írt könyveket a családról, és a hitoktatásról, és hitrenevelésről.
0: Igen. Igen.
1: Kicsi a világ.
0: Igen.
1: Igen, hát én a plébániai hitoktatásban kezdtem az óvodásokat tanítani, akkor, amikor a Rita belépett a szociális testvérek rendjébe, és akkor ő már nem tudott tanítani. Sőt, hát továbbképzésre is ment, azt hiszem azóta doktorált is, de minden esetre az ő helyét vettem át a plébániai óvodásokkal. Szerintem nagyon-nagyon fontos az óvodai hitoktatás, hiszen már egy mai óvodásnak már a nagymamája se az, aki elviszi a templomba, vagy kéri a szülőket, vagy próbálja rábeszélni, hogy hittanra vigyék a gyereket, tanuljon hittan, tanuljon imádkozni. És az volt a tapasztalatom, hogy mivel a hittanóra az óvodában, hát, hogy úgy mondja, munkaidőben van, tehát a szülőnek nem is kellett vele foglalkozni, és egyik gyerek hozta a másikat, és olyanokat is hoztak, akik tényleg soha nem láttak templomot, nem tudták, hogy ki a Jóisten, Jézusról azért tudtak, vagy valamennyit, hallottak már imádkozásról, és azt mondta, a középső csoportos kislány volt, én nem tudok sajnos imádkozni. És hát nyilván nekik nem lehet úgy imádságot tanítani, az óra végén mondtam egy rövid fohászt, és ők mondták, hogy amen. De ha valaki nagyon akart, mondhatott, hát miket, hogy karácsonyra megkapjam a biciklit, meg hasonlókat, de nagyon aranyosan. És ez a kislány pár hét múlva elkezdett imádkozni, és olyanokat is mondott, ami tényleg igazi lelki tartalom volt. Gyerekekben annyira benne van ez, hogy nem tudom te, hogy tapasztaltad, de talán fontosabb még, mint az általános iskolában.
0: Én is nagyon fontosnak tartom az óvodás ittant, mert nagyon fontos, hogy egész kiskorban ez a helyes istenkép kialakuljon, és hogy megtapasztalják az Isten szeretetét. Az imádkozással kapcsolatban említem, hogy az első művem, ami megjelent, Köszönöm Istenem címmel, azt én gyerekrajzokkal készítettem, állítottam össze éppen a hittanosaim számára. 16 fohász van benne, úgyhogy egy A4-es lapot, hogyha négy rétre vágtuk és összehajtogattunk, akkor egy ilyen kis füzet kellett belőle. Gyerekeket kértem meg, hogy rajzoljanak állatokat, családot, Jézust, kis betlehemes képet, és ez tényleg rengeteg gyerekhez eljutott, mert nagyon sokszor lefénymásoltam, és utána nagy-nagy örömömre az Eklézsia kiadónál Basak Ati rajzaival megjelent, és azóta is kapható. Tehát ez tényleg olyan, hogy a legeslegkisebb gyerekeknek szól. Köszönöm Istenem a napot, a holdat, a csillagokat, az állatokat, a szüleimet, stb. Stb. És tulajdonképpen minden munkám abból alakult ki, hogy a hittanosaimnak akartam valami maradandót adni. Most is azon jár az eszem, hogy az unokáimnak milyen kiadványokat csináljak, amit magam ugye lemásolok, és összeállítok a Szentmiséről, vagy a húsvéti liturgiáról csináltam ilyen apró kis rajzokkal, hogy ő hozzájuk is közel kerüljen az Isten szeretete, szívesen menjenek misére. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt az egész korai hitre nevelést.
1: Végignéztem az életrajzodat, és hát láttam, hogy hány évet dolgoztál, mint mérnök, mint ez, meg az, meg amaz. Benne van a gyes, meg többi. És az, hogy mikor kezdtél el hittant oktatni, és végül is nemrég van az, hogy nem foglalkozol vele aktívan, összesen 40 év jött ki. Hogyha csak egy csoport volt, és az öt gyerekkel, vagy több csoport, vagy iskola is volt, óvoda is volt, de mindösszesen, ha csak az évszámokat nézzük, 40 év. Csodálatos.
0: Hát nagyon hálás vagyok ezért, mert olyat csináltam, amit szerettem. Mindig is tanítani akartam, és így a hittantanításban azért ez megvalósulhatott, és lehet, hogyha nyelvtanár lettem volna, ahogy én ezt ugye elképzeltem, akkor egy kiégett, elkeseredett, idegbeteg nyelvtanár lettem volna a végén. A jó Isten tudta, hogy miért így vezetett, és miért ilyen kacskaringós úton vezetett oda, ahova eljutottam.
1: Igen. Jó Isten akaratát kell elfogadni, de azt tudom mondani, hogy ha visszafele nézek, akkor amikor valamitől nagyon meg voltam ijedve, vagy kétségbe esve, hogy itt a világ vége, és ma azt mondom, hogy ha az ott nem így alakul, akkor ma nem ülünk itt. A másik kérdés az volt, de ezt előre is mondtad, hogy nagyon fontos az életedben a kórus. Akkor beszélgessünk erről.
0: Általános iskolában és gimnáziumban is jártam iskolai énekarba, és utána 72-től kezdve a budai Szent Imre templomban alakult egy kórus, és ott kezdtem el a templomi énekkaros pályafutásomat, és ez is végigvezette az életemet. Utána elköltöztünk Óbudára, ott is két kórusban is énekeltem. Voltunk egy évet külföldön, ott is rögtön megnéztem, hogy van-e kórus, és jártam egy pár hónapot. Utána a gyerekek mellett is az volt az egyetlen szórakozásom, hogy elmentem hetente egy kórus próbára, és akkor időről időre a templomban énekelhettünk. Utána visszatértünk a 11. kerületbe, és még most is énekelek a Szent Imre templom kórusában. Nagyon nagy öröm számomra az éneklés, és én úgy érzem, hogy nincs szebb dolog annál, hogy az ember az Isten dicsőségére énekelhet. Van egy kedvenc korálom Bachtól, a János Passiónak az utolsó korája, és mondtam a gyerekeimnek, hogy a temetésemen szeretném, hogyha ez hangozna el, mert ennek az utolsó sora az, hogy Ich will dich preisen ewiglich. Az azt jelenti, hogy téged akarlak dicsőíteni örökkön örökké. Tehát én a kórusnak nagyon hálás vagyok, ez az életemnek az egyik csúcspontja, és hát a család, azért is nagyon-nagyon hálás vagyok. Említetted, hogy ilyen előadásokat tartok, ez teljesen műkedvelő dolog, tehát baráti köröknek összeállítok egy előadássorozatot, egy vetített képes előadássorozatot, és akkor azt, akit érdekel, akkor elmegyek. Most például a torinói leperről állítottam össze egy előadást, és a keresztlányom hitoktató, és megkérdeztem, hogy nem akarod, hogy levetítsem a hittanosaidnak, és hát kapva kapott rajta, és akkor oda elmegyek, és elmondom. Tehát ezek népszerűsítő missziós munkák, én ezt így fogom föl.
1: A torinói leperről szóló előadást azt én kétszer is láttam eddig, és tényleg lehet azt mondani, hogy lélegzett visszafojtva figyeltünk, mert nem csak az a fontos, hogy van egy jó összeállított képsorozat, hogy születik esetleg egy füzet vagy könyv, ami leírja ezeket a dolgokat, amikor elmondod, abban még sokkal több jön át abból, amit átéltél az utazásaid során, amikor láthattad is, vagy amikor foglalkoztál azzal, hogy állítsd össze a képeket, a szöveget és az imádságot.
0: Hát ezekre én mindig nagyon sokat készülök, és örülök neki, ha átjön az a lelkesedés, amivel készülök, és amivel ezt elmondom. Tehát mindig is volt bennem ez a vágy, hogy amit én tudok, nem olyan sok, nem vagyok azért én olyan nagyon kimagaslóan művelt valaki, de amit megtanultam, azt nagyon szívesen megosztom másokkal. Tehát bennem ez tényleg egy vágy és egy nagy öröm, hogyha ez átadhatom a tudásomat.
1: Hát ha nem figyelsz ide, akkor elárulom a kedves hallgatóknak, hogy én tartozom egy kis közösségbe, és hát ott általában, ha már 8-an vagyunk, az sok. És amikor Ágota jön, nem egyszer volt már ott előadni, akkor alig lehet beférni a szobába.
0: Ó, hát ennek nagyon örülök.
1: Azt is olvastam a rövid életrajzodban, hogy szeretsz kézműveskedni. Ez mit jelent?
0: Mint könyvtáros fölmerült az a gondolat, hogy olyan sok könyv van, amit meg kell javítani, és az egyik tanítványunknak a papája könyvkötő volt, és elmentem hozzá, és megkértem, hogy segítsen, egy-két olyan fogást mutasson meg, hogy kell egy könyvnek a gerincét visszaragasztani, és egy kicsit megragasztani, és ő ezt vállalta és megmutatta, és akkor ott a könyvtárban sok tépet könyvet meg tudtam javítani. Ez például az egyik olyan dolog, amit szívesen csinálok otthon is, hiszen a gyerekkönyvek azért sokszor szét vannak tépve, meg elszakadnak, és akkor meggyógyítom őket, ahogy az egyik unokám mondta. Természetesen ez is hát nem olyan profi módon, de össze van ragasztva, működőképes a könyv. Mindenfélét megcsinálok otthon, ami kell, tehát lapra szerelt könyvespolcot szépen összeszerelek, francia ágyat összeszerelek, persze nem egyedül, hanem segítséggel, de szerettem szőni is, ilyen szövőkereten, de az az igazság, hogy ezek már olyan hobbik, ami nagyon sok időt vonnak el, és nincs ezekre időm. Tehát szeretek mindent így megjavítani, ha tudok, varni is szeretek, gyerekeknek is sok szoknyát, meg sortot vartam, függönyt vartam, tehát ilyeneket szívesen megvarrok. Már ezek olyan dolgok, ami már a mindennapi életen túlmutatnak.
1: Van-e olyan pillanatod, vagy percek, vagy talán óra is, amikor olyan van, hogy akkor most mit csináljak?
0: Nem nagyon van, mert nagyon szeretek olvasni, tehát ha van szabad időm, akkor olvasok, és hogyha nyaralunk, akkor azért a strandon én is tudok pihenni, napozni, élvezni a semmittevést, tehát egyáltalán nem vagyok ilyen munkamániás. Én szerintem nem tudok unatkozni, tehát mindig találok olyan dolgot, amit meg tudok csinálni, vagy megcsinálok, tehát a nyaralóhelyünkön is akkor lemázolom a kisfaházat, vagy ott valamit szerelek, barkácsolok, vagy kertészkedem, tehát unatkozni nem szoktam. Ha nem tudnék mit csinálni, akkor egy jó könyvet előveszek, és van olyan könyv, amit már többször is olvastam, ilyen például a Dickens Karácsony éneke, amit majdnem minden karácsony előtt elolvasok.
1: És hogy van nálatok a karácsony? Ekkora létszám mellett fölosztjátok, vagy együtt van az egész, vagy hogy lehet ezt elképzelni?
0: A Szentestét mindenki a maga kis családi körében ünnepli. Amikor még nekünk voltak kisgyerekeink, akkor volt olyan, hogy 25-én a férjem családjához mentünk, és akkor anyósom, apósom még élt, akkor összejött a nagy család, és akkor egy másik napon pedig az én szüleimnél jöttünk össze. Most már olyan sokan vagyunk, hogy gyakorlatilag ez lehetetlen. Azért igyekszünk ha nem is 25-én, hanem az ünnep után egy-két napon belül összejönni, de már csak a töredék család jön össze.
1: És kik a kedvenc íróid? Milyen könyveket szeretsz?
0: Mindenfélét olvasok, komoly műveket is, meg kevésbé komoly műveket is. Nagyon szerettem Fekete Istvánt, nagyon szerettem Gárdonyi Gézát, magyar írók közül. A Gárdonyi Gézának az Ida regényét is nem tudom hányszor olvastam el, az az egyik kedvenc könyvem. Akkor említettem a Karácsonyi Éneket, de szeretek krimit is olvasni, szeretek Jókait is olvasni, az Aranyembert is többször olvastam. Most például a Torinói Leppel kapcsolatban a Pályi Gyulának a nem tudom, több száz oldalas könyvét is nagyon-nagyon alaposan többször átrágtam. Tehát az ilyen jellegű tudományos könyvek is érdekelnek. Történelmi könyvek is érdekelnek.
1: És hogyha mondjuk mész a lakatlan szigetre, ugye ez szokott kérdés lenni, melyik könyvet vinnéd magaddal? Tudom, a Bibliát, az biztos. Mi lenne még egy vagy kettő, mert többet nem is szabad vinni?
0: Hát talán a Gárdonyi Gézának az Ida regénye, és nagyon szeretem például Kroninnak a Mennyország kulcsa című könyvét. Az szerintem egy nagyon szép könyv. Egy papnak a sorsa egészen gyerekkorától kezdve öregkoráig. Gyönyörű könyv.
1: Lassan elérkezünk a műsoridő végéhez. Szeretnél-e valamit még a hallgatóknak elmondani?
0: Én csak visszatekintve az életemre azt tudom mondani, hogy semmi sem véletlen, ami történik velünk, és hogy Isten mindig velünk van, ő bele, mindig kapaszkodhatunk, bármit hoz az életünk.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Megbeszéltük, hogy a befejező zene Bach János Passiózáró korálja lesz, ami nekem is egy kedvencem. Mindenkinek szép estét kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

Gondolatok a júliusi életigéhez. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét, és meg is érti. Aztán gyümölcsöt hoz. Az az ige, mely Jézus szava, lélek és élet. Ne hagyjunk egyet sem a kövek közé hullani, nyitott szívvel fogadjuk be. Örök életet adó igék. Mert amikor éljük az igét, Isten országát építjük, mely átvezet az örök életre. Ahogy az eukarisztia minden morzsájának jelentőséget tulajdonítunk, és nem hagyjuk veszni, úgy az ige minden szavára is ilyen törődéssel kellene figyelnünk. Először is döntenünk kell, méghozzá nem egyszer, hanem minden nap, minden percben. Imáinkkal, döntéseinkkel, tetteinkkel műveljük a földet, hogy az igét be tudjuk fogadni. Mint Mária, mi is forgassuk szívünkben az igét, el-elgondolkodva rajta, így születik meg bennünk a szenvedélyes szeretet Isten igéje iránt. Isten igéjében, Jézusban, aki legyőzte a világot, találjuk meg reménységünket. Amikor az ige által Jézus élő bennünk, segít, hogy megszülessen az egység közöttünk. Ahhoz, hogy egy termés megérjen, sok feltételnek teljesülnie kell a jó földön kívül. Napfény, víz, hőmérséklet. A mi termésünket az erények táplálják. Szeretet, türelem, megértés, életünk odaadása. Chiara Lubich gondolatai. Jézus szava, lélek és élet, mert az égből származik fény, amely a magasból száll alá, és magasságbeli hatalma van. Igéi átfogóbbak és mérehatóak, bármilyen más szónál, még a filozófusok, politikusok, vagy a költők szavainál is. Örök életet adó igék, mert magukban foglalják, kifejezik és átadják az isteni élet teljességét, amelynek soha nem lesz vége. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek. Ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed, ha beteg vagy és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istened.

Rádió. Világ úrnője, Mária, mennynek királyné asszonya, tenger tündöklő csillaga, csodálatos szűz és anya. Jelenj meg, kedves kisleány, rügyesz ki gyenge rózsaág, nemes virágot hajts nekünk, Krisztust ki ember s Istenünk. Ma ünnepeljük, hogy közénk születtél, és emlékezünk, hogy mély dicső törzsről fakadsz, s úgy jössz világra, mint a fény. Te általad mi, földiek, így lettünk egyben égiek. Nemes békédre békülünk, bár nem fogjuk fel titkodat. Magasztalják a századok a háromságos égurát, ki így nagy névre méltatott. Egyházunk boldog anyja vagy. Ámen.

Ekkor a 12 éve vérfolyásos asszony hátulról odament, s megérintette a ruhája szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus megfordult, meglátta őt, és azt mondta neki, bízzel lányom, a hited meggyógyított téged. És abban az órában meggyógyult az asszony. Nekem ez azért nagyon-nagyon kedves szentírási szakasz, mert ez az én karizmatikus utamat mutatja tulajdonképpen, hogy tenni kell, lépni kell, és igent kell mondani. És én ezt tettem ezzel a karizmatikus irányjal, hogy bár voltak bennem kétségek, voltak bennem félelmek, de hittem és bíztam az Úrban, hogy nem vezet olyan irányba, ami nekem rossz lenne, ami nem az ő útja, és elvezetett arra, hogy kilépjek a komfortzónámból. De hát ehhez egy nagyon erős igen kellett, és egy cselekedet, egy első lépés. És a vérfolyásos asszony tulajdonképpen ezt tette meg számomra. Ez a szentírási szakasz nagyon fontos irányítója az én életemnek, hogy Jézus cselekedeteket vár tőlünk, lépéseket vár tőlünk, várja, hogy közeledjünk hozzá, ott van mindig, hogy mi oda lépjünk hozzá, és ezen a karizmatikus úton én ezt tettem meg, hogy igent mondtam, hittem benne, hogyha én odalépek, akkor az áldásokkal fog járni az én életemre nézve, és ezen a karizmatikus úton, megkapva a gyógyítás karizmáját, van lehetőségem megélni másoknak a gyógyulását, másoknak a felszabadulását, az Istenhez való közelebb jutását, és ez nagyon erős, fogóckodó minden nehézségben ez a szentírási szakasz, hogy lépjünk és tegyünk.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.

0: Irgalmasság órája.
1: Nyisd meg, Uram, ajkamat neved dicséretére, tisztítsd meg szívemet minden hiába való és vétkes gondolattól, világosíts meg értelmemet, gyújtsd lángra szívemet, hogy az irgalmasság óráját méltón, figyelmesen, áhítattal végezzem, és meghallgatásra méltó legyek isteni fölséget szín előtt. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, a harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent élekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Jézus fájdalmas kényszenvedéseért irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, hogy mindjárt egy legyetek, ahogyan te, atyám, bennem vagy, és én te benned, hogy ők is egy legyenek mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. Én ő bennük, te én bennem, hogy tökéletesen egy legyenek. Ismerje meg ebből a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, mint ahogy engem szerettél.
0: Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt. Én igaz, atyám, a világ nem ismert meg téged, de én ismertelek téged, és ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük a nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én ő bennük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Istenem, Uram! Te emberi szóval beszélsz hozzánk, a szavak eszközét használod, hogy közeledjünk hozzád. Adj nekem nyitott és éber hitet, hogy magamba fogadjam mindazt, amit lelkem mélyén mondani akarsz. Hogy csendet teremtsek magamban, és így mondjak valamit rólad. Világosítsd meg szívemet, szememet, hogy lássam az igazságot rólad és az általad teremtett világról. És tisztítsd meg lelkemet, hogy erőd eltöltsön és átalakítson.

Belső megtérés. A megtérés visszafordulás, irányváltás, új irányba indulás. A görög metanoia a gondolkodásmód megváltoztatását, a gondolkodásmód elmélyítését, tudatosságot jelent. A Bibliában a metanoia nem statikus fogalom. Az ember nem egyszer s mindenkorra tér meg. Ez inkább egy folyamat, egy állandó folyamat a megtérés. Az igazi megtérés abban áll, hogy az ember elfordul a felszínestől, és keresi a mélységet. Nem kifele tart, hanem befele fordul. A megtérés összeszedettséget jelent. Aki magába tér, lénye mélyére, megtalálja az irányt Isten felé. Istenben van otthon az ember, aki a lelke legmélyén lakik. Sajnos azonban az ember gyakran száműzetésben él, s hosszú utat kell megtennie ahhoz, hogy ismét magára találjon. Midőn erőit és figyelmét főképp a külső gondoknak szenteli, olyan, mint a partra vetett hal. Halálát kockáztatja, mivel elhagyta az igazi életelemét. Arra teremtettél, hogy minden pillanatban Istenben fürödj. Benne merülj el. Ő benne van az élet, ő benne van a mozgás, ő benne van a lét, ahogy az apostolok cselekedeteiben olvassuk. Szüntelenül ő leheli orrodba az élet leheletét. Megtérésed lényege abban áll, hogy tudatosítod a valóságot, amelyben élsz. Az ima és a csend megnyitják szemedet. Ha kész vagy elhagyni a külső peremvidékedet, egyre előbbre jutsz saját igazi önmagadba. A megtérés nem idegen, nem ismeretlen táj felé vezet, hanem vágyad legvégső és igazi célja felé.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Mária Rádió.
1: A Café Francesco Podcast 80. adásában Csermák Péter atyát hallják a fiatalok és a hit témájában.
2: Péter atya, neked van két sikeres projekted is így a fiatalok kapcsán, hogyha már az a mai témánk, hogy a fiatalok és a hit. Az egyik az élesztő misszió, másik pedig a tükörképzés. Amikor készültem erre az interjúra, akkor a következő mottót találtam az élesztőnek a honlapján. Hitben erősödni, teremteni, adni és nyomot hagyni. Mivel foglalkoztok pontosan, és mi volt a célkitűzésetek, amikor elkezdtétek ezt az egész projektet?
3: 5 évvel ezelőtt kezdtük el egy csapat egyetemista fiúval, és a vágyunk a hitet megélni, ebben növekedni, ebben a hivatásunkban, ami mindannyiunknak közös hivatása, hogy továbbadjuk az evangéliumot, ebben növekedni, és hogy a hitet valóban tovább is adni, és azóta plébániákra járunk, hogy hát minden évben van egy február elején egy hét, egy plébánián, aztán pedig a Budapest élesztő, az mindig a október 23-ai hosszú hétvégén, amikor igazából egyetemistákkal, sőt most már egy éve már középiskolások is csinálnak élesztőt, azért megyünk, hogy emberekkel találkozzunk. Mert azt gondolom, hogy a hit továbbadása ott kezdődik, ahol két ember találkozik. És ez nagyon-nagyon fontos. Abból írtam egyébként a diplomunkámat is, a új evangelizációból, és ott is igazából az rajzolódik ki az egyházi dokumentumokba is, hogy az első az, hogy az ember így kilép abból a burokból, amiből van, a hívők köréből, és hogy keressünk kapcsolódási pontot. És ebben nagyon érdekes persze, hogyha egy pap hirdeti az evangéliumot, de még érdekesebb, amikor ugye ügyfeleket rekrutálnak. Ismeritek ezeket az akciókat, hogy hozzon magával még egy ügyfelet, és akkor ha te, most nem mondom a bank nevét, ugye, akkor tehát ugye te a barátod hív meg mondja, az mégiscsak sokkal jobban hat. És ugye ez az élesztőben is, hogyha mi meg szeretnénk szólítani fiatalokat, ez egy nagy szívügyem, tényleg, hogy a fiatalokat megszólítani őket a hit felé növekedésben, az emberségükben, a felnőtté válásukban, az érési folyamatukban és a hitben, hogy növekedni tudjanak. És akkor nekem mindig ez a, mint egy ilyen, hát lehet, hogy negatív motiváció, de hogy azt hallom igazából, lehet, hogy a statisztikák többet is mondanak, de igazából 5% vagy 5% alatt vannak a mai fiatalok az egyház. Tehát, hogy a hány százalék a mai fiataloknak, akik tényleg így komolyan vallásosak, akik ezt így komolyan gondolják, vagy akiknek számukra tényleg fontos a hit, az egyház, az 5% alatt van. És akkor, ha ezt most egy kicsit előrébb megyünk, hogyha most 5% és ez a nemzedék nő föl, akkor így 30-40-50 év múlva egy olyan társadalmunk lesz, mint most Csehország, ahol 2% vagy 3% az egész hívőknek a száma. Tehát, hogy ha a fiatalokat nem nyerjük meg, nem találunk nekik utakat, ahogy ők az egyházhoz, a hithez találnak, akkor vagy pontosabb fordítva megfogalmazom, mennyire fontos az, hogy találjunk a fiataloknak lehetőséget, és bevonjuk őket. És az élesztő, hogy fiatalok hirdessék az evangéliumot, fiataloknak és idősebbeknek is, hatalmas ereje van már csupán annak, hogy egy plébánián, akárhol is legyen az országban, vidéken, egyszer csak megjelenik ott 30 egyetemista fiatal, vagy 25 középiskolás fiatal. És azt látják az emberek, hogy a plébániánkon 30 egyetemista, hogy azt hittem, csak idősek járnak a templom, vagy azt hittem, hogy ez csak valaki másnak, de hogy a fiatalok. És az, amit a fiatalok ki tudnak, hogy sugárzni, szép látni itt, hogy hány élesztő is van, aki már volt élesztőn, fölteti a kezét, itt lehet látni, hogy hányan vannak itt, akik már voltak élesztőn. Szép, hogy ti is itt vagytok. hogy ez már magában az, hogy ott együtt vagyunk, és megéljük a hitünket, az kisugárzik. Még nem csinálunk semmit, már kisugárzik. És elkezdtem itt sok mindenre is beszélni, most nem tudom, kérdésedre válaszoltam el.
2: Igen. És hogy milyen sikerélményetek volt? Esetleg volt olyan tapasztalásotok, hogy mondjuk meg tudtatok fogni olyan embereket, akik előtte mondjuk nem voltak vallásosak?
3: Hát nagyon sok van ilyen, igen. Tehát, hogy el tudom mind mesélni. Körbeadhatnánk a mikrofon, mindenkinek van legalább egy ilyen sztoria. Nem mondjuk ilyen körbe a telefon, vagy a mikrofon, de hogy tehát, hogy történik a kilépés, ezt el kell mondanom, hogy három irányban élesztünk. Az első az, hogy azok a fiatalok, egyetemisták vagy középiskolások, akik ebben részt vesznek, őket a hitben megélt közösség éleszti, és nagyon mély tapasztalaték lesznek Istennel, és a közösségben, hogy jelenlévő Istennel, és az, hogy Isten engem használ, mint eszközének. És nem egyszer van az, hogy hallom, hogy tényleg ezt mondják újra és újra, hogy ja, és találkoztunk valakivel, és utána olyat mondtam neki, amit nem is tudtam, hogy ilyet tudok mondani. Tehát, hogy ez a megtapasztalás, hogy amikor ott van, akkor valahogy tudok olyan dolgokat mondani, és nem is hittem is, hogy megtapasztalják a fiatalok azt, hogy Isten ő általuk beszél, vagy hogy ő úgy hat általuk. És ez egy nagyon-nagyon szép megtapasztalás. És aztán azok a megtapasztalások, amiket most te kérdezel, hogy bekopogtatunk, nyilván ez komfortzónából kilépés, és nem olyan egyszerű. Ez mindenkinek, még nekem is, amikor először indulunk, hogy remélem nincsenek otthon, és akkor becsüngetek. De hogy nyilván nem, de hogy aztán otthon vannak, és kinyitják, és akkor ugye a spektrumnak az egész, amin megtalál minket, valaki elküld minket, valaki nem is annyira barátságosan, és akkor vannak, akik meg így érdeklődőek, és hogy nagyon érdekes az, hogy ahol egy találkozás megtörténik, ott így 3-4 perc után elmondja, hogy mi van a szívén, hogy éppen az unokájára gondol, vagy éppen a gyászával van elfoglalva, ami most történt. Az olyan élettapasztalatok és élet, tehát ami az életét megosztja. És hogy vannak emberek, és nagyon sokan vannak, akik arra várnak, hogy valaki meghallgassa őket. És amikor mi az élesztőben a fiatalokat képezzük, akkor erre tanítjuk őket. Azt gondolom, hogy az első és a legfontosabb, hogy meghallgassuk. Mert igazából Jézus is ezt csinálta. Jézus odafordult az emberekhez, és megkérdezte, mit szeretnél. Ugye? Akkor is nyilvánvaló volt. De hogy az emberek el tudták mondani neki, hogy mi az, ami nehéz, és mi az, amiért kérik őt. És ezek tényleg amikor oda megyek, és mindig ketten megyünk, és akkor valaki beszélget, a másik az úgy hallgat, vagy ő imádkozik éppen, és akkor egy idős bácsi, akivel két órát beszélgettünk a ház előtt, de hogy utána mondta, hogy milyen jó volt, hogy így most el tudtam mondani nekünk ezeket a dolgokat. Vagy egészen konkrétan meséltek élesztősök olyan példákat, ahol valaki tényleg nagyon megrendülten egy Isten élmény volt neki, vagy azt mondta, hogy köszönöm, hogy itt voltatok. Vagy aki utána elment, utána minden este van estímánk, és akkor eljön oda, hogy próbál egy kapcsolódni aztán a plébani a közösséghez is. Szóval, hogy a különböző szinteken, hogy egyszerűen csak egy meghallgatás, egy megkönnyebbülés, egy karitatív cselekedet, azt mondaniam, hogy meghallgattalak, és itt voltam számodra, vagy pedig ez tovább is megy, és a hit, és a Jóistennel való kapcsolat is elevenebb lesz, és aztán keresi a kapcsolatot az egyházzal is, ez is lehet, erre is vannak példák.
2: Hát zörgessetek, és ajtót nyitnak, nekem most ez jutott eszembe. Tovább böngészve ezt a honlapot, találtam egy olyan mondatot, ami nagyon megfogott, ez pedig így szól. Egy gyertya sem lesz kevesebb attól, ha meggyújt egy másikat. Mit jelent számotokra élesztőnek lenni, és honnan jött az elnevezés, kinek az ötlete volt?
3: Hát hosszan kerestük, ha nem volt olyan egyszerű nevet választani. Ugye 5 egyetemistával kerestük ezt, és akkor valaki mondta ezt az élesztőt, és akkor hogy ezt lehet nagy ővel írni, mert hogy ő az, aki éleszt bennünket, és hogy ez nagyon megtetszett nekünk. És hogy én nekem az a nagyon mély megtapasztalásom, hogy ahogy mi felépítjük egy ilyen élesztőt, ez a belsős élesztő, tehát az elsősorban, hogy első, hogy magunkat élesztjük, vagy a Jóisten éleszt bennünket, hogy ezt nagyon intenzíven megéljük, ez egy ilyen biztos tér, vagy mondhatni, hogy egy pedagógiai tér is, mert hogy én Sőstadban lelkiségből jövünk, ami egy pedagógiára alapuló lelkiség, tehát hogy hogyan tudunk növekedni, mik a növekedés, a fiatalok növekedésének a feltételei, az, hogy egy létrejön egy ilyen közösség, egy biztos tér, ahol biztonságban vagyunk. Tehát az egész élesztő úgy kezdődik, hogy csapatépítés, hogy egy napig együtt vagyunk, imádkozunk, megalapozzuk az egészet. És utána ez 2-3 nap alatt oda eljut, de mindenik élesztőn, hogy egy olyan nagy ilyen testvériség érzet, egy ilyen nagy közösség érzet, hogy itt engem megtartanak, és hogy vannak ezek a hullámvölgyek mindenkinél, mert ki kell lépni a komfortzónából, mert esetleg van egy nehéz élményem, azért, mert főnek a saját témáim Istennel, az én saját személyiségemmel, az én növekedésim témák, amik ott vannak az élesztőn, és hogy mindenki viszi magával a saját témáit, de hogy azt tapasztalják meg, hogy ebbe az élesztőből ők növekszenek. És azt gondolom, hogy ez alapja az, hogy ez kisugárzik, hogy én aztán úgy lépek a többiekhez is oda, hogy ebből a közösségből, ebből a szeretett közösségből, ebből a hitből, ebből az imádságból lépek oda a többiekhez, és ezt érzik az emberek, hogy itt nem a levegő beszélünk, hanem valamit meg is élünk. És akkor itt tudunk odalépni a plébániai hívekhez, és őket is próbálni mondani, hogy hát ti is igazából hívva vagytok arra, hogy továbbadjátok az evangéliumot, minden középkorú, idős és fiatal, és akkor őket éleszteni abban, hogy gyertek ti is, és akkor van, amikor csatlakozik hozzánk a képviselőtestületből egyik nő megtörtént, és akkor ő is eljött velünk kopogtatni a saját falujában, pedig hát senki se proféta a saját hazában, de hogy ő eljött, és vagy pedig tényleg egy ismeretlenhez az utcán, piacmisszión, kopogtatáskor, vagy az estimán odalépni, beszélgetni vele, és akkor ez így leszünk élesztők mások számára, hogy ezt mi megíjjük, és ezt továbbadjuk, kisugározzuk.
2: És hogyan lehet csatlakozni, hogyha esetleg most valaki itt közülünk kedvet kap?
3: Hát az élesztőt, azt mindig meghirdetjük ezeket az élesztő alkalmakat, a következő az a Budapest élesztő lesz, az október 23-ai hosszú hétvégén. Ugye te is többször mondtad itt a honlapot, élesztő.sönstad.hu, vagy pedig a Facebookon is meg lehet találni élesztő városmisszió, igen, városmisszió címen. Ott is posztolunk meg, és akkor erre van egy képzés, ha valaki csatlakozni szeretne, az meghirdetjük tavasszal, ősszel, bocsánat, a képzés, egy képzőnap, egy 24 órás képzés, amin részt vesz, hogy olyan szinten legyenek, mint a többiek, hogy például ez a meghallgatás, egész élesztőnek a lelkületét átadjuk, és akkor tud jönni a Budapest élesztőre. Vagy hogyha valaki a teljes programot szeretné, a 10 naposra, arra pedig január végén és február elején kerül sor. Mert ez egy egyetemistáknak egy jó időpont, hogy vége annak általában, hogy akkor már a vizsgőidőszaknak, de hogy még nem kezdődött el a tavaszi fél év, és akkor ráérnek, és akkor így lehet csatlakozni.
2: Térjünk át a másik sikeres projektedre, ez pedig a tükörképzés. Mit akar ez a képzés pontosan?
3: Hát ugye a neve tükör, hogy igazából, hogy a fiatal középiskolásoknak indult az egész, középiskolás osztályoknak, és az a célja, hogy 4 napra elviszik őket Óbudavára, és egy olyan 4 napot lehet részük, ahol mondjuk egy szimbolikusan veszély, hogy belnéznek a tükörbe, és megörülnek annak, akit benne látnak. Tehát, hogy saját magukat jobban megismerik, talán jobban meg is szeretik, vagy megtanulják értékelni egy kicsit jobban. Illetve, hogy az osztályközösség, aki ott van, azzal foglalkozunk, és a gyakorlatokkal igazából nem előadásokat tartunk, hanem egyfolytában játszunk, vagy gyakorlatokat csinálunk velük, azáltal az közösség épül és növekedik, és az Isten kapcsolatuk. Tehát, és az a felismerés, hogy ez a három nagyon összefügg. Tehát nem tudom, elgondolkodtatok-e azon, hogy az én Isten képem, meg az én képem saját magamról, hogy az mennyire-mennyire szorosan összefügg. Tehát senki se fogja elhinni, hogy Isten őt szereti, ha ő magát se szereti. Tehát, hogyha egyszerre tudok abba növekedni, hogy magamat elfogadom és szeretem, egyszerre növekszek abba, hogy el tudom hinni, hogy Isten engem szeret. És az osztályközösség is szintén egy ilyen, tehát hogy az emberi kapcsolataim, hogyha ezek tudnak javulni, és be tudom fognani a másiknak a bizalmát, és én is bizalmat tudok adni, akkor szintén ugyanúgy az önbizalom és az Istenbe való bizalmam is növekszik. Hogy ez a három, ez egyben van. Ez ugye az organikus pedagógia, talán mond valakinek valamit, hogy az egységben látjuk ezeket a dolgokat. A tükörképzésen egyszerre fejlesztjük mind a hármat. Az önismeretet, az osztályközösséget és az Isten kapcsolatot. Most elkezdtünk december óta a tükörképzéseken visszajelzést kérni, méghozzá ilyen szám alapon is, hogy milyen volt a tükörképzés előtt az Isten kapcsolatod, milyen volt utána. 82% a diákoknak azt mondja, hogy növekedett. Valaki egy pontba írja, valaki azt mondta, hogy a 10-es skálán 4 ponttal írja. Tehát, hogy mennyire sokkal közelebb került Istenhez. Vagy az osztályközösségben 90, mennyi volt Boti? 96%-a azt mondja a diákoknak. Itt 28 osztály volt eddig tükörképzésen, 800 diák körülbelül, és nagyon-nagyon-nagyon lelkesek és nagyon pozitív visszajelzések, hogy mennyire sikerül ezeket a célokat elérni.
2: És az iskolák mennyire nyitottak, vagy ezt a gyakorlatban hogy kell elképzelni? Ti keresitek fel az iskolákat, vagy volt már arra is példa, hogy az iskolák titeket?
3: Hát ugye az egész másfél éve indult, és az mutatja, hogy voltak pesszimisták, akik azt mondták, hogy persze ügyesek vagytok, hogy kitaláltak egy ilyen projektet, de úgyse fog jelentkezni senki, mert hogy kiengedi el az osztályt 4 napra, meg kifizeti ki azt a 50 ezer forintot ezért, de az, hogy 28 osztály eddig volt, ezért mégis mutatja, hogy nulláról indulva másfél év, vagy, tehát az első volt júniusban, most már lesz, bocsánat, akkor már 2 éve, igen, tehát most júniusban lesz 2 éve. Az első. És én azt gondolom, hogy a katolikus iskoláknak van egy nagy kihívásuk. Az, hogy hiába veszük föl a diákokat, hiába van nekik hittanórájuk, vagy hiába vannak iskola misék, mégis a hit nem növekszik úgy a kamaszokban, mint ahogy mi szeretnénk. És hogy a tanárok az ő leterheltségükkel, meg mindenükkel, még egyszerűen, hogy még lelki programot és az egész pasztorációt az iskolának kitalálják, valamennyivel a szeretes iskolák jobb helyzetben vannak, talán több ráfordított, de nem feltétlenül, de na mindegy. A lényeg az, hogy szerintem, ahogy a középiskolásoknak a kamaszkorban átívelő egy olyan lelkiséget és egy olyan programot adni, amit az ő nyelvükön élmény alapúan hitet és tehát, hogy fejlesztő napokat adni, úgy gondolom, hogy ez egyszerűen így Magyarországon alig van ilyen. Alig tudok ilyesmiről, hogy ez igazán ki van találva, és nem, hogy sem. Most már hallottam, hogy próbálkoznak, meg így, meg úgy, mert ez nagyon sok tényező is, hogy ez mitől sikerül. Tehát, hogyha vannak ilyen lelki napok, vagy lelki délután, most 4 órában mit tudsz átadni és akkor mi azt mondtuk, hogy 4 nap, tehát 4 vagy 3 éjszaka, 4 nap, és akkor érzékeled, hogy első nap, második nap, akkor kialakul egy biztos tér, megnyílnak a diákok, harmadik nap beérnek a dolgok, harmadik nap van egy hosszabb délután, egy szünet, abban a szünetben, hogy egymáshoz kapcsolódnak ott már ott, és a végén lezárás. Szóval az egész nagyon jól föl van építve, és egyszerűen így működik.
2: És milyen programok vannak ez alatt a 4 nap alatt?
3: Hát, tehát, hogy vannak lelki programok, azaz reggeli ima, esti ima, amik nagyon-nagyon különbözőek, tehát, hogy van a testtartásokkal imádság, van egy imádság, ahol a csózenből nézünk egy részt, van egy imádság, ahol ők saját maguk egy ilyen kis segítség alapján írnak imádságot, egy nagyon mély imádság, utána körbeadunk egy gyertyát, és mindenki úgy látod, hogy imádkozik, senkinek nem kell megosztani ezt, mert ezek intim dolgok, de hogy látod, hogy mozog bennük a fiatalokban, és utána visszajelzik, hogy igen, én sikerült Istenhez szólnom, vagy hozzá imádkoznom. Akkor is, ha úgy tudjuk, hogy a katolikus iskolákban is mennyi az, mondjuk 20%, 30%, aki jár templomba, vagy én megkérdezem tőlük az első misén, meg tudtam most mindig kérdezni, tegye fel a kezét, aki közületeknek volt már egy jó mise élménye. És akkor a legtöbb, nem nektek, hanem őket kérdezem meg, hanem, tehát hogy egy ilyen 10-es, 11-es diákok, katolikus iskolában jár diákoknak kevesebb, mint a fele teszi fel a kezét, hogy volt egy jó mise élménye. Tehát akkor most mit vár egy misétől? Mondom nektek, hát akkor bocsánat, akkor nyilván, akkor kezdjük a nulláról, hogy itt senki a másik, aztán életemben nem volt egy mise élmény, akkor azt hallom, hogy mise, akkor semmi jót nem várok. Hát eddig sem volt semmi jó. Tehát, hogy itt tartunk. És akkor innen szép a győzelem, és akkor próbálom meg elmagyarázni, a mise egy olyan hely, ahol te találkozhatsz most Istennel. Próbálj meg nyitott lenni erre. Próbálj meg, hogy úgy hallgatni ezt az olvasmányt, evangéliumot, akkor próbálj meg erről beszélni, hogy Isten őket szereti. Hogy, szóval, hogy nagyon-nagyon szép számomra, ahogy 4 nap alatt milyen változás végbe tud menni, és akkor felajánlom nekik a gyónási lehetőséget, a beszélgetéseket, néha nagyon bémeségetések vannak, néha több éve nem gyónt fiatalok jönnek újra. Szóval ez nagyon szép szolgálat.
2: Ezt én is tapasztalom, hogy vannak olyan ismerőseim, akiknek mondjuk az ima életük az mindennapos, de az, hogy mondjuk heti rendszerességgel eljárjanak szentmisére, az nem jellemző. Mit tudnál ezeknek az embereknek tanácsolni? Miért fontos az, hogy azért hetente oda menjünk a jó Istenhez így a szentmise keretében?
3: Hát én mindig onnan szoktam kezdeni, hogy az egész mise honnan lett. Tehát, meg ez a vasárnap. Tehát, hogy Jézus fölmegy a mennybe, apostolok ott maradnak együtt, és akkor mindig szoktam viccesen mondani, hogy akkor brainstormingolnak, hogy na figyeljetek, itt most valami olyasmi történt, most elment Jézus, itt maradtunk, de most akkor mi lesz? De olyan dolgot kaptunk ettől, hogy ez az egész életünket betölti. Hát el ne felejtsük ezt. És akkor brainstorming, mit fogunk csinálni, hogy el ne felejtsük. És akkor lehet, hogy valaki azt mondta, hát ő pénteken halt meg, hát akkor pénteken csak félrában ugráljunk. És akkor hát ez nem olyan jó. És akkor valaki egyszer azt mondta, hogy mi lenne, hogyha a hét első napján vasárnap mindig összejönnénk és megtörnénk a kenyeret. Hú, ez milyen jó. És akkor így keletkezett az egyházunk legelső ünnepnapja, a vasárnap, amit 2000 éve megülünk. És nem azért ülték meg, mert hogy el kell menni vasárnap, hanem azért, mert valami olyan nagy dolog történt velem, amit nem szeretném elfelejteni, minden vasárnap, héten legalább egyszer szeretnék neki hálát adni ezért, de nagyon. Mert hogy olyan dolog történt velem, hogyha én reggeltől estig azt mondanám, hogy köszönöm Istenem, köszönöm Istenem, köszönöm Istenem, még akkor se tudnám megköszönni neki eléggé. Tehát, hogy innen indul az egész, hogy nem el kell menni misére, hanem hogy saját igényem az, hogy elmenjek misére. És azt az igényt kellene valahogy fölébreszteni a fiatalokban, és próbálom, tehát minden este napreflexiót tartunk velük, tehát egyáltalán észrevegyem azt, hogy mi történik velem, már ez is egy, tehát hogy nagyon messziről indulunk. Onnan indulunk, hogy képes vagyok-e ma este megmondani, hogy mi történt velem ma. De a középiskolások mikor gondolkodnak el az, hogy mi történt velük ma? Tehát, hogy onnan indulunk, hogy most akkor egy órán keresztül, 4-es csoportokban lerajzolják a tekercsre, hogy ma milyen élmények voltak velük, és utána pedig elmesélik, hogy ezt hogyan élték meg. Tehát ez az alapja. Mi történt, hogyan éltem meg, és akkor lehet utána azon gondolkodni, hogy lehet, hogy jó Isten is ott van ebben, és akkor meg tudom neki köszönni azt, hogy ma volt egy jó beszélgetésem, ma játszottunk egy jót, ma elmentem a Café Francescóba. Milyen jó.
2: Mindkét projektet szorosan kapcsolódik a Schönstatt mozgalomhoz. Erről is kérlek, mesélj, hogy ez mit akar pontosan.
3: Hát ugye én már kicsit említettem is, tehát a Schönstatt az egy lelkiség, egy pedagógia, ez egy új életmód, ahogyan élek. És ez az organikus gondolkodás, tehát az, hogy az élet kérdései és a hit nagyon összetartoznak, hogy egyszerre kell fejleszteni és növekedni az emberi dolgokban, a kompetenciákban és a hitben, és hogy egyik a másik nélkül szerintem csak fél dolog. És akkor ez illetve hogy egy apostoli mozgalom, tehát hogy igazából a Kentin atya az alapítónak a célja a társadalom átformulása. Egész nagy álmai vannak ezzel, és akkor nyilván az egyházban is egy megújulási mozgalom, ugye 1914-ben alapította, és hogy a sönstadti közösségek, ugye vannak sönstadti atyák, de vannak egyházmegyés papok, vannak Mária nővérek, vannak sönstadti ifjúság, vannak a nemzetközi sönstadt családban van férfiak, nők, tehát hogy testvérek, tehát hogy minden állapotnak is megfelelően vannak sönstadti, mindenki tud ilyen fajta módon élni sönstadtiként, és hogy ez az apostoli küldetés, szerintem ez, amit én nagyon, nagyon magaménak érzek, az, hogy mi a Jóistennek az eszközei vagyunk, ez egy fontos eszköztudat, hogy én Isten eszköz vagyok, aki most engem használ abba, hogy megújítsa az egyházunkat, megújítsa a társadalmunkat, és a gondviselésbe vetett hit, az is nagyon fontos, tehát hogy abban való hit, hogy Jóisten rólam gondoskodik reggel, délbe, este, és hogy akkor is, ha nem látom, akkor is, hogyha nehéz, tudom, hogy ő tart engem, és hogy minden mögött is föl tudom őt fedezni. Ez is még nagyon fontos, hogy akármi is történik, ebben valahol megkeresni az ő akaratát, vele való élet. Nehéz így röviden összefoglalni a sönstadtot, mert ez egy egész életmód, meg egy néző. Tehát mint amiről meséltem, igazából ez mind onnan is származik, hogy ez a, ahogy ez a tükörkérdést felépítettük, ahogy az élesztő elindult. És akkor van a sönstadtnak még egy harmadik célkitűzése is, ami az apostoli világszövetség, ami az élesztő leginkább azt szolgálja, az, hogy fogjunk össze az egyházon belül. És most mindegy, hogy te a Fokolárba, a Sömönövbe, a Salomba, vagy az Új Jeruzsálemhez tartozol, mi tudunk összefogni és együtt apostolkodni, hiszen egy a célunk az, hogy az embereket Krisztusnak. És akkor hiába a sönstadti alapítás az élesztő, nem kell mindenkinek sönstadtinak lenni, hogy csatlakozzon, hanem mindenki csatlakozhat, és mindenkit éleszteni fog nekem azon, hogy megtapasztalásom, hogy éleszt ő, és abba a közösségbe, abba a karizmába, amiben vagyok, olyanba vagyok jó, és abba éleszt engem, és abba tudok növekedni, és úgy tudom a Jóistent szolgálni, az ő országát építeni, ahogyan én vagyok, és hogy ez a szép ebben.
2: Én így a fiatalok körében egyre inkább tapasztalom azt, hogy nagyon szomjazzák az igazságot, csak ez sokszor mondjuk így a materiális, anyagi világban keresik, és mi ugye keresztény emberként tudjuk, hogy a Jóisten az örök igazság. És az a biztos pont. De hogyan látod azt, mennyire nyitottak a mai fiatalok arra, hogy vallás, kereszténység?
3: Szerintem nyitottak, főleg, hogyha látnak maguk előtt embereket, akik ezt hitelesen élik. Szerintem, és hogyha ezt a kettőséget, hogy nekem vannak az életemnek kérdései, vagy milyen vágyak, és hogyha erre kapok válaszokat, hiteles válaszokat, szerintem arra nyitottak. Meg hogyha azt mondanám, hogy egy

0: van egy mise, ami egy óra, és akkor este mondta nekem a srác, vagy másnap reggel, hogy hát például, hogy gondolta, hogy hú, hát reggel volt a gyerek ima, meg aztán volt a mise, úgy, mert túl sok lesz az ima, de igazából jó volt. Ezt mondta nekem. Igazából jó volt. Tehát, hogy ő maga se, mert hogy vannak a fejébe kategóriák, és ez onnan jön, hogy mit élt meg. Tehát, hogy ha nem volt egy jó mise élménye, ha nem volt jó ima élménye, ha nem, tehát, hogyha ez a... Abba gondolom, de szerintem a Ferenc pápa is biztos egyetértene, hogy új formákat kell teremtenünk, amik a vallásos kifejeződését, a lelket, a lelkületet a mai fiatalok számára megteremtik. És így ők máshogyan fognak imádkozni, mint 10 éve, mint 20 éve, mint 30 éve. És akkor itt a kérdés, hogy hol vannak azok a műhelyek, akik lefordítják a vallásosságot a mai fiatalok nyelvére. És nagyon remélem, hogy sokan vannak. Én biztos, hogy Sőstadban ezt csinálom. És ezt csinálják a fiatalokkal, amikor újra és újra azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet jól imádkozni, és te hogy imádkozol, és ő hogy imádkozik, és jaj, érdekes, amit te csinálsz, mert azt én is ki akarom próbálni. És hogy nagyon sokféleképpen lehet imádkozni. És hogyha az, ha... És persze, hogy a Szent Mise az fontos, de hát azon kívül is lehet imádkozni, sokféleképpen. És hogyha valaki még sose imádkozott, akkor a Szent Misét nem fogja érteni. És hogyha nem magyarázod el neki, mit tudom, elküldöd a templomba, ahol vidéken ott vannak huszan, és tehát, hogy nem fog neki se tetszeni, mert egyszerűen nincs meg azt a misét, azt fogja tudni értékelni, aki már arra rájött, hogy igazából tök mindegy, hogy mit prédikál a pap, és tök mindegy, hogy a kántor hogy nyomja le azokat a és milyen hamis énekel, akkor is itt van a Jóisten ebben az eukarisztiában, mert a szentség ott van. Na de hát ez milyen út, milyen hosszú út, amíg valaki odáig eljut, hogy aztán nekem már tök mindegy, mert én ez a szentség, és én azért megyek el a... Tehát, hogy ez nagyon hosszú út, és ha most itt nem arról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy 5% az, aki egyáltalán még hisz, akkor az 5%-kal nagyon fontos, hogy elkezdjünk formákat keresni, mindenféle különböző formákat, ahogyan a többi 95-öt hitként a formával megnyerjük a Istennek.
1: Szerinted a modernizációra mennyire van szükség így az egyházban, vagy egyáltalán hogyan lehet lépést tartani ezzel a felgyorsult világgal itt a TikTok és a mindenféle social media alkalmazások közepette?
0: Hát most ez, hogy modernizáció, hát változnak a fiatalok és annak, amilyenek. Hát most persze, hogy kell velük valami, tehát hogy kérdés, hogy hol vannak azok a kapcsolódási pontok, amiket ők... Tehát, hogyha arról beszél alapítónk, hogy van a korhangja, meg a korhang, tehát hogy vannak a korunkban és a fiatalok lelkében igazán, és minden korban talán másképpen olyan vágyak és olyan valóságok, amik Istenhez vezetik őket, és hogy ezeket kell megtalálni, hogy talán hol van az a mondat, vagy az a dolog, amivel, hogyha oda megyek hozzá, akkor nagy százalékban elérem őket. Nem tudom, például a csend, nem tudom. Tehát a mai fiatalok már egy csendben lenni, múltkor volt az egyik gyakorlat a tükörképzésen, hogy 3 percig csendben volt az osztály, és talán a egyik mondta, hogy milyen érdekes, milyen jó volt már csendben lenni. De hogyha én elmegyek tezébe, és nem tudom, voltok-e tezébe, de hogy ott minden reggel, délbe, este, és ott vannak ezrével a fiatalok, de minden imában van egy 7 perces csend. De hogy ez milyen érdekes, hogy a fiatalok már abszolút nem tudnak csendben lenni, és hogy ezt egy kicsit persze gyakorolni is kell, meg kicsit tematizálni, most akkor csend lesz, és az mit jelent, és hogy a csendben mi fog történni. Hát persze, hogy följönnek belőle a dolgok, és ezt nehéz elviselni, meg hasonló. De hogy... szóval, hogy én nem vagyok annak a híve, hogy őket megérteni kell, és utakat kell keresni hozzájuk, és velük együtt beszélgetni arról, hogy számodra mit jelent ez az érték, mit jelent az, amit csinálsz, és abban nagy vágyuk, hogy kapcsolódjanak a másikhoz, akkor hogyha TikTok, vagy hogyha social médiát nézzük, vagy hogy hol vannak bennünk ez a nagy vágyak, hol vannak amiket mi is, tehát hogy a kapcsolódás az nagy téma, és az egyedül lét, az is nagy téma. Azt gondolom, hogy mindenki kiabál

0: mint hogy az egész létük kiabál annak az iránt, hogy tudok szeretni, és hogy szeretnek engem. És hogyha itt az egyháznak lennének olyan csatornái, ahol megtaláljuk őket, hogy igen, mi adunk neked egy közösséget, ahol szeretünk téged, és ahol megtanulod, mit jelent szeretni. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tudunk nekik adni, ami válasz az ő kérdéseikre.
1: Ha már szó volt az adatokról, hoztam egy KSH adatot, ez pedig a 30 év alatti fiatalok vallási megoszlásáról szól, és elég durva, amit találtam. 2001-ben közel 2.500.000-en voltak azok, akik kereszténynek vallották magukat. Ebbe beletartoznak a katolikusok, reformátusok vagy egyéb más felekezetek. 2011-ben ez 1.500.000, és a legutóbbi népszámláláskor, 2022-ben ez már csak 1 millió körül volt. Mi lehet ennek az oka?
0: Mi annak az oka, hogy egyre kevesebb ember hisz Istenben? Szerintem azért, mert egyre kevesebbek azok a, hogyha fiatalokat nézzük, egyre kevesebbek azok a felnőttek, akik hitelesen ezt tovább tudják adni, vagy meg tudják élni. Egyre kevesebb az az ember, aki azt mondja, hogy a hit olyan fontos számomra, hogy az egész életemet kitölti. Mert ugye én szoktam mondani ezt a hitsarok, hogy sokan úgy gondolkodnak a hitről, mint ez egy, vagy Istenről, hogy van az életemnek egy sarka, ott lakik Isten, és akkor néha elmegyek oda, imádkozok egyet, vagy elmegyek a misére, utána kijövök, és akkor élem az életemet. És akkor már egyszer majd, ha éppen szükségem van rá, mert nem tudom, jön a nehézség, vagy itt tudom, akkor megint elmegyek az Isten sarokba. Most kéne egy kis valami, nem tudom. Szóval az Isten sarok gondolat, és hogy szerintem arra van szükség, hogy minél több olyan ember legyen, mint az apostolok, akik azt mondja Szent Pál, jaj, nekem ha nem hagyhatom az evangéliumot, hogy annyira el vagyok telve ezzel a hittel, hogy egyszerűen érzem a felelősségét annak, hogy ezt nekem tovább kell adni, és hogy úgy élek, hogy ugye van egy hét élesztő a hétköznapokban csoportunk, hogy hétköznapokban ki hol találkozik, és ki hol tudott megint kapcsolódni valakihez, a buszon, vagy a metrón, vagy nem tudom hol, az utcán, és hogy úgy élni, hogy ezt továbbadni. Mert hogyha nézzük ugye, hogy az első században először voltak 12 apostol, vagy 72 tanítvány, nem tudom, és akkor utána, hogy így megy föl a hívők száma. És nyilván, hogy lehet, hogy ez egy olyan kor volt, tehát vannak vallásabb korok, meg hogy ez megy föl le, de hogy biztos, hogy olyan emberekre van szükség, akik így eltelnek ebből a hittel, és azt mondják, hogy ez az életemnek az alapja, és hogy Istennel élem meg az életemet. És ez az oka szerintem, hogy nincsenek papi szerzeti hivatásaink is, mert hogyha minél kevesebb ilyen ember van, akik azt mondják, hogy na, az életemnek az értelme, annak kevesebb fogják eldönteni, hogy úgy dönteni, hogy na, hát erre rakom fel az egész életemet. Hát hogyha csak egy sarok az Isten, hát akkor nyilván nem. Úgyhogy ezért is alapítottuk az élesztőt, hogy a fiatalokat elvinni egy olyan mély hitbe, és egy olyan mély felelősségbe, hogy ők azt mondják, hogy igen, Isten engem eszközének használ, hogy építse az országát itt a földön, és nekem ezt kell tennem nem csak az élesztő hetében, hanem az egész életembe.
1: Számomra mindig érdekes az, hogy valaki miért választja a papi hivatást, ezt nagyon érdekesnek tartom. Zárásként esetleg elmesélnéd nekünk, hogy te hogyan kaptad a jó Istentől ezt a meghívást?
0: Hát érdekes ez tényleg ez a kérdés, mert így mai fejjel gondolkodva, nem tudom. Tehát, hogy én 16 éves voltam, amikor először fölmerült ez a gondolat, és aztán 18 éves koromban kellett dönteni. Ugye mindenki érettségi után adta be a feladatlapját, vagy melyik egyetemre jelentkezik, és akkor én is akartam dönteni. És akkor végül a Sönstotatják közösségébe léptem be, úgy, hogy szerintem akkor a Sönstotatják közösségéből körülbelül ilyen 2%-ot ismertem, hogy mi ez a közösség. Tehát, hogy így reálisan, vagy így gondolkodás szintén, nem tudom, hogy én miért odaléptem be. Az biztos, hogy volt nekem egy mély isteni élményem, és egy kegyelmi év az életemben szerintem, a 16 évesen, amikor a Jóistent így közel éreztem magamhoz, és sokat jártam Panahamán a diákkápolnába, és ez egy szép időszak volt nekem, amikor Jóisten így meghívott, mondhatni így szép szóval. De hogy néha beszélgetek fiatalokkal, és ők mondják, hogy mekkora döntés ez, és hogy lehet így dönteni a papság mellett, meg hogy egész életre, és aztán rájöttem, hogy nem igazán, tehát nem akkor döntesz a papság mellett, ez igazából, amikor 18 évesen csak amellett döntöttem, hogy elindulok ezen az úton. Ott a papképzés, akárhol képeznek, minimum 6 év. És ebben a 6 évben azért egy minden jobb papképzés azért átmegy azon, hogy kipróbáld a hivatásodat, és ezt meg kell próbálni ezt, és hogy nyilván nekem azért a Sőt Atyák közösségben egy hosszabb képzésem volt, aminek volt apostoli gyakorlat, amikor fiatalokkal voltam Chilébe, és ez nagyon szép élmény volt nekem, és megerősített a hivatásomban, de hogy úgy érzem, hogy akkor is, hogy voltak krízisek, akkor is, vagy szerelmes lettem, de hogy akkor is úgy éreztem, hogy nem, én pap akarok lenni. És hogy ez engem így megerősített a hivatásomban ez egész év, és hogy igazából csak az elején csak azt kell dönteni, hogy én rálépek el az útra. És akkor utána meg persze a közösségben is van körülbelül 50%, aki aztán pap lesz azok közül, akik elkezdik. Tehát, hogy ez is hozzátartozik.
2: A Café Francesco Podcast 80. adásában Csermák Péter atyát hallották a fiatalok és a hit témájában.

Dicsértessék, ha Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Ebben a liturgikus évben vasárnaponként a Máté evangéliumát olvassuk, és most a holnap utáni vasárnapon egy klasszikus példabeszédhez érkezünk, ez pedig a magvető példabeszéde. És ha most azt mondanánk, hogy ki az, aki el tudja mondani a példabeszédet, az alap történést, meg talán a magyarázatot is, akkor valószínűleg mindannyian azt mondjuk, hogy persze, jól ismerjük, tudjuk, hogy mi történik benne, hogy a magvető megy, hova hullanak a magok, mekkora termést hoz a jóföldbe hulló mag, és azt is jól tudjuk, hogy a mag az Isten igéje, a lelkünk pedig a föld, ahova a mag hullik. De érdemes meghallgatni újra és újra az evangéliumot, mert mindig lehetnek új és új szempontok, olyan gondolat, amire eddig talán nem figyeltünk föl, és ami most a mai élethelyzetemben egy picit jobban reagálok rá, megérint, jobban megérint egy-egy dolog, egy-egy kifejezés. Így hallgassuk meg most ezt a példabeszédet. Jézus elment hazúról, leült a tó partján, hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg kínált a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld, majd amikor a nap fölkelt és forron tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tüvisek közé estek, amikor nőni kezdtek, a tüvisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek füle van, hallja meg. Ekkor oda mentek hozzá tanítványa, és megkérdezték, miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt. Nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelke, hogy még több legyen neki. De akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, ne értsenek, beteljesedjék rajtuk Izaiás próféta jövendőlése, halván hallotok, mégsem értetek, nézvén néztek, de mégsem láttok, megkérgesedett ugyanis a népnek szíve, fülükkel restül hallanak, szemüket behunják, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, nem látta. Vágyott hallani, amit ti hallotok, nem hallotta. Hallgassátok meg a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit szívükbe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövések közé esett maga az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok, a csalók, a vagyon elfoltja az benne, gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott maga az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ez tehát a magvető példabeszéde.

vetni, mert a magvető tehát Isten igéje hullik a szívünkbe, és nyilván az egyik alapvető kérdés, hogy milyen az én szívem. És persze azt azért fontos tudatosítani magunkban, hogy nem egységes a szívünk. Most értsük jól a képet. Vannak dolgok, ami nem nagyon érint meg, amit úgy elutasítok, úgy kívül kerül rajtam. Aztán vannak helyzetek, amikor valóban a világi gondok, amikor a mindennapok zűrjei, zavarjai, a mindennapok hajtásai akadályozzák, hogy az a mag bennem termőre forduljon. Vagy éppen vannak helyzetek, amikor visszavonulok egy támadásban, egy kritikában, vagy nem merek kilépni, mert mit fognak szólni hozzá, mert mi az, ami, mert mibe fognak belekötni, és milyen sokszor érezzük, látjuk azt, hogy vannak emberek, akik csak azt keresik, hogy mibe köthetnek bele. És persze vannak helyzetek, amikor valóban jó termést tud hozni a mag, ami belém hullott. Mert beléd hullott az Isten magvetése. Hallhatjuk újra és újra ezt a gondolatot, és milyen jó, hogyha ez újra és újra megvalósulhat bennünk. Milyen az én lelkem talaja, és mit tehetek azért, és újra gyomlálni, meg kapálni kell, meg rendbe kell tartani, meg a köveket kiszedni belőle, mert a talaj az nem egy egységes dolog, és nem egy statikus dolog, hogy mindig ugyanolyan marad, hanem látjuk ezt, ha kimegyünk a földekre, vagy a kertünkbe, hogy kiszedtük a gyomokat, aztán néhány nap múlva újra kezdődik a gyomoknak a növekedése. A mag az jó. Ezt azért muszáj leszögeznünk, hogy az a mag, amit Isten magjaként, Isten igéjeként hullik a szívünkbe, az jó. Az termést akar hozni, csak engedem-e, hagyom-e? Tud-e bennem termést hozni az a mag? És ugye mi az, amit megtehetek értek? Személyes Isten kapcsolat az mindig segít, és mindig meg tud erősíteni. A szentségek újra és újra megerősítenek. Ha igyekszem elcsöndesedni, időt találni a csöndre, a csöndességre, akkor mindez tud segíteni. Mert segít abban, hogy a szívem nyitottá váljon, hogy befogadja azt a magot, amelyet Isten hullad belém, hogy befogadja azt a magot, amely az Isten kegyelmét, erejét, szeretetét akarja számomra megmutatni, tudja számomra nyújtani. Mert Jézus újra és újra segíteni akar, hogy ez a mag, ez termőre forduljon. És nyilván ugye értjük valahol a képet, hogy a magvető talaj előkészítést is végez, és a Jézus korában úgy történt a magvetés, hogy először elszórták a magot, utána szántották be, és talán egy kicsit mások a mai technikák, de valahol ugyanez van, hogy a talajt elő kell készíteni. És talán ez az egyik fontos oldala számunkra ebben a példabeszédben, ebben a tanításban. Milyen az én szívemnek, a lelkemnek a talaja? Mi az, ami veszélyezteti? Mik azok a töv, gyomok, tövisek, amelyek ott vannak valahol a lelkem mélyén, és ami újra és újra elő akar bukkanni? Vagy mik azok a félelmek, amelyek akadályoznak, belső félelem, külső támadástól való félelem, a létem, az életemnek ezek a belső dolgai, ezek hogyan vannak, hogyan működnek, hogy van-e, aki bíztat, aki erősít, vagy meg tudok rettenni, mi az, amitől megrettenek, mi az, amitől félek, ami megakadályoz, ami meggátol. És ez nagyon fontos újra és újra a számunkra. És persze jó, hogyha mindezekben újra és újra erőt kapunk, hogy mindezekben újra és újra meg tudunk erősödni, ha mindezek újra és újra segítenek és erősítenek bennünket.

Milyen jó, hogy ez az öröm bennünk lehet, amikor a magvetést megtapasztaljuk. Talán egy másik oldala ennek a példabeszédnek, hogy én vagyok a magvető. Mert Jézus bennünket is magvetésre küld. Halljuk újra és újra a küldetés szavait az evangéliumokban. Én vagyok a magvető. Na igen ám, de első kérdés talán az lehet, hogy van-e mit vetnem. Vagyis, hogy ismerem-e az isteni tanítást, ismerem-e a szentírást, ismerem-e Jézusnak a tanítását, az egyháznak a tanítását, mennyire ismerem azt, amit vetnem kellene, amit tovább kellene adnom, amit meg kellene mutatnom. És arról így függ össze a kettő, hogy az a termés, ami bennem a jó földben megterem, az utána továbbadható lesz, mint ahogy újra és újra a növény megtermi maga magját, ami aztán továbbadódhat, tovább lehet szórni ezeket a magokat. Tehát, hogy van-e mit vetnem, hogy tudom-e, hogy mi az Isten szava tanítása, hogyan tudom azt vetni, és hogy kinek kell nekem vetnem, ki az, aki, mi az a helyzet, ahol én Isten igéjét elmondhatom, ahol az Isten szava valamiképpen megmutatkozhat, és ahol az Isten szava újra és újra jelen lehet a számomra. És Jézus megerősít ebben, mindebben bennünket, Jézus segít mindebben bennünket, hogy újra és újra jelen lehessünk abban, ami minket, abban a feladatban, amire Jézus meg akar bennünket hívni, hogy meg tudjunk erősödni abban, ami a feladatunk, magvetővé válni. Nem is olyan egyszer a magvetőnek a feladata, magvetővé válni, talajelőkészítésre is szükség van, hogy aztán legyen hova vetni a magot, ez is egy része a magvető feladatának, hogyan tudom a másikat előkészíteni, kapcsolatot építeni vele, valamiképpen meg elfogadtatni magamat, elfogadni egymást, hogy valamiképpen az látszódjon, hogy ő számára fontos az, amit én adni tudok, hogy merjen kérdezni, hogy megsejtse azt, hogy én jót akarok neki, hogy nem csak egy külső letámadás mindez, hanem valóban egy valami jó dolgot akarok mutatni neki, valami jó dolgot akarok átadni a számára. Tehát magvetővé kell válnom, és ezt újra és újra tanulni kell, újra és újra ebben meg kell erősödnünk, újra és újra ebben előre kell lépnünk, hogy hogyan lehetek magvetővé, hol lehetek magvetővé. És persze nem ott kell kezdeni, hogy kiállok az utcasarokra, meg a szószékre, meg a valahova, hanem ott kezdődik a magvető létem, hogy hogyan beszélek a másik, a mellettem lévő emberrel, a családtagjaimmal, a munkahelyemen, hogyan vagyok jelen, hogyan végzem el a munkámat, mennyire becsülettel végzem el a munkámat, becsülettel teszem a dolgomat, a feladatomat. Már ez is tulajdonképpen magvetés, hogy én tisztességgel, becsülettel végzem a dolgomat, hogy én velem lehet beszélni, meg tudom hallgatni a másikat, én tudok értelmes válaszokat adni, én nem lerohanom, vagy nem letaglózom a másikat, hogy úgy tudok figyelmeztetni, hogy abban benne van a szeretetem, hogy valahol az Isten szeretete mégiscsak azért sugárzóvá válik bennem, sugárzóvá válik rajtam keresztül, mert a hitem ott van minden helyzetben, mert a hitemet komolyan veszem, mert életemmé vált a Krisztussal való kapcsolatom. És persze ez sem könnyű, ez sem mindig úgy sikerül, hogy szeretném, ebben is újra és újra előre kell kapnom, újra és újra tanulnom kell, meg kell magam erősíteni abban a feladatban, hogy magvető szeretnék lenni, abban a feladatban, hogy Isten üzenetét szeretném továbbadni. Aztán még egy része lehet ennek a gondolatsornak, hogy nem egyéni munkára hív bennünket Jézus. Nem azt mondja, hogy menjél egyedül ki a földre, és
és csinálj, amit tudsz, egyedül küzdjél meg egyedül a dolgokkal, hanem közösségbe hív bennünket Jézus. Kezdettől fogva jelen van ez a közösség az egyházban, az első tanítványok is közösséget hoznak létre a különböző helyeken. Nagyon sok helyzetben megtapasztaljuk ezt, az apostolok cselekedetében is látjuk ezt, hogy közösségre hív bennünket Jézus, hogy együtt kell tevékenykednünk a magvetésnek, az igehirdetésnek a művében, hogy együtt kell tegyük mindazt, ami fontos Isten igének a terjesztésében. És van, aki arra kapott képességet, tehetséget, lehetőséget, hogy kiálljon a szószékre, vagy különböző helyzetekben, rendezvényeken, akár világiként is megszólaljon, és elmondja Isten szavát, elmondja Isten üzenetét. Más arra kapott meghívást, arra kapott talentumot, hogy a egyéni beszélgetésekben, hogy az egyéni kapcsolataiban tudja közvetíteni Krisztust, és meg tudjon helyenként szólalni egy-egy helyzetben. De lehet, hogy valaki arra kapott lehetőséget, képességet, tehetséget, hogy a plébánia közösségében háttérmunkákat végezzen. A takarításban, a virágozásban, a sekrestében, az irodában, a különböző programok szervezésében való segítségben, hogy elviszem a plakátot, kiteszem, leveszem, vagy valaki arra kapott talentumot, hogy egy elkészült anyagot szépen ki tudjon nyomtatni, és közé tudja tenni, közkincsé tudja tenni, vagy arra kapott talentumot, mozgást, hogy a templomot, a templom környezetét rendben tartsa. Tehát nem csak arról szól a magvetés, hogy kiállok és elkezdek beszélni Krisztusról, hanem arról is szól, hogy a templom környezetében, a plébánia, a közösség környezetében mit tudok tenni, és hogyan tudok szóba állni, találkozni emberekkel. Ami fontos, hogy jelen legyünk, jelen legyek az emberek között. Ami fontos, akkor tudok hatni a másikra, ha jelen vagyok közöttük, ha látják az én életemet, nem hivalkodóan, hanem csöndesen, sugárzóan, Isten szeretetét sugárzóan látják az én életemet, hogy egyre jobban fölfedezik, megvalósul mindaz, amit én megpróbálok képviselni, még akkor is, ha meg sem szólalok, sokszor meg se kell szólalnom, hanem az életem válik sugárzóvá, ahogyan jelen vagyok egy-egy helyzetben. Jelen lenni a környezetemben, nem elbújni, nem félni, hanem jelen lenni a környezetemben. Ez is egy olyan dolog lehet, ez is egy olyan feladat lehet, ami megerősít bennünket az igéhirdetés feladatában, megerősít bennünket abban, hogy Jézus szeretetét egyre jobban tükrözzük, egyre jobban meg tudjuk mutatni a másik, a mellettünk élő ember felé.

Folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban, és a magvető példabeszédéről gondolkodunk, és emberi kapcsolatainkban is ez a magvető példabeszéd sokat jelenthet, és különösen a meghallgatás területén jelenthet sokat ez a példabeszéd. Ugye az, hogy én valamit elmondok a másiknak, az tulajdonképpen egy magvetés, most bármiről legyen szó, most nem feltétlenül Isten igéjéről, hanem akármiről, az saját életemről, a helyzetemről, valami feladatról, bármiről. És a másik ezt hogyan tudja befogadni. Ugye ha köves a talaj, akkor gyakorlatilag nem érinti meg, meg se érinti, fel se fogja igazából, amit én mondtam. Hogyha az útszére esett a mag, ha ez a köves talaj van, akkor tulajdonképpen a külső dolgok azok, amik befolyásolnak, hogy van valami olyan feladat, vagy valami van a tévében, vagy bármi, ami elvonja a figyelmet arról, amit ő elmondott. A tövisek közé hullott mag pedig az, amikor olyan belső akadályaim vannak, hogy most én is fáradt vagyok, vagy feszült vagyok, vagy ideges vagyok, vagy a magam problémájával szeretnék foglalkozni, vagy azt szeretném elmondani a másiknak, és akkor megint csak nem tudom őt meghallgatni. Ugye itt a meghallgatás sok mindenen függhet, hogy most hogyan tudjuk egymást meghallgatni, és kölcsönösen meghallgatni egymást. Ugye ez a szívvel történő meghallgatás, amikor a szívembe belehullik a mag, és a szívemmel figyelek oda a másik emberre, figyelek oda a mellettem élő emberre. Tehát a meghallgatás is jelen lehet ennek a példabeszédnek a gondolat sorában. Meg kell tudnom hallgatni a másikat, figyelnem kell arra, hogy a másik mit szeretne nekem elmondani, és ez sokszor erőfeszítést is igényel. És itt a meghallgatás témájában, ugye mit jelent az, hogy most a szívemnek a talaja milyen, vagy hogyan működik ez a dolog, megfogalmazódik bennem egy gondolat, azt kifejezem a szavaimmal. A másik hallja ezeket a szavakat, és lefordítja azt, hogy mit is jelentenek ezek a szavak. Csak az a nagyon nehéz, hogy nem biztos, hogy pontosan értette azt, amit én mondok. Lehet, hogy valamit másképp értett, vagy nem értette pontosan. Tehát amikor egy komolyabb dologról, egy mélyebb dologról beszélgetünk, akkor például vissza lehet kérdezni, hogy jól értettem, hogy te azt szeretnéd mondani nekem, hogy jól értettem, amit te mondtál. És akkor itt lehet tisztázni azt, hogy most akkor pontosan mire is gondolt a másik, pontosan mit is szeretne a másik elérni, vagy megvalósítani, mi az, ami a másikban lecsapódott mindabból, amit én mondtam neki. Tehát ugye a meghallgatás az szintén valamiféle magvetés. Szeretném, hogyha a másik megértené, amit én mondok, a másikban visszhangra találna az, amit én elmondok neki. És persze ennek ki kell alakulni szép lassan a kölcsönösségének, hogy én is meghallgatom meg, ő is meghallgatja. És ennek az is a nehézsége egy-egy ilyen beszélgetésnél, egyrészt, hogy az egyik fél hallgatagabb, a másik bőbeszédűbb, és akkor hogyan lehet ezt jól szabályozni, ezt jól megbeszélni a dolgot. Vagy amikor látom a másiknak a reakcióját, amikor valamit elkezdek mondani, és összerándul a szemöldöke, automatikus reakciókat, tehát nem feltétlenül, mert nem akarja meghallani, és akkor elbizonytalanodom, hogy akkor ez most ő jól fogja érteni, ez most neki úgy működik, ahogy kellene, most ő ezt igazán jól érti meg, és jól tudja, jól fogja föl azt, amit én mondanék neki. És nagyon fontos, hogy ezeknek tudatában legyünk, hogy amikor a másik nem érti pontosan, amit én mondok, az nem azt jelenti feltétlenül, hogy haragszik rám, meg már nem szeret, meg már nem akar velem lenni, hanem csak annyit jelent, hogy nem érti pontosan.
tisztázni kell a dolgokat. Tehát nem vagyunk egyformák, nem egyformán nevelkedtünk, egy csomó különbözőség van bennünk, és ez a meghallgatásban, a beszélgetéseinkben is sokszor előjön. Tehát erre is nagyon oda kell figyelnünk, hogy hogyan tudom meghallgatni a másikat, hogyan tudok bekapcsolódni abban, amit a másik mondani akar nekem, és érteni, megérteni azt, amit a másik mond. És ehhez vannak különféle lehetőségek, eszközök a számunkra, amit újra és újra föl tudunk használni, és Jézus segít bennünket mindebben. Jézus segít bennünket abban, hogy egyre jobban oda tudjunk figyelni, egyre jobban meg tudjuk hallgatni egymást. Hogyha ezekre odafigyelünk, akkor ennek a gyakorlata kialakul, akkor ez egyre jobban meg tud bennünk erősödni. És tulajdonképpen azt is érdemes felfedezni, hogyha ezt a meghallgatást gyakorlom mondjuk a házasságban, egy szoros kapcsolatban, és ez kialakul, és ez megerősödik, akkor ez működni fog a másik, a többi kapcsolatomban, a lazább kapcsolataimban is jobban fogok tudni meghallgatni, jobban tudok odafigyelni a másikra. Ha egyik területen kialakul ez bennem, akkor az erősíti a másik területet is, és akkor egyre jobban oda tudunk egymásra figyelni. És ez ehhez mindenhez persze Isten ereje, Isten kegyelme, Isten segítsége jelen van az életünkben, jelen van a mindennapjainkban. Meghallgatás, magvetés, Isten magvetése, hogyan fogadom be, hogyan tudom fölhasználni, hogyan tudom termővé tenni a lelkemet, hogyan tudom vetni a jó magot a körülöttem lévő emberek felé. A szavaink is ilyen magvetések, a szavainkkal is tudunk jót vagy rosszat tenni, jó felé vezetni, vagy rossz felé vezetni, simogatni, vagy bántani. Tehát ez is része lehet mindennek a dolognak, ennek a magvető példabeszédnek. Együtt közösen szeretnénk haladni a Krisztusi úton, és ez ad Jézus Úr és Úr a erőt és kegyelmet a számunkra. Szent Gáli Katának van egy írása, Kegyelem, Domonkos, a kegyelem a címe. Te soha többé nem lehetsz nyugodt, és nem lesz tiéd a nyáspolgári béke, mert beléd hullott az Isten vetése, és azt kitépni nem lehet, vagy nem mered, mert érzed, éned jobbik része. Azt megteheted, hogy sohasem kapálod, hogy letaposod a kihajló ágat, hogy nem gondozod, hogy szinte gyűlölöd, de harmat is van, és néha akaratlan meglep. És valahogy elindul benned egy gondolat, egy szó, egy jó barát, egy semmi, s amit már kezdtél elfeledni, vagy letagadni, duzzad, újraél, a gyökér a mag belőle beléd szövődik és szállá fakad, és vakmerő kalandra bátorít kilépni önmagadból, az átlagosból, komolyan venni azt, amit hiszel. Tulajdonképpen miért nem kezded el?

szolgálod bátran a napsugarát, tükör leszel, közvetíted a magot, ami beléd hullott, amit újra és újra hallunk, akár a rádión keresztül, akár a másik emberen keresztül, vagy a Szentírásból, vagy a Szentmiséből, a liturgiából továbbadni Isten szavát, Isten szeretetét, megmutatni Isten jelenlétét abban a világban, amelyben élünk. Erre hív bennünket újra és újra Jézus, ebben akar újra és újra megerősíteni bennünket Jézus. Köszönöm, hogy minket választottak, köszönöm, hogy meghallgatták ezt a műsort, köszönöm, hogy szeretnének magvetők lenni a környezetükben. Isten áldja meg minden hallgatót, Isten áldja meg mindazokat, akik a magvetés munkáját különböző módokon vállalják. Szép napot kívánok! Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

az áldás gondolatokat hallják. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, ott mindig történnek csodák. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, igenné fonódnak össze szavaink. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, egymás szívei fölött őrködünk. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, őszinte érintésekből él a szenvedély. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, együtt változunk jóvá. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, mindig találunk megbocsájtani valót. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, derűsen viseljük egymás rossz napjait. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, az évek ösvényén kézen fogva kísérjük egymást. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, áldásul vagyunk a Föld.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Ezt a rózsafüzért a Néri Szent Fülöp ima csoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában élőben. Fölajánlom ezt a rózsafüzért egy Ottilia nevezetű fiatal lányért, aki autóbalesetért, a gyógyulásáért. Kérem, hogy imádkozzanak velem, érte, és önök is tegyék hozzá a családját, a családjukban levő gyermeket, beteget, a kórházban levő gyerekeket, akit balesetért. Imádkozzunk élő hittel, hogy imánk meghallgatásra találjon. Imádkozzunk a békéért, hivatásokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek,

0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a hiteteknek sem. Uram, köszönöm, hogy a te feltámadásod nem olyan természeti jelenség, mint egy távoli csillag különleges ténye, hanem mindennapjaim reménye lehet, napi örömöm forrása, nehézségeim gyógyszere. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus miután szavait befejezte, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet. Életének ez az utolsó mozzanata szorosan kapcsolódik az elsőhöz, vagyis a mennyből való alászálláshoz, amely a megtestesülésben történt meg. Csak azt tud visszatérni az Atyához, aki az Atyától jött, vagyis Krisztus. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja, és nem ismeri, de ti ismeritek, mert bennetek van, és bennetek marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök nektek, az igazság lelkét, aki az atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten meg Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten meg Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária így imádkozott, magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázattól szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdett minden nemzedék. Mi nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most
0: és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Mária így magasztalta Istent. Irgalmaz istenfélőkre száll nemzedékről nemzedékre. Nagyszerű dolgokat művel karja erejével. Szétszórja a szívük szándékában gőgösködőket. Uralkodókat taszít le trónjukról, de fölemeli az alázatosokat. Nem feledi irgalmasságát Ábrahám és utódai iránt mindörökre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes,
2: az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Kedves hallgatóink, a dicsőséges rózsafüzét imádkoztuk a Mária Rádió kápolnájában. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
5: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért és hozzátartozóikért ajánlottuk fel.
6: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 11-e. Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Izajásnál olvassuk ezt a 60. fejezet 10. versében. Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Az Úr rossznak ítéli, ha nincs törvényes rend, ahogy olvassuk az előző fejezet, az 59. fejezet 15. versében Izajásnál. Tehát az Úr rossznak ítéli, ha nincs törvényes rend, világi törvényes rend. Az Úr szánja az embert, mert bármiféle rendetlenség, az nyomorúságot okoz, sok nyomorúságot. Hát még a káosz mennyi nyomorúságot okoz. Az egy kegyelem, hogy az Úr nem hagyja magára a saját gonoszságába befulladó embert. Az Úr nem hagyja tombolni a sátánt. Ha nincs, aki közbelépjen, ő lép közbe. Bizonyos helyzetekben direkten, igazságával lesújt, megfizet, megállítja a bűnámok futását, amely nem ismer határokat. De jó, ha az Úr közbelép, de jó, hogy az Úr megállt parancsol, figyelmeztet, akár kemény eszközöket is bevet a rend érdekében. Isten közbelépése mindig az életet szolgálja. Az Úr soha nem indulatból cselekszik. Ővele kapcsolatban a bosszú állás fogalmát soha nem ember indulatok alapján akarjuk megérteni. Áldott legyen ez az Isten, hogy végül Jézus Krisztusban lépett közbe. Látva a világ eseményeit, az ember nyomorúságát, egyéni, közösségi, történeti összefüggésekben egyaránt, Jézus Krisztussal közbelépett. És ez a közbelépés alapvető változást hozott. Isten úgy lépett közbe, hogy nem sújtott oda senkinek sem. Önmagán kívül. Az Úr megváltó szeretete ezért ma is megtérésre hív, megtérést kíván, és megtérést kínál az Úr megváltó szeretete. Alapvető megújulást kíván. A Szent Lelket, az Isten félelmet javasolja, miközben ő a saját tökéletes boldog rendjét a szívünkbe írja. Ez a végső, ez az egyetlen megoldás. Ő pedig hamarosan teljessé teszi ezt a megoldást, Jézus Krisztus visszajövetelével. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.
4: Hírpercek.
5: Sarlós Boldogasszony ünnepén Mátra Verebélyi Szentkuton a gyermekekért imádkoztak. Idén is megrendezték a görög katolikus metropólia görög tűztáborát. Doka Klára díjat kapott a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár levéltárosa. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Minden évben Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan tartják Vátraverebélyi Szentkuton az együttjárók, jegyesek, fiatal házasok és gyermekekre vágyók zarándoklatát, közölte a Váci Egyház megye. A búcsúi ünnepi szentmisét idén július 5-én Marton Zsolt, Váci megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának elnöke mutatta be. A fiatal és gyermekekre váró házaspárokhoz szólva a főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy a házasság misztérium, amelyet a Szentírás is sokszor hasonlít Isten és ember viszonyához. Benne pedig a Szent Háromság titka tárul fel, ha a házastársak a kölcsönös szeretetre törekszenek, amely ezáltal a legteljesebb tanúságtételé is válhat. A zarándokok végül hálát adtak Istennek az élet ajándékáért, és köszönetet mondtak a szülőknek és a megszületendő, közreműködő orvosoknak, szülésznőknek. Június 28-a és július 3-a között ismét benépesült a nagykálói Korányi Frigyes görögkatolikus általános iskola, gimnázium és kollégium. Idén is megrendezték a görög tűztábort, amelyre a görögkatolikus metropólia 80 parókiájáról 140 gyermek érkezett, tájékoztatott a görögkatolikus metropólia. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő tábor már a valódi közösséget hozott létre. A tábor központja ezúttal is Nagykáló volt, de a hét során Harangodra, Nyíregyházára, Kálosemjénbe és Máriapócsra is ellátogattak a táborozók. A tábor harmadik napján szerdán Kálosemjénből gyalogos zarándoklat vezetett Máriapócsra, amelynek során Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspökkel együtt imádkoztak a táborozók. A görög tűz tábor idén is bebizonyította, hogy a közös imádságok, a szolgálat öröme, az egymásra figyelés és a barátságok ajándékok. Nagy elismerés érte a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár munkatársát, Varga Tibor László levéltárost, a Magyar Levéltárosok Egyesületének június 30-i Nagyváradon megrendezett éves vándorgyűlésén. Ott vehette át a Dóka Klára díj első fokozatát, tájékoztatott a Veszprém.

0: megyei szakaszához kapcsolódott, amelyhez átfogó forrásfeltáró munkát végzett. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, Önök a Mária Rádió híreit hallották. Hírolvasó Kontra Zsuzsa volt.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható. Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret következik.
3: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Bölcs tanítónk, Szent Benedek, világíts!

Az Úr örök dicsőséget szerzett nekik, és örök hírnével ajándékozza meg őket. Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek.

Rád szomjas a lelkem, testem utána deped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged. Mert irgalmad többet ér, mint az élet, hadd magasztaljon ezért ajkam. Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imár a kezemet. Mint dús lakomával teljék be lelkem, ajkam újjongjon, szám dicsőítsen téged. Még fekvőhelyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem. Mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr örök dicsőséget szerzett nekik, és örök hírnévvel ajándékozza meg őket. Isten szolgái, áldjátok az Urat mindörökké. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Áldjátok az Urat az Úr angyalai mindnyájan, áldjátok az Urat ti egek. Áldjátok az Urat ti vizek az égbolt fölött. Áldjátok az Urat, az Úr minden erői. Áldjátok az Urat, nap és holdvilág. Áldjátok az Urat, égi csillagok. Áldjátok az Urat, záporeső és harmat. Áldjátok az Urat, ti viharok. Áldjátok az Urat, tűz és forróság. Áldjátok az Urat, hideg és hőség. Áldjátok az Urat, dér és harmat. Áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg. Áldjátok az Urat, jég és hóesés. Áldjátok az Urat, éjek és nappalok. Áldjátok az Urat, világosság és sötétség. Áldjátok az Urat, villámok és fellegek. Áldja az Urat a száraz föld, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, hegyek és halmok. Áldjátok az Urat mind, amik a földből sarjadtok. Áldjátok az Urat, ti források. Áldjátok az Urat, folyamok és tengerek. Áldjátok az Urat, tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat, égi madarak. Áldjátok az Urat, vadak és házi állatok. Áldjátok az Urat, ti emberek fiai. Áldja az Urat Izrael. Dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai, áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái. Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek, áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek. Áldjátok az Urat, Hanania, Azarja és Misael, dicsérjétek és magasztaljátok örökké. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, dicsérjük és magasztaljuk örökké. Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött, dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké. Isten szolgái, áldjátok az Urat mindörökké. Örvendenek dicsőségüknek a szentek, vigadva térnek nyugovóra. Új dalt énekeljetek az Úrnak, dicsérete zengjen hívei gyülekezetében. Teremtőjének örvendjen Izrael, és Sion fiai királyuk miatt újjongjanak. Dicsérjék nevét körtánccal, kézidobbal, citerával zsoltárt zengjenek neki. Mert népében kedvét találja az Úr, és a megalázottakat diadallal koszorúzza. Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, újjongjanak nyugvóhelyükön. Szájuk Isten dicsérje, és kétélű kard legyen a kezükben, hogy a pogányokon bosszút álljanak, és a népeket megfenyítsék.
királyaikat verjék békjóba, és uraikat vasbilincsbe, hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva van, ez lesz dicsősége összes szentjeinek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Örvendenek dicsőségüknek a szentek, vigadva térnek nyugovóra. Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Isten törvénye él a szívében, Isten törvénye él a szívében. Nem is tétováznak léptei, él a szívében. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,

Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadított, támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által. Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol,

Úgy nekünk váltja be, amit ígért, hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk, szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.

hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk. Istenünk irgalmas szívétől,

lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

0: Testvérei, magasztaljuk Krisztust, Szent Istenünket, és kérjük tőle, hogy szentségben járjunk színe előtt életünk minden napján. Mondjuk hangos szóval, Urunk, egyedül te vagy a Szent. Te hasonló lettél hozzánk, és vállaltad minden kísértésünket, de bűnbe nem estél. Irgalmazz nekünk, Urunk Jézus. Urunk, egyedül te vagy a Szent. Te mindnyájunkat meghívtál a tökéletes szeretetre. Szentelj meg minket, Urunk Jézus. Urunk, egyedül te vagy a Szent. Te úgy akartad, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk. Világosíts meg minket, Urunk Jézus. Urunk, egyedül te vagy a Szent. Te szolgálni jöttél, és nem azért, hogy neked szolgáljanak. Segíts, hogy alázatosan szolgáljunk testvéreinknek és neked, Urunk Jézus. Urunk, egyedül te vagy a Szent. Te az Atya dicsőségének fénye és lényének képmása vagy. Segíts, hogy meglássuk dicsőséges arcodat, Urunk Jézus. Urunk, egyedül te vagy a Szent. Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te Szent Benedek apátot az Isten szolgálat iskolájában kiváló mesterré tetted. Add kérünk, hogy az irántad való szeretetet mindennél többre becsüljük, és szárnyaló szívvel járjunk parancsaid útján. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

Mária Rádió. Felajánlási ima a Szentléleknek. Szentlélek Úristen, ma át szeretném neked adni magamat egészen. Alakíts ki bennem Jézust, vezess be az igazi keresztény életbe, a Szent Háromság életébe. Szentlélek, mindenütt, ahol Jézus megtestesül, általad történik. Általad öltött testet az ige a Szentírásban. Általad testesült meg ő Máriában. Általad egyesülünk vele, s titokzatos testével a keresztségben. Általad változik át a kenyér az ő testévé a Szentmisében. Általad jelenik meg ő közöttünk, ha nevében összejövünk. Add, hogy általad bennem és köztünk is egyre jobban megtestesüljön Jézus. Szentlélek Isten, te azt tudod betölteni, abba tudod kialakítani Jézust, aki vár téged. Add, hogy várjalak, hogy következetesen kialakítsam életemben a rád várakozó csendes imák idejét. Add vágynom arra, hogy szent legyek, hogy Jézus, a Szent Háromság éljen bennem általad. Segíts, hogy minden imámból azzal az elhatározással induljak, hogy veled akarok egyre jobban úgy látni, úgy ítélni, úgy cselekedni, úgy beszélni, mint Jézus, hogy ő maga láthasson, cselekedhessen, beszélhessen bennem. Szentlélek, te eltöltötted Máriát, mert hallgatott hangodra, s igent mondott hívásodra. Szeretnék ma én is igent mondani minden hívásodra, a lefekvésben és a felkelésben, imában és tanulásban, munkában és pihenésben, igen lenni családomnak és fele barátaimnak. Szeretném ma mindig, azonnal és örömmel megtenni, amit kívánsz, amit tennem kell. Szentlélek, te Istennek kiáradó, önmagából kilépő szeretete vagy. Abban tudsz élni, s azt tudod elvezetni a teljes szabadságra, aki nem zárkózik magába, aki, ahogy a Mária elindult Erzsébethez, kilép önmagából, s elindul mások felé. Szeretnék ma én is kilépni magamba zártságomból, s elindulni, hogy szolgáljam testvéreimet, a te titkaidnak, a jelenlétednek örömét adva nekik. Szentlélek, a küldetés, a tanúságtétel lelke. Szíts fel bennem a felelősséget minden embertársam iránt. Add, hogy égően várjam elvezetni őket Isten szeretetére. Szentlélek, minden közösség lelke, az egység lelke, az Atya és a Fiú kölcsönös szeretete. Segíts ma mindent megtennem azért, hogy ahol Krisztusban testvérekkel találkozom, a kölcsönös szeretet uralkodjék közöttünk, s ezáltal ott lehess te, és általad Jézus, s így az emberek megismerhessék a szeretet Istent, a Szent Háromságot, aki közöttünk él. S add, hogy ma bárhová megyek, az embertársaim közötti egységet szolgáljam, s ahol széthúzás uralkodik, oda a te erődben a megbocsájtást, az újrakezdést, az egyetértést vigyem. Szentlélek Isten, a kereszten kiárasztott lélek. Jézusnak a keresztig kellett odaadnia önmagát, hogy elküldhessen téged, s így megszülethessék a közösség általad és benned az egyház. Add, hogy ma minden fájdalomban felismerjem és átöleljem Jézust, s így általam is kiáradhass, és megújulhasson benned a közösség, amelyben élek, és az egész egyház. Szentlélek Isten, a szabadság és öröm lelke, a remény lelke. Add biztosan és szabadon remélnem, hogy te nagyobb dolgokat tudsz végbevinni bennem, mint amire én, folyton újra ereső gyöngeségemben, valaha is képes volnék. Add hinnem és remélnem, hogyha átadom magam neked,
te új szívet és új lelket adsz belém. Add, hogy tudjak hálaadó örömmel remélni végtelenül nagy tetteidben, tudjam remélni, hogy általam is meg akarod újítani a közösséget, amelyben élek, és egyházadat, és a föld színét. Szentlélek, a tűz lelke, gyújtsd lángra a lelkemet, és tégy engem is tüzet hordozójává. Ámen.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Szentszék. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggá avatási eljárása. Új plébániát szenteltek a mianmári polgárháború által erősen sújtott Kalai egyházmegyében.

0: 14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Július 8-a és 11-e között zajlik az erbili Káld katolikus főegyház megyében az ankavai ifjúsági találkozó, amelyre a Szent Atya videóüzenetet küldött. Arra buzdítja az Irak minden részéről érkezett fiatalokat, hogy ne féljenek a világ világossága lenni, tanúskodni Isten irántuk való szeretetéről, kiengesztelő erejéről. Osszák meg másokkal a tartósan békés jövő reményét, és bízzanak az Úrban, aki nem hagyja magukra őket a nehézségekben sem. A hit és a közösség légkörében gyűltek össze a fiatalok Erbil keresztények lakta negyedében az ankavai ifjúsági találkozón.
1: And I pray that it will be an opportunity for all of you to grow in friendship with Jesus and with one another.
0: A pápa azért imádkozik, hogy alkalmuk legyen növekedni a barátságban Jézussal és egymással. Az ifjúkor olyan életszakasz, amelyben nagy dolgokat szeretnének végrehajtani, megváltoztatni a világot. A Szent Atya örömét fejezte ki, amiért az idei találkozó témájául a missziót választották. Az egyház alapvető küldetése az, hogy szolgálja a világot, Krisztus világosságát terjesztve, az embereket szeretett közösségre vezetve Istennel. Ti részt vesztek ebben a küldetésben, és én számítok rátok, hogy segítsétek átalakítani az egyházat és a világot az elkövetkező években, mondta videóüzenetében a pápa, majd hozzátette, a fiatalok nem csak az egyház jövője, hanem jelene is. Nem mindig könnyű a világ világosságának lenni. Az iraki fiatalok hivatása jelenleg az, hogy sugározzák ezt a fényt a háború és a bizonytalanság helyzeteiben is. Az Úr nagy bizalmat helyezett beléjük, amikor rájuk bízta ezt a küldetést, és a pápa is nagyon bízik mindnyájukban. Krisztus világosságának kell lenniük a sötétség közepette, ami olykor nyomasztónak tűnhet. Ne féljetek, és ne gondoljátok, hogy egyedül vagytok ebben a feladatban. Én veletek vagyok, az egyház veletek van. Helyezzétek bizalmatokat Jézusba. Hallgassátok meg őt az imádságban, és mások vezetése által engedjétek meg, hogy ő vezessen benneteket, biztatta az iraki fiatalokat a Szent Atya. A világosság alapvetően fontos az életben sok mindenhez, ebből a pápa hármat emelt ki a küldetéshez támpontként. Mindenekelőtt szükség van világosságra ahhoz, hogy lássunk, ami a hit ajándékára emlékeztet minket. Az Istenben való hit nem egy automatizmus, amivel szembenézhetünk az élet nehézségeivel. Sokkal inkább a valóság felismerése és az igazságban való élet, amikor megtanuljuk úgy látni a világot, a többi embert és önmagunkat, ahogy Isten lát. Ezt akarja, hogy a valódi hazára nyitott szívvel és tekintettel éljük az életünket, tudva, hogy Isten velünk van, akkor is, ha nem láthatjuk.
1: The way you live must also bear witness to your faith, so that others can see in you the truth.
0: A fiatalok életmódjukkal tegyenek tanúságot hitükről, hogy mások lássák bennük azt az igazságot és értelmet, amire ők is vágynak, és így részesülhessenek ugyanabban a világosságban. A fény második tulajdonsága, hogy hőt tud adni, ami pedig a szeretet szimbóluma. Ahhoz, hogy világosság legyünk a világ számára, előbb részt kell vennünk Krisztus világosságában és életében. Ahhoz, hogy részt vegyünk a küldetésben, előbb föl kell fedeznünk az Istennel való élő kapcsolatot. Meg kell tanulnunk megismerni őt. Ha megnyílunk az ő átalakító szeretete előtt, akkor megkapjuk a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy kövessük Jézust, és vállaljuk azt az életet, amire hív minket. Ezért olyan fontos minden nap időt szánni az imádságra, közeledni Istenhez a szentségeken keresztül, különösen a gyónás és a szent áldozás révén. Gyökerezzen szívetek Isten irántatok való szeretetének szilárd alapjában. Fedezzétek föl Krisztus szívét, és ne féljetek ráépíteni az életeteket. Így nem csak megvalósíthatjátok magatokat, ahogy szeretnétek, de képesek lesztek megosztani Isten szeretetének melegségét, és kegyelmének kiengesztelő erejét a körülöttetek élőkkel. Végül pedig a fényre szükség van a növekedéshez és az új élethez, ezért a remény jelképe, folytatta gondolatmenetét 14. Leó pápa. A szeretetben gyökerezve az iraki fiatalok hivatása az, hogy a béke előmozdítói legyenek, hogy egyesítsék a körülöttük lévő embereket, és elültessék másokban a reményt egy tartósan békés jövő iránt. Lehet, hogy nem tudnak minden helyzetet és kihívást kontrollálni, amivel szembe kell nézniük, de mindig választhatják Krisztus békéjét, hogy szívükben uralkodjon. A remény erénye arra ösztönöz, hogy az ég felé nézzünk. Ez nem azt jelenti, hogy megfeledkezünk a világról, hanem hogy bízunk, és megosztjuk a világgal a Krisztustól jövő békét és életet, akinek világossága beragyogja az új Jeruzsálemet. Kedves fiatalok, soha ne kételkedjetek Isten jóságában, és ne féljetek attól a tervtől, amelyet az Úr tartogat valamennyi őtök élete számára. Jeremiás prófétának is szembe kellett néznie nehéz pillanatokkal, és ő tanúsítja, hogy az Úr tervei a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Videóüzenete végén a pápa az ankavai ifjúsági találkozó résztvevőit Mária, az egyház anyja anyai oltalmába és vezetésére bízza.
1: I pray that during these days of spiritual renewal, you may discover in her the true example of a life fully given over to the grace of God.
0: Azért imádkozik, hogy a lelki megújulása napjain fölfedezzék benne egy olyan élet valódi modelljét, amelyet egészen Isten kegyelmére bíznak.
2: Szentszék, az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Az afrikai országok támogatásának túl kell terjednie a rövid távú intézkedéseken, és támogatnia kell a hosszú távú fejlődést a szegénység okainak kezelése érdekében, áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 8-án kiadott nyilatkozatában. A szegénység, különösen a mély szegénység, a legjelentősebb globális kihívás áll a nyilatkozatban. Tartós jelenléte sokféle dimenziójában továbbra is milliókat, különösen nőket és gyermekeket foszt meg a megfelelő élelemhez, tiszta vízhez, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és tisztességes munkához való hozzáféréstől. A szegénység súlyosan sérti az emberi személy Istentől kapott méltóságát. A nyilatkozat a 2026-os New York-i magas szintű politikai fórumon hangzott el, azon az ülésszakon, amely az afrikai kontinens legkevésbé fejlett országaiban, a tengerparttal nem rendelkező fejlődő országokban és a közepes jövedelmű országokban a fenntartható fejlődési célok elérésének felgyorsításával foglalkozott. A Szentszék állandó megfigyelő missziója kiemelte, hogy a 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott a szegénység felszámolását, a béke előmozdítását és a bolygó védelmét célzó cselekvési terv határidejének közelettével kritikus fontosságú, hogy a nemzetközi közösség intézkedéseket tegyen a fejlődés előrehaladását akadályozó kihívások kezelése érdekében. E tekintetben a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az afrikai országok, a legkevésbé fejlett országok, a kevésbé fejlett országok és a közepes jövedelmű országok megújult és megerősített támogatása. Ennek a támogatásnak a fenntartható fejlődést gátló strukturális akadályokat kell kezelnie, és ez magában foglalja a kedvezményes finanszírozáshoz való hozzáférés javítását, a tisztességesebb kereskedelmi rendszerek előmozdítását, a technológia átadás elősegítését és az érdemi adósságcsökkentés előmozdítását. A Szentszék állandó megfigyelő missziója azt is megjegyezte, hogy a fejlődés felgyorsítása érdekében fontos figyelmet fordítani az egyes országok egyedi sebezhetőségeire, miközben szem előtt kell tartani, hogy a földrajzi korlátok Az éghajlatváltozás és a korlátozott infrastruktúra súlyosbítja az egyenlőtlenségeket sokak számára. A Szentszék állandó megfigyelő missziója hangsúlyozta továbbá a család létfontosságú szerepét, mint a társadalom alapvető egységét, az elsődleges társadalmi jót és az ellenálló képesség kulcsfontosságú forrását. A nyilatkozat ezen túl kifejti, hogy a családokat erősítő politikák hozzájárulnak a szegénység felszámolásához, valamint a társadalmi stabilitás és az átfogó fejlődés előmozdításához. Az ilyen politikákba való befektetés és azok előmozdítása mind nemzeti, mind nemzetközi szinten elengedhetetlen minden ember kiteljesedésének biztosításához, a szegénység felszámolásához és az átfogó emberi fejlődés eléréséhez, zárul a szentszéki nyilatkozat.
0: Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggávatási eljárása. Selja szigetén szerdán jelentette be a Szentmise celebrálásakor az oszlói püspök a hírt, hamarosan megindul az 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő boldoggávatási eljárása, aki a keresztény hit példája volt. Mintegy 100-an vettek részt a szertartáson a Selja szigetén lévő kolostor romjainál július 8-án, amelyet Fredrik Hansen oszlói püspök mutatott be, a középkori ír származású vértanú hercegnő Szent Szuniva emlékére, akit Nyugat-Norvégia védőszentjeként tisztelnek. Az evangélium bölcsőjének tartott helyen jelentette be az örömteli hírt, hogy hamarosan megkezdődik az 1882-ben született és 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő Sigrid Undset boldoggávatási eljárása. Számunkra ő sokkal több, mint Nobel-díjas írónő. A keresztény hit modellje. Példát mutatott az erényekről és az életszentség kereséséről, mely meghatározta az életét, állapította meg Hansen püspök szent beszédében. Sigrid Undset állandó és konkrét figyelmet tanúsított a szegények iránt. Teljesen leánya gondozásának szentelte magát, kiállt az élet és annak szent mi volta mellett. Számos könyvén keresztül rengeteg hívőt szólított meg, arra ösztönözve őket, hogy Krisztusban éljenek, és tanúságot tett középkori szentjeinkről, mondta még az oszlói püspök. A főpásztor kifejtette, hogy megvizsgálta Undset életét, és megbizonyosodott arról, hogy nagy tiszteletnek örvend a hívek körében, ezért a Skandináv Országok Püspöki Konferenciája és Sigrid Undset életének szakértői elé terjesztette a kérdést. Ezután megkezdődött a munka, hogy hivatalosan megnyithassák ősszel a boldoggávatási ügyet, miközben a híveket arra kérték, hogy imádkozzanak az egyházmegyére váró feladatért. Ahogy Szent Szuniva és társai, úgy Sigrid Undset is példa legyen számunkra a Krisztusban való életre, mondta. Szuniva kultusza Nyugat-Norvégiában terjedt el, fontos szerepet játszott az ország evangelizálásában. Bergen város patronája, a fiatalok védőszentje. Virágkoszorús fiatal lányként kezében sziklával ábrázolják. Ünnepét július 8-án tartják. Undset Dániában született, de 2 évesen családjával Norvégiába költözött. 1924-ben katolikus hitre tért és belépett a domonkos harmadrendbe. 1940-ben az Amerikai Egyesült Államokba kellett menekülnie, mert ellenezte a náci Németországot és a német megszállást, de a II. Világháború befejeztével 1945-ben visszatért hazájába. Legismertebb műve a Christine Lavransdatter, egy modernista trilógia a középkori életről Skandináviában. A könyv a középkori Norvégiában játszódik, és 3 kötetben adták ki, 1920 és 22 között. A Christine Lavransdatter egy nő életét mutatja beszületésétől haláláig. Undset ezért a műveért, valamint Olaf Adunsonről szóló 1925-ben és 1927-ben megjelent 2 könyvért irodalmi Nobel-díjat kapott.
2: plébániát szenteltek a mianmári polgárháborútól erősen sújtott Kalai egyházmegyében. Egy új plébánia felszentelése Mianmar északnyugati részén, a Kalai egyházmegyében reményt ad az ország híveinek a folyamatos humanitárius válság közepette. A Fidesz pápai missziós hírügynökség szerint több mint 600 katolikus, többségükben országon belüli menekültek gyűltek össze Kaikamio városában, hogy megünnepeljék a Szent Patrik plébánia történelmi felszentelését egy szentmise keretében, amelyet Felix Lian Ken Tang püspök mutatott be 12 papkon celebrálásával. A Kalai egyházmegye a Sagaing régió és Csin állam között fekszik, és a 2021. februári katonai puccsot követő polgárháború egyik legerőteljesebben sújtott területén található. A régió továbbra is súlyos humanitárius és társadalmi válsággal küzd. A Mandalay érsekséghez tartozó szuffragáneus Kalai egyházmegye közel 60 ezer katolikust szolgál. Területének nagy része a Sagaing régióban fekszik, míg egy kisebb része Csin államba nyúlik át. Kalai városban van az egyházmegye központja, amely otthont ad a Szűz Mária székesegyháznak és egyben az egyházmegyei székhelynek. Az Indiával határos egyházmegye etnikailag sokszínű lakossággal rendelkezik, amely magában foglalja a nagyszámú Csin közösséget és más kisebbségi csoportokat. A 2021-es katonai puccsot követő polgárháború nagy pusztítást végzett Kalai térségében. A Fidesz hírügynökség szerint a régió továbbra is sokrétű válságot él át, a közösségek továbbra is küzdenek a konfliktus következményeivel. A hírügynökség megjegyzi, hogy sok fiatal menekült el a kényszerű katonai besorozás elől, miközben a humanitárius vészhelyzet tovább súlyosbodik. A Fidesz hírügynökség arról is beszámol, hogy helyi források szerint a kormány katonái többször is célba vettek templomokat, kolostorokat és katolikus iskolákat, azzal gyanúsítva őket, hogy logisztikai támadást vagy menedéket nyújtanak az ellenállóknak. Az elmúlt években a légicsapások és a heves harcok több templomot is megrongáltak Kalai területén.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Ne félj, nem ítéllek el. Lelki gyakorlat magzatvesztőknek Budapest környékén. Motto: aki szeret, meghallgat. Időszak: 2026. július 16 és 19-e között, csütörtöktől vasárnapig. Az esemény: Isten gyógyító ereje segít, ne hordoz tovább magzati veszteséged, babavesztés, abortusz, stb. Lelki terhét. Vezeti Kovács Ferenc állandó diakónus. Kovácsné Treyer Mária, mentálhigiénés lelkigondozó. A lelki kísérő Juhos Ferenc Verbita szerzetes. A részvételnek nem feltétele a vallásgyakorlás, a megkereséseket bizalmasan kezelik. Érdeklődni lehet Treyer Máriánál, mobilszám plusz 36 20 823 22 01, valamint e-mailben nefélynemítéllekel@gmail.com címen. További információ pedig a www.emmanuelközösség.hu oldalon is elérhető. Egészségügyi dolgozók szentmiséje Óbudán. Az időpont július 25-e szombat 18 óra. A helyszín: Óbudai Szent Péter és Pál plébánia templom, Budapest 3. kerület, Lajos utca 168, az Árpád híd budai híd főjénél. Szervezők: Óbudai főplébánia, Kuráte Infirmos közösség. Egészségügyi dolgozók szentmiséje Szent Pantaleon vértanú orvos és Boldog Zdenka vértanú röntgenasszisztensnő tiszteletére. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Tercsi Zoltán apát, pronotárius kanonok. Minden érintettet és érdeklődőt szeretettel várnak. Imádkozzunk együtt gyógyítóinkért, betegeinkért, és adjunk hálát a gyógyultak egészségéért. Gyere bogár klubozni! Az időpont vasárnaponként 17 és 17 óra 30 között. Helyszín: Budapest, Krisztus Király plébánia. 8. kerület, Revicki utca 9 szám. A programszervező Szent János Bogár Közhasznú Egyesület. Kamaszoknak térítésmentes állandó program. A lelkiségi alkalmak a beszélgetés, imádság, játék hármasán alapszanak, melyek során közelebb kerülhetünk egymáshoz, önmagunkhoz, Istenhez. Korosztály 14 és 18 év között. Az év bármelyik vasárnapján be lehet csatlakozni, ha szimpatikus volt a csapat, akkor a közösség épülése érdekében szeretik a hosszabb távú elköteleződést. A közösség nyitott klubjai örömmel fogadnak új tagokat bármely korosztályban. Szeretettel hívnak minden érdeklődőt az évközi programokra is.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: A pápa levélben köszöntötte a 27. Kolumbán nap résztvevőit. Fél évszázados vatikáni nigériai kapcsolatot erősítette meg Gallagher érsek abujai látogatása. A veszprémi érseki palota szalonjába és kertjébe is ellátogathatnak az érdeklődők a nyáron. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. A Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával július 2-án levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Szent Kolumbán kora kiemelkedő apostola volt, a lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották a Szent Kolumbán közösségek 27. nemzetközi találkozóját, amely köré különleges eseményeket is szerveztek. A pápa levelében hangsúlyozta, hogy csak az isteni irgalmasság képes elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Felidézte júniusi San Angelo Lodigianóban tett látogatását, amikor az emigránsok védőszentje Cabrini Szent Franciska előtt tisztelgett. A Szent Atya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy ezen a napon számos különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozik egymással, hogy együtt fedezzék fel újra a keresztény hagyomány értékeit és válaszoljanak korunk kihívásaira. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 2-a és 7-e között a Nigériai Szövetségi Köztársaságba látogatott az afrikai ország és a Szentszék 50 éves diplomáciai kapcsolatának jeleként, adta hírül a Vatikán News. Nigériában több mint 30 millió katolikus él, és valamivel több, mint 10 000 katolikus pap szolgál, miközben az ország továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzd. A Szentszék titkárának a nigériai fővárosban tett látogatása, amely ünnepélyes liturgikus szertartásokat, diplomáciai fogadásokat, valamint ökumenikus és vallásközi találkozókat foglalt magába, üzenetet közvetített a reményről, a társadalmi és vallási párbeszédről, valamint a kiszolgáltatottak melletti rendíthetetlen kiállásról. A veszprémi várnegyed ikonikus épületeibe, köztük az érseki palotába is ellátogathatnak az érdeklődők a nyár folyamán. A gyermekeket nyomozó játék várja a várnegyedben, feltárul a palota kertje is, szombatonként pedig filmvetítésen ismerhetik meg a vár megújulásának kulisszatitkait a látogatók. Tájékoztatta közleményében az MTI-t, a veszprémi várnegyed felújítását végző cég média partnere. Az 1000 éves múltra visszatekintő Szent Mihály főszékes egyházat, a 13. századi Gizella kápolnát, valamint a Szent György kápolnát is felfedezhetik a veszprémi várnegyedbe látogatók. Július utolsó hétvégéjén pedig a Fény és Áhítat elnevezésű sétákon az érseki palota ritkán látogatható kék szalonjába is beléphetnek az érdeklődők. A megújult várnegyed hétfő kivételével minden nap délelőtt 10 órától este 8 óráig várja a látogatókat, zárult a közlemény.

Ekkor a 12 éve vérfolyásos asszony hátulról odament, s megérintette a ruhája szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus megfordult, meglátta őt, és azt mondta neki, bízzel lányom, a hited meggyógyított téged. És abban az órában meggyógyult az asszony. Nekem ez azért nagyon-nagyon kedves szentírási szakasz, mert ez az én karizmatikus utamat mutatja tulajdonképpen, hogy tenni kell, lépni kell, és igent kell mondani. És én ezt tettem ezzel a karizmatikus irányjal, hogy bár voltak bennem kétségek, voltak bennem félelmek, de hittem és bíztam az Úrban, hogy nem vezet olyan irányba, ami nekem rossz lenne, ami nem az ő útja, és elvezetett arra, hogy kilépjek a komfortzónámból. De hát ehhez egy nagyon erős igen kellett, és egy cselekedet, egy első lépés. És a vérfolyásos asszony tulajdonképpen ezt tette meg számomra. Ez a szentírási szakasz nagyon fontos irányítója az én életemnek, hogy Jézus cselekedeteket vár tőlünk, lépéseket vár tőlünk, várja, hogy közeledjünk hozzá, ott van mindig, hogy mi oda lépjünk hozzá, és ezen a karizmatikus úton én ezt tettem meg, hogy igent mondtam, hittem benne, hogyha én odalépek, akkor az áldásokkal fog járni az én életemre nézve, és ezen a karizmatikus úton, megkapva a gyógyítás karizmáját, van lehetőségem megélni másoknak a gyógyulását, másoknak a felszabadulását, az Istenhez való közelebb jutását, és ez nagyon erős, fogóckodó minden nehézségben ez a szentírási szakasz, hogy lépjünk és tegyünk.

0: Szép jó reggelt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Ma július 11-én a szombat reggeli napindítót hallják a budapesti stúdióból. A mikrofonnál Szigler Lujzia, a technikai munkatársam Hefele Kis Ferenc. Köszönöm előre is az ő szolgálatát, és a vonalban Kirer Imre atyát köszöntöm. Jó reggelt kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, jó reggelt, áldott napot kívánok.
0: Köszönjük szépen, Imre atya, akkor kérem, hogy kezdje ön imádsággal ezt a reggelt.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel.

Maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szíve, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Őrangyalom, szívből kérlek, bűntől, bajtól őrizzél meg. Életemben légy vezérem, halálomban állj mellettem. Amen.

Ó, Mária, a megtestesült igének szülője és a mi legédesebb anyánk. Itt vagyunk lábaid előtt, mi alatt felvirad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valunkat. Bennünk minden a tiéd legyen, értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a te Jézusod életét. Ó, mennyek királynője! A legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a te anyai sugallataiddal. Add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen. Ó, jóságos anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja, és a te szíved vágyakozva folytonosan kéri. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: 7 óra, 8 perc van. Önök a Mária Rádió szombat reggeli napindítóját hallják a budapesti stúdióból. A vonalban Kirer Imre atya van, és tőle halljuk a mai nap evangéliumát.
1: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk.
1: Egy alkalommal Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse fölött. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az egyik meglátás, amit az evangélium az emberben kelt, hogy mintha az Úr Jézus egy kicsikét túldozna, mert azt mondja, hogy aki elhagyja atyát, anyját, gyermekeit, százannyit kap már ezen a világon, és elnyeri az örök életet. Hát nyilván ez egy költői túlzás. Azt akarja jelenteni, hogy Isten gondviselése nem hagyja jutalom nélkül minden áldozatunkat, amit Isten országáért hozunk. Természetesen, amikor a Szent Péter ezt kérdezi, hogy mi lesz a jutalmunk, ez azt mutatja, hogy nagyon szeretik Jézus Krisztus, csodálják az ő emberségét, de még nem értik meg egészen azt, hogy ő természet fölötti hitet hirdet nekünk, és ugyanakkor mindaz, amire bennünket bíztat, az éppen a természet fölötti élet egyre intenzívebb való megvalósítása. Vagyis ekkor még igazán csak emberi lelkesedés az, ami Krisztus mellett tartja őket. Igaz, nem sokkal korábban történt az, hogy a galileai tenger környékén Szent Péter megvallotta az Úr Jézus kérdésére, te vagy az Isten fia. Éppen ezért jellemző az Úr Jézus válasza, hogy ezt nem magadtól, hanem a mennyei atya kinyilatkoztatására mondod. Igen, így van, ekkor még az atya vezeti rá őket, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. A későbbiek során, de elsősorban a feltámadás, majd aztán a Szentlélek kiáradása az, ami világossá teszi a hitüket Jézus Krisztusban, az Isten fiában, aki emberré lett. Valahogy így vagyunk mi magunk is. Sokat imádkozunk, kérjük Jézus Krisztus ilyen amolyan segítségét, kegyelmét a dolgokban, de előbb-utóbb rá kell nekünk is ébrednünk, hogy itt nem e világi dolgokról van szó, hiszen Jézus Krisztus bennünket üdvözíteni akar, vagyis egy örök élettel megjutalmazni és a mennyei atyához elvezetni. No, éppen ez a lényeg ennek. Mi lesz a jutalmunk? Hát ne anyagiasak legyünk, hogy e világban mit kapunk Istentől, miben fog segíteni bennünket, hanem egyre inkább a lelkieket tudjuk nézni. Egyébként is, ha az ember nézi az emberi életet, akkor azt kell megállapítanunk, hogy ahogyan idősödünk, egyre inkább lemondunk a világ dolgairól, lehámlanak rólunk az evilági dolgok. Mert hiszen igazából Istenhez kell készülnünk. Aki ezt valóban komolyan is veszi, és nem csak elviseli, hanem meg is valósítja, az fog igazán szentül meghalni, boldogan meghalni, és mindenféle nehézség nélkül itt hagyni ezt a földi életet. Mi lesz a jutalmunk? Maga Jézus Krisztus már a jutalmunk itt ebben a világban, és még inkább majd a más világban. Nem véletlen, hogy azt mondja, hogy majd a világ megújulásakor, vagyis az utolsó ítélet után, amikor újjáteremt Isten minden, akkor kapjuk meg igazán a jutalmunkat. Hát várakoznunk kell, ez kétségtelen, de ezt a várakozást megédesíti az, hogy Isten már most a földi életünkben is nagyon sokszor megmutatja a maga kegyességét és jóságát és bőkezűségét. Különféle dolgokban segít bennünket. Legyünk éppen ezért türelemmel, és ugyanakkor buzgósággal készüljünk az előtte való megjelenésre. Ne azt firtassuk, hogy most mit kapunk tőle, hanem legyen szemünk előtt, minket örök életre teremtett, ezt fogjuk meg tőle megkapni. Minden bizonnyal, hiszen ő akarja, és ha mi is erre törekszünk és akarjuk, kétségtelen, hogy üdvözülni fogunk. Amen.
0: Köszönöm szépen, Imre atya, gondolatait a mai nap evangéliumához kapcsolódóan. Egyetlen gondolat, hogy a manapság, ugye abban a korban azért más jelentett, főleg Krisztus vagy Jézus tanítványai körében is az áldozat. Nekünk ez mit jelent manapság? Meddig tart ez az áldozat? Vannak ennek határai? És ugye Imre atya nagyon sokszor említette, hogy hát, hogy mit kapunk ezért, hogy mit várunk.
1: Én úgy gondolom, hogy nincs határa az áldozatnak, attól függ, hogy körülményektől is, természetesen mindebben Isten akarata mutatkozik meg. Van, akitől életáldozatot követel. Igen. Gondoljunk csak az afrikai üldözött keresztényekre, ahol ezek a törzsi villongások mennyi keresztény életét követelik. És nem hallani azt, hogy ezek után elmenekültek volna onnan, vagy valami lázadás, vagy egyéb tört volna ki. Elfogadják, elviselik, nem azt mondom, hogy örülnek neki, de tudomásul veszik, hogy a hit többet ér, mint az e világi bármiféle jutalom. Hát aztán Európában is sajnos egyre inkább megtapasztaljuk a keresztény üldözést, ha még nem is véresen, de elvileg és gyakorlatban nagyon sokszor és nagyon sok területen. Az áldozat annyit jelent, hogy Krisztussal, az értem meghalt Krisztussal egyesülök, és Isten dicsőségére ajánlom fel a dolgot.
0: A mai nap emlékezünk, illetve Szent Benedek apátról, Európa fővédő szentjéről. Hogyan kapcsolódik az ő személyisége, életpéldája, életszentsége a mai nap evangéliumához?
1: Szent VI. Pál pápa 1964-ben tette őt Európa fővédő szentjévé. Figyelve arra, hogy nem csak példát adott a nyugati remeteség vagy szerzetesség alapítójaként tiszteljük őt, hanem rengeteg kulturális javat köszönhetünk Szent Benedeknek és az ő rendjének. Vagyis amikor kivonul a Rómából, az akkor igencsak viszontagságos római helyzetből, hogy majd remete lesz, és végül is Monte Cassinón megalapítja a kolostorát 529-ben, regulát ad nekik, akkor ezzel Európa szellemi életének veti meg az alapját. És ettől kezdve a Benedek rend, ami rohamosan terjed a világban, a kultúra alapja, miközben a vallásosságnak is igen erős oszlopa. Vagyis nem csak a vallásosságot, az Isten tiszteletet terjesztik, hanem a római görög kultúrának is a terjesztői lesznek, és ezzel Európa kultúrájának megalapítói.
0: Ez az óra et laborra, imádkozzál és dolgozzál, ez nagyon is jellemző az emberi életre, az emberi életnek egy nagyon fontos részére. Hogyan tudjuk mi ezt jól értelmezni, megvalósítani a mindennapokban?
1: Egyébként ez csak az első kettő, mert azt mondja Szent Benedek, hogy óra et labora et lege, vagyis olvas, nem csak imádkozz és dolgozz, hanem olvas, művelődj. Itt elsősorban nyilván a Szentírást kellene olvasnunk minden nap. Az, ami lelki táplálékunk, és az igazán a mi viselkedésünk, emberi mi voltunknak a megalapozója, hogyan viselkedjünk ebben a világban. Na, az óra et labora, az pedig annyit jelent, hogy Istennek tegyük, amit teszünk, dolgozzunk, hiszen ez az ember nem csak feladata, hanem ez az ember öröme is ebben a világban, hogy tud alkotni a Teremtő Isten művének folytatása, ami emberi munkálkodásunk, akár újdonságról van szó, akár csak a régiek megtartásáról, vagyis amikor a közösség számára dolgozunk, és egyszer s mind ez Isten dicsőségére is szolgál. Ha mindehhez hozzáveszünk a Szentírás olvasását, akkor a magunk kiművelésére is segít, és ahhoz, hogy egyre inkább krisztusi lelkületűek tudjunk lenni. Hát ez nagy feladat ma, mert hiszen pontosan ettől távolodik el a nyugati kultúra, a krisztusi lelkülettől.
0: Imre atya, a következő téma azért kapcsolódik egy kicsit a mai nap evangéliumához. Az elmúlt hétvégén Leó pápa vasárnap délben egy olyan témában szólt a hívekhez, hogy Krisztus követve utunk nem önsanyargató aszkézis. És olvasom, hogy Jézus igája az önmagát szeretetből való odaadás, amely nem nyomasztó teher, mert ő maga hordozza velünk együtt a keresztet.
1: Ha most ezt a munkára értelmezzük, akkor azt kell mondani, hogy a munkában kell, hogy az ember örömét lelje. Sajnos a mai anyagi világ úgy tekint rá, hogy ezzel tudom a megélhetésemet megszerezni. Tehát ezen túl az ember kifejtheti a maga alkotó képességét, szellemességét, mindenféle újdonságot tud az ember kitalálni. És ez örömét jelenti, tehát a munkát örömmel kellene, nem azt mondom, hogy vidáman, vagy helyehújázva, hanem ezzel a belső örömmel, hogy van értelme az életemnek, látom ennek a megvalósulását, és ez Isten dicsőségére is, meg az emberek javára is szolgál. Tehát kettő szolgálat, Isten és az emberek szolgálata ez. A másik dolog, hogy a munka az olyan dolog, amivel az Úristen teremtését tudom folytatni, tökéletesíteni mondhatnám, nem mint ha Isten tökéletlen teremtetett volna, hanem olyat, ami a kezdet, és a folytatását pedig ránk bízta. Tehát megbízik bennünk az Úristen. Amikor dolgozunk, akkor ezzel a bizalommal élünk, és ennek szellemében kellene a munkánkat végezni, legyen az bármiféle fajta munka.
0: Hát ezt nagyon sokszor halljuk és mondjuk, hogy aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Hát ez nagyon nehéz megvalósítani. Ezt sokféleképpen azért lehet értelmezni, hogy hogy tudjuk mi Krisztust követni a mindennapokban, a munkánkkal, a szeretetünkkel, és sok minden azt mással, hiszem, amit nem tudunk felsorolni most.
1: Azt hiszem, túl van bonyolítva ez a dolog. Vegyem fel a keresztemet. Hát ez a mindennapi életem istenes élete. Vagyis ami adódik az életünkben, hát legyen az akár szenvedés, akár öröm, ezt az Isten dicsőségére kellene fordítanunk, tehát a magunk lelkületétől függ ez. Ez nem annyit jelent, hogy az embernek folyton szenvednie kell, és mindent, hát pontosan erről beszél a Szent Atya. Vagyis, hogy az emberi élet az nem egy merő szenvedés és kínlódás, jaj, csak mikor lesz vége, ugyanakkor mennyire félünk a végétől, hanem az emberi élet az Isten megdicsőítésére szolgál, ugyanakkor a magam lehetőségeinek kiaknázása, vagy éppenséggel a magam lelkületének a kibontakoztatása. És akkor ez nem kínlódás és szenvedés, hanem amit hoz a mindennapi élet elém, azt úgy kell elfogadnom, és úgy kell abban minden tehetségemet beleadnom, hogy az valóban Isten dicsőségére szolgáljon. vagyis a megoldás az, hogy nem önmagamban nézem anyagi szempontból ezt az életet, hanem az úgy, hogy ezt az Isten dicsőségére kell fordítanom. Erre szolgál. Ebben benne van az emberi élet, mindenfajta öröme, a család öröme és minden egyéb, vagyis itt nem egy szenvedésre való ítélés az, hogy megszülettem, hanem pontosan az, hogy kibontakoztathatom magam, és utána ennek a teljessége pedig az üdvösség lesz.
0: Tehát visszatérve erre a címre, vagy téma vezetésre, hogy Krisztust követve, tehát utunk nem önsanyargató aszkézis. A szabadság iskolája, amely komolyan veszi a történelem drámáját, és mindig megvilágítja annak értelmét. Különösen, amikor a legsötétebb időszakok vannak.
1: Na, ezért kell olvasni a Szentírást. De én mondja szembenedek, hogy dolgozz, imádkozz, és olvas. És akkor az ember felfedezheti azt, hogy ez az élet azért végig csak jó élet, Isten jóságának és gazdagságának adománya, és nem igahúzás, hanem ahogyan az Úr Jézus mondja, az ő igája édes. Istennek szolgálni.
0: Köszönöm szépen a gondolatokat, Imre atya. Nem tudom, hogy mit tudunk még ezt hozzátenni, azt hiszem, hogy a Szent Atya szavaihoz.
1: Szeretnék még valamit mondani, nem ehhez, igen? Hanem a mai héthez, mert a hét egy nagyszerű vértanú szenttel kezdődött. Hétfőn ünnepeltük Goretti Szent Mária vértanút.
0: Ja, igen, erről is beszéltünk.
1: Aki 1890-ben született, és 1902-ben szenvedett vértanúságot 12 évesen. Egy kislány, aki a maga tisztaságát védte a szomszéd fiú durvaságával szemben, vagy erőszakosságával szemben, aki miután nem engedett neki, 14 késszúrással végzett vele. Még 3 napon élt. Úgyhogy aki eljut Itáliába, Rómától nem messze van a tengerparton Nettuno, ahol megláthatja Szent Mária nem csak a holttestét, hanem a sekrestjében, azóta persze én nagyon régen voltam ott, biztos változott már a dolog, hanem a véres ruhákat is, amiben kiszenvedett. A kórházi ágyon megbocsátott a gyilkosának, és amikor szenté avatták, édesanyja mellett ott volt a gyilkosa is. Úgyhogy olyan valaki, aki nem csak a tisztaságot ajánlgatja a mai lányoknak, hanem megmutatja azt is, hogy mi a megbocsátás, és hogy ennek mi a jutalma. Meg is tért ez a fiú, és aztán hát, azt nem tudom, hogy mennyire szent életet élt, de minden esetre ott volt Mária szenté avatásán.
0: Imre atya, amikor ilyen fiatal vértanú, szinte gyerek vértanúkról beszélünk, igen, akkor hogy tudjuk mi ezt felfogni? Egyáltalán felfogható ez? Vagy végig gondoljuk, hogy mit történhetett azzal a lányjal, mit élhetett át lelkileg, és hogy tudta úgy odaadni magát?
1: Mármint Istennek.
0: Mármint persze, Istennek, nehogy félrejtsem.
1: Igen, nyilvánvaló. Hát úgy, hogy kérem szépen, vallásos volt. Minden nap imádkozott, 7 gyermekes családnak a 3. tagja volt, édesapja meghalt, utána édesanyjára szakadt a család eltartása, Mária pedig az otthoni munkát, meg a kisebbeknek a pasztorálását és őrzését vállalta magára. Hát így maradhatott egyedül egy alkalommal a lakásban, amikor rátámadtak. Vagyis akikben megvan a szolgálat szelleme, megvan az imádságosság szelleme, akkor az tudja elfogadni az Istentől a vértanúság ajándékát. És mindjárt hozzáfűzöm, vigyázat, akit vértanúnak választ ki az Úristen, annak a vértanúsághoz rengeteg és elégséges kegyelmet is ad. Tehát az nem egy istencsapás, nem egy istencsapás, hanem mondhatnám, hogy az Úristen kiváló ajándéka az ember számára, hogy életáldozatot tud hozni, akárcsak Jézus Krisztus, a leghasonlóbbak, és nem véletlen, hogy az egyház kezdetben csak is a vértanúkat tartotta szentnek. Aztán később Szent Mártonunktól lett más nemvértanú is szenté és köztiszteletnek álló személyé.
0: Összehasonlítható a nemrégen szent javatott Carlo Acutis, ugye ez, az ő életszentségével és halálával.
1: Igen. Hát a vallásos nevelés az végül is az ember tökéletessé, olyan tökéletessé tudja tenni, hogy az Úristennek kedve van hozzá, és megjutalmazza ezzel a legnagyobb ajándékkal, ami a mi szemünkben a legnagyobb szenvedés. De hát amikor valaki odajut, akkor az Úristen kegyelme tölti el a lelkét, és nem azzal gondol, hogy jaj, mi lesz, hanem jaj, Istent szeretni, és az ő parancsát megtartani.
0: Hát ehhez, erre a szintre eljutni egy ilyen korú fiatalnak, ugye, mint említette Imre nagyon sokszor, hogy tényleg az Isten kegyelme nélkül ilyen nem megy, el se tudjuk képzelni. Tehát ez hát ember...
1: Igen, ez természet fölötti, ezt nem elképzelnünk kell, hanem hát igen, ezt csak látnunk hogy magán... kell, hogy itt a kegyelem működik ebben a világban. Tehát... rendkívüli módon.
0: Igen, tehát azért mondom, hogy mi nem tudjuk, mert mi nem kapjuk meg, vagy nem kaptuk meg, vagy nem tudja az
1: még
0: ember,
1: nem
0: hogy
1: tudhatjuk.
0: Még nem tudhatjuk.
1: Még nem tudhatjuk. Mi Isten kezében van a jövőnk. Erre fel kell készülnünk erre. Éppen az imádságossággal, szentírás olvasással visszatérve a Benedekhez. És egyszer s mind ezeknek az elveknek a komolyan vételével. Jézus Krisztus nem hiába tanított bennünket, nem azért, hogy ő valamivel lefoglalja magát, hanem olyasmiket mondott, amire nekünk szükségünk van ebben az életben. Hát ezért kell olvasnunk a Szentírást.
0: Még egy nagyon rövid gondolat, hogy most nyár van, és mindenki utazik, szabadságra megy, az emberek jönnek-mennek. Mit jelent ez? Szent Atya is sokszor, ő is elvonult Castel Gandolfóba, és hogy a számunkra mennyire fontos az, hogy akár a egyháziak számára, akár a világiak számára a kikapcsolódás, a pihenés, az aktív pihenés, vagy ugye a lélek nem megy szabadságra, de azért mégiscsak valahogy ki kell kapcsolódnunk.
1: Mindenféleképpen, hiszen az ember a mindennapi munkában elfárad, és ez mutatja, hogy szüksége van az embernek, testnek is, léleknek is, mert hiszen a lélek is el tud fáradni a munkálkodásban, kikapcsolódásra, felüdülésre. Ez végül is megint csak azt kell mondanom, hogy Isten dicsőségére szolgál, hogy felújulok, felfrissülök, és utána újult erővel tudom folytatni a munkát. Ez akár szellemi, akár fizikai munka, tehát nyilvánvaló a szabadság alapvető joga az embernek. A felüdülés az pedig kötelessége, hogy jobban tudja teljesíteni Isten akaratát.
0: Imre atya, hogy tölti a szabadságát, idézőjelbe kérdezem?
1: Hát én érdekesen, mert én nem megyek szabadságra. Már öreg vagyok, úgyhogy már elég sokat láttam ebből a világból. Számomra az a szabadság, hogyha itt például a Mária Rádiós kötelességeimet jól el tudom látni. Ez számomra öröm. Úgyhogy külön pihenés, hát azon megvan a mindennapi pihenés, azért nyilvánvaló már nem olyan lánggal dolgozom, mint hajdanában, de hát azért ez, hogy még tehetek valamit Isten dicsőségére, szükség van még rám bizonyos dolgokban, ez mindenféleképpen számomra az öröm és a kikapcsolódás. Azért pihenek is természetesen, tehát törődöm azzal, hogy egy kicsikét magam is meg tudjak újulni.
0: Hát mi is itt a Mária Rádióban mindig, minden héten élvezzük Imre atya szolgálatát, és hallgatjuk a a napi evangélium magyarázatot, és hát itt a napindítóban is minden hónap második szombatján, úgyhogy ezt nagyon köszönjük a hallgatók nevében is, hogy ezt a szolgálatot is ellátja, és a jó Isten adjon jó egészséget és erőt.
1: Köszönöm szépen, én pedig kegyelemként fogadom mindezt, hogy az Úristen munkát ad, és számít rám ezekben a dolgokban.
0: Köszönjük
1: áldott
0: szépen.
1: Napot kívánok a hallgatóknak is, meg a Mária Rádió munkatársainak.
0: Köszönjük
1: is.
0: Köszönjük szépen.
1: Dicsértessék a
0: Jézus Krisztus. Amen. Kérel Imre atya volt a vendégünk a napindító első felében, és most hallgassuk meg, hogy nyár közepén vagyunk, milyen időjárásra és útviszonyokra számítunk ezen a hétvégén.
2: Hazánk időjárásáról. Napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti megyékben a délnyugati déli határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi, északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Késő estére többnyire 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Szombaton fronthatás nem terheli szervezetünket. Hazánk útjairól. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és az M0-as autóút csomópontja között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő több kilométeres sorokat alkotnak. Különösen Tatabányánál és Bicskénél érzékelhető ez. Mindkét részen 5-6 kilométeres torlódás alakult ki. Szintén Budapest felé az M0-as autóút csomópontjánál egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az ellenkező Hegyeshalom felé az M0-as autóúti csomópont után a 16-os kilométernél egy műszaki hibás személygépjármű veszteg el a külső sávban. Az M44-es autóúton Békés Csaba felé Kondoros elkerülő szakaszán egy személyautó és a belső szalagkorlátnak hajtott és kitört a kereke. A 101-es kilométernél a belső sávot lezárták a helyszínelés és a műszaki mentés idejére. A mai napon a Nórák és a Lilik ünneplik névnapjukat, Isten értesse őket, és mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat, a következő dal nekik szóljon.

0: 7 óra 38 perc van, folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Egy nagyon szép programajáróra hívjuk fel a kedves hallgatók figyelmét. Megnyílt a Városi Oázis a Biodomban. Szeretettel köszöntöm Hanga Zoltánt, a Fővárosi Állat és Növénykert kommunikációs munkatársát. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallottunk erről a csodáról most már több helyen is, és gondoltam, hogy a Mária Rádióban is a hallgatók nagy örömmel fogadják ezt, hogy megnyílt július elején a Városi Oázis állatkertünk biodómjában. Na most azt kérem, hogy ön folytassa, hogy mekkora területről van szó, mit jelent ez igazából a városnak, az érdeklődőknek, a látogatóknak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt?
1: Hát ez a budapesti állatkert fejlődésének egy újabb fontos mérföldköve, és hát ugye magáról a biodomról, mint létesítményről azért sokat lehetett hallani, bár azt talán kevesen tudják, hogy ugye az állatkerti állattartás és bemutatás világában ez egy külön építménytípus, tehát ahogy az állatkertben is voltak már eddig is különböző állatházak, hogy van elefántház, van nagy szikla és ausztrálház és egyebek, hát most egy újabb fontos elemmel bővült ez a kínálat. Igaz, hogy az egész komplexum, aminek csak a beltéri része az 1,7 hektár, teljes egészében még nem nyílt meg, hiszen még ott számos további mérföldkő kell még, hogy majd elérjünk oda a biodom fejlesztésében, de azért most egy nagyon fontos lépés sikerült tenni, mert ugye eddig is már a biodom építményében voltak különböző látnivalók, de ezek általában időszakos látnivalók, bizonyos időszakra voltak nyitva olyan témában, amiatt az állatkert küldetésével azért összefüggésben van. Ebben volt például őslénytani, vagy például művészeti, fényművészeti kiállítás is. És ami most megnyílt, az tulajdonképpen hát egy nagyon izgalmas állat és növényt bemutattam, hogy a biodomnak a központi csarnokában nagyjából egy ilyen 1 hektár, tehát 10 000 négyzetméter körüli területen jött létre, és hát az elmúlt időszakban ezzel nagyon sokat dolgoztak az állatkert munkatársai, hogy ez megnyílhasson, úgyhogy valóban most július 1-e óta látogatható, és hogy pontosan mi van benne, ugye ez a biodom maga egy olyan típusú létesítmény, amely egy igazi 4 évszakos látnivaló, mert a külső időjárástól függetlenül ott egy trópusi, szubtrópusi klíma van, tehát amikor ugye nagyon meleg volt, nem olyan régen ugye egészen magas hőmérséklet és kánikula volt, bár most sincs éppen hideg, mert hát a biodomba ennél azért kellemesebb a hőmérséklet, bár hát trópusi klíma uralkodik ott természetesen, és ugye a téli időszakban is ezt tartjuk, tehát ez tényleg egy igazi 4 évszakos látnivaló, és amit most lehet látni benne, arra azt mondhatnám, hogy hát 3 fő lábon áll a látnivalók sokasága, mert hogy természetesen ugye állatokat is bemutatunk ebbe a Városi Oázisba, én nagyon hangsúlyos a növénygyűjtemény is egyáltalán, hát ez az oázis karakter mindenféle olyan dolgokkal kiegészítve, hogy egy nagy vízesés is működik például ebbe a Városi Oázisba, és hát a harmadik irány pedig ezeknek az életnagyságú, élethű, sok esetben mozgó őslény modelleknek, rekonstrukcióknak a bemutatása. Ugye korábban említettem, hogy ilyen típusú tárlat volt már a biodomba időszaki kiállításként, és az alatt a 6 hét alatt, amikor ez 2025 elején működött, akkor összesen 47 000 látogatón volt, tehát úgy láttuk, hogy erre is nagy a kereslet, és azért gondoltuk, hogy akkor most, hogyha megnyílik ez a bizonyos Városi Oázis, akkor is legyenek ilyen látnivalók is ebben.
0: Hát ez egy óriási feladat lehetett tervezőnek és kivitelezőnek, és bárki, aki ebben részt vett, hogy meglegyen az összhang, hogy az ember ne vesszen el a látnivalókba, hanem valamiféle összhang legyen. Tehát, hogyha tárlatvezetés kell, akkor arra van szükség. Ha az ember úgy kitalálja magának, hogy most itt ezt szeretné látni, azt szeretné látni, mi a tapasztalata, hogy működik ez most az eddigiek alapján? Gondolom, hogy látják, hogy a látogatók hogyan járják körül ezt a csodálatos buboréknak látom én ezt, és így is emlegették többször, maga az elnevezés is nagyon érdekes, és kicsit vidám, és látszik is a kialakításán, a tetőszerkezet kialakításán.
1: Ugye a tetőszerkezet azért olyan, mert ez egy fény áteresztő tetőszerkezet, amit ugye hagyományosan az ilyeneket üvegből készítették, hát ez úgynevezett ETFE fólia, ez a legkorszerűbb megoldás erre, ami ugye sokkal jobb, mint az üveg, egyrészt a súlya kisebb, tehát nem kell annyira masszív szerkezet ahhoz, hogy megtartsa, bár azért, hogy elég komoly tartószerkezet van ebbe beépítve. Másrészt pedig, ami mondjuk a bent élő növények számára talán még fontosabb, hogy az üveghez képest ez az ETFE fólia, ez a napsugárzásnak sokkal több részét engedi át, tehát amit az üveg kiszűri bizonyos részét a nappali fénynek, a napsugárzásnak, ez az ETFE fólia meg nem, és akkor a ilyen típusú, ilyen hullámhosszú fényben sem szenvednek hiányt a növények, tehát ezek a növény szempontjából még jobb megoldás, úgyhogy hát maga, amit így szoktak ilyen buboréknak is nevezni, azt tulajdonképpen így kell elképzelni, a szerkezetet magát, a tetőszerkezet héját, de ami a látnivalókat illeti, és azt, hogy hogyan fedezik föl a közönség. Ez nagyon izgalmas, mert ugye egyrészt szerintem nagyon harmonikus egységbe sikerült hozni ezeket a látnivalókat, állatokat, növényeket, és ahogy mondtam, ezeket a bizonyos életnagyságú életű őslény, főleg dinoszaurusz rekonstrukciókat, de ami még érdekes, hogy ugye a látogatók számára ez azért egy új dolog, még akkor is, ha közülük sokan korábban különböző programokon az elmúlt két-két és fél évben már a biodóm épületében esetleg jártak, de ez most mindenki számára teljesen új, és ezért én azt látom, hogy a közönség egy ilyen felfedező, rácsodálkozó fázisban van, azok is, akik egyébként rendszeresen járnak és visszatérő vendégei az állatkertnek, hiszen ez most tényleg egy új dolog, hát e hónap első napján nyílt meg a nagy közönség előtt, és egyébként pontosan ez az egyik dolog, amire jó az állatkert, persze nagyon sok mindenre jó, de hogy a közönség felfedezzen dolgokat, rácsodálkozzon dolgokra, egyáltalán a felfedezés, megismerés élményét azt megélhesse, és hát erre bőven van lehetőség, nagyon sok érdekes dolog látható ebbe a biodomba. Ugye beszéltem arról, hogy az egyik fő területe a bemutatott látnivalóknak az természetesen maguk az állatok, és egy nagyon érdekes fajokat mutatunk itt be, ugye a Hulmán nevű dél-ázsiai, elsősorban Indiában és Bangladesben honos, egyébként nagyon látványos és nagyon mozgékony majomfaj, aminek egyébként mindenféle kultúrtörténeti érdekességei is vannak, akár csak onnan nézve, hogy Kipling híres novella gyűjteményében, a Dzsungel könyvében is ilyen hulmánok szerepelnek, de hát a hagyományos hindu vallásban is ugye a Hanumán kultuszához kötődnek ezek az állatok. Aztán vannak nagyon izgalmas trópusi madarak, köztük szerintem a legérdekesebb az a Bali seregé, ami ahogy a nevje is mutatja, Bali szigetén honos. Ugye ez egy Indonéziához tartozó egzotikus sziget, ami valójában nem túl nagy, hát körülbelül egy Békés megyének felel meg a nagysága, és hát ezen a szigeten sem bárhol lehet Bali seregéllyel találkozni, hanem elsősorban a sziget nyugati részén lévő védett területeken, nemzeti parkban, valójában a vadonban élő egyedek száma az 50-nél kevesebb, tehát ez egy kritikusan veszélyeztetett faj, de állatkerti szaporítással azért úgy néz ki, hogy sikerül megmenteni, és mi korábban is tartottunk Bali seregélyeket, volt egy olyan másfél évtized szünet, és most újra belefogtuk a tartásukba, és újra láthatja őket a közönség. Hát és még hosszan sorolhatnám, hiszen van Palawani pávafácán, ez egy nagyon szép a Fülöp-szigeteken honos madárfaj, de vannak még további emlősök is, például a hírek patkány, ez tulajdonképpen tudom, hogy a patkány név sokak számára nem annyira bizalomgerjesztő, de inkább egy ilyen cuki kompakt méretű plüss figurára emlékeztet, ami egy ilyen kicsit halványabb mintázatú pandát akar utánozni, tehát körülbelül így kell elképzelni ezt, és ráadásul látható gyümölcs illata is van, bár ezt a közönség nem feltétlenül érzi ebben a bemutatási helyzetben, úgyhogy akkor én ezt mint plusz információt teszem hozzá, és aztán különböző hüllők is vannak, van az egyik, a japán szigetek egyikének is szigete, honos fűgyik, ami ilyen nagyon szép, átható zöldszín, és olyan hosszúgás, hogy tényleg azt lehet mondani, mint egy vastag a fűszál, egy egyébként így is próbál elrejtőzni, de ebben a terráriumban nagyon jól látszik, és hát valószínűleg a műsoridő kereteit azért szétfeszíteni, hogyha minden állatról hasonlóképpen mesélnék, tehát érdemes eljönni felfedezni, de nagyon sok az állatos látnivaló, és ugye ott vannak a növényes látnivalók is, ami hát azért elég komoly, tehát itt 5 méternél magasabb datolyapálmák tenyésznek ebben a bizonyos városi oázisba, a biodomba. Egyébként pont a datolyapálmák azok két különböző faj is, amelyek a legrégebb óta, hiszen folyamatosan zajlott a betelepítés, több mint hát nagyjából 3000 négyzetméternyi ültető felületen telepítettünk be különböző trópusi és szubtrópusi növényeket, és az egész folyamat ezekkel a nagy datolyapálmákkal kezdődött, amelyek 2021-ben kerültek be a biodom csarnokába, azóta egyébként már nőttek is, ugyanis hát annak idején volt egy filmforgatás a Marvel Studiosnak a Hold Lovag című produkcióját részben Magyarországon forgatták, ez egy minisorozat egyébként, és a felvételekhez hát rengeteg ilyen pálmát is beszereztek, de arra igazából nem volt olyan tervük, hogy utána mi lesz vele, és hát végül az történt, hogy az állatkertnek ajándékozták, mi meg akkor
0: a legjobb helyre került.
1: Igen, tehát a filmes szakmából ők nyugdíjazták magukat, de a növények között sok olyan is van, hát a legtöbb olyan, amit ma magunk a háttérkertészetben szaporítottunk és neveltünk és állítottunk elő, illetve állítottak elő, ami kiváló kertészeink, de sok olyan is van, amit ajándékba kaptunk ilyen lakásokban nagy szeretetten gondozott és nevelt, vagy a lépcsőfordulóban.
0: Kinőtték a lakást.
1: Így van, hát itt aztán van bőven helyük, lehet, hogy ők is nem feltétlenül az elmúlt hetekben, hónapokban kerültek az állatkertészet, hanem esetleg évekkel ezelőtt is, hát már az elmúlt években is a kertész kollégák ebben a bizonyos háttérkertészeti üvegházban nagy szeretettel nevelték ezeket a növényeket, és most bekerültek egy olyan helyre, ahol aztán bőven van lehetőségük arra, hogy nőjenek.
0: Említette a dinóknak a modelljeit, és igen, kiállítás is van, képgaléria is van, úgy tudom itt, hogy egy röviden erről is számoljon be, kérem, a gyerekeknek.
1: Valójában az állatkertő sosem volt idegen, hogy azon kívül, ami a jelenkor élővilága, egy picit kitekintsünk a földtörténeti múltba. Egyrészt azért már maga a folyamat is nagyon érdekes, meg önmagukban is ezek a régi elsüllyedt múltban élt ősállatok. De hát azért is, mert egy picit ilyen tanulságos is, hogy ugye hát ezek ma már nem léteznek, hanem kihaltak, és hát ezek általában persze elég régen természetes folyamatok által, de azért elgondolkodható dolog, hogy sajnos sok jelenkori faj is hát a kihalás veszélye fenyegeti őket. De ezen túlmenően érdekesek, és láthatóan közönség érdeklődik irántuk, tehát az állatkert múltjában is többször, hogyha ilyen bemutatónk volt, akkor azért az mindig nagyon népszerű volt, és azért ennek is több mint fél évszázados hagyománya van, hogy bizonyos típusú őslénytani tartalom is megjelenik az állatkertben, de ez azért egy egészen új dimenzió. Ugye ezek közül, a dinoszauruszok közül azért elég sok igen nagy testű volt, és hát ezeket is ilyen életnagyságú, tehát nem ám kicsinyített, hanem teljesen életnagyságú modellek rekonstrukció formájában mutatjuk be. Ugye a legnagyobb a Brachiosaurus, hát ez 12 méter magas volt eredetileg, és itt is legalábbis a csontmaradványok hát alapján ezt gondolják a kutatók, és itt is ebben a méretben sikerült ez megvalósítani. Nagyon sok ezek közül az életnagyságú modellek közül mozog is. A nagyobb részük beltérben van a biodomnak, ebben a városi oázis csarnokában, de van egy-kettő, ami kívül bültéren a biodom körül látható. És hát ami két dolog még, ami ilyen extra, az egyik az, hogy ugye a klasszikus dinoszauruszokon kívül különböző repülő és tengeri ősülők is megjelennek ebbe a tárlatba, sőt, igazából ilyen máshol nem láttam, hogy a hajgyik, az ichthyosaurus rekonstrukció, ami tehát a dinoszauruszokkal egy időben élt tengeri ősüllő volt, hát az nem csak úgy egy szemben van mutatva, hanem az be van süllyesztve egy medencébe, tehát ő vízben van, és ott látható. De a másik pedig, ami nagyon fontos dolog, hogy azért, hogyha megnézzük az ilyen kiállításokat, nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy hát mindig ugyanazt a 15-20 típusú dinót mutatják be mindenhol, hát talán azért, mert azok a legnépszerűbbek, elsősorban ma már a mindenféle hollywoodi filmek kapcsán, de mi arra törekedtünk, hogy olyanokat is bemutassunk, amelyek esetleg kevésbé ismertek, vagy olyanokat, és ez különösen hangsúlyos, amelynek a maradványait, a csontleleteit, azokat a Magyarországon, a mai Magyarország területén találták meg, mert ilyen is van elsősorban, ugye Ivarkúton, a Bakonyba, a térségbe találtak nagyon sok leletet az Ősi Attila által vezetett kutatók az elmúlt években, évtizedekben, tehát ennek a, ezeknek a kutatásoknak az eredményei is megjelennek ebben a nagyon látványos bemutatóban, és hát igazából a gyerekek maguk is kipróbálhatják, hogy milyen lehet a dinóvadászok, az őslény kutatóknak a munkája, mert van egy olyan ilyen őslénytani homokozó is ebbe a biodomba, ahol a gyerekek maguk eljátszhatják, és ott kiáshatják a különböző csontokat, és nagyon népszerű is, én úgy látom, hogy ez sok, sok gyerek, sok család kipróbálja, akár együtt családilag is.
0: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy be kell fejezni, meg sokáig hallgathattuk volna, gondolom, hogy a hallgatók is így vannak vele, de hát meg kell nézni, el kell menni. Hogyan hívja és várja a látogatókat a Fővárosi Állat és Növénykert? Nem csak a Városi Oázisban, hanem ugye egyáltalán. Egy mondatra van még idő.
1: Hát nagyon fontos dolog, hogy ugyanazzal a belépőjeggyel, ami egyébként is van az állatkertben vagy bérlettel, ez a Biodom Városi Oázis is látogatható, de semmiféle plusz külön belépőjegy vagy ilyesmi nincsen, úgyhogy egyszerűen azért a jegyért vagy bérletért, ami eddig is volt, most többet adunk a látogatóknak, de az állatkert klasszikus területén, tehát ami nem a Biodom térsége, ott is sok a látnivaló, sok kis állatunk van, nemrég született zebracsikót, őt már láthatja a közönség, néha már a vörös pandakölyköt is, úgyhogy érdemes több szempontból is a Városi Oázis miatt is, de más látnivalók miatt is ellátogatni hozzánk a budapesti állatkertbe.
0: Nagyon szépen köszönöm a hallgatók nevében is, hogy erről beszámolt, és sok sikert kívánunk, sok-sok látogatót.
1: Köszönjük szépen, szeretettel várunk mindenkit.
0: Köszönjük mi is, kedves hallgatóink, Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert kommunikációs munkatársával beszélgettünk, hogy megnyílt a Városi Oázis a Biodomban. Ebben a témakörben, hát most a napindítónk végére értünk, illetve az első rész végére. Hírpercek következnek, aztán a Napszentje, és utána még egy interjúval, egy érdekes programajánlóval visszatérünk.

0: Hírek.
1: Fél évszázados vatikáni nigériai kapcsolatot erősített meg Gallagher érsek abujai látogatása. A pápa levélben köszöntötte a 27. Kolumbán nap résztvevőit. Idén is megrendezték a görög-katolikus metropólia görög tűztáborát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 2. és 7-e között a nigériai szövetségi köztársaságba látogatott az afrikai ország és a Szentszék 50 éves diplomáciai kapcsolatának jeleként, adta hírül a Vatikán News. Nigériában több mint 30 millió katolikus él, és valamivel több mint 10 000 katolikus pap szolgál, miközben az ország továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzd. A Szentszék titkárának a nigériai fővárosban tett látogatása, amely ünnepélyes liturgikus szertartásokat, diplomáciai fogadásokat, valamint ökumenikus és vallásközi találkozókat foglalt magába, üzenetet közvetített a reményről, a társadalmi és vallási párbeszédről, valamint a kiszolgáltatottak melletti rendíthetetlen kiállásról. A Szentatya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával július 2-án levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Szent Kolumbán kora kiemelkedő apostola volt, a lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották a Szent Kolumbán közösségek 27. nemzetközi találkozóját, amely köré különleges eseményeket is szerveztek. A pápa levelében hangsúlyozta, hogy csak az isteni irgalmasság képes elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Felidézte júniusi San Angelo Lodigianóban tett látogatását, amikor az emigránsok védőszentje Cabrini Szent Franciska előtt tisztelgett. A Szentatya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy ezen a napon számos különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozik egymással, hogy együtt fedezzék fel újra a keresztény hagyomány értékeit és válaszoljanak korunk kihívásaira. Június 28-a és július 3-a között ismét benépesült a nagykálói Korányi Frigyes görögkatolikus általános iskola, gimnázium és kollégium. Idén is megrendezték a

0: Egyházi megyesbüspökkel együtt imádkoztak a táborozók. A görög tűz tábor idén is bebizonyította, hogy a közös imádságok, a szolgálat öröme, az egymásra figyelés és a barátságok ajándékok. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, Önök a Mária Rádió híreit hallották. Hírolvasó Kontra Zsuzsa volt. Hallgassák továbbra is rádiónkat.
1: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Nurziai Szent Benedek, rendalapító. Körülbelül 67 évet élt. A szerzetesség eszménye, amely ilyen vagy olyan változatban minden nagy vallásban megtalálható, a keresztény Európa számára Benedekben olyan formát öltött, amely másfél évezreden át hatott az egész történelemre. Életrajzát Nagy Szent Gergely pápának az írásaiban találhatjuk meg. Benedek 480 táján született, a Szabin hegyvidék kispüspöki székhelyén, Nurziában. Jómódú szülei Rómába küldték tanulni, ahol az antik kultúra ragyogott, de emellett az apostol fejedelmek sírja is megtalálható volt, csodálatos, szép bazilikákkal ékesítve. Ez az időszak azonban Róma hanyatlásának a kora. A császár székhelye Konstantinápolyban volt. Róma pedig vidéki kisváros benyomását keltette, és az emberek állandóan attól rettegtek, hogy mikor semmisíti meg a barbár germán hadsereg. Úgy szintén tombolt az erkölcstelenség is. 431-ben írta Nólai Szent Paulinus, ha az ember nem akar Isten országáról lemondani, akkor menekülnie kell Rómából. Így tett az ifjú Benedek is. Ott hagyta Rómát és romlott társait, és 14 éves korában a magányba vonult vissza. Szubjákó mellett egy barlang lakója lett, ahol az imádság és az elmélkedés mellett a legszigorúbb önmegtagadásban élt. A város fölött emelkedő kolostor egyik szerzetese megígérte, hogy igénytelen élelmezéséről gondoskodik. Már harmadik évét élte így, amikor pásztorok bukkantak rá, akik mindenfelé elvitték életszentségének hírét. Sokan siettek hozzá jó tanácsért, sőt, megválasztották az egyik közeli kolostor apátjának is. Benedek csak hosszabb gondolkodás után vállalta el. Amikor a szerzetesek között meg akarta szilárdítani a fegyelmet, azok önmagukról megfeledkezve megpróbálták megmérgezni. Újból visszatért Szubjákóba. Lassan a remeték hatalmas tábora vette körül. Ezeknek aztán egymás után építgetni kezdte kolostoraikat, melyek közül mindmáig a leghíresebb, a Cassino hegyére épített. Ez lett aztán a bencések későbbi anyaháza. Itt írta meg a nyugati szerzetességnek mindmáig alapul szolgáló szabályzatát, amely kiállotta 14 évszázad minden viharát. Monte Cassino nem csak a szerzetességnek, hanem a műveltségnek is a középpontja lett. A kelet és nyugat legjobb szerzetesi hagyományait egybefoglaló szabályzat meghozta gazdag gyümölcsét. Kolostoraiban a legnagyobb egyszerűség, mértékletesség, szigorú szegénység és fegyelem uralkodott. Jelszavuk ora et labora, azaz imádkozzál és dolgozzál. Szerzeteseinek imával, tanulással, valamint fizikai munkával kellett megszentelniük a napot és az éjszakát. Messze földön emlegették az éjszakát betöltő zsoltározások, latin himnuszok éneklését. Maguk közül egy apátot választottak, akinek engedelmességet fogadtak. Egyéni vagyonuk nem lehetett, mert mindenük közös volt. Benedeket a Szentírásban való jártasság, tapasztaltság, jóság, bölcsesség jellemezte. Testvére Szent Skolasztika ideális társa volt az Isten nagy szeretetében. annak halála után

0: Ám nem sokára Benedek is meghalt. Nagy Szent Gergely szerint 547. március 21-én a templomba vitette magát, és gyengeségében tanítványaira támaszkodva megállt, majd kezét az ég felé emelte, és így lehelte ki imádsággal a lelkét. Nagy Szent Gergely sok történetet elmondott Benedekről, ezek közül egyet olvasok fel. Egy napon Benedek ott ült a kolostor előtt egy kőpadon, és olvasott. Egy arjános gót lovagolt fel a hegyre, és átkozva, ütlegelve egy megkötözött embert hajszolt maga előtt. A gót, név szerint Cella, azt kívánta a parasztól, hogy adja neki oda elrejtett javait. A szegény ember nem tudott magán másként segíteni, hát arra hivatkozott, hogy mindenét Cassino apátjára bízta. A gót harcos ezért arra kényszerítette, hogy mutassa meg neki az utat Benedekhez. Amikor Cella megpillantotta a szentet, azt gondolta, hogy ő, amint az történni szokott, már a megjelenésével, a hangjával meg fogja rémíteni Benedeket. Egyenesen odalovagolt hozzá, és követelte tőle a paraszt javait. Benedek, mint mindig, most is nyugodt maradt. Lassan fölemelte tekintetét, ránézett először a harcosra, azután a megkötözött parasztra. A gót megrendülten a földre rogyott. Benedek odaszólította néhány társát, megvendégelte Cellát a kolostorban, és csak búcsúzóul figyelmeztette. Óvakodjék attól, hogy védtelen embereket szorongasson. Szent Benedek a nyugati szerzetesség megalapítója volt. Bencés rendjének utolérhetetlen érdemei vannak a mai Európában. Nekik köszönhetünk sok kézzel írt értékes kódexet, ezen kívül a népvándorlás zivataraiban a kultúra, a művészet egyetlen művelői és megőrzői voltak. De talán Isten előtt ezeknél is nagyobb érdemük, hogy keresztény hitre térítették az akkori barbár népeket, az angol szászokat, a germán törzseket, a honfoglaló magyarokat. Örök hálával tartozik ezért népünk Szent Benedek fiainak, köztük Szent Gellért püspöknek, akik hittérítőink voltak. Ám nem csak Krisztus kifogyhatatlan gazdagságát nyújtották őseinknek, hanem megtanították őket a földművelésre, az építkezésekre, gyümölcsfák ültetésére, a betűvetésre, templomok építésére. Géza fejedelemhez az első bencések Rómából jöttek, Szent Adalbert vezetésével. Megtelepedésük 996-ban történt Szent Márton hegyén, Pannonhalmán. Szent István király nagyon megkedvelte a bencéseket. Hatodik Pál pápa Benedeket Európa fő védőszentjévé nyilvánította. Mivel ünnepe március 21-e nagybőt idejére esett, ezért 1969-ben július 11-ére tette át az egyház, annál is inkább, mert a gall liturgiában már a 8. századtól kezdve e napon ünnepelték. A Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, te Szent Benedek apátot az Isten szolgálat iskolájában kiváló mesterré tetted. Add kérünk, hogy az irántad való szeretetet mindennél többre becsüljük, és szárnyaló szívvel járjunk parancsaid útján.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: 8 óra 9 perc van, folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Én sosem feledkezem meg róla címmel, pastorális segédletből idézek majd a felvezetőben a nagyszülők és idősek világnapjához. A téma, amelyet 11. Leó pápa a nagyszülők és idősek 6. világnapjára választott, én sosem feledkezem meg rólad, arra hív bennünket, hogy Isten hűséges szeretetében ismerjük fel a legmélyebb választ arra a magányra és elfedettségre, amely nagyon sok idős ember életében jelen van. Ez a vigasztaló és reményt adó üzenet így hangzik. Az Úr ismeri minden ember arcát, senkiről sem feledkezik meg, és szeretete sosem fogyatkozik meg az öregkor elesettségében sem. Tisztelettel köszöntöm Gábor Juliannát, nyugdíjas pedagógus, 4 gyermek édesanyja és 10, közel már 10 gyermek, 10 unoka, nagyszülője, nagymamája. Szeretettel köszöntöm a vonalban, kedves Julianna, és hát az előzetes megbeszélésben sok mindenről esett szó. Ez a felvezető arról szól, hogy tulajdonképpen a család és a társadalom tisztelete miben nyilvánul meg, vagy nem nyilvánul meg az idősek kapcsán. Nagyon sok tapasztalata lehet nyugdíjas pedagógusként, nagymamaként, szülőként. Úgyhogy erről beszélgetünk a következő 10-12 percben majd. Röviden mutatkozom be a hallgatóknak, hogy mivel foglalkozik.
1: Én Gáborné Puskás Julianna vagyok, üdvözlöm én is a hallgatókat. 4 felnőtt gyereknek vagyok az anyukája, akik között hitoktató, kántor, jobbára pedagógusok vannak. A vejeim között azért van a mérnök is, meg a kisebb fiam fizikus, tehát azért én színes a paletta, és ez nagyon-nagyon fontos szerintem egy családban, hogy tudjuk egymást gazdagítani ebben. Van, igen, a 10. unokát várjuk, van egy angyalka unokám is, amit nagyon-nagyon megszenvedtem, de hogy ő is az unokám, és hál' Istennek a kezembe tudtam tartani, ha csak egy néhány pillanatig is, de hogy ő is gazdagította az életünket, és ő is a családunkhoz tartozik. Én nyugdíjas tanítónő vagyok, de aki pedagógus, az tudja, hogy ebből nem lehet igazából nyugdíjba menni. Itt ez ajándék is, de igazából egy ilyen szerepzavarhoz is vezet, mert az unokáimnak én nem a tanítónénél vagyok. Tehát ők kapnak okítást, meg tanítást minden oldalról, és egy nagyszülőtől nem azt várják. Kezdőpedagógusként meg úgy gondoltam, hogy én jobb anyukája lehetek a tanítványomnak, amikor nekem még nem is volt gyerekem, és hál' Istennek elég gyorsan rájöttem arra, hogy nekem tanítóként se az a feladatom, hogy pót anyuka legyek, vagy később pót nagymama legyek, hanem hogy abban segítsem a rám bízottakat, hogy közelebb kerüljenek a szüleikhez, a nagyszüleikhez, és most az unokáimmal is az a feladatom, úgy gondolom, hogy közel kerüljek hozzájuk, hogy kapcsolatban legyek velük. És nagyon sokszor a példánkkal tudjuk segíteni őket, és nem a kéretlen tanácsainkkal. Tehát én nagyon büszke vagyok arra, hogy 60 éves voltam, amikor a drámapedagógus diplomát megszereztem, amikor előtte, amit csináltam, ahhoz kaptam egy bizonyítványt, hogy igen, ez azért működött, vagy ezért nem működött. És hát sajnos a nagymamasághoz meg nincsen bizonyítvány, és nincsen iskola, pedig arra is készülni kellene.
0: Pedig jó lenne.
1: Nagyon, nagyon jó lenne, mert hogy az egy más műfaj, mint a szülőség.
0: Persze.
1: És nagyon sokszor estünk, én is estem abba a hibába, és látom a saját korosztályomat, hogy mi jobb anyukájuk szeretnénk lenni az unokáinknak, pedig nem az a dolgunk. Mert az a dolgunk, hogy azokban a szülőkben, akik rá vannak ezek a gyerekek bízva, mi is tudjunk bízni, ahogy a Jóisten bennünk is bízik, és ránk bízta a gyerekeket, az unokákat, és mi is követtük el hibákat, és abból tanultunk, és pontosan ez az a út, amit tudunk mutatni a gyerekeinknek.
0: Ugye Leó pápa felhívta a figyelmet a magány és elfeledettségre, amely nagyon sok idős ember életében jelen van, viszont a nagymamaság ezt olyan vidámmá és értelmessé és fontossá teheti, és hát nem tudom, hogy hogy látja, mi a tapasztalat, nyilván sokan látjuk, hogy a mi nagymamáink egy kicsit másképp voltak, másképp álltak a dolgokhoz, meg nem dolgoztak már olyan aktívan, mint a most leendő nagyszülők.
1: Igen, nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak szerintem a szülők is, és a fiatal nagymamák is, akiknek még dolgozniuk kell, és nagyon-nagyon sokféle feladatuk van, és nem tudnak csak a gyerekekkel, vagy csak az unokákkal lenni, még ha fizikailag ott van, és benne van a napi rendjükbe, akkor is lehet, hogy a fejük egészen máshol jár, a gondolataik egész máshol járnak a másnapi munkán, az összeállított projekten, vagy a mit csináljak a számítógépen, hogy már én nem értek úgy hozzá, mint a fiatalabbak, és más a kapcsolat akkor, hogyha teljesen jelen vagyok, és más a kapcsolat akkor, amikor ott csak akarok valamit tenni a rám bízott unokával. Én nagyon sokszor szaladtam bele ebbe a helyzetbe, hogy akartam valamit velük, és kiderült, hogy ők csak lenni szeretnének, nyugalomba, békességben, mint ahogy hogy mi is gyerekként erre vágytunk. És igaz, nagyon igaz, amit mond, hogy teljesen más volt a helyzet akkor, amikor mi voltunk gyerekek, de hogy ez példa meg minta lehet ma is. Mi Zsombon lakunk Szeged mellett, és az én dédmamám, az engem egészen kicsi korom, 6-7-es korom óta nevelt egészen 3 éves koromig, hát nyilván hazavittek, de a nap nagy részét még édesanyám dolgozott, addig én ott voltam nála, és így utólag nagyon sokat visszagondoltam a mostanában, hogy ő élte a mindennapi életét, tehát ő nem csinált nekem külön programot, meg nem akart elvinni akárhova, hanem ő volt, ő főzött, ő tette a mindennapi dolgát, és közben ott voltam. Ott
0: nagyon
1: voltam
0: természetes vele. Módon.
1: Igen. Viszont nagyon sok kreatív ötletük is volt, tehát a nagymamám kitalálta azt, hogy csokoládéfa terem a tanyán. És amikor kivitt bennünket az unokatestvéremmel, de a csokoládéfa csak akkor termett, amikor aludtunk. És egyáltalán nem tudtunk rájönni, hogy terem az a fa, mert úgy találták ki, hogy azt a zselés csokit rafiával kötötte föl a fára, amíg mi aludtunk. És amikor felébredtünk, akkor ez a csokoládéfa ez mindig termett. És nem tanult élménypedagógiát, meg semmi ilyesmit.
0: Nem volt hogy nevelési tanácsadó.
1: Igen, és teljesen természetesen jött. Vagy a nagyapám úgy hozott nekünk csokit, vagy valami finomságot, hogy amikor az anyukám tiltakozott az ellen, mert akkor is azért a fiatal szülőkben benne volt, hogy majd mi intézzük, és ne roncsa el a nagyszülő, azt mondta, hogy ez csak leesett a kocsiról. És én elhittem, hogy a nagypapa összeszedte, ami leesett a kocsiról, és milyen jó helyeken járt, hogy ilyen csokit meg cukrot hozott. Csak akkor csodálkoztam el, mikor egy nagy görögdínyével állított oda, és gondolkoztam, hogy ez leesett a kocsiról, akkor ez hogy van így egyben? Tehát ezek megmaradnak, pedig hát ez nem most volt.
0: Hát volt egy olyan fajta kreativitás, ami most azért nem annyira megtapasztalható. Hát persze emberfüggő ez, hogy ki hogyan áll ehhez a dologhoz, mert az jutott eszembe, hogy vajon választás elé állítódik-e az, hogy most én nagyszülő szeretnék lenni, és illetve ezt a szerepet felvállalom, mert ezt nem lehet visszahozni. Hogyha ezt nem vállalom, utána már nem lehet. Vagy pedig ez egy olyan döntés, nagyon nehéz döntés, vagy dolgozom tovább, mert én úgy gondolom, hogy én még elég aktív vagyok ahhoz, hogy a kettőt össze tudja egyeztetni.
1: Hát igen, ez tényleg helyzetfüggő is, meg hogy változik, tehát hogy más az életkor, más életkorban másra van szükség, másfajta nagymamára. Tehát pontosan. Egy kamasz gyereknek lehet, hogy csak arra van szüksége, hogyha beugrok a nagymamához, akkor ő le tudja a kezéből tenni azt, ami ott van, és teljesen rá tudjon figyelni, és ha esetleg neki teljesen más a véleménye, akkor is legyen benne egy annyi kíváncsiság, hogy tényleg te ezt így gondolod? Ez nekem így nem is jutott eszembe, de ez csak akkor működik, hogyha őszinte kíváncsiság van bennünk.
0: Tehát nagyon nehéz lehet a döntés, aki ilyen válaszút elé állítja magát is, mert azt mondja, hogy én még nagyon aktív vagyok, még egy kis pénzt is keresek. Hát miért ne? Ugyanakkor ott vannak a gyerekek, akik vágynak a nagyszülőkre. És nagyon is fontos az életükben. Én magamról is tudom, hogy nem is tudom elképzelni, hogyha nekem nem lett volna nagymamám, hogy mi lenne. Szóval valahogy lehetetlen helyzetnek tarthat. Gondolom más gyerek is így van, amikor látja, hogy a társainál itt voltunk, ott voltunk. És szóval nem tudom, hogy lehet ezt megoldani manapság. Fiatal nagymama azt mondja, hogy hát én még nem vagyok nagymama igazából, én még dolgozom.
1: Igen, hát sokszor nem is a saját döntés.
0: Hát nem csak, de azért az igazából az ember kell tudni dönteni, hogy már nyugdíjas lehetnék, vagy vagyok, és mellette dolgozom, vagy nem dolgozom mellette, hanem az unokákkal foglalkozom. Hát ez egy nagyon nehéz dolog, én tudom, de végül is el kell dönteni magának az embernek, hogy mi a fontosabb. Nem, most az anyagiakat egy kicsit félre kell tenni, de hát az is nagyon fontos. Na most itt a Szent Atya felhívja a figyelmet arra, hogy az elfeledettségről, a magányról. És ugye ez a vigasztaló és reményt adó üzenet úgy hangzik, hogy az Úr senkiről nem feledkezik meg, és mindenkinek ismeri az arcát. És hogy hát ezt az elfeledettséget és a magányt, ugye erről is beszéljünk, mert erről szól az idősek világnapja, hogy mennyire figyel a társadalom, mennyire figyel a család arra, hogy ők milyen lelki és fizikai állapotban vannak, és hogy tudunk ezen mi, hogy tudnak magukon segíteni, hogy tudunk mi segíteni, és külső segítség honnan jöhet.
1: Igen, hát elsősorban biztos, hogy a családé a felelősség, de én is látom azt, hogy van, akik külföldön vannak a gyerekei, így az unokái is, tehát azt én nagyon, nagyon sajnálom, amikor valaki egy évben csak 4-szer látja körülbelül az unokáit, és nyilván a Viberen meg bárhol tartja a kapcsolatot, de hogy az valahol egészen más, mint a személyes kapcsolat, és biztos, hogy társadalom szinten is erre fontos odafigyelni, de én csak a saját környezetemet tudom. Tehát itt, ahol a lélek zsombon, itt én azt látom, hogy nagyon fontosak az idősek. Tehát akár az egyházközségben is, tehát bármi, ha program van, vagy olyan helyzet van, akkor van egy olyan fajta összefogás, hogy aki már nem tud úgy gyalog elmenni, mondjuk a lápastói búcsúra, akkor azt megszervezik és elviszik az időseket, vagy minden évben van idősek napja, amit pont a nagycsaládos egyesület szervez meg, tehát hogy én azt tartom nagyon fontosnak, amikor a generációk tudnak találkozni, mert hogy kölcsönösen fontos a gyerekeknek is, hogy lássanak időseket, és tudjanak kapcsolódni az idősekhez, vagy az időseknek is nagyon fontos, hogy a gyerekekkel legyen valami fajta a kapcsolatuk, és nagyon sokszor a mindennapokban látom, hogy egy idős, hogyha meglát egy kis gyereket, már önmagába attól földerül az arca. Tehát, hogy maga a kisgyereknek, vagy akár főleg a kisbabának a lénye, az valahol hol előhívja azt a meghittséget, ami lehet, hogy a mindennapjából egy magányos idősnek hiányzik.
0: Hát sajnos lejárt az időnk olyan hamar, hogy én se gondoltam volna, hogy már itt a vége, de a technikus kollégám mondta, hogy most már próbáljam befejezni. és ezért elnézést kérek, hogy a legfontosabb résznél. De végül is ez a zárszónak is jó, amit most elmondott, ez az utolsó mondat nagyon szép, és nagyon köszönöm, hogy elvállalta, talán folytathatjuk ezt a beszélgetést, egy kicsit kiszélesítve a témát.
1: Köszönöm igen, szépen. Én még egy utolsó mondatként mondanám azt, hogy az időseknél annyi olyan családi történet ott van, amit ők szívesen elmondanának, és biztos, hogy gazdagítaná az egész családot.
0: Így van, ez, és ez nagyon fontos. Nagyon fontos. A Jóisten áldja meg a családját, és a unokákat, gyermekeket, és gratulálunk, és
1: köszönöm
0: a hallgatók nevében is. Nagyon köszönjük, hogy beszámolt erről.
1: Köszönöm.
0: Köszönjük szépen.
1: Isten áldása legyen a műsoron tovább.
0: Hát önöknek is ezt kívánjuk. Kedves köszönjük hallgatóim, szépen. Gábor Juliannával beszélgettünk a nagyszülők és idősek világnapja kapcsán. Hallgassuk meg, hogy milyen lesznek a szentmise közvetítések ezen a hétvégén, aztán majd a mi rádiónk híreiről is.
2: A mai napon 18 órától közvetítünk szentmisét a Nagyboldogasszony Bazilikából, Zircről. Holnap vasárnap délelőtt 11 órától szintén a Nagyboldogasszony Bazilikából közvetítjük a szentmisét, de a Mátraverebélyi Szentkúti Nagyboldogasszony Bazilika.
0: Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, áldott szép hétvégét kívánok mindnyájuknak. Vigyázzanak magukra is, egymásra, és figyeljenek oda a gyerekekre, idősekre, és Istenről se feledkezzenek meg a hétvégén, mert ő sem feledkezik meg rólunk. Köszönöm Ferinek a szolgálatát, és neki is szép hétvégét kívánok. A mi rádiónk híreiből július 12-én 9 órakor ismét jelentkezik az Égi iránytűn című jubileumi sorozat. A műsor központjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, de szót ejtünk a népszokásokról, elhangzottnak személyes tanúságtételek is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus, akit Szabó Ildikó fog kérdezni. Július 14-én kedden függő kérdések címmel Tóth Andrással beszélgettünk, aki 71 évesen keresztelkedett meg. Vajon mi indította erre? Nagyon kíváncsiak vagytok a történetére. Várjuk a teológiai, lelki, morális és társadalmi vagy személyes dilemmákkal kapcsolatos kérdéseket. Erdős Eszter református lelkész szerkesztő műsorvezető kéri a hallgatókat erre. Július 13-án örökségünk és jövőnk, fiatalok a fenntarthatóságról. A jövőt nem csak örököljük, hanem alakítjuk is. Július a teremtésvédelem hava. Adásunkban fiatalok által elindított zöld szemléletváltásról beszélget Könnyics Zsoldos Andrea. Július 13-án, hétfő reggel 8 óra 30-kor, 7 óra 15-kor, 21 óra 5-kor, 7. óra 15, bocsánat, 21 óra 5-kor börtönposta. Július 15-i adásunkban először börtönkurziós missziós testvéreinkkel beszélgetünk. Tartsanak velünk szerda este 9 óra 5 perckor a börtönposta műsorában, aztán július 14-én Lépcsők Farkasibolya műsora 21 óra 5 perckor Bán Izsák testvérrel, a Bakonybéli Szent Mauricius Kolostor perjelével beszélget. Szeretettel a műsorvezető Farkasibolya. Köszönöm a figyelmét, áldott szép hétvégét kívánok mindnyájuknak.

Mária Rádió. Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztő Fodor Endre.

0: Esen British feleségnek a szava. Tudod, azt mondja, én sokszor a házas életben is gumilánynak érzem magamat. Mert mikor még a házasságnak a bensejéből is elveszik a szív.
1: A szeretett örömmel beszéljünk a családról. A legutóbbi adásában Bíró László nyugalmazott tábori püspökkel Ferenc pápa enciklikájáról beszélgettünk, amely enciklikában a pápa Jézus szentséges szívéről elmélkedett. Szeretett minket címet viselő negyedik enciklikája ez. Ezt folytatva kérem Bíró László nyugalmazott püspök atyát, hogy akkor elemezzük, és akár éppen, ha lehetséges, akkor összefüggésbe, kontextusba hozzuk a családok mindennapjaival ezt az enciklikát.

0: ember létének a titka, ez a szakasz, amikor még az édesanyánk pelenkázott bennünket. És egész életünkben, házasságban is, vagy más viszonyulásban is, az ember egész életében azt keresi, hogy valaki örüljön a létemnek, nekem, nem annak, amit nyújtani tudok. Ez a válasz, szeretet.
1: Párhuzamot azért látok az anyai szeretet megnyilvánulása a gyermeke felé, mert az egyfajta mintát ad arra, hogy én azt a megelőző szeretetet hogyan tudom továbbadni majd felnőtt koromban a környezetem felé, házastársam, gyerekem felé, amely párhuzamba állítható az Isten szeretettel is, mert hogyha megérzem az Isten szeretetét, az egyfajta a vallásosságomban egyfajta viszonyulást ad azok felé, akik ugyanúgy, mint én, hisznek a jó Istenben.
0: Pontosan, pontosan. És szoktuk azt mondani, hogy az ember nem tudja viszonozni azt a szeretet, amit szüleitől kapott. Ugye éjszaka fölkeltek, sétáltottak bennünket föl alá, böfisztettek is egyéb. Ezt mi csak tovább tudjuk származtatni. De a tovább származtatásban viszonozzuk szüleinknek ezt a szeretetét tulajdonképpen. Nagyon bonyolult és még mélyebb valóság ez, mint gondolnánk. Ezt a címet írta fel az első fejezetnek, talán ezt nem is fogom hosszan majd mondani, hanem csak a lényegét szeretném mondani. Ez a címe a fejezetnek a szív fontossága. És a Szent Atya ezzel kezdi. Jézus szeretetének kifejezésére a szív szimbólumát szokás használni. Egyesek számára viszont kérdéses, hogy lenne-e a szívnek bármi jelentősége manapság, teszi fel a pápa a kérdést. Egy olyan korban, amikor megkísért bennünket, hogy a felszínen evickéljünk, hogy rohanásban éljünk, nem tudunk hova is rohanunk, hogy terhetetlen fogyasztókká váljunk egy olyan piaci gépezet rabszolgáivá, amelyet nem érdekel létünk értelme, rászorulunk arra, hogy felismerjük a szív fontosságát. Na, hiszem egy villámrajz a mai társadalomról. Jevtusenkónak van ez a vers sora, rohanás egy kornak álka. Rohan az ember, de nem tudja hova. Mondja a Szent, hogyha rohan, hogy fogyasszon, egy piaci gépezetben vagyunk egy pici csavarka, és mind a rabszolgák élünk, és a szívet elhagyjuk az életünkből. Csak rohanunk, megyünk, vásárolunk, fogyasztunk, ebből áll az életünk. És az ilyenfajta, nem csak Istent, hanem szívet felejtő világban kéne megjelenítenünk a szívet. És akkor a Szent Atya belekezd, talán ezt nem kéne elmondanom, belekezd egy fejezetbe, végigviszi a szív szellem történeti hátterét. Hogy a filozófiák, a különböző, tehát a hellénkornak a gondolkodása, mit is ért az a szív alatt. Végigveszi a klasszikusokat, hogy a szív az őszintesség helye, nem áltathatjuk magunkat, és nem szimlelhetünk. Alapjába véve megmutatja az ember valódi szándékait, azt, amit valójában gondol, hisz és akar, azokat a titkokat, amelyeket senkinek sem mond el, és szóval saját kendőzetlen igazságát. Tehát a szív, amit most mondom, sokkal részletesebben és elvontabban mondja, az embernek az a mélysége, amit nem szokott ilyen kiterégetni másoknak. Ugyanakkor valójában az ember a szív maga. Ezt úgy magyarázza hosszan a Szent Atya, és azt is mondja, ha a szív veszít értékéből, akkor annak értéke is csökken, amit a szívből szólás, a szívvel cselekvés, a szívünkben való érettebbé válás, vagy a szív gyógyítása jelent. Ha nem ismerjük el a szív különlegességét, akkor elveszítjük azokat a válaszokat, amelyeket az értelem önmagában nem tud megadni. Elveszítjük a másokkal való találkozást, elveszítjük a költészetet. Nagyon szép ez a mondata a pápának. Tehát szív nélkül nem tudunk egymással találkozni. Szív nélkül elveszítjük a lét értelmét. Tehát se találkozás nincsen, se költészet. Szóval egy technicizált, racionalizált világban ugye rohanunk, ugye volt is amilyen tanmese, hogy annyira rohant, hogy a szíve nem tudta uton érni. Szóval meg kell állni az, hogy a szívünk uton éljen. Szóval szépen fogalmaz a pápa, hogyha elveszítjük a szívnek a tiszteletét, a reflektálást a szívünkre, akkor eltűnik az életből a költészet, amely segíti az embert, hogy kilépjen a világ szögletességéből, a koszkaságból, mikor mondjuk valakiről, hogy ez koszka az ember. Nem tudom, ez olyan súlyos ítélet. Szóval nincs benne szív, minden szögletes.
1: Milyen érdekes, amikor a mai világra vetítjük a szív létét, a szívvel, lélekkel teszem a dolgomat. Milyen érdekes, hogy 21. században hányszor teszi fel az ember magának a kérdést, vagy akár a korábbi időszakban is, hogy a szívem szerint döntsek, vagy az eszem, a ráció szerint döntsek az élet bizonyos kérdéseiben. És ugye ez talán érdekes a mai témánk szempontjából, hogy mikor a szív és mikor a ráció az, hogy a döntésben irányelvünk, vezetőelvünk legyen.
0: Hát itt a pápánk is befejezi ezt a szakasztot a végén, amit idéztem az előbb, azt mondja, elvédhetjük meg. Testvéreim, tehát ha nem adjuk hozzá a szívünket a mindennapjainkhoz, akkor megyünk az úton, de hova? Eljutunk-e önmagunkhoz? Eljutunk-e utitársainkhoz? Családtagjainkhoz? Amikor csak mechanikusan tesszük a dolgunkat, és nem érek rá veled foglalkozni, mondjuk, hagyjál békén. És a másik visszavonul. De ezzel elveszíti a lét értelmünket. Tehát még egyszer a pápának ezt a szavát hadd idézzem, a szívnél elvétjük a történelmet, és saját élettörténeteinket, mert az igazi személyes életút az, amit a szívünkből kiindulva írjuk meg. Tehát nincsen személyes életútunk, ha nem adjuk hozzá a szívünket. Sokszor csak a fizikai erőnket fektetjük be, és a szívet olyan tizedrangúnak gondoljuk. Tehát a szerelemnek az időszakában még beszélünk a szívről, még azért érzékelünk valamit a szív titkából, és utána hagyjál békén, nem érek rá, értetek, dolgozok. Tehát épp a szív marad ki, és ezzel elvétjük az illétnek az irányát, személyes élettörténetünket, mert az igazi személyes életút az, amit szívünkből kiindulva élünk meg. Életünk végén csak ez fog számítani. Szent Atya azt mondja, ki kell jelentenünk, hogy van szívünk. Hogy szívünk együtt létezik más szívekkel, melyek segítenek neki, hogy te lehessen. Tehát azt mondja Szent Atya, hogyha a önmagunkat hozzá, tehát a szívünket hozzáadjuk a cselekedeteinkhez, akkor én énné válok, a másik meg te lesz. Tehát csak az én-te kapcsolatban, ami mögött ott van a szív, válik egyik is, a másik is tevé. Tehát személyé. Idézi a Szent Atya Dostojevszkijnek a Stavrogináját, és azt mondja Stavroginról, Strahovindak azonban nincs szíve. Szó szerint Dostojevszkijtől idézi a Szent Atya. Így lelke rideg és sivár, testét pedig a tunyaság és az állatias érzékiség mérgezi. Tehát nincs neki szíve. A tunyaság az állatias érzékiség mérgezi. Eszembe jut egy feleségnek a szava. Tudod, azt mondja, én sokszor a házas életben is gumilánynak érzem magamat. Tehát mikor még a házasságnak a bensejéből is elveszik a szív. Itt is azt mondja, hogy ez a Stavrogina, ugye rideg, sivár testét a tunyaság, az állatias érzékiség mérgezi. Így nem tud közel kerülni a többi emberhez, és őt sem tudja senki megközelíteni igazán. Hiszen a szív az, ami a közelséget megteremti. A szív révén vagyok a másiknál, a másik meg nálam. Csak a szív képes, ez mind Dosztojevszkij gondolata, csak a szív képes beengedni és otthont adni. A meghittség, a szív cselekedete, szférája Stavrogin, azonban távoli ember önmagától is igencsak távol van, hiszen az ember a szívén belül önmaga, és nem a szellemében. Hogy a szellemén belül legyen önmaga, ez nem áll az ember hatalmába. Ha azonban szíve nem él, akkor nem önmagaként él. Hát ez Dosztojevszkij idéz, ez azt hiszem, hogy nagyon mélyen elgondolkoztathat bennünket. Az a Dosztojevszkij gondolat, ugye, hogy mennyire van jelen a szívem a párkapcsolatomban, mennyire van jelen a szívem az Isten kapcsolatban, mennyire van jelen a szívem a gyerekeimmel való kapcsolatban. Szóval írtó izgalmas kérdés, amit a pápa itt feszeget, tehát a szív nélkül távol maradunk önmagunktól, egymástól, Istentől. Ezért a Szent Atya igazán mottójának is tekintheti ennek a körlevélnek, visszaadni a szívet a világnak, visszaadni a szívet a kapcsolatainknak, akár vertikálisan Isten és ember között, akár horizontálisan ember és ember között.

0: ember úgy néz ki, mint a közepét veszített fenyőfa, ami gyökösi elbeszélésében ott égtelenkedik az előkertben, mert valaki állotta a közepét. Amikor a szívet kihagyjuk a társadalom életéből, hogy akár a mindennapi életünkben, a házasságunkban is, akkor minden elveszíti az értékét. Azt mondja a Szent Atya, már idéztük ezt, ha a szív veszít az értékéből, akkor annak értéke is csökken, ami a szívből szólás, a szívvel cselekvés, a szívünkben való érettebbé válás, a szív gyógyítása jelent. Ugye azt mindennapi nyelven annyira azt mondjuk, hogy hát ezt nem szívből mondta, vagy szívből mondta. Amit a másik ember szívből mond, az eléri a szívünket. Hogy csak úgy mond, szív nélkül, az a dobhártyán kijut csak el. Tehát a házasok nagyon sokszor tapasztaltam, hallják, hogy a másik szívből szól le hozzánk, vagy csak úgy valamit a nyelve felszínéről néhány szót legördít. Nagyon fontos szempont. De az egész társadalomnak a mindennapjainál is. Nagyon fontos erre odafigyelni, idézem újra a Szent Atyát, ha a szív veszít értékéből, akkor annak értéke is csökken, ami a szívből szólás, a szívvel cselekvés, a szívünkben való érettebbé válás, vagy a szívgyógyítása jelent. Tehát szívből szeretné szólni egymáshoz. A 13. pontban azt mondja a Szent Atya, szükségünk van arra, hogy minden cselekedetünk a szív politikai uralba alá kerüljön, hogy az agresszivitás és a kényszeres vágyok lecsillapodjanak, a szív által kínált nagyobb jóban, és a szívnek a rosszat, rosszal szemben tanúsított erejében, hogy az értelem és az akarat is a szív szolgálatában álljon. Na szóval a Szent Atya azt mondja, minden szavunknak, minden cselekedetünknek, időzélbe téve mondja a szót, a szív politikai uralma alá kell, hogy kerüljön. Azt gondolom nagyon fontos, hogy szembe merjünk nézni önmagunkkal. Szavaink, cselekedeteink mennyire állnak, Bölcső Szent idézem a Szent Atyát, a szív politikai uralma alatt. Ugye sokszor hallom ezt a panaszt házaspártól, hogy a párom csak mondja a szót, vagy csak látszólag hallgat. Szóval az egész ember, magyarul az egész párkapcsolat nem áll a szív politikai uralma alatt. Mikor idáig eljut egy házasság, hogy nem tud egymástól figyelni, nem tud szívből odafigyelni, vagy szívből szólni. Nagyon hamar kiderül ez egy házasságban, és rombolja a házasságot. Tehát a szív politikai hatalma alá helyezni minden szavunkat, cselekedetünket. Másként semmit se ér a szó. Csak úgy legördül az ajkunkról, a cselekedet úgy kipörög a kezünkből, és nem jut el messzire. Mikor ez a felszínesség jellemez bennünket, a szívtelenség, akkor tulajdonképpen a szív kimarad a cselekedetünkből, a szavunkból, az értelmünkből, akaratunkból, és semmiféle hatása nincsen.
1: Számomra azért a politikai, vagy a politika szónak a behozattala, az egy kicsit olyan pejoratív értelmet ad ennek az egésznek, hiszen az Igen. egy picit olyan őszintétlenségre asszociál az ember.
0: Igen, igaz is. egy féltő hallottam. Hát tudod, azt mondja, az asszony elkezd valamit mondani, eldöntöm, hogy tőle rá válaszolnom, vagy nem, és akkor használom a két fülemet. Szóval ilyenkor nincs meg a szívnek időzőjelvetével a szót, hogy a Szent Atya is teszi a politikai uralma a cselekedetünk fölött, a hallgatásunk fölött konkrétan. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen mélységben vagyok jelen egy beszélgetésben, milyen mélységű a csendben, amikor a másikat meghallgatom. Tovább a Szent Atyának a szavait olvastam, azt mondja, így azok érezzék és ízleljék az igazságokat, ne pedig uralni akarjuk őket. Tehát a szív szolgálatába állítani a szavainkat, a hallgatásunkat. Mert ha nem áll a szív alávetettségében a szó, a cselekedet, a hallgatás, akkor semmi, szóval üres fecsegésé válik minden. Sajnos ennek az egy igaz beszédem mindennapi életben. Végső soron azt mondhatnánk, hogy én a szívem vagyok. Mert ez különböztet meg másoktól. Ez alakít lelki identitásomban, és ez teremt közösséget köztem és a többi ember között. Tehát minden szó, minden tett, minden hallgatásnak a szív uralma alá kell kerülnie, mert én a szívem vagyok. Tessék, nagyon sokszor hallatszik, hogy hazajön a feleség, a feleség nem fogadja a férjet. A férjnek leül mindjárt a számítógép elé, neki tájékozottnak kell lenni. A feleség mondhatja magáét, hűnöd oda, de nem figyel oda. Tehát a szív nincs jelen a kommunikációban, pedig én a szívem vagyok.
1: Vagy talán, atya, lehet, hogy fogalmazhatunk úgy is, mert azért számos esetben az ember szíve szerint azt tenné, de az érv, az észérv az mást diktál, hogy talán úgy is kibővíthetnénk ezt a fajta mondatát pápának, hogy abban az esetben, hogyha talán az észérvek dominálnak, hogy azt is szívből jövően kell megfogalmazni, mert sok helyt talán a kommunikációban látom a hibát, akkor, amikor az ember az eszére hallgatva próbálja meggyőzni a társát, ugyanakkor nem szívből jövő, és olykor éppen nyers vagy kioktató megfogalmazásban teszi ezt.
0: Pontosan. Tehát igazából a Szent Atya, amikor folyik társadalomról beszél, akkor a ráció, a technikai, hogy mondjam, gazdagságunk ellen beszél. Mert a ráció és a technikában nem marad helye a szívnek. És valahogy mindegyikünk dolgozik valahol, racionálisan föl van építve a munkánk, ott vagyunk egy gép előtt legtöbbször, hazamegyünk, és ez a mechanikus, racionalista gondolkodással érkezünk haza, és nem tudjuk átmosni magunkat, hogy a szív irányítása alá kerüljünk. Erre mondja, hogy a Szent Atya pedig a szívem vagyok. Tehát a szív által kerültem haza. Ez nem is egy egyszerű dolog, a technikai világból, a racionalista világunkból, amit a munkáink számunk érnek tűzni, átlépjünk a szív kultúrájába. Ami tulajdonképpen elvezet a lelki identitásunkhoz. És valójában a szívünk terem közösséget köztem és a másik ember között. Tehát ezt nagyon sokszor érzik a házasok és szenvedik. És hazajön a férjem, hazajön a feleségem, és beszélgetünk is egymással, de nincsen találkozás. Mert csak a szavak felszínén beszélgetünk. Nincs mögötte a szív. közösséget teremt köztem és a másik ember között.
1: Köszönöm a figyelmüket a mai adásban. Ferenc pápa enciklikájáról beszélgettem Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel. További kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
1: Hírek.
2: Sarlós Boldogasszony ünnepén Mátra Verebély Szentkuton a gyermekekért imádkoztak. Idén is megrendezték a görög katolikus metropólia görög tűztáborát. Doka Klára díjat kapott a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár levéltárosa. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Minden évben Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan tartják Vátra Verebély Szentkuton az együttjárók, jegyesek, fiatal házasok és gyermekekre vágyók zarándoklatát, közölte a Váci Egyház megye. A búcsúi ünnepi szentmisét idén július 5-én Marton Zsolt, Váci megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának elnöke mutatta be. A fiatal és gyermekekre váró házaspárokhoz szólva a főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy a házasság misztérium, amelyet a Szentírás is sokszor hasonlít Isten és ember viszonyához. Benne pedig a Szent Háromság titka tárul fel, ha a házastársak a kölcsönös szeretetre törekszenek, amely ezáltal a legteljesebb tanúságtétellé is válhat. A zarándokok végül hálát adtak Istennek az élet ajándékáért, és köszönetet mondtak a szülőknek és a megszületendő, közreműködő orvosoknak, szülésznőknek. Június 28-a és július 3-a között ismét benépesült a nagykálói Korányi Frigyes görögkatolikus általános iskola, gimnázium és kollégium. Idén is megrendezték a görög tűztábort, amelyre a görögkatolikus metropólia 80 parókiájáról 140 gyermek érkezett, tájékoztatott a görög katolikus metropólia. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő tábor már a valódi közösséget hozott létre. A tábor központja ezúttal is Nagykáló volt, de a hét során Harangodra, Nyíregyházára, Kálosemjénbe és Máriapócsra is ellátogattak a táborozók. A tábor harmadik napján szerdán Kálosemjénből gyalogos zarándoklat vezetett Máriapócsra, amelynek során Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspökkel együtt imádkoztak a táborozók. A görög tűztábor idén is bebizonyította, hogy a közös imádságok, a szolgálat öröme, az egymásra figyelés és a barátságok ajándékok. Nagy elismerés érte a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár munkatársát, Varga Tibor László levéltárost, a Magyar Levéltárosok Egyesületének június 30-i Nagyváradon megrendezett éves vándorgyűlésén. Ott vehette át a Dóka Klára díj első fokozatát, tájékoztatott a Veszprémi Főegyház megye. A Magyar Levéltárosok Egyesülete a Dóka Klára díjjal azokat a szakembereket ismeri el, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végeznek a magyar levéltárügy szolgálatában. Az első fokozatot olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező levéltárosok nyerhetik el, akik legalább 10 éve dolgoznak a hivatásukban, és munkájukkal maradandó értéket teremtettek. Az elmúlt másfél évtized egyik legjelentősebb feladata Bódi Mária Magdolna boldogavatási eljárásának egyházmegyei szakaszához kapcsolódott, amelyhez átfogó forrásfeltáró munkát végzett. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, önök a Mária Rádió híreit hallották. Hírolvasó Kontra Zsuzsa volt.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Lépes Lóránt atyával.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a tanórán. Megemlítem már most a kedves testvéreknek, hogy aki szerdán hallgatnak bennünket, akkor élőben, és majd a hittanóra másik felében lesz lehetőség telefonon hozzászólni, kérdezni, illetve kiegészíteni az elhangzottakat. Most már megemlítem a telefonszámunkat 061-374-0904. Hittanóránk témája Máté evangéliumának 12. fejezete, a 9-től a 14. versig a béna kezű ember meggyógyítása. Felolvasom ezt a szentírási részt. Innét tovább ment és betért a zsinagógájukba. Éppen ott volt egy béna kezű ember. Hogy vádoskodhassanak ellene, megkérdezték, szabad-e szombaton gyógyítani? Így felelt. Ha valakinek közületek csak egy juha van, és a szombaton gödörbe esik, vajon nem markolja meg, és nem húzza ki? Mennyivel többet ér az ember, mint a juh? Szabad tehát szombaton jót tenni? Ezzel az emberhez fordult. Nyújtsd ki a kezed! Kinyújtotta, és az éppen olyan egészséges lett, mint a másik. Ára a farizeusok kimentek, és tanakodni kezdtek, hogyan okozhatnák vesztét. Ugye az ember kezét gyógyítja Jézus, tehát bénakezű emberről van szó. A kéz az ember páros fogószerve, a munka, játék, önkifejezés és kapcsolatteremtés vagy segítségnyújtás eszköze. A kéz sok kultúrában, főként keleten, magának a személynek a szimbóluma. A magyar nyelvben a szemét azonosító aláírás például, így hívjuk, hogy kézjegy. A levágott kéz az ellenség teljes megsemmisítését jelentette, ha életét nem is oltották ki. Ugyanígy kultúránként változó, gazdag jelentéstartalma van a kéz gesztusainak. A zárt emberi kéz ősi varázslatot elhárító jel volt. Az összekulcsolt kezek a természet fölöttire irányulás, illetve a tiszteletadás jele. A kézmosás, a megtisztulás, az ajkakra tett kéz új a hallgatás jele. A magyar nyelvben sok kifejezés utal a kéz funkciójára. Tehát például használjuk ezeket a szavakat, kézen fekvő, keze ügyében van, tördeli a kezét, kézre áll egy dolog, tiszta kéz, és így tovább. A szemita gondolkodás szerint a kéz és a kar szoros egységet alkot. Gyakran helyettesítik egymást, s olykor magát a szemét is. A kéz megmosása a kultikus tisztasság követelménye. Például kivonulás könyvében olvasok 30. fejezetben, 19-21-ben, mielőtt belépnek a találkozás sátorába, le kell mosni magukat vízzel, nehogy meghalljanak. Hasonlóképpen akkor is, ha az oltárhoz lépnek, hogy a szolgálatot elvégezzék, vagyis az égő áldozatot elégessék az oltáron. Meg kell mosniuk kezüket és lábukat, nehogy meghalljanak. Tehát ezek a megtisztulás kultikus előírásai erősen elburjánzottak, erre utal többször Jézus is az evangéliumban. A kéz az ártatlanság, a tiszta lelkismeret bizonsága. 27. Zsoltárban imádkozunk a 6. versben, bár ártatlan vagyok, mosom a kezem és körüljárom oltárodat. Egyiptomban és Babilóniában a foglyoknak és az elesetteknek levágták a kezét és megszámolták. Hasonló módon bánt Makkabeus

Júdás is Nikanorral. Tehát Makabeus a második könyvében olvasjuk a 15. fejezetében, fejét és kezét a karjával együtt vágta le. A sírköre olykor kezet véstek, hogy az arra menő figyelmét fölkeltsék, ezért az Ószövetségben a héber kéz útjelző és emlék értelmet is kifejezhet. Az Ószövetségben, természetesen visszautalva az ószövetségi előzményekre, a személlyel azonos értékű áldozat az üdvösségért, átvitt értelemben a kéz, mivel a test oldalán helyezkedik el, a héber nyelvben gyakran oldal értelemben szerepel. Ebből kifejeződött a valamely tárgynak az oldala értelem. Tehát például olvasuk Sámuel első könyvében, hogy ezt a kifejezést, hogy a kapu oldalához. Annak jelölésére is alkalmassá várt, ami valamely tárgynak az oldalán található, mint például a fogantyú, a karfa, a csap, tehát a deszka összefogására, a tengely, végül rész vagy szakasz. Másfelől a marok szó a héberben ivással kapcsolatban a kancsóra, a tálkára is utalhat. Szimbolikus értelemben a kéz az erő jelképe. Például a második törvénykönyv 4.34-ben olvassuk, vagy jött-e valaha is máskor Isten, hogy egy más nép közül népet vezessen ki megpróbáltatásokkal, jelekkel és csodákkal, háborúkkal, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy csapásokkal, ahogy az Úr, a ti istenetek, veletek tette Egyiptomban a szemetek láttára. Kedves testvérek, most tartunk is szünetet, és hallgassunk is komoly zenét.

A szájra tett kéz a hallgatás, a fejen összekulcsolt kéz a szomorúság jele. Mindenre találunk még a következőkre is, majd természetesen utalást a Szentírásban néhányot majd meg is említek. Az ember tördeli a kezét, lesi valakinek a kezét alamizsnára vagy megbízatásra várva, kézen fog valakit, hogy vezesse, irányítsa. Ez például a 73. Zsoltárban imádkozzuk, de most már mindig nálad maradok, hiszen megfogtad jobbomat. A kéz összecsapása, vagyis tapsolás örömet fejez ki, vagy kárörömre utal, sőt esetleg undornak, megvetésnek a jele is lehet. Valakinek kezet adni, a kezébe csapni, vele megállapodni, kötelezettséget vállalni, egyetérteni, vagy valakihez barátságos szándékkal közeledni. Ezeket természetesen ismerjük a mindennapi életből, ezeket a gesztusokat, szimbólumokat, de természetesen mindezekre találunk utalást a Szentírásban, sőt lehet, hogy pontosan a Szentírásból származnak ezek a szimbólumok vagy gesztusok. Ahogy az imádkozó embert Egyiptomban fölemelt kézzel ábrázolták, az asszíroknál és a babiloniaiaknál is a kezet fölemelni, imádkozni, a Bibliában a kezet kitárni, egyértelmű az Isten segítségül hívásával, az Istenhez kiáltással. Az akkád szokással rokon az imádásnak egy másik kifejezése. A kéz szájhoz emelése csókra, amikor esküdtettek, fölemelték a kezüket, hogy az egget az akkádoknál vagy Istent tanul hívják. A kéz megtöltése valakit bizonyos hatalommal fölruházni. Az Ószövetségben elsősorban a papi hatalommal, ezért rendszerint fölkenés felel meg neki a fordításokban. Ezen kívül a föláldozott állat bizonyos részeit is oda nyújtották a papnak. A kéz lehet a hatalom, a birtoklás és az erő jele is. Ahogy a húsból való kar az erőre utal, ugyanúgy a kéz is. A kéz, vagyis átadás, a testi és szellemi képességek megerősítője, a gazdagság vagy a szegénység kifejezője. A kézen a jel, mint a gyűrű, állandó figyelmeztetés, de emlékezetbe idézésen kívül talán még összetartozást is kifejez, ahogy később a katonákat és a személyes tulajdont is ellátták pecséttel. Isten keze mindenek előtt a hatalom jelképe, mely elsősorban a teremtésben és a gondviselésben nyilvánul meg. Tehát a 8. Zsoltárban például a mindenség Isten kezének művéről beszél. Utalhat a büntető igazságosságra és Istennek az igazak iránti szeretetére is, illetve arra a természet fölötti jelenségre, amit a proféták sugalmazása és a kinyilatkoztatás jelent. A jobb és a bal az általuk jelölt oldalt jelzik. Együtt azt jelentik, hogy mindenütt. Például Zakariás proféta, 12.6-ban olvassuk, azon a napon olyanná teszem Júda törzseit, mint a forró serpenyő a fadarabok tetején, és mint az égő csóva a szalmában. Jobb felé is, bal felé is minden népet körös körül megéget, de Jeruzsálem megmarad a maga helyén. Erkölcsi vonatkozásban a jobbra vagy a balra letérés az igaz útról, letéréssel, az eltévejedéssel egyértelmű. A jobb, a tekintély, a hatalom és a tisztelet jelképe, például a királyné a király jobbján ül, a király Isten jobbján, az igazak Krisztus jobbján állnak, ahogy Máté 25. fejezetében ez áll, a jókat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Jobbról áll az is, aki oltalmaz és segít. Kivételképpen azonban az is, aki vádol vagy ellenség. Az ítéletkor Krisztus baljára kerülnek, akik elkárhoznak. Aki a jobb és a bal közt nem tud különbséget tenni, mint a gyermek, annak nincs fogalma a jóról és a rosszról. A keleti ember számára, aki kelet felé fordítja az arcát, a jobb dél, a bal északot jelent.
kéz mozdulatainak a liturgiában is, és a kéztartásainak is, tehát az imádságot jelző gesztusokról van szó, tehát amikor áldásról, vagy megszentelésről, kitárt kezekről, keresztvetésről, vagy kézrátételről hallunk, természetesen mindez jelképezi, és tehát kifejez valamit. Természetesen minden gesztusnak a liturgiában van értelme. Most szintén tartunk is szünetet, úgyból megemlítem a telefonszámokat. Körülbelül bő 5 perc múlva lesz majd lehetőség hozzászólni, kérdezni, illetve kiegészíteni az elhangzottakat. A telefonszámunk 061 374 0904.

Az idézett evangéliumi részben Jézus így felelt, ha valakinek közülettek csak egy juha van, és az a szombaton gödörbe esik, vajon nem markolja meg, és nem húzza ki? Mennyivel többet ér az ember, mint a juh? Szabad tehát szombaton jót tenni. Most kicsit, kedves testvérek, idézzünk az a jót tenni kifejezésnél. A jó tétemény vagy jó cselekedet, melyre sem az igazság, sem az irgalmasság nem kötelez, indítéka jó téteménynek egyedül a jóság, a tiszta baráti szeretet, vagy természetesen az Isten szeretet, amikor segítségnyújtásról vagy adakozásról van szó. A jó cselekedet Isten akaratának szabad akarattal és tudatosan történő teljesítése. Természetes, ha földi célokért történik, természetes, természet fölötti jó cselekedet, ha Isten szeretete motiválja. Az erkölcsileg jó cselekedet egyszerre föltételezi a tárgy, a cél és a körülmények jóságát. Egy rossz cél még akkor is megronthatja a cselekvést, ha a tárgya önmagában jó. Például azért imádkozni vagy bőtölni, hogy lássák az emberek. A választott tárgy önmagában rosszá teheti az egész cselekedetet. Vannak konkrét cselekedetek, amelyek választása mindig rossz, mert akarati rendetlenséget, vagyis erkölcsi rosszat tartalmaznak. Tévedés tehát az emberi cselekedetek erkölcsiségét csak a szándék, vagy a keretüket képező körülmények, tehát a környezet, társadalmi nyomás, kényszer vagy szükséghelyzet alapján megítélni. Vannak cselekedetek, amelyek önmaguk által és önmagukban a körülményektől és szándékoktól függetlenül mindig súlyosan rosszak tárgyuk miatt. Ilyenek a káromlás és a hamis eskü, az emberölés és a házasságtörés. Soha nem szabad rosszat tenni azért, hogy abból jó származzon. Tehát például nem lophatok azért, hogy szegénynek adjak. Még ha jót is akarok tenni, azért még nem tehetek rosszat. A jó cselekedet ismétlésből erényé alakul, a sorozatos elmulasztásából pedig vícium születik. A jó cselekedet jutalma a földi elismerés, már a Máté evangéliuma szerint, amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltes magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. A jó cselekedet érték a benne megvalósuló áldozat nagysága adja. Ezért a jó cselekedet példája Ábrahám és a szegény özvegyasszony. Lelki jó cselekedetek a bőt, az imádság, az irgalmasság és a megbocsátás. Az örök élet a jó cselekedetek jutalma. Máté 7.21-ben olvassuk. Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem, Uram, Uram, csak azt, aki teljesíti mennyei atyám akaratát.

0: Van egy kedves testvérünk a vonalban, aki szeretne a témához hozzászólni, Mária Rádió. Igen, tessék. Tessék, hallgatjuk. Sajnos úgy tűnik, hogy ez nem sikerül. Remélem, hogy esetleg... Igen, igen,
1: Halló.
0: Tessék, igen, most már halljuk egymást, igen.
1: Halló.
0: Igen, tessék mondani.
1: Jaj, örülök, köszönöm szépen. Megszakadt az előbb a vonal, én nem tehetek
0: igen,
1: róla.
0: Jó, jó, tessék,
1: újra
0: akkor
1: tártáztam. Igen.
0: Folytatni, igen.
1: Igen, kedves Lóránt atya, arról szeretnék beszélni, csak egy pár mondattal, és idézni egy verset, hogy a kezünket jóra kell használnunk. És erre buzdít például Sik Sándor két versében is, amit gyorsan elolvasnék, de rövid. Lelkecskék vagyunk, mi nekünk nem jó, de mi jót akarunk. A keresőkre gondol, akik a jó Istent keresik. Itt nincsen jó tanyánk, nyírkos és homályos a házunk. Hideg van, fázunk. Mondjátok, merre van a láng? Itt nem jó lenni, mi nem vagyunk idevalók, haza akarunk menni. Most jön a lényeg, valaki jöjjön, fogja meg tapadós kezünket, és mondjon egyszerű szavakat, és vezessen haza bennünket. Ez az egyik verse Sik Sándornak. A másik verse pedig Van eszebb testvér, szintén ezt hangsúlyozza ki, hogy kezünket nyújtsuk a rászoruló embereknek, akár lelki, akár fizikai inségben vannak. Emberek élnek, s arcukon árnyék remeg, s az út szélén kinyújtják lankat, karjukat. Most jön a lényeg, megfogni csendben egy kinyújtott bús kezet. Van-e szebb testvér, van-e szebb? Hervadt szemekben néha néma göny rezeg, s az úton sokszor gyermekek sóhajtanak. Szívben maradt szók néma nyelvén érteni, van-e szebb testvér, van-e szebb? Tehát, hogy jóra használjuk a kezünket. Lássuk meg a szenvedő embert, akár lelki, akár fizikai szükséget szenved. Nyújtsuk ki kezünket, és amit tudunk, ha nincs anyagi lehetőségünk rá, akkor imádkozzunk érte, vagy biztassuk, segítsük, de mindenképpen a kezünket és a lelkünket a jóra használjuk. Ezt hangsúlyozza Sik Sándor, és ezt kéri tőlünk az Úr Jézus Krisztus is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen. Tényleg olyan a kedves testvérünk is kifejezte az idézett verssel, tehát a magyar nyelvünk nagyon gazdag, amikor tényleg a jó cselekedet és a kéz összefonódásáról hallunk, hiszen elsősorban jó cselekedeteket kezünkkel tesszük, bár nem természetes, nem kizárólag, de mivel ugye a béna kezű ember meggyógyításáról van szó, és Jézus ezt jó cselekedetnek nevezi, ezért most a kettőt így megpróbáltuk összekapcsolni. Tehát Jézus meggyógyítja a beteget, ezért most ennél a kifejezésnél szeretnék kicsit időzni, illetve hogyan szerepel ez a kifejezés más helyen is a Szentírásban. A gyógyítás a betegség miatt megrendült egészség helyreállítása. A Szentírásban a gyógyítás Isten műve. A betegség megpróbáltatásban és hűséges lélek egyik jutalma. Az Ószövetségben a prófétát igazoló jel, például a leprás Námán vagy Ezekiás gyógyítása a Királyok második könyvében. A Zsoltárokban sűrűn ismételt kérés a test és a lélek gyógyítása, s átvitt értelemben az üdvözítő hatalom képe. Az evangéliumok Jézus csodái között a gyógyításait is leírják, mint jeleket, melyek Isten országa érkezésére utalnak, Isten szeretetére és a bűnbocsátó hatalomra utalnak. A gyógyítás rendszerint úgy történik, hogy egy-egy beteg, bízva Jézus hatalmában, irgalmában és segítségében hozzáfordult kérésével. A gyógyítás föltétele a hit, gyakran ugye Jézus mondja, hogy hited meggyógyított. Jézus a tanítványainak is adott hatalmat a gyógyításra. Így az apostolok is gyógyítottak, ugye szó van főleg az apostol cselekedeteiben erről. Ezeket a csodákat az apostolok Jézus nevében tették, vagyis a megdicsőlt Úr erejével vitték végbe. Szent Pál beszél a gyógyítás karizmájáról, mint különleges kegyelmi ajándékról, melyet Isten annak ad, akinek akar. Az ókori görög-római hellén orvostudomány ismereteit a középkori Európa számára az arab orvosok mellett a szerzetesek mentették át, karitatív szemlélettel és gyakorlattal gazdagítva. A kolostorok a kultúra mellett a betegellátás központjai is lettek. Ugye vannak betegápoló apácák, antoniták, irgalmasok vagy johaniták, ezek a szerzetes rendek vagy kolostorok betegek ápolásával is foglalkoznak. A betegápoló alakja korán összekapcsolódott a szerzetessel, aki Jézust követve gyámolította a szegényeket és gyógyította a betegeket. A kolostori betegszobák nem csak a rendtagokat, hanem a vándorokat és a környék szegényeit is befogadták, és gyakran kórházi feladatkört töltöttek be. A betegségekkel kapcsolatos ismereteket és a gyógynövényeket a szerzetesek céltudatosan gyűjtötték, és az író műhelyekben orvosi munkákat is másoltak. A könyvekből és a tapasztalatból szerzett orvosi ismeretekhez a kolostorok gyógynövénykertje szolgáltatta az orvosságok alapanyagát. A gyógyítás, a betegápolást az adott viszonyok között a tökéletességig fejlesztette. A keresztény szeretet egyre újabb kórházakat nyitott, különösen a keresztes háborúk idején, amikor harmadik Ince pápa és Szent IX. Lajos francia király tettek legtöbbet a betegekért. Kedves testvérek, még körülbelül 5 percünk van a műsorunkból, még van lehetőség, talán egy telefont még tudunk fogadni, amennyiben valaki szeretne a témához hozzászólni. Telefonszámunk 061 374 0904.

0: Bicsert, tessék, a Jézus Krisztus.
1: Van egy kedves testvérünk, tessék.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Tanúsítom, személyemben érzem, hogy Jézus ma is él és gyógyít. A gázolásos balesetem után 19 éve nem kész.
1: Sajnos nagyon szakadozik a vonalunk.
0: 19. éve történt autógázolásos balesetem, mely végzetesnek mutatkozott, felgyógyított, és ma is gyógyít. A eltört térdemmel ma is néhány métert megteszek lakásomba. Áldás és dicséret a ma is élő Jézus Krisztusnak és gyógyításainak. Hála és dicsőség neki. Köszönöm.
1: Jó Isten áldja Bélabát, minden jót kívánunk. A gyógyításban kult szerepe van a hívő lélek betegséghez és gyógyításhoz való viszonyának. A fölkészítés a halálra, melyet a kereszténynek nem csak elszenvednie kell, hanem hitének végső cselekedeteként kell megformálnia. A beteggondozás nagy feladata. Amíg lehet számítani a gyógyulásra, addig a beteg aktív partnerként küzd az életéért, az orvossal és Krisztussal. Küzd a betegség ellen, amit önmagában nem fogadhat el. De attól a naptól kezdve, hogy nincs már reális alapja a gyógyulásnak, a keresztény a gyógyulás reményét a végső üdvösség reményévé emeli. Isten akarataként fogadja el a búcsúzást a földi élettől. A gyógyulás reménye a búcsújáró helyeken úgy tűnik, mindinkább áthelyeződik a csoda kérdéséről az Isten közelségének megtapasztalására. Az is feltűnő, hogy ezeken a helyeken nincs gyógyító személy, mint sok szektánál, aki népszerűségét a gyógyító missziónak köszönheti. Míg a klasszikus orvoslásban az orvos beavatkozásától várják a segítséget, ma az orvos, mint Hippokratész is, a gyógyító természet segítőinek tekinti magát. A pszichoterapeuta a beteg önállóságára hivatkozik, életteljesedésének helyreállításánál. A lelkipásztor pedig, mint a magányos, szenvedő, szeretettel teljes kísérője, ismét fölfedezi szerepét a technizált kórházban. Kedves testvérek, ennyi fért a mai hittanóránkban. Köszönöm, hogy az elmúlt bő fél órában velem tartottak. Köszönöm Szabó Adriennek a technikai szolgálatot. Lépes Lóránt atyát hallották, legyen szép napjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Fél évszázados vatikáni nigériai kapcsolatot erősített meg Gallagher érsek abujai látogatása. A pápa levélben köszöntötte a 27. Kolumbán nap résztvevőit. Idén is megrendezték a görög-katolikus metropólia görög tűztáborát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 2. és 7-e között a Nigériai Szövetségi Köztársaságba látogatott az afrikai ország és a Szentszék 50 éves diplomáciai kapcsolatának jeleként. Adta hírül a Vatikán News. Nigériában több mint 30 millió katolikus él, és valamivel több, mint 10 000 katolikus pap szolgál, miközben az ország továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzd. A Szentszék titkárának a nigériai fővárosban tett látogatása, amely ünnepélyes liturgikus szertartásokat, diplomáciai fogadásokat, valamint ökumenikus és valleszközi találkozókat foglalt magába, üzenetet közvetített a reményről, a társadalmi és vallási párbeszédről, valamint a kiszolgáltatottak melletti rendíthetetlen kiállásról. A Szentatya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával július 2-án levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Szent Kolumbán kora kiemelkedő apostola volt, a lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották a Szent Kolumbán közösségek 27. nemzetközi találkozóját, amely köré különleges eseményeket is szerveztek. A pápa levelében hangsúlyozta, hogy csak az isteni irgalmasság képes elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Felidézte júniusi San Angelo Lodigiano-ban tett látogatását, amikor az emigránsok védőszentje Cabrini Szent Franciska előtt tisztelgett. A Szentatya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy ezen a napon számos különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozik egymással, hogy együtt fedezzék fel újra a keresztény hagyomány értékeit és válaszoljanak korunk kihívásaira. Június 28-a és július 3-a között ismét benépesült a nagykálói Korányi Frigyes görög-katolikus általános iskola, gimnázium és kollégium. Idén is megrendezték a görög tűztábort, amelyre a görög-katolikus metropólia 80 parókiájáról 140 gyermek érkezett, tájékoztatott a görög-katolikus metropólia. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő tábor már a valódi közösséget hozott létre. A tábor központja ezúttal is Nagykáló volt, de a hét során Harangodra, Nyíregyházára, Kálosemjénbe és Mária Pócsra is ellátogattak a táborozók. A tábor harmadik napján szerdán Kálosemjénből gyalogos zarándoklat vezetett Mária Pócsra, amelynek során Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspökkel együtt imádkoztak a táborozók. A görög tűztábor idén is bebizonyította, hogy a közös imádságok, a szolgálat öröme, az egymásra figyelés és a barátságok ajándékok. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, Önök a Mária Rádió híreit hallották. Hírolvasó Kontra Zsuzsa volt. Hallgassák továbbra is rádiónkat.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Barsi Balázs atya sióalgárdi szentbeszédének első része következik.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, ami Urunknak, a názáreti Jézusnak a 3 éves nyilvános működése, prédikációja alatt talán az lehetett a legnehezebb, nem talán. Biztosan az volt a legnehezebb, hogy hogyan értesse meg az emberekkel az ő küldetését. Hogy ki küldte, és mire küldte. Csodálatos, hogy a legelső szava Márk evangéliumban, az utolsó szava, amit egy bűnös embernek mond a Lukács evangéliumban a kereszten, egy hatalmas ismétlés. Egyébként egy remek szónoki beszéd is, a régi római szónokok, amivel kezdte, azzal zárja. Valami olyan harmónia van az evangéliumokban, és olyan egység, amire azt mondja Szerb Antal a nagy irodalomtörténész, nem biztos, hogy hívő volt, olyan műfaj az evangélium, hogy nem lehet kitalálni. Valami gyökeresen új dolog jelent meg a történelembe, és kitermelt egy új műfajt, az evangéliumokat. És mit mond Márk evangéliumban? Betelt az idő, és már közel van az Isten országa. Térjetek meg! Higgyetek az evangéliumnak. Azért csodálatos ám a bibliai tudományokat művelni, vagy hallgatni. Tulajdonképpen ez nagyon zsidós mondás. Szeret kétszer elmondani ugyanaz, de más szavakkal. Hát gondoljunk csak a zsoltárokra. Azt mondja, hogy betelt az idő. Szent Pál azt mondja, hogy az idő teljessége jött el. És már elközelgett az Isten ország, ez ugyanaz. Azért teljesedett be az idő 2000 évvel ezelőtt, új dolog nem történik a történelemben. Mindig azok variálódnak, a bűnök és az erények, csak az, hogy Isten emberré lett. Tehát azzal telt be az idő, hogy az Istennek az uralkodása benne elérkezett. Térjetek meg, higgyetek az evangéliumban. Itt pedig a megtérés azt jelenti, hogy fogadjátok el ezt az örömhírt. Azért testvérek, a kereszténységben mi is szenvedünk, papok is, szülők is, ha át akarják adni azt, amit Krisztus adott, mert ilyen nem volt. Tehát csak nagyon távoli hasonlata van valamivel a történelemben. És ami egyszer volt, az rettentes nehéz megérteni. Sőt, nem is lehet kutatni, csak elfogadni. Azért a biológusok, élettantudósok kutatják az életet, de az első sejt megjelent. Hogyan? Az élettelemből nem lesz élő. Ezt az eseményt nem lehet kutatni. El kell fogadni. És több ilyen van. Na most... És az Úr Jézus utolsó szava, tehát elközelget az Isten országa, majd kiderül országlása, uralkodása, ő benne. Tudnék, Isten nem úgy uralkodik, mint a világ urai, hogy hatalmaskodik és érezteti a hatalmát, hanem azt jelenti, Jézus kifejti, elérkezett az Isten szeretete. Ő benne, mert őt egészen szeretheti. Ő a Szent Háromságban él a személyével, és ember élet a szűz méhében. Ezért most az Isten végső országlása, az ő birodalma, a szeretet megjelent. És Jézus is tökéletesen viszont szereti az atyát. És az áradék, Lukásnál a jobb lator jelenete. Azért lator volt, ezek gyilkoltak. Mégpedig lehet, hogy szent szándékkal idézőjelbe, mert a rómaiak ott voltak, ez a pogány szenny, a szent földön. Elvették az ígére Isten népének a szabadságát. Tehát ez a párt úgy gondolta, ha találkozik egy sétáló római katonával, akkor azért a ruhája redőjéből előveszi a tört és leszúrja. Mit keres érte itt? Jézus ezekkel soha nem vállal közösséget. Csak akkor, amikor már ők lesznek erőszak áldozatai. És akkor, amikor a jobblator odafordul, testvérek, kifeszítve kezd, hogy lehet odafordulni? Tudod, hogy mekkora cselekedet ez? Úgyhogy odafordulok, mert látni akarjam az arcát, mert ki lehet ez? Aki azt mondta, amikor az ájulásból visszatért, mert amikor keresztet felállították az ájulásáját, itt van felszegezve. Atyám, bocsáss meg nekik! Ki ez? Még azból se tudunk gondolkodni, Európa megbolondult, mert a jó módjában nem tud gondolkodni. Zavaros, hülye eszmék vannak. Vigyázzatok! Ez az úgynevezett gonosztevő pedig haldokolva gondolkodott. Ki ez a názáreti? Hát akkor az az ország, amelyen én harcoltam fegyverrel, az csak ő által jöhet másképp el. És azt mondja, Jézus, emlékezzél meg rólam, mikor eljön a te uralmad. Az a másfajta uralom, amely erőszakkal nem lehet győzelemre jutni, és nem lehet erőszakkal uralni. És Jézus mit mond? Testvérek, az evangélium minden szava egy olyan mélységeket nyújt, hogy ebbe a gyönyörűségbe fáradok ki. Nem azt mondja neki, hogy még ma velem leszel az én országomba, mert azért ez az ország meg uralom neki más jelent. Velem leszel a paradicsomba. Zsidó ember volt, megértette, Ádám a paradicsom, paradicsom kertbe. Az azt jelenti, hogy a bűn előtt, mert Isten nem teremthet tőle elszakadt bűnös embert, mert akkor gonosz lenne. Tehát, amikor az első emberek megjelentek a földön, amikor személyiséget adott nekik, abban, amikor fölegyenesedtek, egyébként az antrópos, a görög szó, ember, az azt jelenti, hogy fölnéz, nem mint az állat, hogy túrja csak a földet, meg azt, hogy mennyi pénzem van. Fölnéző. Ádám az ő képére teremtetett, Isten kép, ki a Isten kép mással? Jézus, aki majd megszületik a történelemben. Tehát az Isten fiúságot megadta Ádámnak, Ádám ezt nem tudta meg Éva, de valami végtelen, végtelen szeretetbe értek. Na én nem egy országot adok neked, mert arról össze-vissza gondolkodtok, hanem visszahelyezlek téged az Istennel való kapcsolatodba. Még ma. Én szerintem ez a ma nem azt jelenti, hogy én is meghalok, meg te is, és akkor. Ez azt jelenti, hogy most. Vagyis föl vagy oldozva. Isten gyermeke vagy. Micsoda megdöbbentő jelenet. Elérkezett a szívébe az Isten országa. Az Istennel való kapcsolat. Bámulatos. Nem azt mondja, hogy még ma velem lesz az országomban, mert az országról akkor is mindenféle. Isten országa előtt, és akkor nem kell dolgozni, minden jó lesz. És mikor Jézus csodákat tesz, akkor ilyen országot várnak tőle. És Jézus azért feszíti keresztre, mert nem hajlandó kiszolgálni senkit, hanem az ember üdvösségét szolgálja. egyetlen pártot se szolgál, se a farizeusokat, pedig azok legközelebb állnak hozzá, se a szadduceusokat, azok félhívő, félig hívő vagy hitetlen császári megalkuló párt volt. Még a kumráni szerzeteseket se, akik kivonultak Jeruzsálembe, mindegyik elgondolta, hogy álljon a messiás, és kedves testvérek, azért ez történelem. Most egy nagyon jó dolgot olvastam. Bebizonyított tény, hogy a zsidóságból kiáradt ez a végső békességet hozó messiás várás, és a rómaiak is várták, Vergilius. Egy szibilla jóslatra azt mondja, hogy egy szűztől születik meg a világ béke korszakát hozó valaki, a messiás. Tehát akkor nem legenda az sem, hogy távol keletre indulnak a bölcsek, és kutatják, hogy Izraelbe kell megszületni, mert onnét árad ki ez a várakozás, ami felülmúl minden emberi reményt. Ezzel Jézus, hogy azt mondja, hogy a paradicsomba leszel, és pedig most. Egyrészt végleg kinyilvánítja, amit a jobblator nem is várt tőle, hogy az ő uralkodása nem e világi szabadulás, politikai messianizmus, hanem az ember visszahelyezése az Istennel való kapcsolatba. Pontosan ezt várja a ballator. Hát ha Ist messiás vagy, akkor szabadíts meg! Halottakat támasztottál fel. Arra való tehát a vallás, hogy itt minden jó legyen. Nem igaz. Itt nem lesz soha semmi jó, hanem arra való, hogy még haldokolva is velem van. Érted? A túlvilág nem utána jön, amikor meghalunk, hanem a túlvilág, az Isten most akar belém

urad Istenet, fele barát, nem önmagadat, és jó zsidó szokás szerint még egyszer elmondja az írás tudó, így van, Mester. Szeretni kell Isten mindenek fölött, embertársunkat pedig mind magunkat. Azt mondja, hát nem állsz messze Isten országától, csak 2 méterre vagy tőlem. Nem vagy benne. Én nem vagyok benned. Nem vagy messze az Isten országától. Testvérek, és ezt megérti Izrael egy része, pünköstkor, hogy amikor az Úr Jézus 3 évig itt volt, akkor ő elölment, és a tanítványoknak utána kellett menni libasorba. Ez volt a mester-tanítvány kapcsolata. És amit a mester tesz, azt kell neki tenni. De Jézus megfeszítették, most nem lehet utána menni, hanem megjelenik egyszer a tópartján, egyszer a sírkertben, egyszer az utolsó vacsora termében, nem is egyszer. Tehát megdöbbentő, hogy föltámadása után nem lehet a nyomába lépni, hanem ott van, hol? Ez a kérdés rossz. Sehol, úgy, mint a szemüveg, meg mint te, meg én. Másképp van az egész világ mindenséggel, itt is itt van. Mert azt mondja a görög szöveg, hogy látni engedi magát. De boldogabbak azok, akik nem látnak és mégis hisznek. Mert Jézus látták a játszótársai, a kamasztársai, akikkel játszott az utcán, na és? De nem látták belülről, hogy kicsoda az. És ezt úgy megszokták ezt a szent 40 napot. Mennybe meneteléig. És az Úr Jézus, vigyázzunk, amikor valamit besüntet. Eddig tudtál imádkozni, most egyszerűen azt akar, hogy így ne tudj, mert tovább akar vezetni. És nem akarunk tovább menni. Egyszer csak ott van az olajfák hegyén, és eltávozik tőlük örökre. Így többet nem találkozunk. Mit vezet be ezzel? De várjátok a Szent Lelket, ő majd megtanít titeket mindenre, amit mondtam. Nem magától mondja, az enyémből veszi, de azzal lesz több, hogy megérteti veletek. És a szűzanyával együtt, az előre megváltottal, ott imádkoznak 9 napon át, tehát olyan gyönyörűség, hát miért 9 nap? Mert 9 hónapig voltunk édesanyánk méhében, az egyház most még a méhben van. Még nem léphet ki a világra. Még valamit nem tud. Azt tudják, hogy Jézus mellettem van, a föltámadott. Nem. Pünköskor mit tud? És csak ez a keresztény. Krisztus bennem. Ez a keresztség, az oltári szentség és a bérmálás. A bérmálás lett a Krisztustól való elszakadás szentsége. Nagy bérmálkozás is hány maradt, mert nem érti, mert sületlen, mert nem tudja azt, hogy Isten nem a mennyben van csak, hanem a menny bennem van, hát áldozok. És ennélkül kibírhatatlan az élet. És akarja az Isten, hogy kibírhatatlan legyen. Hogy ne, nélkülem éljetek, mert ezt ti tettétek magatoknak, hogy Isten nélkül akartunk élni, elszakadtunk tőle. Kedves testvéreim, micsoda szenvedés lehetett az Úr Jézus, de milyen türelmes. És akkor hasonlatokat mond, hogy olyan az Isten országa, mint, hát egy lakoma, mindenki örül. Olyan az Isten országa, amikor a tékozló fiú hazajön és megbocsát neki az atya. Hát olyan a tékozló fiú, mikor elvetnek egy magot és szárba szökken. Én is most belevetettem egy-egy magot a lelketekbe, de a pünkösd, az a pünkösdi eső és tűz, meleg, az majd fölnöveli benneteket, bennetek azt, amit én hoztam, az Istennel való kapcsolatot. És itt érünk ám az első olvasmányhoz. Gyönyörű. Nem is hittem volna, hogy itt miről van szó. Azt mondja Zakariás prófét, hogy a Messiás Szamárától jön el. Tudod miért? Mert a ló az harc

0: Jeskez. És Jézus virágvasárnap rájöttek, hogy nem lovon vonul be, tehát az ellenségét nem akarja legyőzni emberi erővel, hanem semmi nélkül vonul be, magát viszi. És utána mit mond Zakariás? Összetöri a harci eszközöket. Hol? Nem csak a zsidók ellenségeinél, hanem Jeruzsálemben is. Ezt sose vettem észre. Bennünk is össze akarja törni minden harci eszközt, amivel vissza akarunk vágni a másiknak. Amivel azt mondom, hogy ezt tette, én is ezt teszem. Nem csak a te ellenségre, nem csak az egyház ellenségeinek, nem az ellenséget akarja Isten elpusztítani, az Izrael nem érte, és az egyház, mi se sokszor nem értettük, hanem a harci eszközöket akarja benned elpusztítani, de bennünk is. A gyűlölködést, az emlékképet, hogy megbántott, és szítom magamba azt a kis tüzet, nem bocsát, nem felejtek, hanem felejtettek, hogy nem is bocsátottál meg. A harci eszközök. Ő beszüntette a kommunikációt, vége, én is. Lehet, hogy nem lehet vele beszélni, de róla lehet beszélni Istennek. Imádkozol érte? Tehát Jézus egy általános leszerelést hirdet. Mind a két világhatalom, vagy nem tudom hány van, fegyverkezik, és jaj, hát azt meg kell érteni, mert fél. Tehát ha nekem van atomom, akkor neked is legyen. De akkor most még több legyen, neked is, nekem is, neked is, nekem. Nem. Itt csak egy segíthetne egy ideig. És aki nem ezt akarja, az politikailag is gonosz. Most ne menj ki a templomból, ezt mondtam, hogy politika, mert a politika a szent dolog. Csak mocskosan műveljük. Politika az, hogy hogyan lehetne megállítani a gyilkolást. Tehát fegyverszünet. És 10 éven át fegyverszünet. És akkor ne is harcoljunk, de igen, mit mond Szent Pál? Az igazság fegyvereivel, nem hazugsággal. Az igazság lehet fegyver, de senkinek nem árt. Legfeljebb, ez a csodálatos. Az igazság fegyver, mert az igazság ellen nem lehet semmit tenni, csak az igazság érdekében. Találkoztam sokszor, hát ugye ezért mindig így vagyunk a világon. Atya, én annyira gyűlölöm ezt az embert, hogy fú, tűnjön el, meg dögöljön meg, meg. Kedves testvér. Nagyobb rosszat kíván neki, hogy megtérjen. Ne pusztuljon el. Álljon ki az emberek előtt, és mondja, hogy gazember voltam. A háborút szítottam. Milliárdokat elfogadtam. Véres a kezem. Bocsássatok meg. Ezt szabad kérni. Hogy az igazság állapotába lépjen bele, és megszabaduljon. Mert az, aki egyszer azt mondta, hogy én vagyok az igazság, a názáreti Jézus, arról kiderül, hogy ő a szeretet. A végső igazság az a szeretet. Tehát akkor miért állunk ellen neki? Miért? Mert mi kisebbet várunk. Isten maradj az égbe. Nekünk nem. Egy kicsi kis szeretet, egy kis jó akarat, stb. És Jézus ezt nem tudja adni. Ő az Istenség teljességét adja, Isten gyermekeivé tesz minket. Igen. És amikor az a kisebbet, amit kérünk, hogy jaj, csak ez meg ne halljon, jaj, csak ez meg, hogy szabad kérni. És amikor teljesíti kérésünket, kimutatja, hogy az abban a nagyobbba bízzunk, hogy önmagát adja nekünk. Sokkal kevesebbet várunk mi hívek, mint amit Jézus akar adni. Egy kis lelki békét nem. a Szentlélek békéjét. Egy kis nyugalmat, nem. Bennem nyugalmat talál lelketek. És ezzel az Úr is idézi a Teremtés könyvét, 6 napig dolgozott Isten, idézőjelbe teremtett, 7. nap megpihent, és az embert meghívta, hogy velem együtt legyél. Tehát a sabbát, a zsidóknak a pihenés, az a szombat, az nagyon szentséges dolog. Nálunk átcsúszott vasárnapra, mert Jézus beteljesítette. Tehát vasárnap ne dolgozz, az istentelenség. Semmit se. Egy füvet se húz ki. Az a nyugalom. De mit jelent ez a nyugalom? Nem az, hogy pihenek, hanem, hogy Istennel vagyok. És ezt egy rabbi érti meg, akinek a könyvét most kiadják, egy paksi fiatalember itt ült, és ő szívére vette azt, hogy mi angolul beszélnek a fiatal, tessék ezt lefordítani, lefordította. A Kairos kiadta. Rabbi, aki beszél a názáreti Jézusról. 2000 évvel ezelőtt visszamegy, és a Máté evangéliumon alapján hallgatja a názáretit, és azt mondja, hogy ez csodálatos. Jézus a legnagyobb törvénymagyarázó. És a szombatnak is. Ő nem egy kicsit liberális rabbi, hogy hát megengedi egy kicsit szombaton ezt is, meg azt. Nem. Nagyobb a baj. Jézus azt mondja, hogy sabbátot talál benne. Vagyis az Isten kapcsolatot én megadom neki. Húha! És olyan becsületes ez a rabbi, hogy nem leszek keresztény, én maradok örökké Izraellel, de megértem a keresztény. Megértem. Azt mondja, nekünk zsidóknak a törvény betartása a kapcsolat az örökké valóval. A keresztényeknek pedig ez a názáreti. Hát az egy különbség van, nem valami a kapcsolat, Isten és köztem a törvény, hanem valaki. Csodálatos ez, testvéreim. És hát megkoronázza az egész elmékedésünket az, hogy Jézus egyszer csak úgy kitör belőle az öröm, és hangosan imádkozik. Magasztallak téged, atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosok elől. Nem úgy rejtette, hogy meg ne találják, hanem megtalálhatatlan. Hát a görög filozófia az érték, a nicéai zsinaton azzal a görög fogalmakkal határozták meg a hitünket, mert Árius filozófált és a hitünket degradálta, hogy Jézus nem egyenlő az atyával, csak egy teremtmény. Nem. A személy meg a természet csodálatos a görög filozófia. De azt nem találhatta ki, hogy Istenben 3 személy van, tehát tud szeretni, és hogy Isten az embert a belső életére hívta. És mikor elszakadtunk, akkor Jézus az ő halálával visszaszerezte nekünk ezt az Isten életet. Kedves testvéreim, hát azért ez teljesen új. Az ember a bűn után is maradt Isten képmása. Gandhi nem keresztény. De tisztelte a keresztényeket, eljött Európába is, kiábrándulva ment vissza. Ja? Valószínűleg a názáreti Jézus szállt a lelkébe, amikor a megszálló angol csapatok elé, amikor lovakkal neki akartak menni a tüntető hinduknak, lefeküdt. Lépjetek rám! Megtorpant a ló, és lassan az angolok kivonultak. Ez azért nem emberi erő. És ez benne van azokban is, akik nem hisznek, de még normálisak. Jézusnak a szelídsége. És most tudjuk, hogy honnét a szelídsége. Ez nem egy nyimnyám ember. Fogta a korbácsot és végigverte őket, amikor a zsidók a templomba birkákat meg állatokat árultak, és ott azok összerondították a szent köveket. Hogy lehet ide behozni az állatokat? Fölforgatta az asztal, ne tegyétek az én házat, az imádság házát latrók barjangjává és kereskedők házává. De nem őket verte, hanem őket mentette meg. Egyszer. Megmutatta, hogy van ereje. Mert ha nem mutatta volna meg, akkor azt hiszik, hogy hát ez a szelítség olyan kis megalkuvás, tegyétek a dolgotokat, én meg a magamit, nem ez. Isten ereje. Jézus egyedül szelít és alázatos, mi nem tudunk annak lenni. Kedves testvérek, még egy-két gondolatot, ha már említettem, Gandhit. Azt mondja, gazdagság munka nélkül. 7 halálos veszély van. Ma is, ma nagyon. Gazdagság munka nélkül. Tehát a fiatalt meg kell arra tanítani, hogy tessék dolgozni, és a saját pénzedből élj meg. Az élvezett lelkiismeret nélkül. Ki használja azt a lányt, vagy azt a fiút? Nincs lelkiismeret. Tudás jellem nélkül, hiába nagy tudós, jellemtelen. És akkor felhasználhatja az úgynevezett mesterséges intelligenciát, az, hogy rombolja az embert, mint az, ahogy az atomból bomba lett. Üzlet erkölcs nélkül. Ki mondja azt, hogy nem lehet üzletelni? Tudomány emberség nélkül. Vallás áldozatkészség nélkül. Most kitalálták nyugaton ezt a fajta kereszténységet. Élhetsz, parázálkozz, disznókozz, minden, ilyen kapcsolatban, de hát a Jézus a szeret, és egy kis-kis vigasztalás, éppen jön a templom. Hát Jézus meghalt azért, hogy minket megszabadítson. Engedte, hogy a katona lándzsája odáig menjen, ahol az atyával egy, azt nem tudta átszúrni, de megsebesítette, és kiömlött belőle az irgalom. Mindenki megtérhet. És politika elvek nélkül. De nem akármilyen elvek nélkül. A tiszt parancsolat nélkül. Jézus, emlékezzél meg rólunk a te gyatra papjaidról és híveidről. Ne engedd, hogy csak valamit kérjünk tőled. Akármilyen áron is, még azzal is, hogy betegséget árasztasz ránk, vagy megpróbálsz. Add, hogy észrevegyük és elfogadjuk, hogy te önmagadat akarod adni, és nem csak a halálunk után, hanem most. Túlvilág, Jézus, lép be az én itteni világomba, amen.
1: Barsi Balázs atya Sió Agárdi szentbeszédének első részét hallották.

Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Égi fények közt, kiket áldva hirdet, arci győztesként diadalmének, ott ragyogsz boldog, Benedek sugárzó érdemeiddel.

y grafigyáltér. Távol várostól a szülői háztól,

Idioni pek noid nevelője lettél, int fe Jézus szép tanait te gyúrját, minket is bátor követőd és gyújts fel mennyei vágyról.

0: Megdíszítettek kegyelemmel téged, gazdagon áldva. Életet kért tőled, és te, Uram, megadtad neki, dicsőséget és díszt árasztottál rá. Urunk, hatalmadnak örvend a király, és újjongva újjong segítséged miatt. Szíve vágyát betöltötted, nem tagadtad meg ajka óhaját. Kitüntetted boldogító áldásoddal, színarany koronát tettél a fejére. Életet kért tőled, és te megadtad neki, a napok hosszú sorát mindörökre. Oltalmad alatt nagy az ő dicsősége, méltóságot és díszt árasztasz rá. Áldássá teszed őt mindörökre, örömmel töltöd el színed előtt. Mivel a király az Úrra hagyatkozik, a fölséges irgalma nem hagyja inogni. Kelj föl, Urunk, hatalmaddal, mi pedig éneklünk, zsoltárt zengünk nagy tetteidről. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Életet kért tőled, és te, Uram, megadtad neki, dicsőséget és díszt árasztottál rá. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, egyre világosabb, míg fényes nap nem lesz. Jó dolog az Urat áldani, énekkel magasztalni nevedet, fölséges. Már hajnalban hirdetni jóságodat, és éjszaka zengeni hűségedet. 10 húrulanton és hárfa zenével, citera mellett énekelve. Mert örömmel töltenek el alkotásaid, kezed művei láttán örvendezem. Mi nagyszerűek a te műveid, Uram, gondolataid mi mélységesek. Az oktalan ember föl nem fogja, és nem érti meg őket az esztelen. Sarjadhatnak a bűnösök akár a fű, és virágozhatnak a gonosztevők. Sorsuk mégis örökös pusztulás, te azonban, Uram, fölséges vagy örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, egyre világosabb, míg fényes nap nem lesz. Virul az igaz akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa. Mert íme ellenségeid, Uram, mert íme ellenségeid elvesznek, és elpusztulnak mind a gonosztevők. Erőt adsz nekem, bikáihoz hasonlót, és fölkentél szintiszta olajjal. Szemem ellenségeimre lenéz, s a rámtörő gonoszok vesztéről hall a fülem. Virul az igaz akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa. Az Úr házában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágot. Gyümölcsöt érlel öregkorában is, termékeny marad szépen zöldellő. Hirdeti, hogy igaz az Isten, ő a menedékem, nincs benne hamisság. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Virul az igaz akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa. Egyenes utakon vezette az Úr az igazat, és megmutatta neki Isten országát.
1: Olvasmány Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, amit akkor előnynek tartottam, azt Krisztusért hátránynak tekintem. Sőt, Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok. Érte, mindent elvetettem, sőt, szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hozzá hasonulok a halálban, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is. Nem mintha már elértem volna, vagy már célba értem volna, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is magával ragadott engem. Testvérek, nem gondolom, hogy már is magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztus Jézusban. Mi, tökéletesek, gondolkodjunk így. Ha valamiben még másképpen éreztek, Isten majd megvilágosít benneteket, de amit már elértünk, abban tartsunk ki. Testvérek, kövessétek a példámat mindnyájan. Nézzétek azokat, akik úgy élnek, ahogy példámon látjátok. Hiszen, mint már többször mondtam, most meg könnyek közt mondom, sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, Istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, s eszüket földi dolgokon járatják. A mi hazánk azonban a mennyben van. Onnan várjuk az üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez. Ezért szívből szeretett testvéreim, örömöm és koronám, így álljatok helyt az Úrban, szeretteim. Örüljetek az Úrban szüntelenül. Újra csak azt mondom, örüljetek. Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásotokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok tettekre, és veletek lesz a béke Istene. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Csípőtök legyen felövezve, és kezetekben égjen a lámpásotok. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik Urukra várnak, hogy megérkezzék a mennyegzőről. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik Urukra várnak, hogy megérkezzék a mennyegzőről.
2: Olvasmány Szent Benedek apát regulájából. Először is, bármi jóba kezdesz, igen álhatatosan imádsággal kérjed, hogy ő vigye azt végbe, hogy ő, aki bennünket már fiai sorába méltóztatott számítani, ne legyen kénytelen valaha is szomorkodni rossz tetteink miatt. Úgy kell őt a bennünk levő adományaival mindenkor szolgálnunk, hogy mint haragvó atya örökségéből ki ne tagadjon minket, fiait, de úgyse, mint félelmetes úr, bűneinktől felingerelve gonosz szolgák gyanánt át ne adja az örök büntetésre azokat, akik nem akarták ott követni dicsőségébe. Keljünk föl tehát végre valahára a Szentírás serkentő szavára. Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból. Nyissuk meg szemünket a megistenítő fénynek, és megdöbbent füllel halljuk, mire int bennünket a mindennap felénk kiáltó isteni szózat. Ma, ha az Úr szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket, És ismét, akinek füle van a hallásra, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. És mit mond? Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám! Az Úr félelmére tanítlak titeket. Siessetek, míg tiétek az élet világossága, hogy a halál sötétsége meg ne lepjen benneteket. Ezeket kiáltja oda az Úr a népsokasságnak, amikor keresi munkását, majd így folytatja. Ki az az ember, aki életet óhajt, és jó napokat kíván látni? Ha ennek hallatára azt feleled, én, akkor Isten ezt mondja neked, ha igazi és örök életet akarsz, tiltsd el nyelvedet a gonosztól, és ajkad ne szóljon csalátságot, fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Keresd a békét, és járj utána. Ha ezt megteszitek, szemem rajtatok lesz, és fülem meghallja könyörgésedeket, és még mielőtt segítségül hívnátok, azt mondom nektek, íme, itt vagyok. Mi lehetne édesebb számunkra, szeretett testvéreim, az Úrnak-e minket hívó szavánál? Íme, így mutatja meg jóságosan az Úr az élet útját. Övezzük fel tehát derekunkat hittel és a jó cselekedetek gyakorlásával, és az evangélium vezetésével járjuk az ő útjait, hogy méltók legyünk meglátni azt, aki országába hívott minket. Ám ha országának sátorában akarunk lakni, ha csak jó cselekedetekkel nem igyekszünk, soha oda el nem jutunk. Amint van keserűségből fakadó rossz buzgóság, amely elszakít Istentől és a pokorra vezet, úgy van jó buzgóság is, amely a vétkektől választ el, és Istenhez és az örök életre vezet. Ezt a buzgóságot tehát a legizzóbb szeretettel gyakorolják a szerzetesek, azaz egymást a tisztelettudásban előzzék meg. Egymásnak mind testi, mind lelki fogyatkozásait a legtürelmesebben viseljék el. Egymásnak versengve engedelmeskedjenek. Senki se kövesse azt, amit maga számára hasznosnak ítél, hanem ami másnak az. Egymás tisztán, testvéri szeretettel szeressék. Isten szeretve féljék. Apátjukat őszinte és alázatos szeretettel szeressék. Krisztusnak semmit elébe ne tegyenek, aki bűnünket, minnyájunkat az örök életre vezessen. Szent Benedek elhagyta szülei házát, vagyonát, és egyedül Istennek akarván tetszeni. A szent szerzetesi életet választotta. A magányban élt Isten színe előtt. Visszavonult a világtól, hogy ne tudja, amit már megismert, és megtapasztalja, amit még nem tudott. A magányban élt Isten színe előtt.
0: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmaz, Uram, irgalmaz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
3: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az Ura imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. Ne fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk,

0: Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr. Kimerült a lelkem, még várom segítségedet, de nagyon reménykedem igéidben. Kifáradt a szemem, még ígéretedre várok. Azt kérdem, mikor vigasztalsz meg? Kiszáradtam, mint borostömlő a füstön, de rendelkezéseidet nem felejtem. Ki tudja, hány napja van még szolgádnak? Mikor ítélkezel már üldözőimen? Kiásták a vermet számomra a gőgösök, akik nem élnek törvényeid szerint. Kipróbált hűség minden parancsolatod. Álnokul üldöznek, segíts meg engem. Kis híje, hogy el nem törölnek a föld színéről, de én nem hagyom el parancsaidat. Kegyelmed szerint éltess engem, ajkad bizonyságait megőrzöm. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr. Uram, Te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen. Hallgasd meg, Istenem, panaszos szavamat, figyelj imádságomra. A föld széléről kiáltok hozzád, miközben szorong a szívem. Hozzáférhetetlen kősziklára állíts engem. Te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam hajlékodban mindörökre. Hadd lejjek oltalmat védőszárnyaid alatt. Mert Te, Istenem, meghallgatod imádságomat, és a neved tisztelőinek szánt örökséget megadod nekem. Adj napokat a király napjaihoz, és sok nemzedékkel mérjed éveit. Ülhessen trónján Isten színe előtt mindörökre, tartsa meg őt szereteted és hűséged. Akkor mindörökké dicsőítem nevedet, és amit fogadtam, napról napra teljesítem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, Te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen.
1: Őrizd meg engem, Uram!

0: Őrizd meg engem, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. A gonoszok cselszövése előrejtse. Szabadíts meg a gonosztevők dühöngésétől. Nyelvüket, mint a kardot, jó élesre fenték. Mérgezett nyíl minden szavuk. Hogy rejtekükből leterítsék az ártatlan embert. Gyorsan röpítik nyilaikat, nem félnek semmitől. Egyre vakmerőbbek gonosz terveik. Egymást biztatják a gonoszságra, titokban tört vetnek. És azt kérdik, ki láthat minket. Kiforralták gonosz tervüket, szándékukat végre is hajtották. Mély titok az ember örvénylő, titok a szíve. De nyilát kiröpít Isten, váratlan csapással rajtuk őt, és saját nyelvük tőrébe ejti őket. Akik látják, fejüket csóválják, és félelem fog el minden embert. Hirdetik az Úr nagy tetteit, és műveit megértik. Az igaz örvend az Úrban, és ő benne bízik. Ő benne dicsekszik minden igaz szívű. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Őrizd meg engem, Uram, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem.
1: Én is futok, de nem céltalanul. Az ökölvívásban nem a levegőt csapkodom, hanem megzabolázom, és rabságba vetem testemet.
0: Boldog ember, akit te oktatsz, Uram, akit törvényedre megtanítasz.
1: Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Benedek apátot az Isten szolgálat iskolájában kiváló mesterré tetted. Add kérünk, hogy az irántad való szeretetet mindennél többre becsüljük, és szárnyaló szívvel járjunk parancsaid útján, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Sarlós Boldogasszony ünnepén Mátra Verebélyi Szentkuton a gyermekekért imádkoztak. Idén is megrendezték a görög katolikus metropólia görög tűztáborát. Doka Klára díjat kapott a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár levéltárosa. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Minden évben Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan tartják Vátraverebélyi Szentkuton az együttjárók, jegyesek, fiatal házasok és gyermekekre vágyók zarándoklatát, közölte a Váci Egyház megye. A búcsúi ünnepi szentmisét idén július 5-én Marton Zsolt, Váci megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának elnöke mutatta be. A fiatal és gyermekekre váró házaspárokhoz szólva a főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy a házasság misztérium, amelyet a Szentírás is sokszor hasonlít Isten és ember viszonyához. Benne pedig a Szent Háromság titka tárul fel, ha a házastársak a kölcsönös szeretetre törekszenek, amely ezáltal a legteljesebb tanúságtétellé is válhat. A zarándokok végül hálát adtak Istennek az élet ajándékáért, és köszönetet mondtak a szülőknek és a megszületendő, közreműködő orvosoknak, szülésznőknek. Június 28-a és július 3-a között ismét benépesült a nagykálói Korányi Frigyes görögkatolikus általános iskola, gimnázium és kollégium. Idén is megrendezték a görög tűztábort, amelyre a görögkatolikus metropólia 80 parókiájáról 140 gyermek érkezett, tájékoztatott a görög katolikus metropólia. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő tábor már a valódi közösséget hozott létre. A tábor központja ezúttal is Nagykáló volt, de a hét során Harangodra, Nyíregyházára, Kálosemjénbe és Máriapócsra is ellátogattak a táborozók. A tábor harmadik napján szerdán Kálosemjénből gyalogos zarándoklat vezetett Máriapócsra, amelynek során Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspökkel együtt imádkoztak a táborozók. A görög tűztábor idén is bebizonyította, hogy a közös imádságok, a szolgálat öröme, az egymásra figyelés és a barátságok ajándékok. Nagy elismerés érte a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár munkatársát, Varga Tibor László levéltárost, a Magyar Levéltárosok Egyesületének június 30-i Nagyváradon megrendezett éves vándorgyűlésén. Ott vehette át a Dóka Klára díj első fokozatát, tájékoztatott a Veszprémi Főegyházmegye. A Magyar Levéltárosok Egyesülete a Dóka Klára díjjal azokat a szakembereket ismeri el, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végeznek a magyar levéltárügy szolgálatában. Az első fokozatot olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező levéltárosok nyerhetik el, akik legalább 10 éve dolgoznak a hivatásukban, és munkájukkal maradandó értéket teremtettek. Az elmúlt másfél évtized egyik legjelentősebb feladata Bódi Mária Magdolna boldogavatási eljárásának egyházmegyei szakaszához kapcsolódott, amelyhez átfogó forrásfeltáró munkát végzett. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, Önök a Mária Rádió híreit hallották. Hírolvasó Kontra Zsuzsa volt.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: pápa Jelencs István Pier és Atya Szent Írás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. Múltról és jelenről Szakás Sándor műsora 14 óra 25 perckor. Lelkiség irodalom 14 óra 30 perckor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája Erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Tanúságtétel című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16 óra 25 perckor. Körkép, regionális magazin 16 óra 50 perckor. Ilyeneki a mennyek országa, Homoki Nagy Katalin olvas fel saját meséiből 17 órától. Mégis szeretni, Gyökös Jenre tanítása 17 óra 35 perckor. Szentmisét közvetítünk Zircről, a Bazilikából 18 órai kezdettel. Kiáltás imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora 20 óra 16 perckor. Café Francesco podcast 88. adása Ferenc pápa Laudato Si enciklikájáról Rónaszéki János atya tart előadást 21 óra 5 perckor. Talentum beszélgetés életről és értékekről 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallgathatjuk meg 23 órakor. Az igazság szabaddá tesz. Balsi Balázs atya elmélkedése 23 óra 20 perckor. A Zsolozsma befejező imorát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió. Második János Pál pápa imádsága a békéért 1991. január 16-án. Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú, mindenek atya. Te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését. Gyűlölöd a háborút, és elnyomod az erőszakosak büszkeségét. Azért küldted fiadat Jézust, hogy a közelieknek és a távoliaknak békét hirdessen, és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze. Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését, ne legyen többé háború. Visszafordíthatatlan kaland, ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője. Szűnjék meg a Perzsa-öböl háborúja. Máriával, Jézus anyjával együtt újra és újra kérünk téged. Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez, tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját, lelked által adj ösztönzést új megoldásokra, nagylelkű és tisztességes gesztusokra, a párbeszédre és a türelmes várakozásra, amelyek gyümölcsözőbbek, mint a be nem tartott háborús feltételek. Add meg korunknak a békenapjait, soha többé háborút. Ámen.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
4: Ne félj, nem ítéllek el. Lelki gyakorlat magzatvesztőknek Budapest környékén. Motto, aki szeret, meghallgat. Időszak 2026. július 16 és 19-e között, csütörtöktől vasárnapig. Az esemény: Isten gyógyító ereje segít, ne hordozz tovább magzati veszteséged, babavesztés, abortusz, stb. Lelki terhét. Vezeti Kovács Ferenc állandó diakónus. Kovácsné Treher Mária, mentálhigiénés lelki gondozó. A lelki kísérő Juhos Ferenc Verbita szerzetes. A részvételnek nem feltétele a vallásgyakorlás, a megkereséseket bizalmasan kezelik. Érdeklődni lehet Treher Máriánál, mobil

0: Szám plusz 36 20 8 23 22 01, valamint e-mailben nefélnemítéllekel@gmail.com címen. További információ pedig a www.emmanuelközösség.hu oldalon is elérhető. Egészségügyi dolgozók szentmiséje Óbudán. Az időpont július 25-e szombat 18 óra. A helyszín óbudai Szent Péter és Pál plébánia templom, Budapest 3. kerület, Lajos utca 168, az Árpád híd budai híd főjénél. Szervezők: Óbudai főplébánia, Kuráte Infirmos közösség. Egészségügyi dolgozók szentmiséje Szent Pantaleon vértanú orvos és Boldog Zdenka vértanú röntgenasszisztensnő tiszteletére. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Tercsi Zoltán apát, pronotárius kanonok, minden érintettet és érdeklődőt szeretettel várnak. Imádkozzunk együtt gyógyítóinkért, betegeinkért, és adjunk hálát a gyógyultak egészségéért. Gyere bogár klubozni! Az időpont vasárnaponként 17 és 17 óra 30 között. Helyszín Budapest, Krisztus Király plébánia. 8. kerület, Revicki utca 9 szám. A programszervező Szent János Bogár Közhasznú Egyesület. Kamaszoknak térítésmentes állandó program. A lelkiségi alkalmak a beszélgetés, imádság, játék hármasán alapszanak, melyek során közelebb kerülhetünk egymáshoz, önmagunkhoz, Istenhez. Korosztály 14 és 18 év között. Az év bármelyik vasárnapján be lehet csatlakozni, ha szimpatikus volt a csapat, akkor a közösség épülése érdekében szeretik a hosszabb távú elköteleződést. A közösség nyitott klubjai örömmel fogadnak új tagokat bármely korosztályban. Szeretettel hívnak minden érdeklődőt az évközi programokra is.
1: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: A rózsafüzér imát a keszthelyi Ranoldár János római katolikus általános iskola diákjai imádkozzák. Rózsafüzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért.
1: Elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a jó Istennek az elmúlt tanév minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidőt tartalmasan, Istennek tetszően töltsük.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához. Íme, fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt. Íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön hozzám? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: vétkezünk meg, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még

0: neked, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Mi?

0: szívüket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér, negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: üdvözlünk meg, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom!

0: pillanatra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban nem vették észre. 3 nappal később találtak rá a templomban. Rabbik körében ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallgatta, csodálkozott értelmén és válaszain. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindegyben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked. Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen. Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a gonosz cselvetésétől. Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha esel. Az Úr legyen te benned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy. Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak. Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged. Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben. Ámen. 4. századi Szent Patrik kódexbeli áldás.

0: Hírpercek.
1: A pápa levélben köszöntötte a 27. Kolumbán nap résztvevőit. Fél évszázados vatikáni-nigériai kapcsolatot erősítette meg Gallagher érsek abujai látogatása. A veszprémi érseki palota szalonjába és kertjébe is ellátogathatnak az érdeklődők a nyáron. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. A Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával július 2-án levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Szent Kolumbán kora kiemelkedő apostola volt, a lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották a Szent Kolumbán közösségek 27. nemzetközi találkozóját, amely köré különleges eseményeket is szerveztek. A pápa levelében hangsúlyozta, hogy csak az isteni irgalmasság képes elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Felidézte júniusi San Angelo Lodigianóban tett látogatását, amikor az emigránsok védőszentje Cabrini Szent Franciska előtt tisztelgett. A Szent Atya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy ezen a napon számos különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozik egymással, hogy együtt fedezzék fel újra a keresztény hagyomány értékeit és válaszoljanak korunk kihívásaira. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 2-a és 7-e között a nigériai szövetségi köztársaságba látogatott az afrikai ország és a Szentszék 50 éves diplomáciai kapcsolatának jeleként, adta hírül a Vatikán News. Nigériában több mint 30 millió katolikus él, és valamivel több mint 10 000 katolikus pap szolgál, miközben az ország továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzd. A Szentszék titkárának a nigériai fővárosban tett látogatása, amely ünnepélyes liturgikus szertartásokat, diplomáciai fogadásokat, valamint ökumenikus és vallásközi találkozókat foglalt magába, üzenetet közvetített a reményről, a társadalmi és vallási párbeszédről, valamint a kiszolgáltatottak melletti rendíthetetlen kiállásról. A veszprémi várnegyed ikonikus épületeibe, köztük az érseki palotába is ellátogathatnak az érdeklődők a nyár folyamán. A gyermekeket nyomozó játék várja a várnegyedben, feltárul a palota kertje is, szombatonként pedig filmvetítésen ismerhetik meg a vár megújulásának kulisszatitkait a látogatók. Tájékoztatta közleményében az MTI-t, a veszprémi várnegyed felújítását végző cég média partnere. Az 1000 éves múltra visszatekintő Szent Mihály főszékes egyházat, a 13. századi Gizella kápolnát, valamint a Szent György kápolnát is felfedezhetik a veszprémi várnegyedbe látogatók. Július utolsó hétvégéjén pedig a Fény és Áhítat elnevezésű sétákon az érseki palota ritkán látogatható kék szalonjába is beléphetnek az érdeklődők. A megújult várnegyed hétfő kivételével minden nap délelőtt 10 órától este 8 óráig várja a látogatókat. Zárult a közlemény. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, Önök a Mária Rádió híreit hallották. Hírolvasó Kontra Zsuzsa volt. Hallgassák továbbra is rádiónkat.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Egy nap Jézus elment hazúról és leült a tópartján. Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért beszállt egy bárkába és leült. A nép pedig a parton maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Ezzel kezdte. Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Oda szálltak az égi madarak, és fölcsipegették. Némely meg köves helyre esett, ahol nem volt elég földje. Csak hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor a nap magasabbra hágott, megperzselődött, és gyökér híján elszáradt. Némely pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, elnyomták. A többi jó földbe hullott és termést hozott. Egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, némelyik meg 30-szorosat. Akinek füle van, hallja meg. Akkor oda mentek hozzá tanítványai, és megkérdezték tőle. Miért szólsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így felelt. Nektek jutott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait. Nekik azonban nem. Akinek ugyanis van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Azért szólok nekik példabeszédekben, mert szemük van, de nem látnak. Fülük van, de nem hallanak, és nem értenek. Beteljesedik rajtuk Izaiás próféta jövendőlése. Halván halljátok, de nem értitek. Nézvén nézitek, de nem látjátok. Megkérgesedett a népnek a szíve. Fülükre nagyot hallanak, és behunják szemüket, hogy szemükkel ne lássanak, és ne halljanak fülükkel. Szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. Boldog a ti szemetek, mert lát, és a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz ember kívánta látni, amit ti láttok, de nem láthatta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallhatta. Halljátok tehát a magvetőről szóló példabeszédet. Amikor valaki meghallgatja Isten országának igéjét, de meg nem szívleli, eljön a gonosz, és elragadja, amit szívében.

0: Egyik 100-szorosat, másik 60-szorosat, némelyik meg 30-szorosat. Más példabeszédet is mondott nekik. Hasonlít a mennyek országa az olyan emberhez, aki jó magot vetett földjébe. Amikor mindenki aludt, jött ellensége és konkolyt szórt a búza közé, aztán eltávozott. Szárba szökött a vetés és kalászthányt, de fölütötte fejét a konkoly is. Erre a szolgák elmentek a gazdához és megkérdezték. Uram, ugye jó magot vetettél a szántóföldedbe? Honnan került belé a konkoly? Mire ő azt felelte? Ellenséges ember műve az. A szolgák tovább kérdezték. Akarod, hogy kimenjünk és kigyomláljuk? Nem, válaszolta, hogy a konkoly gyomlálva ki ne tépjétek vele együtt a búzát is. Hagyjátok, hadd nőjön föl mindkettő az aratásig. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkoly szedjétek össze és kössétek kévébe, hogy tűzre kerüljön, a búzát pedig gyűjtsétek csűrönbe. Egy másik példabeszédet is mondott. Hasonlít a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és szántóföldjébe vet. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor fölnő, nagyobb minden veteménynél. Sőt, akkora fává nő, hogy az ég madarai rászállnak, és ágai közt fészket raknak. Ismét más példabeszédet mondott. Hasonlít a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, és három vékha lisztbe kever, úgy, hogy az egész megkel. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek, példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Így beteljesedett a próféta jövendőlése. Példabeszédre nyitom ajkamat, hirdettem, mi rejtve volt a világ teremtésétől fogva. Akkor elbocsátotta a népet, és hazatért. Oda mentek hozzá tanítványai, és kérték. Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Így magyarázta meg nekik. Aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld ez a világ. A jó mag az ország fia, a konkoly pedig a gonosz fia. Az ellenség, aki ezt veti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Mint ahogy a konkolyt összeszedik és tűzben elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait. Azok összeszednek országában minden gonosz tettet és gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik őket. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd, mint a nap, atyuk országában. Akinek füle van, hallja meg.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Július 11-e. Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Izajásnál olvassuk ezt a 60. fejezet 10. versében. Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Az Úr rossznak ítéli, ha nincs törvényes rend, ahogy olvassuk az előző fejezet, az 59. fejezet 15. versében Izajásnál. Tehát az Úr rossznak ítéli, ha nincs törvényes rend, világi törvényes rend. Az Úr szánja az embert, mert bármiféle rendetlenség, az nyomorúságot okoz, sok nyomorúságot. Hát még a káosz mennyi nyomorúságot okoz. Az egy kegyelem, hogy az Úr nem hagyja magára a saját gonoszságába befulladó embert. Az Úr nem hagyja tombolni a sátánt. Ha nincs, aki közbe lépjen, ő lép közbe. Bizonyos helyzetekben direkten, igazságával lesújt, megfizet, megállítja a bűnálmok futását, amely nem ismer határokat. De jó, ha az Úr közbe lép, de jó, hogy az Úr megállt parancsol, figyelmeztet, akár kemény eszközöket is bevet a rend érdekében. Isten közbelépése mindig az életet szolgálja. Az Úr soha nem indulatból cselekszik. Ő vele kapcsolatban a bosszú állás fogalmát soha nem emberi indulatok alapján akarjuk megérteni. Áldott legyen ez az Isten, hogy végül Jézus Krisztusban lépett közbe. Látva a világ eseményeit, az ember nyomorúságát, egyéni, közösségi, történeti összefüggésekben egyaránt, Jézus Krisztussal közbelépett. És ez a közbelépés alapvető változást hozott. Isten úgy lépett közbe, hogy nem sújtott oda senkinek sem, önmagán kívül. Az Úr megváltó szeretete ezért ma is megtérésre hív, megtérést kíván, és megtérést kínál az Úr megváltó szeretete. Alapvető megújulást kíván. A Szent Lelket, az Isten félelmet javasolja, miközben ő a saját tökéletes boldog rendjét a szívünkbe írja. Ez a végső, ez az egyetlen megoldás. Ő pedig hamarosan teljessé teszi ezt a megoldást, Jézus Krisztus visszajövetelével. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
3: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Mi is az imádság, és hogy is kezdjük? Az imádságnak az a misztériuma, hogy olyan szavak, kifejezések, testtartások és csendek sokfélesége, amelyekkel mi és Isten egymás szabadságának tiszteletén alapuló szeretett párbeszédben maradunk. Ez a párbeszéd annyira titokzatos azok számára, akik még sohasem tapasztalták meg, mint amennyire ismerős azoknak, akik már megtanultak a szív ösztönös természetességével és az értelem bátorságával belebocsátkozni az imába. Ez a beszélgetés sorozat egyszerű és remélhetőleg hasznos eszköz kíván lenni egy olyan művészetbe való beavatáshoz, amely iránt ma talán jobban, mint valaha, mély vágy és megújult érdeklődés mutatkozik. Ha úgy értjük és éljük meg, ahogy azt rendeltetése megkívánja, az ima a legnagyobb szabadság, amelyre az emberi szív vágyik. Megállni és időt szánni arra, hogy összhangba kerüljünk életünk legmélyebb értelmével, a lehető legszabadabb és legszükségesebb cselekedet. Az ima az egyetlen, amire valóban szükségünk van, de csak is egészen szabad, minden kényszertől mentes tapasztalat lehet az ima. Az élet legszebb része, amelytől senki sem szakíthat el bennünket. De hogyan is kezdjük? A nulláról indulunk. Azokban az évszázadokban, amelyek megelőzték és meghatározták azt a kort, amelyben élünk, a dolgok nagyon egyszerűek és látszólag meglehetősen világosak és rögzítettek voltak. Az emberek reggel és este imádkoztak. Vasárnaponként és ünnepnapokon misére mentek. S alkalmanként, az év bizonyos időszakaiban, különleges ima alkalmakon vettek részt. Így például rózsafüzéren, keresztúton, és ha túlzásba akarták vinni, akkor szentségimádáson is. Ehhez jöttek még a novénák, a körmenetek, a zarándoklatok, és sok más kezdeményezés, melyeknek a keresztény életérzés felélesztése volt a célja. Így szerveződött a régi kontinens, annak a kereszténységnek a bölcsője, amely 2000 éven át kísérte és meghatározta a világ életét Krisztus evangéliumának fénye által. Abban a közegben valamiképpen mindenki Istenre utalt tevékenységei közben. Nem csak azok, akik időnként megálltak imádkozni. Azok is Istenre utaltak tevékenységeikben, akik könyvet írtak, a valóságról gondolkodtak, vagy a közéletet irányították. Nem tudtak olyan beszédet írni, amelyből Isten teljesen hiányzott volna. Nem kell tudnunk, és nem is tudhatjuk, hogy ez a valóság hiteles volt-e, vagy olyasmi, amit az emberek kényszeredetten éltek meg, mint kulturális keretet, amelyhöz nem lehetett nem igazodni. Annyi biztos, hogy az a világ, amelyben az imádság egyike volt az emberek mindennapi tevékenységeinek, melyeket anélkül végeztek, hogy túl sok kérdést tettek volna fel maguknak, szóval annyi bizonyos, hogy az a világ már régóta nem létezik. Az ima fokozatosan eltűnt a mindennapi rutinból, a keletkezett űrt pedig fokozatosan új tevékenységek töltötték ki, amelyekkel az emberek önmagukkal kívánnak törődni. Mindenki láthatja, hogy a nagy és kisvárosokban a reggeli és esti órák jelentős részét testmozgással, vagy sporttevékenységekkel, jógaórával, vagy tudatos jelenlétgyakorlatok végzésével, valamilyen kreatív vagy művészeti tevékenységgel, az életminőségnek vagy a munkaminőségének a javítását célzó képzéseken való részvétellel töltik az emberek.
3: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Hírpercek.
1: A pápa levélben köszöntötte a 27. Kolumbán nap résztvevőit. Fél évszázados vatikáni nigériai kapcsolatot erősítette meg Gallagher érsek abujai látogatása. A veszprémi érseki palota szalonjába és kertjébe is ellátogathatnak az érdeklődők a nyáron. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. A Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával július 2-án levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Szent Kolumbán kora kiemelkedő apostola volt, a lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották a Szent Kolumbán közösségek 27. nemzetközi találkozóját, amely köré különleges eseményeket is szerveztek. A pápa levelében hangsúlyozta, hogy csak az isteni irgalmasság képes elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Felidézte júniusi San Angelo Lodigiano-ban tett látogatását, amikor az emigránsok védőszentje Cabrini Szent Franciska előtt tisztelgett. A Szent Atya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy ezen a napon számos különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozik egymással, hogy együtt fedezzék fel újra a keresztény hagyomány értékeit és válaszoljanak korunk kihívásaira. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 2-a és 7-e között a Nigériai Szövetségi Köztársaságba látogatott az afrikai ország és a Szentszék 50 éves diplomáciai kapcsolatának jeleként, adta hírül a Vatikán News. Nigériában több mint 30 millió katolikus él, és valamivel több mint 10 000 katolikus pap szolgál, miközben az ország továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzd. A Szentszék titkárának a nigériai fővárosban tett látogatása, amely ünnepélyes liturgikus szertartásokat, diplomáciai fogadásokat, valamint ökumenikus és vallásközi találkozókat foglalt magába, üzenetet közvetített a reményről, a társadalmi és vallási párbeszédről, valamint a kiszolgáltatottak melletti rendíthetetlen kiállásról. A veszprémi várnegyed ikonikus épületeibe, köztük az érseki palotába is ellátogathatnak az érdeklődők a nyár folyamán. A gyermekeket nyomozó játék várja a várnegyedben, feltárul a palota kertje is, szombatonként pedig filmvetítésen ismerhetik meg a vár megújulásának kulisszatitkait a látogatók. Tájékoztatta közleményében az MTI-t, a veszprémi várnegyed felújítását végző cég média partnere. Az 1000 éves múltra visszatekintő Szent Mihály főszékes egyházat, a 13. századi Gizella kápolnát, valamint a Szent György kápolnát is felfedezhetik a veszprémi várnegyedbe látogatók. Július utolsó hétvégéjén pedig a Fény és Áhítat elnevezésű sétákon az érseki palota ritkán látogatható kék szalonjába is beléphetnek az érdeklődők. A megújult várnegyed hétfő kivételével minden nap délelőtt 10 órától este 8 óráig várja a látogatókat. Zárult a közlemény. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, Önök a Mária Rádió híreit hallották. Hírolvasó Kontra Zsuzsa volt. Hallgassák továbbra is rádiónkat.
0: Híreinket hallották. Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
1: Amikor a saját ereje elfogy, lehetőségei kimerülnek, rátalál arra, aki megoldást tud adni a bajban. Még abban az órában meggyógyult a gyermek. Nem kellett látnia vagy megérintenie a mesternek. Elég volt a leboruló édesanya könyörgése. Előfordul az életben, hogy vannak jó pillanataink, esetleg időszakaink. Ilyenkor minden olyan magától értetődően jó és természetes. Erősek vagyunk, és talán mások szorulnak a mi segítségünkre. De ezekben a gyorsan elröppenő pillanatokban se feledkezzünk meg a morzsáró várók alázatáról és hitéről.
2: Az Inter Arma Caritas 15. évfolyamának 622. adásában köszöntöm Önöket, a szerkesztő Fodor Endre vagyok. Egy tartalmas, lélekemelő beszélgetést idézek a mai műsorban, Takács Tamás vezető tábori lelkésszel készített beszélgetést.

0: Részlet Szent Máté evangéliumából. Tovább indulva, Jézus Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. Ott egy kánaáni asszony jött a környékről, és így kiáltozott utána. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! Leányomat kegyetlenül gyötri az ördög. De ő szóra sem méltatta. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték, küld haza, mert kiabál utánunk. Ő így felelt. Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. De az oda jött, és e szavakkal borult le előtte. Uram, segíts rajtam! Ő visszautasította. Nem helyes, ha elveszik a gyerekek kenyerét, és a kutyáknak dobják. Az viszont erősítgette, de bizony, uram, hiszen a kiskutyák is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákból. Erre Jézus így szólt, asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint kívánod. Még abban az órában meggyógyult a leány. Jézus ki tudja hányadszor visszavonul, de ismét rátalálnak. Ráadásul, aki mindezt teszi, többszörösen hátrányos helyzetű a történetben. Nem elég, hogy kánaáni pogány, tetézi azzal, hogy nő létére megszólítja a férfit, és még kiabál is utána. Ennyi illetlenség egy csokorban, nem mindennapi teljesítmény abban az időben. A tanítványok ennek megfelelően az elutasítás mellett döntenek. Igaz, miért is várnánk mást azoktól az emberektől, akik a jerikói vaknak sem akarják megadni az esélyt a találkozásra, és még a gyermekeket is képesek távol tartani a mestertől. Most, mintha Jézus maga is szembefordulna a saját addigi tanításával, szóra sem méltatja az asszonyt. Erők feszülnek egymásnak. A reménytelenség határa felé sodródó, de amíg bármi áron megoldást kereső asszony, és a magukat biztonságban tudó, nyugalmukat megőrizni akaró tanítványok között ott áll Jézus. Ez a kép a múltból három fontos gondolatot idéz fel bennem. Először is azt, hogy milyen szomorú távol lenni attól, aki mindenütt jelen van. Utána azt, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. S végül, hogy a szerencsétlenség éhessé teszi a lelket mindarra, ami az égből jön. Vágy a morzsák után. Néhány hónappal ezelőtt egy este a szemetet vittem le. A kukánál egy pici lány szutykos ruhában várakozott, és minden szégyenlőség nélkül teljesen őszintén megszólított, ahogy csak egy apró gyerek tud kérdezni. Bácsi, van valami? Azóta is itt cseng a fülemben. Van valami? Valami, ami neki élelmet, ruhát, értéket jelent, amit én valószínű éppen kidobni készülök az életemből, mint fölösleges szemetet. A bibliai történetben Jézus, aki alkalmanként akár 4-5 ezer embert is képes jól tartani, most mintha sajnálná a morzsát. Az asszony azonban nem hátrál. Mintha hallotta volna valahol, hogy kérjetek és kaptok, kopogjatok és ajtót nyitnak. Vagy csak elég erős benne az, amiről a tanítványok annyi oktatást kaptak, de oly kevéssé értik még a szeretet. No, nem az a negédes, mézédes szavaktól csöpögő érzelgősség, amit sokszor összekevernek a másikért szenvedést vállaló, önfeláldozó tettekkel. Egy édesanya borul le Jézus elé. Egy szülő, aki önmagáért talán sohasem könyörögne, de a gyermekéért megalázkodik, és szembefordul az emberi előírásokkal, a korabeli illemtannal. Ez a szeretet már nem a lélek posvány állapota, hanem irányulása, odafordulása. Amikor a saját ereje elfogy, lehetőségei kimerülnek, rátalál arra, aki megoldást tud adni a bajban. Még abban az órában meggyógyult a gyermek. Nem kellett látnia vagy megérintenie a mesternek. Elég volt a leboruló édesanya könyörgése. Előfordul az életben, hogy vannak jó pillanataink, esetleg időszakaink. Ilyenkor minden olyan magától értetődően jó és természetes. Erősek vagyunk, és talán mások szorulnak a mi segítségünkre. De ezekben a gyorsan elröppenő pillanatokban se feledkezzünk meg a morzsáró várók alázatáról és hitéről.
1: Ami számomra először is szembetűnik, hogy vajon miért lehet az, és mindannyiunk életében ez előfordult, hogy amikor baj van, akkor tudjuk igazán értékelni azokat a morzsákat, amiket te is említettél ennek az idézetnek a kapcsán.
0: Nyilván az embernek el kell veszítenie valamit ahhoz, hogy megtalálja az értékét, mert sajnos hozzászokunk mindenhez, a jóhoz különösen. Ha megelvesznek tőlünk bármit, akkor elkezdünk síránkozni. Ha valakinek fáj a foga, akkor nem az jut eszébe, hogy van még mellette 31 ép, hanem hogy az az egy, az nagyon fáj neki, és hogy most azonnal ezen segíteni kell.
1: A szükség az nagy úr, az biztos. De sokszor talán nekünk kellene észrevenni azokat az embereket, akik nem feltétlenül szóval vagy cselekedettel mutatják azt, hogy ők nélkülöznek.
0: Biztos, hogy így van, de én úgy gondolom, hogy itt nem csak a szükségben szenvedőkről van szó, hanem egyáltalán a másik emberről. Hogy az ember egy picit kilépjen a saját kis önző világából, és én úgy gondolom, hogy itt két dolog volt nagyon fontos, legalábbis számomra a saját helyzetemben, munkámban, ebben az evangélium részben. Az egyik ez a másikért való cselekvés, vagy hát hivatalosan hívják ezt szolgálatnak is, ami nem egyenlő a szolga lelkűséggel, hanem valahol az önzetlen cselekvéssel, amikor nem a buksisi magatásért vagy válveregetésért, hanem csak úgy a másikért, a csapatért, a célért tesz valaki valamit. A másik pedig, ami legalább ennyire fontos volt, a kitartás, ami sokszor nagyon hiányzik a mai világból és a mai emberi kapcsolatokból. Ez az asszony a történetben tudja a helyét és a szerepét, de ragaszkodik is hozzá, nem adja föl. Tudja, hogy ő soha nem lehet az első, de ami jár neki, amit remél, ahhoz nagyon is ragaszkodik. És talán katonák között élve ez duplán is előtérbe kerül, hogy az embernek a teljesítő képessége, annak a határa mindig túl van azon, amit gondolunk. És azért a történetben ne felejtsük el, hogy a csoda az csak azután jön, hogy az asszony megteszi a magáét, kéri, amit neki nem lenne szabad kérnie. És én úgy gondolom, hogy ez a fajta kitartás, ez példa lehet nem csak a katonánk, hanem úgy általában minden ember számára tartozik.
1: Említetted az asszonynak a példáját, én azt is tapasztalom, hogy sokan már hitehagyott emberek, tehát hogy nem bíznak abban, hogyha kiállnak a saját maguk igaza mellett, akkor annak érvényt is tudnak szerezni, mert hogy annyi csalódás van már mögöttük.
0: Hát én nem gondolom, hogy bárminek is érvényt kellene szerezni, mert ahogy erőből megy előre az ember, ott már valami hiba van a rendszerben. Eleve a hit azért az több, mint egy eszme, egy gondolatiság. Én úgy gondolom, hogy a hitnek az alapja mindig a kapcsolat. Az emberek közötti hitnek is, meg hát nyilván az Isten felé irányuló hitnek is. Annak idején az osztályfőnökünk gimnáziumban, aki hát ugye főállásban fizikatanárunk is volt, ő tanította nekünk mindig, hogy gyerekek, az elektromosságban kétféle hiba létezik, hogy valahol kapcsolat van, ahol nem kellene lennie, és valahol hiányzik a kapcsolat, ahol lenni kellene. Hát én úgy gondolom, hogy valahol a hittel is ugyanez a helyzet, hogy az embernek nagyon sok zárlatos kapcsolata van, és nagyon sok olyan helyzete van, ahol hiányzik valami kapcsolat. Most ezt erőszakkal rendbe tenni, ezt képtelenség. Lehet, hogy egy-egy ilyen példa, mint ezé az asszonyé, vagy hát ki tudja, kinek a saját életében, a saját pozíciójában egy-egy példa, ha segíthet abban, hogy ezek a hibák, hiányosságok, zárlatok helyreálljanak, és a kapcsolatok normális úton haladjanak, és innentől kezdve a hit az élővé váljon.
1: Atya, te hogyan jellemeznéd a saját hitedet? Te Istenhez való hitedet, és az embertársaidban megvetett hitedet?
0: Hát én úgy gondolom, hogy a hit az, mint minden az ember életében, egy fejlődésen megy át, és a jelen fázisban talán én már egy picit olyan helyzetben vagyok, lehet, hogy pont azért is, mert több mindenem megy keresztül az ember, és a nehézségek, a küzdelmek, azok megváltoztatnak sok mindent, látásmódot is. És én úgy gondolom, hogy számomra legalábbis az Istennel való kapcsolatban ez a hit azt jelenti, hogy amikor az ember már eljut a saját teljesítő képessége határára, amikor úgy érzi, hogy nem tud tovább lépni, akkor válik igazándiból őszintévé ez a hit. Amikor tényleg elveszít már minden erőt, mert már odarakott mindent, és rájön, hogy egyszer csak valaki úgy hát félig kéretlenül a kismacskát a nyakánál megfogja, és visszateszi a helyére, és akkor rájön, hogy hát ez a kapcsolat volt az, amit hitnek neveznek igazándiból. amíg az embernek van hova menekülni, amíg saját magában tud bízni, a saját erejében, addig a hite egy picikét olyan ingoványos alapon áll, mert akkor előtérbe kerülnek ezek a kicsinyes önző dolgok, hogy én vagyok a valaki. Amikor ő maga már úgy semmivé válik, akkor derül ki igazándiból, hogy a hite mit jelent. És én úgy gondolom, hogy ugyanez vonatkozik az emberi kapcsolatokra, az emberek bevetett hitre is. Lehet jó nagyokat csalódni, és nyilván ezt meg is teszi az ember rendszeresen nap, mint nap. De ugyanakkor ezzel együtt is azt mondom, hogy az a néhány igazi emberi kapcsolat, amit mondjuk nevezzünk barátságnak, vagy bajtársiasságnak, vagy bárminek, annak pont ezáltal nő meg az értéke. Amikor már nem számításból teszi az ember, hanem csak úgy, amikor tudja, hogy ezekre az emberekre én tényleg rábízhatom az életemet is. Én azt hiszem, az egy kezemen meg tudom számolni azon embereknek a számát, akik tényleg ilyen kapcsolatban vannak velem, és hát remélem ők is elmondhatják ezt rólam, amit én róluk. De ezekre az emberekre gondolkodás nélkül rá tudnám bízni az életemet. Még akkor is, hogyha esetleg úgy döntenének, olyat tennének, ami nekem nem kellemes, mert tudnám, hogy ezt nem azért teszik, hogy engem bántsanak, nekem rosszat tegyenek. És én úgy gondolom, hogy a hitbe való ez is benne van, amikor az ember már nem méricskél, nem számolgat, hanem csak úgy odadobja magát, mert van egy előzmény, ami bizonyított, és ez alapján én tudomásul veszem, hogy ez a kapcsolat, ez erős. Még akkor is, ha a körülmények most esetleg nem ezt mutatják.
1: Szép gondolat, amiket itt említettél. Valahogy olyan kétszeresen nehéz helyzetet említenék most. A te részedről, mint a papi hivatást betöltő ember, mondjuk a magam részéről, mint az apai szerepet betöltő ember. Szóval, hogy akkor nehéz talán megfelelni, és nem tudom, te hogyan látod, amikor a saját hited egy picit meginog, vagy a saját hitedben nem vagy szilárd, ugyanakkor azt tapasztalod a környezetedben, hogy mások egy támaszként tekintenének rád. Ezekben a pillanatokban ezeket hogy lehet áthidalni? Te a személyes példából kifolyólag hogyan intézed ezeket a helyzeteket?
0: Hát én azt mondom, hogy pont ezek a legerőt adó pillanatok. Az, hogy a saját hitével az ember hogy van, az teljesen természetes, hogy imbolyog. Én úgy gondolom, hogy azért nagyon öntelt az, aki azt mondja, hogy az ő hite az olyan stabil, hogy szikla alapokon áll, és megrendíthetetlen, és soha az életben nincsenek megingásai. Viszont ha pont az ilyen pillanatokban az emberre valaki felnéz, vagy példaképként áll előtte, akkor az erőt ad. Tehát amikor az ember érzi, hogy most neki, ha nem is önmaga miatt, de más miatt ki kell tartani, talán ugyanúgy, mint ez az asszony a történetben, hogy önmaga miatt talán már nem is kért volna. Lehet, hogy már oda is dobta volna az életét. De a gyerekért megalázkodik, és szembefordul mindennel, ami addig olyan racionális lett volna, és teljesen irracionális módon meghajol, leborul, megalázkodik, mindent megtesz, hogy a gyereknek jó legyen. Na most ennek a pozitív oldalán lenne ez a példa, amikor valakit példaképként néznek, úgy tekintenek rá, akkor az embernek nincs joga ezt odadobni és feláldozni, mert ezzel elveszi a reményt a másiktól. És valahol ez erőt tud adni. Tehát én ebben egészen biztos vagyok, hogy amikor az embernek látszólag elfogy az ereje, akkor sokszor már azért is kitart, hogy a többieknek ezáltal legyen valami reményük.
1: Ezek a pillanatok, amelyekből táplálkozhat az, hogy a nehéz pillanatokban kitartó lehet az ember?
0: Biztos vagyok benne, és függetlenül az eredményétől ennek van egyedül értelme. Ennek van értéke. Ha megengedett, most egy kicsit zörgök, fölállok, az irodában vagyok, és a falon van nekem egy kép. Ezt valamikor kaptam egy kiképzés után, és egy Roosevelt idézet van rajta. Nem a bíráló számít, nem az, aki fanyalog, mert az erős ember egy pillanatra megbotlott, vagy mert ezt vagy azt szerinte jobban is lehetne csinálni. Egyedül azé az érdem, aki kiáll a küzdőtérre, akinek arca porban, verejtékben és vérben fürdik, aki vitézül tör előre, aki újra meg újra téved és hibázik, mert a tévedések és hibák minden erőfeszítés belejárói. Aki síkra száll a nemes ügyért, aki szerencsés esetben végül megízlelheti a diadal gyümölcseit, és ha derekas teljesítménye dacára végül mégsem marad sikert, legalább tudja, hogy soha nem kell osztoznia a bátortalanokkal és a hideg szívűekkel, akik nem ismernek sem győzelmet, sem vereséget. Én úgy gondolom, hogy valahol ebben az idézetben ebben úgy benne van ez a történet. Nyilván nem vallási megközelítésben, de benne van az, hogyha az ember őszintén tud küzdeni, és a saját botlásaival, eleséseivel, veszteségeivel, vesztes csatáival együtt tud előre haladni, az sokkal nagyobb érték, mint egy ilyen nagyon könnyed, kellemes, langyos posványban dagonyázna, és jól érezni magát, és azt hinné, hogy valamit is csinált az életben, pedig csak volt.
1: Ezeknek az embereknek az a fogalom, hogy lemondás, hogy lemondani valamiről már, ez nem létezik?
0: De létezik, de csak akkor, ha valaki megmondja, hogy miért. Mondok egy példát, kiképzés volt, még helyen egy kiképző táborban voltunk, és hát nagyon elfáradt már a társaság, mire a kiképző srác, akit azóta remélem már barátomnak nevezhetek, kitalálta, hogy egy meredek falon mindenki vigye föl a társát. Hát első hallásra ez nyilvánvalóan arról szólt, hogy mindenkinek még rosszabb legyen az élete, de rögtön meghatározta a célt is. Azt mondta, hogy azért, mert a segítséget hozó helikopter ezt a sérültet csak ott tudja fölvenni. És ez volt az a pillanat, amikor mindenki erőre kapott, fölkapta a kis társát, jó, hát persze egyszer-kétszer odaverte a földhöz, de fölvitte a tetőre, hogy a helikopter el tudja vinni. És én úgy gondolom, hogy ha valaki ezt meg tudja határozni, hogy értelmes célt ad az embernek, akkor a legnehezebb helyzetben is tud egyfajta motivációt adni. És lehet, hogy néha oda csapjuk a társunkat, vagy magunkat is, de előbb vagy utóbb talán mégiscsak képes arra az ember, hogy elverküdjön a céljáig.
1: Köszönöm szépen, Tamás, és lekerekítve a beszélgetést, ugye egy bibliai idézetet említettél most. Mikor ütött fel a Bibliát, vagy egyáltalán a bibliai idézetek számára, vagy a Biblia, vagy a Bibliából kivett gondolatok, azok számodra, mint pap számára mit nyújtanak, mit adnak?
0: Bevallom őszintén, hogy igazándiból én akkor tartom értelmesnek a bibliaolvasást, az imádságot is, függetlenül attól, hogy nyilván az embernek vannak előírásai, meg kötelezettségei, amikor az ember ezt odafigyeléssel tudja tenni. És hát minek utána eléggé kavalkádos az életünk, nekem általában ezek a hajnali pillanatok. Tehát amikor én hajnalban bejövök a laktanyába, és azzal kezdem az egészet, hogy egy picit oda gondolok, és előveszem a szövegeket, amiket kellene is elővenni, akkor az embert nem zavarják a külső tényezők. És talán pont ez az a fajta tervezés, motiváció, amikor élővé válnak a szavak. El lehet azt amúgy is mondani, tehát nem tudom hányszor imádkoztok, mi már a Zsolozsmában is a Szentírás szavait úgy, hogy az ember tudta, hogy ezt ki kell pipálni, legyen meg, megadjuk mindenkinek, ami jár. De túl azon, hogy elvégeztünk egy imádságot, igazándiból sok értelme azon túl nem volt. De amikor az ember csak azt csinálja, amit éppen akkor kell, és ez nem csak az imádságra, nem csak a Bibliára vonatkozik, hanem mindenfajta dologra az életben, akár az emberi kapcsolatokra is, hogy mindig az legyen a fontos, aki ott van, mindig az a beszélgetés a fontos, amit végrehajt az ember, az a tett a fontos, amit éppen csinál, az a szentírási rész a fontos, amit éppen olvas. És ha ez így van, akkor ez nyilván visszafelé is hat. Tehát ha én nem csak olvasom azt a dolgot, hanem akarom is, hogy hasson, akkor nyilván visszafelé fog hatni. Ugyanúgy, mint az emberi kapcsolat is akkor élővé válik, a tett is értelmes lesz, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy a Biblia is a, hát ismételten rosszul, de a hatékonyságát akkor fejti ki, hogyha az ember hagyja, hogy hasson, és nem akarja kitömködni az időt mindenféle más bölcsességgel, okossággal, amit ő úgy mond, hogy emberileg hasznosabb, mint az a szöveg, amit olvasnia kell.
2: Köszönöm a figyelmüket, Takács Tamás vezető tábori lelkésszel beszélgettem az Interarma Caritas 15. évfolyamának 622. adásában. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották.
3: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szent vérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szent vérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus Szentvére.
2: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában telhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
3: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne terény, mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Hírek.
1: Fél évszázados vatikáni nigériai kapcsolatot erősített meg Gallagher érsek abujai látogatása. A pápa levélben köszöntötte a 27. Kolumbán nap résztvevőit. Idén is megrendezték a görög-katolikus metropólia görög tűztáborát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 2-a és 7-e között a nigériai szövetségi köztársaságba látogatott az afrikai ország és a Szentszék 50 éves diplomáciai kapcsolatának jeleként, adta hírül a Vatikán News. Nigériában több mint 30 millió katolikus él, és valamivel több, mint 10 000 katolikus pap szolgál, miközben az ország továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzd. A Szentszék titkárának a nigériai fővárosban tett látogatása, amely ünnepélyes liturgikus szertartásokat, diplomáciai fogadásokat, valamint ökumenikus és vallásközi találkozókat foglalt magába, üzenetet közvetített a reményről, a társadalmi és vallási párbeszédről, valamint a kiszolgáltatottak melletti rendíthetetlen kiállásról. A Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával július 2-án levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Szent Kolumbán kora kiemelkedő apostola volt. A lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották a Szent Kolumbán közösségek 27. nemzetközi találkozóját, amely köré különleges eseményeket is szerveztek. A pápa levelében hangsúlyozta, hogy csak az isteni irgalmasság képes elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Felidézte júniusi San Angelo Lodigianóban tett látogatását, amikor az emigránsok védőszentje Cabrini Szent Franciska előtt tisztelgett. A Szent Atya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy ezen a napon számos különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozik egymással, hogy együtt fedezzék fel újra a keresztény hagyomány értékeit és válaszoljanak korunk kihívásaira. Június 28-a és július 3-a között ismét benépesült a nagykálói Korányi Frigyes görögkatolikus általános iskola, gimnázium és kollégium. Idén is megrendezték a görög tűztábort, amelyre a görögkatolikus metropólia 80 parókiájáról 140 gyermek érkezett, tájékoztatott a görögkatolikus metropólia. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő tábor már a valódi közösséget hozott létre. A tábor központja ezúttal is Nagykáló volt, de a hét során Harangodra, Nyíregyházára, Kálosemjénbe és Mária Pócsra is ellátogattak a táborozók. A tábor harmadik napján szerdán Kálosemjénből gyalogos zarándoklat vezetett Mária Pócsra, amelynek során Szocska Ábel...

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment hazúról, és leült a tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd azonban, amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Ekkor oda mentek hozzá tanítványai, és megkérdezték: miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt: nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait. Nekik ez nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki. De akinek nincsen, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izaiás próféta jövendőlése. Halván hallotok, és mégsem értetek, nézvén néztek, de mégsem láttok, megkérgesedett ugyanis ennek a népnek a szíve, fülükkel restül hallanak, szemüket behunják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek. És meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta, vágyott hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett maga az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok, meg a csalók a vagyon elfolytja.

megfigyelnünk azt, hogy az evangéliumnak a szerkezete úgy épül föl, hogy három része van. Először Jézus elmond egy példabeszédet, aztán a középső részben a tanítványai kérdezik, miért fordul példabeszédekben az emberekhez, hiszen ezeket azok nem nagyon értik meg. És a Jézus erre felel, a harmadik részben pedig a tanítványainak elmagyarázza azt az először hallott példabeszédet. Érdekes bennünket talán különösen a középső rész érint idegenül. Csak ugyan azért beszélne Jézus példabeszédekben, hogy sokan ne értsék meg. Nekünk bizony az a benyomásunk, és talán ebben igazunk is van, hogy Jézus igenis igyekezett közérthetően szólni. És talán ezek a példabeszédek sem voltak valami rejtjelezett üzenet, amit csak kevesen értenek meg. De ezek a példabeszédek, ezek mégis olyan szövegek voltak, amiken egy kicsit kinek-kinek gondolkodnia kellett. Nem valami könnyen megérthető szövegek ezek, hanem elgondolkodhatók. Azért is mondja Jézus, hogy akinek van füle, hallja meg. Aki kész arra, hogy egy komoly gondolatot, amely képszerűen meg van fogalmazva, elvigyen magával, konfrontálja, összevesse a saját tapasztalataival, elgondolkodjék rajta, azelőtt megnyílnak Jézus tanításai. Különösen megnyíltak akkor, amikor azokra a tapasztalatokra utalt, épített ezekben a példabeszédekben, amelyek akkor minden ember számára hozzáférhetők voltak. Aki könnyű dolgot, első látásra elragadót keres Jézus szavaiban, az esetleg elejti ezeket a szavakat, mert gondolkodni rest, mert nem veszi észre, hogy ezekben érdemes megkapaszkodni, ezeken érdemes elgondolkodni, ezekről érdemes beszélgetni szomszédokkal, otthonvalókkal, mindenkivel, akit okos, megfontolt, a világ dolgaiban otthonos embernek tartunk. Jézus keményebb fogalmazásokat használ, de ez talán a Biblia nyelvéből fakad, az ószövetségi idézetekből, hogy szigorúbb azokhoz, akik nem értik meg a szövegét. Azt mondja, hogy nem is érdemlik meg, hogy az ő nyelvükön szóljunk. Inkább úgy kell értenünk ezt a dolgot, hogy az Isten igenis igazi szeretettel közeledik mindenkihöz, de valamit mindegyikünktől vár. Nem is rögtön a tisztaságot, de egy mélyebb igazság iránti érdeklődést, figyelmet, készséget arra, hogy együtt gondolkodjam azzal, aki megszólít, aki közeledik hozzám. Minden esetre, ugye a tanítványoknak mondja, hogy boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Sokan kívánták látni, amit ti láttok, és hallani, amit ti hallotok. Hát akkor mi is így érezhetjük, hogy mi valahogy azok közé tartozunk, itt a modern világban is ez a helyzet, hogy sokan nem hallják meg az Isten szavát. És akkor nem biztos, hogy ebben az Isten ludas, hogy ő nem is szólítja meg őket igazán, hanem talán ők hibáznak el valamit azzal, hogy túlságosan is kiszolgáltatják magukat azoknak a reklámoknak, azoknak a hangos szövegeknek, amik könnyebben érthetők talán, amik megrázóbb erejűek, nem annyira ismerősen hangzanak, hanem meglepően, és akkor ezeknek a káprázatában élnek. És mennyire nagy szó, hogy mi azt mondhatjuk, hogy mi közelében maradtunk ennek az isteni igazságnak, hallgatjuk, elgondolkodunk rajta, és akkor talán inkább a felelősségünket kell éreznünk, hogy akkor, ha mi ezt csak ugyan komolyan tudjuk venni, akkor az a dolgunk, hogy a többiek közt is, a többieket is segítsük abban, nem haraggal, nem számonkérő vagy megvető magatartással

0: zárkózással, hanem azzal, hogy a nehézségeiket megértjük, és amink van, azt igyekszünk velük megosztani. És milyen érdekes akkor így látni a példabeszédet, és a példabeszédről szóló, vagy hűzött magyarázatot. Mi magunk is egy kicsit tanácstalanul állunk a példabeszéd előtt, de olyan módon, hogy ezt a tanácstalanságot Jézus nem oldja föl, mert ez a 2000 évvel később élő embernek a tanácstalansága. Miféle vetés az, aminek a képét, a történetét elénk állítja Jézus? Hát hogy vetnek ezek az emberek, vagy hogy vet ez az ember, hogy nem sajnálja rossz helyre szórni a magot? Miért nem óvatosabb, miért nem bánik takarékosabban azzal, amit elvet? Kedves testvéreim, a régi agrár életnek, a gazdálkodásnak a kutatói azt mondják, hogy Jézus korában, ott Palesztinában kétszer is arattak egy évben. Hát nálunk is ugye van őszi búza, van tavaszi búza, de annak az aratásra nagyjából egy időre esik. Ott az a helyzet, hogy az ősszel elvetett búzát már kora tavasszal betakarítják, és akkor ugyanarra a helyre még egyszer vetnek. Egy második vetés az, ami tavasszal még lehetséges. És akkor nem szántják föl a földet ez alatt, a második vetés alatt, hanem a tarlóra mennek ki, és ott szórják szét a magokat. És ott nem tudják, ott a learatott gabona, meg a learatott mindenféle más termék között mennek, és szórják a magot. Oda is, ahol később nem fog kikelni. És utólag szántják ezt be egy kicsit, hogy mégis a mag ugye bekerüljön a föld alá egy ilyen fölületes szántással. De az ekével már jobban vigyáznak, és ahol a köves a talaj, ottan nem szántják meg, ahol út vezet át egy ösvény a szántóföldön, az utat se szántják föl, és így tovább. Ahol nagyon gazos esetleg, ott se. És akkor így történhet, hogy az a kikelt mag, az ilyen különböző helyzetbe jut. Hát ugye van, ahol kicsipegetik a madarak, mielőtt kikelne, mielőtt gyökere teresztene, mert nem is szántották be, mert az útra esett. Van, ahol köves talajra került, és nem tud mélyen gyökere tereszteni, és akkor ott is kikél hamarabb is, mint a többi, de jön a napfény, kiszárítja, elpusztul. És van, ami gyomag közé esett, azok gyorsabban kikelnek, mint a gabona, elfojtják, és nem avatkozik bele az ember, tudomásul veszi, hogy ottan, hát hiába való volt az igyekezete. De azért nyilván a magnak nagy része mégis olyan talajra esett, ahol termést hoz. És akkor a hármas kudarcokról szóló beszámolások után olyan megnyugtatóan hangzik a példabeszédnek az utolsó mondata, hogy a többi helyen jó földbe esett, kikelt, szárba szökkent, kalászt érlelt, és a kalászban 100-szoros, 60-szoros, 30-szoros termést hozott. Rekord termést, sokszorosan megvigasztalja a gazdát azért, hogy az elvetett magok egy része terméketlen maradt, az rossz helyre hullott. Kedves testvérek, ez a magvetés, ez az evangélium hirdetése. Az Isten azóta is veti a magvát a világban, az új meg új fölnövekvő nemzedékek között, az emberek között, akiknek ugye az emlékezete őrzi a múltat, de akik mégis új tekintettel keresnek eligazodást az életükben. Veti a magokat az Isten, az evangéliumnak a magját, az örök élet, az Isten szeretetének az üzenetét. És ennek a sorsa ma is különböző a világban. Milyen érdekes, mikor Jézus a magyarázatban egyenként vizsgálja ezeket a kudarcokat. Azt mondja, hogy hogy az a csoport, amelyikben a mag a útra esett, fölcsipegették a madarak, hát azokra az emberekre utal, akik hallják az igét, egy kicsit érdeklődnek is utána, de túlságosan is nyitott az életük, túlságosan is kíváncsiak mindenre, és nem zárják magukba azt, ami érték. Nem különböztetik meg a többitől. És akkor jön a gonosz, vagy jönnek a madarak, mindenféle új információ, ami érdekesebb ennél, és azok aztán kicsipegetik a magvakat, elhordják, üresen marad. Az ilyen embernek a szíve pedig oda kellett volna, hogy befogadja az Isten tanítását. Aztán ugye a másik, ahol gyökeret ereszt az a mag, de amikor fölsüt a nap, megint ugye itt nálunk is hát nagyon izzó hévvel tud sütni a nap, éppen mostanság látjuk ezt, de ottan tőlünk jóval délebre 41 néhány fokra is fölmegy a hőmérő ilyenkor, és azután a nap hát szinte ugye ilyen sivatagi helyzetet teremt a környezetében. És akkor azok a növények, amelyek nem eresztették elég mélyre a gyökerüket, nem találnak nedvességet, nem volt ottan öntözés, nem mi mindent, kiszáradtak. Mennyire fontos, hogy gyökeret eresszen a mag a szívünkbe. Nem csak az, hogy megértsük, meghallgassuk, hanem hogy meggyökeresedjék bennünk. És ugye mennyire úgy van, hogy nem csak ilyen hírek, meg újdonságok veszélyeztetik ennek a megmaradását, hanem tényleg megpróbáltatások is várnak a keresztény emberre. És kell, hogy ezeket győzzük, kell, hogy ezekkel szemben védett legyen az a meggyőződés, ami az Isten tanítására épül bennünk. Az a hit, ami nem csak azt jelenti, hogy megcsodáljuk, amit hallottunk, hanem hogy mélyen gyökeret ereszt az a szívünkbe. És azután ugye a harmadik, a gyomok, ezek az indulatok földi érdekektől vezetett emberi, belső érzések, amelyek bennünk is fölébrednek. De hát ugye azon kell lennünk, hogy ne ezek uralkodjanak bennünk, hanem ezeknél hatalmasabb legyen annak a szelíd és áldott növénynek a élet ereje, amit az Isten magvai jelentenek a szívünkben. Ne hagyjuk, hogy az indulat, ne hagyjuk, hogy a földi érdek uralkodjék az életünkben, hanem ugye ezt a ránk bízott isteni tanítást őrizzük úgy, hogy ez határozza meg a életünket mindenféle vonatkozásban. Sok helyütt rossz lesz a sorsa ennek a isteni kezdeményezésnek, de azért mégis még több helyütt jó, és a siker később mutatkozik meg, lassabban, a kudarcokat hamarabb látjuk, itt is, ott is, hiába volt a vetés, a többi pedig csak nő, és amikor megérik az aratásra, akkor telnek meg a zsákok, akkor lehet örömünnepet ülni. Kedves testvéreim, Jézus tanításának a legmesszebb hangzó szólama ez, hogy ne aggódjunk, a Isten igéje nem hiába való. Akkor se aggódjunk, hogyha a körülöttünk lévő világban úgy látjuk, hogy ez idejét múlt ez a kereszténység, úgy látjuk, hogy kevesen fogadják be, nem járnak annyian templomba, mint kellene, hogy kérem szépen itt is, ott is baj van. A kevés emberben is, ha ez az ige mélyen áthatja az életüket, áthatja a mi életünket is, 100-szoros, meg 60-szoros, meg 30-szoros termést hoz. És ennek az egésznek a mérlege mégse lesz negatív. De ugyanakkor ugye elgondolkodható az is, amit figyelmeztető szóként mond Jézus. A példabeszéd egy kicsit sántít is, ezt is meg kell szoknunk, hogy ott úgy látszik, mintha végzetszerű volna, hogy hát ahol rossz a föld, ott az Isten se tud vele mit kezdeni. Ahol meg jó, ott igazán gyökeret ver, termést hoz az Istentől érkező mag. A világban, az emberek között mi segíteni tudunk magunkon, hogy ne legyünk rossz szántóföld, az Isten magvetése számára. Figyelmeztet minket az Isten, nem csak egy tényt állapít meg, egy helyzetet mutat be, hanem figyelmeztetésnek is szánja ezt a szót. Vigyázzunk rá, hogy ne felszínesen hallgassunk csak oda a tanításra, ami Istentől való, hanem mélyen, komolyan fogadjuk magunkba, gondolkodjunk el rajta, szerinte éljünk, tapogatózzunk vissza hozzá, őrizzük, mint ahogy a virágot őrizzük az ablakunkba, és meglocsolgatjuk, és segítünk, hogy gyökeret verje, és akkor is virágozzék, amikor nagyon melegen süt a nap. Hát vigyázzunk erre a bennünk növekedő magra, és ne várjuk csak a magtól, hogy ő termést hozzon, hanem tegyünk meg mindent azért, hogy jó szántóföld legyünk számára. Másrészt pedig segítsünk egymáson is, hiszen ha mi közelebb vagyunk valamiképpen az Isten gondolatának, szándékának, üdvözítő akaratának a megértéséhez, befogadásához, az a százszoros, az a hatvanszoros, az a harmincszoros termés pont az lehet bennünk, hogy mások előtt is hitelessé tesszük ezt a magatartást. Kopogtatunk nála, mielőtt még a madarak fölcsipegetnék belőle a magot, és igyekszünk tenni valamit azért, hogy értőbb lélekké tegyük, hogy ami benne jó, azt előszólítsuk belőle, és hogy ennek a magvetésnek az esélyeit újra meg újra valóságossá tegyük az ő életében is. Kedves testvéreim, valami ilyesféle módon kell hallgatnunk Jézusnak ezt a szavát. És akkor nem a riadalom támad föl bennünk, hanem egy ilyen bizakodás, és ugyanakkor felelősségtudat is, és ugyanakkor öröm is, hogy akár hogy vagyunk is, akár milyen az életünk, azért igenis van mit tennünk, és tudunk is mit tenni, ha megkeressük a módját, azért, hogy ennek a magvetésnek a sorsa teljesebb legyen. És azért, hogy azok az emberek, akik körülöttünk élünk, körülöttünk élnek, és akikkel néha tengelyt akasztunk, azok ne ellenséges szívvel, ne idegenkedve hallgassák ezt, vagy fogadják ezt a hírt, hanem igazán megnyíljanak előtte. Magukba fogadják, és áldásnak bizonyuljon az számukra is. Ezekre gondolunk, ilyenféle szívvel hallgatjuk ezt az evangéliumi üzenetet, és kérjük Jézust, hogyha megtanít ezekre a dolgokra, ha fölhívja a figyelmünket erre, hát akkor segítsen is annak a Szentléleknek a segítségével, akiről meg olyan szépen szólt Szent Pál ennek a mai szentmisének a szentleckéjében. Amen.
1: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói litániát imádkozzuk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária!
3: Könyörögj érettünk!
2: Istennek Szent Anyja!
3: Könyörögj érettünk!
2: Szüzek Szent Szüze!
3: Könyörögj érettünk!
2: Krisztus Szent Anyja!
3: Könyörögj érettünk!
2: Egyházunk Anyja!
3: Könyörögj érettünk!
2: Isteni Kegyelem Anyja!
3: Könyörögj érettünk!
2: Tisztaságos Anya!
3: Könyörögj érettünk!
2: Szeplőtelen Szűz Anya!
3: Könyörögj érettünk!
2: Sérelem nélkül való Anya!
3: Könyörögj érettünk!
2: Szűz Virág Szent Anya!
3: könyörög érettünk.
2: Szeretetre méltó anya,
3: könyörög érettünk.
2: Csodálatos anya,
3: könyörög érettünk.
2: Jó tanács anyja,
3: könyörög érettünk.
2: Teremtőnk anyja,
3: könyörög érettünk.
2: Üdvözítőnk anyja,
3: könyörög érettünk.
2: Nagyokosságú

0: szűz,
1: könyörög érettünk,
0: irgalmas szűz,
1: könyörög érettünk,
0: hűséges szűz,
1: könyörög érettünk,
0: igazság tükre,
1: könyörög érettünk,
0: bölcsesség széke,
1: könyörög érettünk,
0: örömünk oka,
1: könyörög érettünk,
0: lelki tiszta edény,
1: könyörög érettünk,
0: tiszteletes edény,
1: könyörög érettünk,
0: ajtatosságnak jeles edénye,
1: könyörög érettünk,
0: titkos értelmű rózsa,
1: könyörög érettünk,
0: Dávid király tornya,
1: könyörög érettünk,
0: elefánt csontorony,
1: könyörög érettünk,
0: Mária aranyház,
1: könyörög érettünk,
0: Fridnek szent szekrénye,
1: könyörög érettünk,
0: mennyország ajtaja,
1: könyörög érettünk,
0: hajnali szép csillag,
1: könyörög érettünk,
0: betegek gyógyítója,
1: könyörög érettünk,
0: bűnösök menedéke,
1: könyörög érettünk,
0: szomorúak vigasztalója,
1: könyörög érettünk,
0: keresztények segítsége,
1: könyörög érettünk,
0: angyalok királynője,
1: könyörög érettünk,
0: pátriárkák királynője,
1: könyörög érettünk,
0: proféták királynője,
1: könyörög érettünk,
0: apostolok királynője,
1: könyörög érettünk,
0: vértanúk királynője,
1: könyörög érettünk,
0: hitvalló királynője,
1: könyörög érettünk,
0: Szüzek királynője,
1: könyörög érettünk,
0: minden szentek királynője,
1: könyörög érettünk,
0: a teledő bűn nélkül fogantatott királynő,
1: könyörög érettünk,
0: mennybe felvett királynő,
1: könyörög érettünk,
0: rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk,
0: családok királynője,
1: könyörög érettünk,
0: béke királynője,
1: könyörög érettünk,
0: magyarok nagyasszonya,
1: könyörög érettünk,
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk, Jézus!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Jézus!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk, Jézus!
0: Imádkozzál éretünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add, Urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és az örökké tartó örömet élvezzük Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: A téma az utcán hever. Jutott eszembe a régi mondás, amikor egy újabb jegyzet megírásához készültem. Mielőtt azonban a megírt jegyzetet felolvasnám, hadd köszöntsem Önöket, kedves Mária Rádió hallgatók, a már megszokott módon, immáron 2025. novembere óta. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg Önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. És akkor most vissza a régi mondáshoz. Az utcán valóban sok minden hever, ami témát adhat a jegyzetírónak. Eldobott papírzsebkendő, műanyagflakon, elhagyott szemüveg, levetett ruhadarab, építési törmelék, kutyák maguk mögött hagyott nyoma, és a sor hosszasan folytatható lenne. És miért ilyen hétköznapi dolog jutott az eszembe? Mert nem mindenütt, és nem mindig volt ez így. Emlékszem, szülőfalunkban, Törökkoppányban szinte nem volt olyan ház, amelynek tulajdonosa, lakója ne tartotta volna fontosnak, mondhatnám kötelességének, hogy az előtte lévő utcát, járdát, vízelvezető árkot, vagy ahogyan felénk mondták árkullást, ne tartsa rendben. Nem csak szombaton tettek rendet a portán és előtte, hanem szinte minden nap. Amíg sárga földdel tapasztott szobákat, konyhákat, verandákat hetente felsikálták, vízás nyolcassal díszítették, és természetesen minden nap elsöpörték, felsöpörték. A körülöttünk lévő világról a rólunk kialakuló vélemények ilyen apróságokra is alapozódnak. Számos településen megfordultam, megfordulok. Van, ahol évek óta látom a kidőlt kerítésoszlopot, a hiányzó járdaszegét, az eltört, kitört lámpatestet. Megvalom, ha szemetet látok, lehajlok érte, és megkeresem a szemétgyűjtő ládát, kukát, és beledobom. Ez azonban nem mindig megy. Nincs hova bedobni a szemetet, akár azt sem, amit magamnak termelek. Ilyenkor viszem magammal, és bízva abban, hogy előbb-utóbb csak akad valamilyen szemetes. Amikor más országokba járok, akkor azt látom, hogy ott sem szemét nélküli a világ, de kevésbé az, mint a miénk. Hogy ez ne így legyen, az tudatformálásra is szükség van. Az pedig az óvodákban, iskolákban lehetne kezdeni. Az 1990-es években 5 évig Ausztriában, Bécsben élve és dolgozva, az ott iskolába járó gyermekeim esetében tapasztaltam meg mindezt. Nem állandó szóval és főleg nem fenyegetéssel, hanem példákkal és történetekkel tették őket környezettudatossá. Nem lenne ez ma sem, és itthon sem nehéz. A példa ragadós, ez is egy régi mondás. Nem mindegy tehát, hogy milyen példát mutatunk, adunk gyermekeinknek, unokáinknak. Végezetül egy másik emlék. Annó a vasárnapi misére a templomba mindig ünnepi ruhába mentünk. A hétköznaplósban legfeljebb a hétköznapokon, mert a reggeli mise után sokan már munkába indultak, de a misét nem hagyták ki. Kellett a lelki feltöltődés és az elmélyülés is a mindennapok megértéséhez és a mindennapi munkához, amely megadta a mindennapi kenyerünket, amely az asztalra kerülhetett.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária Uttal közösen, a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok, itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk, mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottátok.
4: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
5: József Tischner, hogyan éljünk? Isten tulajdonságai. Isten igazmondó. A következőkben a létezés értelmének kérdésével szorosan összefüggő titkot, Isten titkát kíséreljük meg megvilágítani. A katekézmus gondolatmenetét követjük. Nem kérdezzük, van-e Isten? Másképpen hangzik a kérdés. Ki az Isten? Milyen az Isten? Isten tulajdonságainak kérdése alapvetőbb, mint Isten létének a kérdése. Ha valaki nem tudja, milyen az orgona virága, akkor sem tudja, hogy orgonát lát, ha a szeme elé kerül egy orgona virág. Istenről különböző képek élnek. Melyik a valóságosabb? Nem könnyű felelni erre a kérdésre. Van azonban egy útjelzőnk. Krisztus ezt mondta egyszer. Aki engem látott, az atyát is látta. Haladjunk e szerint az útjelző szerint. Először nézzünk önmagunkra, azután emeljük tekintetünket Krisztusra. Próbáljuk összehasonlítani, amit látunk. Ennek alapján próbáljuk meg kitalálni Isten vonásait. Épp ezt az utat sugallja nekünk a katekizmus. Amikor a katekizmus mond valamit Istenről, olyan fogalmakat használ, amelyek elsősorban az emberre vonatkoznak. Jól ismerjük ezeket a fogalmakat a másokkal való együttlétből. E fogalmakat használjuk a Krisztusról való igazság leírására. A katekizmus ezt mondja. Isten igazmondó. Isten jó. Isten mindenható. Isten a szeretet. Isten szent. Ahhoz, hogy megértsük ki az Isten, meg kell értenünk a jóságot, az erőt, a szeretetet és a szentséget. Krisztus arcát is alaposan meg kell szemlélnünk. Íme a mi utunk, az embertől Krisztus arcáig, Krisztus arcától Isten színéig. A katekizmus az első helyen ezt mondja. Isten igazmondó. Gondolkozzunk el egy pillanatra magunkon és a többi hozzánk hasonló emberen. Még nem fordult elő, hogy valaki egyszer ezt a szemrehányó kérdést tette fel nekünk. Miért vagy ilyen kétértelmű? Vagy talán épp mi kérdeztük ezt valakitől? Ezt mondtuk. Miért csaptok be? Miért vagytok a jelenlétemben önmagatok? Jártuk a város utcáit, és az emberi arcok emberi maszkoknak tűntek. Hallottuk a kimondott szavakat, kerek és szép mondatok voltak, de úgy éreztük, csak azért hangzanak el, hogy elrejtsék a gondolataitokat. A gesztusok már nem azt jelentették, amiért megszülettek. Amilyenket körülvevő világ olyan volt, akár egy őrült által írt darab díszlete. Mindent a féle ámításnak éreztünk. Mihez kezdjünk, hogy újra megtaláljuk az igazságot? Hogy megtaláljuk a szavak igazságát, a legegyszerűbb gesztusok igazságát, az ember emberi arcának az igazságát. Miért kell az embernek mindig harcolnia másokkal az igazáért? Kérdeztük önmagunkat. Miért kell azt kifacsarni a másokból? Az igazság kérdése az ember legkomolyabb kérdése. Vannak, akik feltételezik, hogy az ember sohasem ismerheti meg az igazságot. Vannak mások, óvatosabb, akik úgy ítélik meg, hogy a létezés titkának teljes igazságát nem ismerhetik meg. Így vagy úgy, az igazság probléma marad. Még ha az ember felfedezi is a világról vagy másokról bizonyos igazságokat, önmagának azért nagyon nehéz igazságban élnie. Emeljük most tekintetünket Krisztusra. Amikor Pilátus előtt áll, akinek ítéletet kell hoznia, Krisztus ezt mondja. Arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. E szavakat nem a levegőbe mondta. Az életébe került. A súlyuknak megfelelően kell értelmezni ezeket. Tanúságot tenni az igazságról, az igazság tanújának lenni. Nem csak arról van szó, hogy szóban, ilyen vagy amolyan cselekedettel tegyünk tanúságot, arról van szó, hogy önmagunkkal tegyünk tanúságot. Én vagyok az út, az igazság és az élet, idézi János. Ahhoz, hogy így tegyünk tanúságot, igazságban kell lennünk. Köztem és Krisztus között mély különbség, sőt, ellentét rajzolódik ki. Az ember bizonyosan sok-sok különböző igazságot ismer, de milyen nehéz a mindennapokban igazságban lennie? Nem csupán mások okozhatnak számára csalódást. Gyakran inkább ő maga válik számos csalódás forrásává, önmaga számára. Krisztus életében a csalódás kérdése valójában nem létezett. Nem szorult rá, hogy bárki is felvilágosítsa az emberről. Tudta, mi lakik az emberben. Amikor beszélt, mindannyian érezték, hogy úgy beszél, mint addig még soha senki. Biztos volt a tudása. Tudta, hogy boldogok a szelidek, boldogok az irgalmasok, boldogok a békességben élők. Senki sem tudott előtte hazudni. Volt benne valami fényesség, ami felszínre hozott mindent, ami rejtve volt. János evangélista ezt mondta. A világosság a világba jött. Tegyük most meg a legfontosabb lépést. Hasonlítsuk össze az embert Krisztussal. Mi szüntelenül a sötétségben járunk. Ő pedig az igazság titokzatos fényének hajnala. Amikor az emberről beszél, azt érezzük, ha bár évszázadok múltak el, hogy hozzánk beszél és minket lát. Tudja, mi lakik bennünk, és nincs szükség arra, hogy mi beszéljünk hozzá. Hányszor lett az ő szava számunkra az élet szava? Idézzük fel! Talán ez az ige volt. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Vagy ez, sokkal többet értek a verebeknél. Vagy ez, aki meg akarja menteni az életét, elveszíti, azonban értem, elveszíti, az megtalálja. E szavakból igazság sugárzik felénk. Ha jól odafigyelünk rá, engedelmeskedünk csöndes tudásának. Így lassan és a csenddel eltelve közeledünk annak megértéséhez, hogy Isten igazmondó. Szent Ágoston ezt írta. Lásd tehát te, romlandó testtel megterhelt lélek, akire ránehezednek a különféle földi benyomások, lásd, ha képes vagy rá, hogy Isten csak az igazság lehet. Ez áll az írásban, Isten világosság. Nem olyan, amelytől a szem nem lát, hanem amitől a szív lát, amikor hallod. Ő az igazság. Ne keresd, hogy mi az igazság, mert akkor azonnal jelentkezik a testi képek homája és a képzetek felhője, és megzavarják azt a ragyogást, amely keletkezik bennem erre a szóra, hogy igazság. Ha képes vagy rá.

0: Hírek.
1: Sarlós Boldogasszony ünnepén Mátra Verebély Szent Kuton a gyermekekért imádkoztak. Idén is megrendezték a görög katolikus metropólia görög tűztáborát. Dóka Klára díjat kapott a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár levéltárosa. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Minden évben Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan tartják Vátra Verebély Szentkuton az együttjárók, jegyesek, fiatal házasok és gyermekekre vágyók zarándoklatát, közölte a Váci Egyház megye. A búcsúi ünnepi szentmisét idén július 5-én Marton Zsolt, Váci megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának elnöke mutatta be. A fiatal és gyermekekre váró házaspárokhoz szólva a főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy a házasság misztérium, amelyet a Szentírás is sokszor hasonlít Isten és ember viszonyához. Benne pedig a Szent Háromság titka tárul fel, ha a házastársak a kölcsönös szeretetre törekszenek, amely ezáltal a legteljesebb tanúságtétellé is válhat. A zarándokok végül hálát adtak Istennek az élet ajándékáért, és köszönetet mondtak a szülőknek és a megszületendő, közreműködő orvosoknak, szülésznőknek. Június 28-a és július 3-a között ismét benépesült a nagykálói Korányi Frigyes görögkatolikus általános iskola, gimnázium és kollégium. Idén is megrendezték a görög tűztábort, amelyre a görögkatolikus metropólia 80 parókiájáról 140 gyermek érkezett, tájékoztatott a görög katolikus metropólia. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő tábor már a valódi közösséget hozott létre. A tábor központja ezúttal is Nagykáló volt, de a hét során Harangodra, Nyíregyházára, Kálosemjénbe és Máriapócsra is ellátogattak a táborozók. A tábor harmadik napján szerdán Kálosemjénből gyalogos zarándoklat vezetett Máriapócsra, amelynek során Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspökkel együtt imádkoztak a táborozók. A görög tűztábor idén is bebizonyította, hogy a közös imádságok, a szolgálat öröme, az egymásra figyelés és a barátságok ajándékok. Nagy elismerés érte a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár munkatársát, Varga Tibor László levéltárost, a Magyar Levéltárosok Egyesületének június 30-i Nagyváradon megrendezett éves vándorgyűlésén. Ott vehette át a Dóka Klára díj első fokozatát, tájékoztatott a Veszprémi Főegyház megye. A Magyar Levéltárosok Egyesülete a Dóka Klára díjjal azokat a szakembereket ismeri el, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végeznek a magyar levéltárügy szolgálatában. Az első fokozatot olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező levéltárosok nyerhetik el, akik legalább 10 éve dolgoznak a hivatásukban, és munkájukkal maradandó értéket teremtettek. Az elmúlt másfél évtized egyik legjelentősebb feladata Bódi Mária Magdolna boldogavatási eljárásának egyházmegyei szakaszához kapcsolódott, amelyhez átfogó forrásfeltáró munkát végzett. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, Önök a Mária Rádió híreit hallották. Hírolvasó Kontra Zsuzsa volt.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, megköszönöm a kapott kegyelmeket. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a názulom emlékére és valamennyi halottunkért. Gyermekem, unokáim és az ifjúság kitéért, egészségéért, tanulásáért és munkájáért. A káros szenvedélyektől mentse meg őket a Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki helgyógyulásáért és minden betegért. a lányomékért, hogy a négy gyerek mellett is tudjanak ápolni. A család, az ország, a világ békéjéért. A Mária Rádióért, a dolgozóiért. Az úton lévőkért, a hontalanokért, és azokért, akikért nem imádkozik senki. Mindannyiunkért, a keresztényekért és hazánkért. Köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot szüzanya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imát kérek Ferenc pápa lelki üdvességét, Leó pápa egészségéért, és közös imát kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozom, szeretteim lelkük üdvességéért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Én Szaniszló Márta vagyok, és nagyon sok imát kértem önöktől a barátnőmért, aki rákos beteg, a Terikért, és azt szeretném mondani, hogy hálásan köszönöm az imákat, mert sokkal jobban van. Mindent megeszik, erősödik, tornázik, és nagyon akar gyógyulni, és nagyon jó a kedven is neki, ami ez nagyon-nagyon fontos. És nagyon-nagyon szépen köszönöm, de most szeretnék kérni még valamit, hogy most a húgát műték, komoly műtétje lesz, nőgyógyászati műtétje, és a húgának ma délelőtt, és arra kérem szépen nagyon, hogy önök is kérjék szépen a szűzanya és a Jóisten segítségét, hogy a műtét a legjobban sikerüljön, és hogy életben maradjon a húga ennek a beteg Terikének, mert nagyon szeretik egymást, és nagyon szépen köszönöm minden imájukat. A Jóisten áldjon meg mindenkit, mindenkit. Köszönöm szépen.
6: Kérek imád Csilláért és Zoltánért. Köszönöm. Imádkozzunk közösen Bertalan atyáért. Köszönöm.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus a Terikéért, az ifjú párért és önmagamért kérek szépen imád. Köszönöm szépen.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretném a közösségünk imáját kérni az irgalmasság órájában édesanyámért, akinek kórházba kell mennie, mert rosszak lettek a kórházi, a vérvételi eredmények. Szeretném kérni, hogy imádkozzunk érte, valami nagybeteg Haraszti Lajos apóstársamért is, akinek szintén kórházi kezelésre kellett visszamennie, és minden betegünkért, és minden idős emberért, aki szenved ebbe a nagy melegbe, hogy adjon nekik a Jóisten egy kis enyhülést, és édesanyámnak esetlegesen, ha a Jóisten úgy akarja, és meg akarja őt gyógyítani, akkor még vissza tudjam kapni őt. Valamint szeretném kérni a teljes családomnak a segítséget, mert nagyon-nagyon sok édesanyja beteg. A szűzanya közbenjárását szeretném kérni, hogy az édesanyák gyógyuljanak meg, hiszen ők a család támaszai, ők az erők, ők akik össze tudnak tartani bennünket. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
9: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket!
10: Én egy testvéremért szeretnék imát kérni, aki elég rossz úton jár, és szeretném, hogyha megváltozna neki az élete. És egy imát kérek érte. Köszönöm szépen. Én egy ima szándékot kérek a paprokonomért, aki cukorbeteg. Köszönöm szépen, dicsértesség a Jézus Krisztus.
11: Imád kérek szépen Tibor, Maja, Szintia, Geri és Erik alkoholtól való szabadulásáért, Péter és Szandi hivatásáért, vidéki ingóságok eladása és lakhatásunk Isten akarata szerinti megoldásáért. Köszönöm szépen!
12: Megköszönöm az eddigi kegyelmeket, és imád szeretném kérni Mária lelki üdvéért 3. évfordulóján és a család elhunyt és élő tagjaiért és a problémám megoldásáért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
13: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék tovább és közös imád kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvért, lányom unokáim hídben való megmaradásukért, egészségükért, a unokáimnak tartalmas nyarat, szabadidőt, eltöltését kívánom. A sok-sok békességet kívánok az egész világon, a Mária Rádió dolgozóinak jó pihenést a nyárra, akik tehetik, és a támogatóinknak is minden szépet, jót kívánok.
2: A 061-354-1705-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál, mondja Szent Benedek.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, te szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árad szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz

0: lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Vigyázzatok, hogy senki rabul ne ejtsen titeket bölcselettel és hiú megtévesztéssel, amely emberi hagyományhoz, a világ elemeihez, nem pedig Krisztushoz igazodik. Mert ő benne lakik az Istenség egész teljessége testi formában. És benne jutottatok teljességre, benne, aki minden fejedelemségnek és hatalmasságnak a feje. Vele együtt eltemetkeztetek a keresztségben, és vele együtt fel is támadtatok, annak az Istennek erejébe vetett hit által, aki őt feltámasztotta a halottak közül.

A füledet megnyitod a bölcsesség előtt, és szívedet kitárod az okosság megismerésére, sőt, ha hívod is a bölcsességet, és szívedet az okosságra hajtod, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és kutatod, mint rejtett kincset, akkor érted meg az Úr félelmét, és nyered el az Isten ismeretét. Mert csak az Úr adhat bölcsességet, az ő szájából származik a tudás és az értelem. Ha szíved befogadod a bölcsességet, akkor megérted az igazságosságot, a törvényt, a becsületet, a helyes utat.

Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.

0: Hozzád imádkozom, Uram! Hallgass meg kegyelmed idején, Istenem! Mérhetetlen jóságodban hallgass meg, hűséged szerint segíts rajtam! Hallgass meg, Uram, hisz kegyelmed jóságos! Irgalmad bőségében tekints reám! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
2: A rózsafüzér imát a keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafüzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
3: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
2: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
3: A betegekért,
2: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
3: Hálát adunk a jó Istennek az elmúlt év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidőt tartalmasan, Istennek tetszően töltsük.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban,

0: temették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindegyben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Miután megkeresztelkedett, Jézus azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, ráereszkedik. És íme hang szólt a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Az Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai megjegyzőn kinyilvánította isteni erejét. Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Jézus ezt mondta neki: az én gondom ez, vagy a tiéd? Anyja így szólt a szolgákhoz: bármint mond nektek, tegyétek meg. A násznag megizlelte a vizet, ami borrá lett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai megjegyzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: A világosság rózsafűzérének harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Jézus Galileába ment, hirdetvén Isten evangéliumát. Itt a pillanat. Közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség
0: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruháik pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nekünk itt lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vén minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
7: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a kenyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
9: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
9: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Gondolatok a júliusi életigéhez. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét, és meg is érti. Aztán gyümölcsöt hoz. Az az ige, mely Jézus szava, lélek és élet. Ne hagyjunk egyet sem a kövek közé hullani, nyitott szívvel fogadjuk be. Örök életet adó igék. Mert amikor éljük az igét, Isten országát építjük, mely átvezet az örök életre. Ahogy az eukarisztia minden morzsájának jelentőséget tulajdonítunk, és nem hagyjuk veszni, úgy az ige minden szavára is ilyen törődéssel kellene figyelnünk. Először is döntenünk kell, méghozzá nem egyszer, hanem minden nap, minden percben. Imáinkkal, döntéseinkkel, tetteinkkel műveljük a földet, hogy az igét be tudjuk fogadni. Mint Mária, mi is forgassuk szívünkben az igét, el-elgondolkodva rajta, így születik meg bennünk a szenvedélyes szeretet Isten igéje iránt. Isten igéjében, Jézusban, aki legyőzte a világot, találjuk meg reménységünket. Amikor az ige által Jézus élő bennünk, segít, hogy megszülessen az egység közöttünk. Ahhoz, hogy egy termés megérjen, sok feltételnek teljesülnie kell a jó földön kívül. Napfény, víz, hőmérséklet. A mi termésünket az erények táplálják. Szeretet, türelem, megértés, életünk odaadása. Kiára Lubik gondolatai. Jézus szava, lélek és élet, mert az égből származik fény, amely a magasból száll alá, és magasságbeli hatalma van. Igéi átfogóbbak és mélyrehatóak, bármilyen más szónál, még a filozófusok, politikusok, vagy a költők szavainál is. Örök életet adó igék, mert magukban foglalják, kifejezik és átadják az isteni élet teljességét, amelynek soha nem lesz vége. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz.

0: Hírpercek.
1: A pápa levélben köszöntötte a 27. Kolumbán nap résztvevőit. Fél évszázados vatikáni-nigériai kapcsolatot erősítette meg Gallagher érsek abujai látogatása. A veszprémi érseki palota szalonjába és kertjébe is ellátogathatnak az érdeklődők a nyáron. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. A Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával július 2-án levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Szent Kolumbán kora kiemelkedő apostola volt, a lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották a Szent Kolumbán közösségek 27. nemzetközi találkozóját, amely köré különleges eseményeket is szerveztek. A pápa levelében hangsúlyozta, hogy csak az isteni irgalmasság képes elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Felidézte júniusi San Angelo Lodigiano-ban tett látogatását, amikor az emigránsok védőszentje Cabrini Szent Franciska előtt tisztelgett. A Szent Atya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy ezen a napon számos különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozik egymással, hogy együtt fedezzék fel újra a keresztény hagyomány értékeit és válaszoljanak korunk kihívásaira. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 2-a és 7-e között a Nigériai Szövetségi Köztársaságba látogatott az afrikai ország és a Szentszék 50 éves diplomáciai kapcsolatának jeleként, adta hírül a Vatikán News. Nigériában több mint 30 millió katolikus él, és valamivel több mint 10 000 katolikus pap szolgál, miközben az ország továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzd. A Szentszék titkárának a nigériai fővárosban tett látogatása, amely ünnepélyes liturgikus szertartásokat, diplomáciai fogadásokat, valamint ökumenikus és vallásközi találkozókat foglalt magába, üzenetet közvetített a reményről, a társadalmi és vallási párbeszédről, valamint a kiszolgáltatottak melletti rendíthetetlen kiállásról. A veszprémi várnegyed ikonikus épületeibe, köztük az érseki palotába is ellátogathatnak az érdeklődők a nyár folyamán. A gyermekeket nyomozó játék várja a várnegyedben, feltárul a palota kertje is, szombatonként pedig filmvetítésen ismerhetik meg a vár megújulásának kulisszatitkait a látogatók. Tájékoztatta közleményében az MTI-t, a veszprémi várnegyed felújítását végző cég média partnere. Az 1000 éves múltra visszatekintő Szent Mihály főszékes egyházat, a 13. századi Gizella kápolnát, valamint a Szent György kápolnát is felfedezhetik a veszprémi várnegyedbe látogatók. Július utolsó hétvégéjén pedig a Fény és Áhítat elnevezésű sétákon az érseki palota ritkán látogatható kék szalonjába is beléphetnek az érdeklődők. A megújult várnegyed hétfő kivételével minden nap délelőtt 10 órától este 8 óráig várja a látogatókat, zárult a közlemény. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, Önök a Mária Rádió híreit hallották. Hírolvasó Kontra Zsuzsa volt. Hallgassák továbbra is rádiónkat.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Forgács Botton vagyok. Én nem kaptam semmilyen vallásos nevelést. A szüleim ugye a kommunizmus alatt olyan munkahelyen dolgoztak, ahol még amikor úgy döntöttek, hogy Bottonnak fog nevezni, még az is vetett fel kérdéseket az akkori rendszerben. Úgyhogy én nem találkoztam gyerekkoromban az úrral. Csak volt a feleszmélésem után egy olyan érzés, hogy valami hiány érzett, de ez ilyen megfogalmazhatatlan volt, nem is értettem sokáig. Tulajdonképpen az első élményem az úrra való találkozással nekem anyukám korán 22 éves voltam, amikor meghalt. Az utolsó találkozásunkkor azzal bocsátott el, hogy szeressétek nagyon egymást. Hát ma már tudom, hogy ez egy Jézus üzenet, de nyilván ez akkor nem mondott sokat, vagy nem mutatta még meg, hogy ez Jézus, de én ezt tudom, hogy ez már tőle volt üzenet. Anyukám evangélikus családból származik, úgyhogy a halála után kezdtem el keresni valamit, akkor határozottan éreztem, hogy templomba kell mennem, de hát olyan adott volt, hogy én evangélikus templomba fogok elmenni, ahol egy fiatal atyával többször beszélgettem, de aztán ez úgy nem jutott el még egy igazi elhatározásig. Aztán megismertem a feleségemet, és amikor megkértem a kezét, akkor olyan nagyon egyértelmű dolog volt, hogy templomi esküvő. Még ha akkor talán csak kicsit ilyen színpadnak szánva is, de hogy templomi esküvő lesz. Így jutottunk el Mátyásföldön a Pilóta utcai templomba Bátorfi Béla atyához, és nekem ez egy nagyon meghatározó találkozás volt, mert rengeteget beszélgettünk. Azt is elmondtam, hogy én már azért evangélikus templomba egy atyához azért néha járogattam, és hogy én ebbe az irányba szeretnék elindulni a családi kötődés miatt. És az volt a nagyon jó, hogy vele olyan viszonyba kerültem, hogy egy csomó dologról nagyon őszintén szépen tudtunk beszélgetni, egy nagyon tiszteletre méltó, kedves ember volt. És ő mondott egy olyan mondatot, ami aztán ide a katolikus egyházba vezetett, hogy nyilván az evangélikus lelkiség, meg az evangélikus egyház nem áll olyan nagyon messze a katolikustól. De hát csak egyet mond, hogy vasárnap hogy lesz, a feleségem elmegy balra, én meg jobbra. És ez egy nagyon logikus érv volt amellett, hogy én Ancsának az egyházába lépjek be. És ahogy ott a felkészítés elindult, ahogy ez a sok beszélgetés volt, egyre inkább kiderült, hogy ez azért többről szól, mint egy színpadról. Ez azért ennél sokkal több lesz. Aztán 99. augusztus 20-án keresztelt meg Béla atya. Érdekes dolog volt, mert amikor oda mentem, akkor azt hiszem, hogy talán egy ilyen essünk túl rajta. De maga a keresztelő az mégis nagyon megérintő volt. Még akkor is, hogyha az ember egy csomó dolgot a felkészítés során kapott információt, de azon túl, hogy megérintett, még nagyon sok dolgot később értettem meg, hogy ott mi is történt. És aztán az esküvő után, hogy jártunk a templomba, olyan szépen elindult az életünk. Tehát, hogy a nászutunkról úgy jöttünk az, hogy Ancsa terhes volt, lett három gyerekünk, és tényleg olyan klasszul áldással ment minden. Aztán ezután az első nagy fellángolás után, ugye három gyerekkel a templomban lenni, mindig az volt, hogy zavarjuk a környezetünket. Hát lett belőlünk egy olyan pár, aki húsvétkor, pünköstkor, karácsonykor elment templomba, és egyszer egy évben gyóntunk. A gyerekeinket hitben neveltük. Nekem az nagyon fontos volt, hogy minden este a lefekvésnél elmondtunk együtt egy miatyánkot. Én minden este meséltem nekik, nagyon sokszor beszélgettünk. Ennél azért nagyon sokkal többet nem tettem sajnos. Az ima életem is nagyjából ezekre a közös imádságokra korlátozódott. Az nem volt kérdés, hogy amikor anyukám sírjához kimentünk, akkor mindig megfogtuk egymás kezét, és elmondtuk együtt a mi atyánkot, mielőtt eljöttünk. De ez csak egy olyan érzés volt, hogy ezt így kell csinálni. Ma már azt gondolom, hogy még azért felszínes dolog volt. Aztán úgy szép lassan el is koptunk egy olyan 7-8 évre legalább a templomból. És úgy szokott lenni, amikor az embernek kicsit összekuszálódik az élete, megint elkezd fogóckodót keresni. A három gyerek apjaként mindig azt gondoltam, hogy a példamutatás az egy nagyon fontos dolog, És ehhez képest, miközben nagyon figyeltem a tisztességemre mindig, belekeveredtünk egy versenytörvényeket sértő helyzetbe az adott céggel, aminek kihallgatások és nagyon komoly, nehéz pillanatai voltak. Ráadásul nagyon haragudtam is magamra, mert nem volt kérdés, hogy én is tettem egy-két olyan dolgot, amit ma már lennék elég férfi ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ezt nem teszem. De akkor azt gondoltam, hogy ha ezt várja a cég, akkor nekem ezt kell tennem, és részt vettem ebben a folyamatban, aminek aztán végül is annyi

lett munkám, elkezdtem dolgozni, és akkor nyilván az ember élete így egy kicsit pozitív irányba indul el. Pál Ferihez jártunk folyamatosan, az még az első lezárásnál volt, ez most jut eszembe, és az is egy nagyon fontos pillanat volt. Ott éreztem először, hogy a dolgok komolyra fordulnak, és ez a komolyra fordulás tizen pár évnek az eseményét meg kell gyónnom. Erre készültem sokáig, mert tizen pár évvel az ember elkövet pár dolgot. Véletlenül a felét sem gyóntam meg annak, amit elkövettem, de igyekeztem összeszedni mindent, ami előkerült, és amit azt gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy elmondjak, és az Úr elé tegyem. Kinéztem a következő vasárnapot, hogy most oda megyek, és gyónni fogok. És Feri egyedül jött a misére, senki nem volt gyóntatni, és így rettenetesen elkeseredett voltam. Hogy én most úgy felkészültem, és én annyira érzem, hogy gyónni akarok, és hát most ez hogy lesz? És akkor Pál Feri a misé után mondta, hogy aki gyónni szeretne, azt most várja. Rohantam oda elsőnek, úgyhogy most is elnézést kérek mindazoktól, akik utánam akartak gyónni, mert ez nyilván hosszabb lélegzetvételű volt, és letettem mindent. Nem felszabadító volt, és ott is megéreztem az Istennek a szeretetét és az irgalmát. Az volt az első szívbeli gyónásom. Hazamentünk, és a híradóban bemondták, hogy az utolsó szentmise volt. És hónapokig utána nem volt szentmise. Megkaptam ezt a lehetőséget. És akkor utána úgy felgyorsult egy csomó minden. Sárközi Zsolt, aki az egyik biztos pontja ott a minisztrálóknak, augusztusban megkérdezte, hogy kevesen vagyunk, nem akarok-e olvasni. Hát, de. És akkor kiálltam, olvasmány, szent leckét, nem tudom, valamelyiket elolvastam. Aztán utána a következő szentmisén meglátott, na, és akkor egyszer csak azon vettem észre magam, hogy állandó olvasója vagyok a Pál Feri miséknek, és ez is megdöbbentő, hogy nem vagyok hibátlan, bűneim vannak, és ott állok az Úr szolgálatában. Aztán megkérdezte egyszer, hogy én miért nem minisztrálok. Mondtam, hogy szívesen minisztrálok, de hát ki vagyok én? Hát én alkalmas vagyok erre. Nem tudtam, hogy mi kell ehhez. És na, akkor mondta, hogy gyere. Nem volt senki más, csak ő, úgyhogy így ketten minisztráltunk. És ott lenni, arra szavakat se találok. Az Isten élmény. Nyilván így évek során sajnos már kevésbé érint meg. De még az első egy-két évben is, még ma is sokszor ott állok, hogy ez hogy lehet, de az az élmény ott, arra nehéz szavakat találni, hogy így én jó vagyok, engem így elfogad az Úr, ez fantasztikus. Ez aztán tényleg kezdett beszippantani. Ott van egy kis közösség, és megéreztem azt, hogy milyen egy ilyen kisebb közösséghez tartozni. Az megint csoda. Figyelünk egymásra. Nyilván mindannyian úgy vagyunk, hogy tökéletlenek. Látom a többieken is, hogy ragaszkodunk. Én is mondom, mert nyilván nekem is van, bár igyekszem mindig, amikor látom valaki ragaszkodik, hogy valamit neki kell csinálnia, akkor ez engem mindig alázatra nevel, hogy engedjem el. Nagyon szép példa most, hogy lett egy új minisztráns társunk, és nagyon szeretek szent leckét olvasni, vagy olvasmányt, tényleg nagyon felemelő. És amikor kiderült, hogy jönni fog, először haragot éreztem, hogy hát ez el fogja venni a lehetőségemet. Ez nagy tanítás volt, ahogy fölismertem, hogy mit csinálsz, botond? Nem, hát ezt oda kell adni. Tehát, hogy ahogy ez nekem felemelő és nagy dolog, ez nyilván másnak is az. Nagyon sokszor tanít ez engem alázatra, hogy ha csak ott vagyok az Úr jelenlétében, az már maga csoda. És ez az alázatra nevelés, ez nagyon sokszor megjelenik, és nagyon sok tanítást kapok az Úrtól azóta. Például gyerekkoromtól is mindig, ahol tudtam, segítettem. Én megálltam autóval segíteni valakin, ha láttam, hogy bajban van. És a feleségemet kitettem a Bosnyák téren, jöttem a Nagy Lajos Király útján, és még csak azt sem mondhatom, hogy siettem a munkahelyemre. És egy bácsit láttam megbotlani és elesni. Elég nagyot esett. Körülnéztem, volt egy kis forgalom is, és nem álltam meg. Ez így nagy törés volt nekem magammal szemben, hogy hát én, aki mindig tanítok mindenkit, hogy segíteni kell, és én nem állok meg, és még Kodász András atya volt ott a templomban, és a következő vasárnap elmentem, és meggyóntam. Mert tényleg szégyeltem, mert ez mulasztás, ez nem is kérdés. Beültünk a kocsiba, már sötét volt, mentünk hazafelé, és egyszer csak ott állt egy autó az út szélén,

0: Csak annyit láttam, hogy valaki, mint egy telefonnal világítana. És akkor éreztem, hogy akkor itt a lehetőség, fiam, mutasd meg, hogy ezt tényleg szívből gyontad. És egy ázsiai srác ott állt az autójával, és nem indult el. Bebikáztuk, és elment. Lehet, hogy még ma is ott állna, a 16. kerület határán egy erdő szélén, hát kiállott meg egy ázsiai embernek. Úgyhogy nagyon szép tanításokat kapok én az úrtól, és akkor volt egy Szentlélek szeminárium, ahova hívtak, hogy menjek el. Úgy döntöttem, hogy ennek a hívásnak eleget teszek, nem tudom, hogy micsoda ez, de én elmegyek. És ezzel egy kicsit értelmet is nyert, Feri atyának volt egyszer, lehet, hogy nem pontosan idézem, egy szembeszédében mondta, hogy hát mi még nem keresztények vagyunk, mi a keresztényi válás útján vagyunk valahol. És hát ez a Szentlélek szeminárium, ez nagyon szépen megmutatta. Oda mentem, én nem tudtam, hogy mi lesz ott, és kezdődött egy dicsőítéssel. Azóta nagyon kedvelem, egy nagyon kedves srác kiállt egy gitárral, énekelt, és akkor egyszer csak jött egy dal, Jézus szeret. Énekeltük, és egyszer csak azon vettem észre magam, hogy ezt még egyszer elmondja, én kimegyek a templom elé, és én kiabálok egyet. Elmondta még egyszer. Jó, de ha még egyszer mondja, én tényleg kimegyek, és a feszültséget kívültöm magamból, hát ezt nem mondhatja el még egyszer. Na hát ebből a helyzetből jutottam el odáig, hogy Szentlélek szeminárium végére boldogan énekeltem fölemelt kézzel mindig azt, ami a dicsőítésben jött. Ezen a Szentlélek szemináriumon kaptam életembe először közmenjáróimát, és hát kaptam ott egy karizmát is ebben a profétálásban, a gyógyítás karizmáját, amit ott még nem nagyon tudtam hova tenni, hogy ez mit fog jelenteni, vagy ez micsoda. Aztán a végén a szemináriumnak Máté megkérdezte, hogy hát ki az, aki gondolkodna egy ilyen karizmatikus útban. Akkor én erigent mondtam egyből, mert azt gondoltam, hogy ez jó lesz ez az út. És akkor még volt pár tanítás, amire így jártunk a Szentlélek szeminárium után, és az én fejemben ez úgy volt, hogy nyárra szünet, és majd valamikor szeptemberben kezdődik újra. Ez augusztusban újra kezdődött, és akkor egyszer csak Máté fölhívott így augusztus vége felé, hogy te Boton, te nem azt mondtad, hogy te szeretnél jönni, és akkor nem jelentél meg. Hát mondom, de hát én azt hittem, hogy ez csak szeptemberre. Hát mondta, hogy nem, hát ez folytatódott, tehát nem erről volt szó. És hát az úr is se hagyott elveszni, és elkezdtem ide járni, és elkezdtem ismerkedni ezzel az úttal. És csodálatos embereket ismertem ott meg, egy nagyon csodálatos közösségnek lettem a tagja, és egy nagyon nagy felismeréssel lettem gazdagabb, hogy hány évig próbáltam egyedül csatlakozni az Úrhoz, de hát Jézus nem arra hív minket, hogy otthon egyedül éljük meg a hitünket, hanem egy közösségben. És ez egy csoda. Tényleg ez az egész közösség egy csoda, ahol megbeszélhetjük a dolgokat, ahol egymás megosztásaival annyit tanulunk, annyi tanúságtételnek vagyunk minden közösségi alkalommal tulajdonképpen a részesei. És hát aztán egyszer csak elkezdődött az, amikor elkezdtünk ott dicsőíteni ezeken a közösségi alkalmakon, nagyon szépen felépítve elvezettek minket odáig, hogy elkezdtünk dicsőíteni, elkezdtünk nekik, ha volt valami, ami jött profétálni, segítettek elkérni és megkapni a megkülönböztetés, a profétálásnak a karizmáját. És egyszer csak azon vettem észre magam, hogy hát az első csütörtöki alkalmakkor én is ott állok, és lehetőségem van az Urat dicsőíteni, lehetőségem van szolgálatra. Ez engem úgy visz közelebb az Istenhez, hogy fantasztikus megéléseim vannak azzal kapcsolatban, hogy az oltári szentséggel lett kapcsolatom, hogy ott állok és dicsőítem az Urat, és így lelkileg megnyit. Oda jövök zaklatottan, oda jövök a hétnek a zsongásával, oda jövök a hétnek a nehézségeivel, azokkal, amiket nem sikerült letenni, és akkor egy hatalmas megnyugvás, amikor kikerül az oltári szentség. És akkor oda jön valaki, akivel először találkozom, és akkor elkezdünk imádkozni érte. Megosztja esetleg a nehézségeit, hogy miért imádkozzunk, de lehet, hogy nem. Csak azt mondja, hogy szeretné imád kérni. És akkor egyszer csak így elkezd a hozzánk forduló életéből képeket mutatni nekem az Úr, gondolatokat küld nekem az Úr, és akkor ott állok pláne az elején, hogy Uram, én ezt nem merem, hát ezt hogyan? És akkor csak bíz bennem, mond. És akkor elmondom, és egy kopasz 54 éves ember, mint én, akinek a vállán van a kezem, elkezd zokogni, és utána odafordul felénk, és azt mondja, hogy hát ez nagyon durva volt. Vagy oda jön egy lány, egy fiatal ember, és azt mondja, hogy most azért imádkozzunk, mert fáj valamilyen, vagy nehézsége van. És utána visszajut, hogy megtöbbenve mesélte, hogy amikor így imádkozunk érte, utána azt érezte, hogy égni kezd az a testrésze. És elmegy, oda térdel az Úr elé, és úgy megy haza, hogy nem fáj. Ez nem az én érdemem, hanem ez az Úrnak a munkája. És úgy megyek haza egy ilyen alkalomról, hogy letettem mindent. Tiszta vagyok, könnyűnek érzem magam, és nincsenek problémáim. Ezek döbbenetes megélések. És én bárki az utcáról lehetnék. Én bennem semmi olyan nincs, ami erre feljogosítna. Szóval ez fantasztikus. És sokszor mai napig nem hiszem el, hogy ennek hogy lehetek részese, ez hogyan történt az életemben. Vegyészként, egészségügyben dolgozó 20 évet mindig azt gondoltam, hogy ahogy az egészség is működik, hogy evidence-based medicine, amire van bizonyíték, az van, a többi az nem. És most itt állok, és imádkozom, az Úr válaszokat ad. Két dolgot érzek most nagyon határozottan, hogy az Úr csak az igenünkre vár, és nem egyedül kell megélnünk a hitünket. Egyszer egy erdélyi barát mondta, hogy egyedül még sírni is szaporátlan. Hát hinni is az. Azt tudom mondani, hogy ez csak így most áll össze a fejemben, hogy miközben a hitem kialakulásáról, meg a megélésről beszéltem, azért hány embert hoztam ide, akik elvezettek idáig. Tehát, hogy én ma itt nem tartanék, hogyha Béla atyától, Hegyi Jancsi barátomon keresztül, és egy csomó emberrel nem találkoztam volna, nem nyílunk meg egymásnak, és így közösen nem vezetjük egymást közelebb ehhez a dologhoz. Tehát, hogy én tényleg azt tudom mondani ma már, hogy nagyon sok évet elfecséreltem, hogy nem kerestem közösséget, hanem azt gondoltam, hogy Rambóként az embernek az erdőben, a dzsindzsán kell átverekedni magát a hitéig, de nem, hanem kell keresni közösséget, és nagyon sok szép tanítást kap az ember olyan helyről is, ami nem atyától jön, ami nem konkrétan az egyháztól jön, hanem találkozásokból.
1: Kedves hallgatók, Forgács Botond tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurczena Terézia készítette.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Szentszék. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggá avatási eljárása. Új plébániát szenteltek a myanmari polgárháború által erősen sújtott Kalai egyházmegyében.

0: 14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Július 8-a és 11-e között zajlik az erbili Káld katolikus főegyház megyében az ankavai ifjúsági találkozó, amelyre a Szentatya videóüzenetet küldött. Arra buzdítja az Irak minden részéről érkezett fiatalokat, hogy ne féljenek a világ világossága lenni, tanúskodni Isten irántuk való szeretetéről, kiengesztelő erejéről. Osszák meg másokkal a tartósan békés jövő reményét, és bízzanak az Úrban, aki nem hagyja magukra őket a nehézségekben sem. A hit és a közösség légkörében gyűltek össze a fiatalok Erbil keresztények lakta negyedében az ankavai ifjúsági találkozón.
1: And I pray that it will be an opportunity for all of you to grow in friendship with Jesus and with one another.
0: A pápa azért imádkozik, hogy alkalmuk legyen növekedni a barátságban Jézussal és egymással. Az ifjúkor olyan életszakasz, amelyben nagy dolgokat szeretnének végrehajtani, megváltoztatni a világot. A Szentatya örömét fejezte ki, amiért az idei találkozó témájául a missziót választották. Az egyház alapvető küldetése az, hogy szolgálja a világot, Krisztus világosságát terjesztve, az embereket szeretett közösségre vezetve Istennel. Ti részt vesztek ebben a küldetésben, és én számítok rátok, hogy segítsétek átalakítani az egyházat és a világot az elkövetkező években, mondta videóüzenetében a pápa, majd hozzátette, a fiatalok nem csak az egyház jövője, hanem jelene is. Nem mindig könnyű a világ világosságának lenni. Az iraki fiatalok hivatása jelenleg az, hogy sugározzák ezt a fényt a háború és a bizonytalanság helyzeteiben is. Az Úr nagy bizalmat helyezett beléjük, amikor rájuk bízta ezt a küldetést, és a pápa is nagyon bízik mindnyájukban. Krisztus világosságának kell lenniük a sötétség közepette, ami olykor nyomasztónak tűnhet. Ne féljetek, és ne gondoljátok, hogy egyedül vagytok ebben a feladatban. Én veletek vagyok, az egyház veletek van. Helyezzétek bizalmatokat Jézusba. Hallgassátok meg őt az imádságban, és mások vezetése által engedjétek meg, hogy ő vezessen benneteket, biztatta az iraki fiatalokat a Szentatya. A világosság alapvetően fontos az életben sok mindenhez, ebből a pápa hármat emelt ki a küldetéshez támpontként. Mindenekelőtt szükség van világosságra ahhoz, hogy lássunk, ami a hit ajándékára emlékeztet minket. Az Istenben való hit nem egy automatizmus, amivel szembenézhetünk az élet nehézségeivel. Sokkal inkább a valóság felismerése és az igazságban való élet, amikor megtanuljuk úgy látni a világot, a többi embert és önmagunkat, ahogy Isten lát. Ezt akarja, hogy a valódi hazára nyitott szívvel és tekintettel éljük az életünket, tudva, hogy Isten velünk van, akkor is, ha nem láthatjuk.
1: The way you live must also bear witness to your faith, so that others can see in you the truth.
0: A fiatalok életmódjukkal tegyenek tanúságot hitükről, hogy mások lássák bennük azt az igazságot és értelmet, amire ők is vágynak, és így részesülhessenek ugyanabban a világosságban. A fény második tulajdonsága, hogy hőt tud adni, ami pedig a szeretet szimbóluma. Ahhoz, hogy világosság legyünk a világ számára, előbb részt kell vennünk Krisztus világosságában és életében. Ahhoz, hogy részt vegyünk a küldetésben, előbb föl kell fedeznünk az Istennel való élő kapcsolatot. Meg kell tanulnunk megismerni őt. Ha megnyílunk az ő átalakító szeretete előtt, akkor megkapjuk a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy kövessük Jézust, és vállaljuk azt az életet, amire hív minket. Ezért olyan fontos minden nap időt szánni az imádságra, közeledni Istenhez a szentségeken keresztül, különösen a gyónás és a szent áldozás révén. Gyökerezzen szívetek Isten irántatok való szeretetének szilárd alapjában. Fedezzétek föl Krisztus szívét, és ne féljetek ráépíteni az életeteket. Így nem csak megvalósíthatjátok magatokat, ahogy szeretnétek, de képesek lesztek megosztani Isten szeretetének melegségét, és kegyelmének kiengesztelő erejét a körülöttetek élőkkel. Végül pedig a fényre szükség van a növekedéshez és az új élethez, ezért a remény jelképe, folytatta gondolatmenetét 14. Leó pápa. A szeretetben gyökerezve az iraki fiatalok hivatása az, hogy a béke előmozdítói legyenek, hogy egyesítsék a körülöttük lévő embereket, és elültessék másokban a reményt egy tartósan békés jövő iránt. Lehet, hogy nem tudnak minden helyzetet és kihívást kontrollálni, amivel szembe kell nézniük, de mindig választhatják Krisztus békéjét, hogy szívükben uralkodjon. A remény erénye arra ösztönöz, hogy az ég felé nézzünk. Ez nem azt jelenti, hogy megfeledkezünk a világról, hanem hogy bízunk, és megosztjuk a világgal a Krisztustól jövő békét és életet, akinek világossága beragyogja az új Jeruzsálemet. Kedves fiatalok, soha ne kételkedjetek Isten jóságában, és ne féljetek attól a tervtől, amelyet az Úr tartogat valamennyi őtök élete számára. Jeremiás prófétának is szembe kellett néznie nehéz pillanatokkal, és ő tanúsítja, hogy az Úr tervei a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Videóüzenete végén a pápa az ankavai ifjúsági találkozó résztvevőit Mária, az egyház anyja anyai oltalmába és vezetésére bízza.
1: I pray that during these days of spiritual renewal, you may discover in her the true example of a life fully given over to the grace of God.
0: Azért imádkozik, hogy a lelki megújulása napjain fölfedezzék benne egy olyan élet valódi modelljét, amelyet egészen Isten kegyelmére bíznak.
2: Szentszék, az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Az afrikai országok támogatásának túl kell terjednie a rövid távú intézkedéseken, és támogatnia kell a hosszú távú fejlődést a szegénység okainak kezelése érdekében, áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 8-án kiadott nyilatkozatában. A szegénység, különösen a mély szegénység, a legjelentősebb globális kihívás áll a nyilatkozatban. Tartós jelenléte sokféle dimenziójában továbbra is milliókat, különösen nőket és gyermekeket foszt meg a megfelelő élelemhez, tiszta vízhez, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és tisztességes munkához való hozzáféréstől. A szegénység súlyosan sérti az emberi személy Istentől kapott méltóságát. A nyilatkozat a 2026-os New York-i magas szintű politikai fórumon hangzott el, azon az ülésszakon, amely az afrikai kontinens legkevésbé fejlett országaiban, a tengerparttal nem rendelkező fejlődő országokban és a közepes jövedelmű országokban a fenntartható fejlődési célok elérésének felgyorsításával foglalkozott. A Szentszék állandó megfigyelő missziója kiemelte, hogy a 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott a szegénység felszámolását, a béke előmozdítását és a bolygó védelmét célzó cselekvési terv határidejének közelettével kritikus fontosságú, hogy a nemzetközi közösség intézkedéseket tegyen a fejlődés előrehaladását akadályozó kihívások kezelése érdekében. E tekintetben a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az afrikai országok, a legkevésbé fejlett országok, a kevésbé fejlett országok és a közepes jövedelmű országok megújult és megerősített támogatása. Ennek a támogatásnak a fenntartható fejlődést gátló strukturális akadályokat kell kezelnie, és ez magában foglalja a kedvezményes finanszírozáshoz való hozzáférés javítását, a tisztességesebb kereskedelmi rendszerek előmozdítását, a technológia átadás elősegítését és az érdemi adósságcsökkentés előmozdítását. A Szentszék állandó megfigyelő missziója azt is megjegyezte, hogy a fejlődés felgyorsítása érdekében fontos figyelmet fordítani az egyes országok egyedi sebezhetőségeire, miközben szem előtt kell tartani, hogy a földrajzi korlátok Az éghajlatváltozás és a korlátozott infrastruktúra súlyosbítja az egyenlőtlenségeket sokak számára. A Szentszék állandó megfigyelő missziója hangsúlyozta továbbá a család létfontosságú szerepét, mint a társadalom alapvető egységét, az elsődleges társadalmi jót és az ellenálló képesség kulcsfontosságú forrását. A nyilatkozat ezentúl kifejti, hogy a családokat erősítő politikák hozzájárulnak a szegénység felszámolásához, valamint a társadalmi stabilitás és az átfogó fejlődés előmozdításához. Az ilyen politikákba való befektetés és azok előmozdítása mind nemzeti, mind nemzetközi szinten elengedhetetlen minden ember kiteljesedésének biztosításához, a szegénység felszámolásához és az átfogó emberi fejlődés eléréséhez, zárul a szentszéki nyilatkozat.
0: Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldogávatási eljárása. Szeija szigetén szerdán jelentette be a szentmise celebrálásakor az oszlói püspök a hírt, hamarosan megindul az 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő boldogávatási eljárása, aki a keresztény hit példája volt. Mintegy 100-an vettek részt a szertartáson a Szeija szigetén lévő kolostor romjainál július 8-án, amelyet Fredrik Hansen oszlói püspök mutatott be, a középkori ír származású vértanú hercegnő Szent Szuniva emlékére, akit Nyugat-Norvégia védőszentjeként tisztelnek. Az evangélium bölcsőjének tartott helyen jelentette be az örömteli hírt, hogy hamarosan megkezdődik az 1882-ben született és 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő Sigrid Undset boldogávatási eljárása. Számunkra ő sokkal több, mint Nobel-díjas írónő. A keresztény hit modellje. Példát mutatott az erényekről és az életszentség kereséséről, mely meghatározta az életét, állapította meg Hansen püspök szent beszédében. Sigrid Undset állandó és konkrét figyelmet tanúsított a szegények iránt. Teljesen leánya gondozásának szentelte magát, kiállt az élet és annak szent mi volt a mellett. Számos könyvén keresztül rengeteg hívőt szólított meg, arra ösztönözve őket, hogy Krisztusban éljenek, és tanúságot tett középkori szentjeinkről, mondta még az oszlói püspök. A főpásztor kifejtette, hogy megvizsgálta Undset életét, és megbizonyosodott arról, hogy nagy tiszteletnek örvend a hívek körében, ezért a Skandináv Országok Püspöki Konferenciája és Sigrid Undset életének szakértői elé terjesztette a kérdést. Ezután megkezdődött a munka, hogy hivatalosan megnyithassák ősszel a boldogávatási ügyet, miközben a híveket arra kérték, hogy imádkozzanak az egyházmegyére váró feladatért. Ahogy Szent Szuniva és társai, úgy Sigrid Undset is példa legyen számunkra a Krisztusban való életre, mondta. Szuniva kultusza Nyugat-Norvégiában terjedt el, fontos szerepet játszott az ország evangelizálásában. Bergen város patronája, a fiatalok védőszentje. Virágkoszorús fiatal lányként kezében sziklával ábrázolják. Ünnepét július 8-án tartják. Undset Dániában született, de 2 évesen családjával Norvégiába költözött. 1924-ben katolikus hitre tért és belépett a domonkos harmadrendbe. 1940-ben az Amerikai Egyesült Államokba kellett menekülnie, mert ellenezte a náci Németországot és a német megszállást, de a II. Világháború befejeztével 1945-ben visszatért hazájába. Legismertebb műve a Kristin Lavransdatter, egy modernista trilógia a középkori életről Skandináviában. A könyv a középkori Norvégiában játszódik, és 3 kötetben adták ki 1920 és 22 között. A Kristin Lavransdatter egy nő életét mutatja beszületésétől haláláig. Undset ezért a műveért, valamint Olaf Adunsonről szóló 1925-ben és 1927-ben megjelent 2 könyvért irodalmi Nobel-díjat kapott.
2: plébániát szenteltek a mianmári polgárháborútól erősen sújtott Kalai egyházmegyében. Egy új plébánia felszentelése Mianmar északnyugati részén, a Kalai egyházmegyében reményt ad az ország híveinek a folyamatos humanitárius válság közepette. A Fidesz pápai missziós hírügynökség szerint több mint 600 katolikus, többségükben országon belüli menekültek gyűltek össze Kaikan Mio városában, hogy megünnepeljék a Szent Patrik plébánia történelmi felszentelését egy szentmise keretében, amelyet Felix Lian Ken Tang püspök mutatott be 12 papkon celebrálásával. A Kalai egyházmegye a Sagaing régió és Csin állam között fekszik, és a 2021. februári katonai puccsot követő polgárháború egyik legerőteljesebben sújtott területén található. A régió továbbra is súlyos humanitárius és társadalmi válsággal küzd. A Mandalay érsekséghez tartozó szuffragáneus Kalai egyházmegye közel 60 ezer katolikust szolgál. Területének nagy része a Sagaing régióban fekszik, míg egy kisebb része Csin államban nyúlik át. Kalai városban van az egyházmegye központja, amely otthont ad a Szűz Mária székesegyháznak és egyben az egyházmegyei székhelynek. Az Indiával határos egyházmegye etnikailag sokszínű lakossággal rendelkezik, amely magában foglalja a nagyszámú Csin közösséget és más kisebbségi csoportokat. A 2021-es katonai puccsot követő polgárháború nagy pusztítást végzett Kalai térségében. A Fidesz hírügynökség szerint a régió továbbra is sokrétű válságot él át, a közösségek továbbra is küzdenek a konfliktus következményeivel. A hírügynökség megjegyzi, hogy sok fiatal menekült el a kényszerű katonai besorozás elől, miközben a humanitárius vészhelyzet tovább súlyosbodik. A Fidesz hírügynökség arról is beszámol, hogy helyi források szerint a kormány katonái többször is célba vettek templomokat, kolostorokat és katolikus iskolákat, azzal gyanúsítva őket, hogy logisztikai támadást vagy menedéket nyújtanak az ellenállóknak. Az elmúlt években a légicsapások és a heves harcok több templomot is megrongáltak Kalai területén.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Fél évszázados vatikáni nigériai kapcsolatot erősített meg Gallagher érsek abujai látogatása. A pápa levélben köszöntötte a 27. Kolumbán nap résztvevőit. Idén is megrendezték a görög-katolikus metropólia görög tűztáborát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 2. és 7-e között a nigériai szövetségi köztársaságba látogatott az afrikai ország és a Szentszék 50 éves diplomáciai kapcsolatának jeleként, adta hírül a Vatikán News. Nigériában több mint 30 millió katolikus él, és valamivel több, mint 10 000 katolikus pap szolgál, miközben az ország továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzd. A Szentszék titkárának a nigériai fővárosban tett látogatása, amely ünnepélyes liturgikus szertartásokat, diplomáciai fogadásokat, valamint ökumenikus és vallásközi találkozókat foglalt magába, üzenetet közvetített a reményről, a társadalmi és vallási párbeszédről, valamint a kiszolgáltatottak melletti rendíthetetlen kiállásról. A Szentatya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával július 2-án levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Szent Kolumbán kora kiemelkedő apostola volt, a lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották a Szent Kolumbán közösségek 27. nemzetközi találkozóját, amely köré különleges eseményeket is szerveztek. A pápa levelében hangsúlyozta, hogy csak az isteni irgalmasság képes elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Felidézte júniusi San Angelo Lodigianóban tett látogatását, amikor az emigránsok védőszentje Cabrini Szent Franciska előtt tisztelgett. A Szentatya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy ezen a napon számos különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozik egymással, hogy együtt fedezzék fel újra a keresztény hagyomány értékeit és válaszoljanak korunk kihívásaira. Június 28-a és július 3-a között ismét benépesült a nagykálói Korányi Frigyes görögkatolikus általános iskola, gimnázium és kollégium. Idén is megrendezték a görög tűztábort, amelyre a görögkatolikus metropólia 80 parókiájáról 140 gyermek érkezett, tájékoztatott a görögkatolikus metropólia. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő tábor már a valódi közösséget hozott létre. A tábor központja ezúttal is Nagykáló volt, de a hét során Harangodra, Nyíregyházára, Kálosemjénbe és Máriapócsra is ellátogattak a táborozók. A tábor harmadik napján szerdán Kálosemjénből gyalogos zarándoklat vezetett Máriapócsra, amelynek során Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspökkel együtt imádkoztak a táborozók. A görög tűztábor idén is bebizonyította, hogy a közös imádságok, a szolgálat öröme, az egymásra figyelés és a barátságok ajándékok. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, Önök a Mária Rádió híreit hallották. Hírolvasó Kontra Zsuzsa volt. Hallgassák továbbra is rádiónkat.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió.
1: Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.
2: Most a Mária Rádió keletfelvidéki körképe következik Szepsiből.
3: Több száz éves hagyomány fűződik a Jászóhoz közeli Debrőt határában lévő Szent László forráshoz, ahol hajdana Szent Királyunk csodatételének mondája kapcsán is templom épült a sziklából felfakadó víz mellett. Már az is kész csoda, hogy a karszti magaslaton ez a forrás soha el nem apad és soha be nem fagy. A Szent László kultuszt az is felerősítette, hogy több mint 800 éve Nagyváradról érkező premontrei a rendi atyák érkeztek, hogy létrehozzák ezt a préporságot. A rend alapítója, Szent Norbert anyai ágon közeli rokona volt Szent László, lengyelországi és vesztfáliai származású édesanyjának. Ezért természetesnek tűnhet, hogy a 13. században már fél száz premontrei prépostság működött Magyarországon, vagyis a Kárpát-medence területén. Ebbe már beletartozott a Horvát királyság is, amely királyunk halála után a sógorát, Lászlót hívta meg a trónra, és 1920-ig a Szent Korona oltalma alatt tudták megőrizni keresztény-katolikus hitüket és horvát identitásukat.
2: A jászói prépostság viselte gondját Debrőd községnek is, és a jelenlegi apátúr, Kisendre András megválasztása után is ellátja a községben plébániai szolgálatát. Ő hívta meg az idei búcsúi szentmise szónokául Ridley Imre atyát, aki jászói szolgálatának 30. évfordulóját is ünnepelte. Sokan tudják, hogy a közel két évtizede az elromosodott templom feltár 13. századi alapjaira csak olyan építményt engedélyeztek, amely megfelel a gömörtornai karszt természetvédelmi területén érvényben lévő előírásoknak. Ezért egy elképzelhető faépítménynek csak a gerendázata készült el, pazarlátvány kínálva az erdő tisztásán a forrás mellett. Bár a nyár az idén kivételes forrósággal kezdődött, de a szentmisére benépesült a terület. Az áldás után az önkormányzat által szervezett kulturális program következett, amelyen a rendezvény támogatója, Kassa megye előjárója, Rastislav Tenka is szót kapott. Köztudomású, hogy szimpátiával támogatja a magyar rendezvényeket és településeket, ami nem lenne hírértékű, ha a korábbi előjárók hozzáállása is ilyen lett volna.
3: Szepsiből már évek óta a gyalogos zarándoklat indul ebbe a búcsúba. Ez az idén sem maradt el, amint az útraindító áldás Gábor Bertalan esperes részéről sem, a Szent Lélek templomból, ahol az oltár egyik őrző szentje is Szent László, valamint egy festmény is őre emlékeztet, amint a sziklából vizet fakaszt. Bár a perzselő nap miatt kisebb létszámmal indultak, ám át az erdőn, a hűvös völgyben, együtt imádkozva és énekelve, senki sem panaszkodott, emlegetve, hogy néhány éve szakadó esőben, csapkodó villámlás közepette is megtették ezt az utat.
2: A szentmise után jól esett a hátizsákban hozott elemózsia, vagy a helyiek által kínált gulyás. Majd lehetett választani, visszatérni az erdőn át, vagy lent a pár kilométerrel lévő Debrőd sportpályáján a Republik éjszakába nyúló koncertjét is meghallgatni. Más műfaj, de mégsem idegen.
3: A gyalogos zarándokok viszont többségében más korosztályhoz tartoznak. Ám az sem lebecsülendő, hogy fiataljainknak még magyar zenére van igényük, s idővel majd ők is megértik azt, amire talán ifjúkorunkban mi sem figyeltünk igazán. Jó hír az is, hogy a felvidéki Csíksomlyóban, a Barkai Búcsóban már a fiatalság, sok fiatal család is jelen van, Érkeznek papjaikkal együtt Gömörből, a Bodrog közből, Ungvidékről és Abaújból, Kassáról és Szepsiből is rengetegen. Tavaly a Szentmise főcelebránsa Marton Zsolt Váci megyés püspök volt. Az idén, július 19-én vasárnap a 11 órakor kezdődő szolgálatra Kisendre András Jászóvári apátot kérték fel.
2: Köszönjük figyelmüket a Mária Rádió Szepsi önkéntesei, Cehelnyik István műszaki munkatárs, valamint Molnár Sarolta és Mihály Molnár László hírolvasó szerkesztők. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hóki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, most egy kis meztelen csigáról fogok mesélni nektek, de milyenről? Az esztelen, nesztelen, meztelen csigáról? Legelőször hallgassunk meg egy dalt a csiga családról.

0: Mesebeli madár látta, ember lakta kertben, egy nagy mohás kő alatt élt a mesztelen csiga család. Jó dolguk volt, a zöldséges kert maga volt a paradicsom, benne paradicsom, paprika, saláta és hasonló finomságok. A kő alatt, a nyírkos félhomályban nappalonként beszélgettek, szundikáltak, este pedig, amikor hűvösödni kezdett, útnak indultak, s az éjleple alatt lerágtak minden levelet, ami csak útjukba akadt. Reggelre visszamásztak a nagy mohás kő alá. Jól lakottan szuszogtak, mindenki elégedett volt, kivéve a legkisebb mesztelen csigát. Pedig szép volt ő is, csupa izom, nedves bőre fényesen csillogott, s nyála termett rengeteg. Ez családjukban nagyon fontos volt, hiszen ezen csúsztak előre, ettől függött, hogy milyen messzire tudnak eljutni élelemszerző útjukon. Mégis sokat füstölgött magában. Anyukája megkérdezte, kisfiam, mi a bajod? Miért nyöszörögsz már megint? Az a bajom, édesanyám, hogy én nem szeretek mesztelen csiga lenni, kéne nekem legalább egy csigaház, vagy valamilyen más ház. Abban szeretnék lakni, és nem itt a kő alatt. Akkor nem kéne mindig ide visszatérni, hanem bárhol elalhatnék, és bárhová eljuthatnék, tán a világ végére is. Mesztelen csiga anyuka kimeresztette kerek szemeit, és azt mondta, szegény, szerencsétlen kisfiam, elment a józan eszed. Miket találsz te ki? Hát nem jó neked itt velünk, a szerető családoddal? Apukája is felkapta a fejét. Gyermekem, nekem is fáj, hogy nem örülsz az életednek itt köztünk, pedig mennyi, de mennyi levélrágási technikára megtanítottunk. De főleg gondolj arra, mennyi veszély várna rád, ha elmennél tőlünk. Először is itt járkál a kertben az ember. Tudod, milyen veszélyes? Két ormótlan lábával bármikor rád léphetne. És még abban sem vagyok biztos, ó, borzalom erre gondolni is, hogy nem lenne szándékos ez a szörnyű tette. Talán nem, hiszen annyi finom zöldséget termel családunk részére. Meg aztán gondolja madarakra. Nappal könnyen észrevehetnek, és ham, bekapnak minket. A nyári melegben meg mi oly gyorsan kiszáradunk. Ez pedig a végünket jelenteni. Te tudod ezeket, hiszen tanultad a csiga órán. Kisfiam, vedd ki a fejedből buta gondolataidat. De ami kis esztelen, nesztelen, mesztelen csigánk csak húzigatta a vállát és pofákat vágott, csigapofákat. Alig várta, hogy eljöjjön az este, és feltűnés nélkül útjára indulhasson. Így is történt. Alkonyatkor előcsúszott, mászott a nagy mohás kő alól, bekapott pár virágot, aztán irány a nagyvilág. Senki nem vette észre szökését, mert mindenki éppen teleszája levett. Legelőször keresek egy csigaházat és beleköltözöm, enni ráérek utána is, gondolta a nagyra vágyó kis csigafiú. Addig-addig csúszott, mászott, míg egy salátafej alján meg is látott egyet. Megörült, s kezdett becsúszni a csigaház ajtaján. Igen ám, de nem jutott messzire. Valami, vagy valaki eltorlaszolta útját.
1: Ki az? Ki talakodott be a házamba?
0: Förmet rá a csigaház lakója. Jaj, bocsánat, azt hittem lakatlan. Iszkolt kifelé a fiunk, a kis esztelen, nesztelen, mesztelen csiga. Bizony, így járt a második és a harmadik csigaházzal is. Se baj, jó lesz nekem másik ház is. Felmászom a fára, körülnézek onnan, a holdfényben is látni valamit. Rátapadt a fa kérgére, és arra szólt felfelé. Egyik ágon meglátott egy madárfészket. Oda igyekezett. Ha nekik jó, nekem is jó lesz. Ó, jaj, de szúros! Az én vékony bőrömnek ez nem való. Jaj, kiukaszt ez a sok valami! A nagy jajgatásra felébredt a fállapó harkály. De finom falat! De hogy került ide fel egy mesztelen csiga? Nem sok esze lehet. Azért reggelire jó lesz nekem. Röppent át a csiga mellé a harkály. Szegény csiga fiunknak épp csak annyi ideje volt, hogy levesse magát a mélységbe. Nagyon nagy veszélyben volt, ami

0: Han is a férget, mind elnyelte.
1: A harkálytól megmenekült ugyan, de fennakadt egy csipkebokron. Ott lebegett ég és föld között, a szúró semmiben. Nagy nehezen tudott csak lekecmeregni róla. Indult tovább. Éhes volt, szomjas volt és fáradt. Emlékezett rá, hogy látott egyszer a kertben egy kutyaházat. Az kéne nekem, milyen jó tágas, hűvös, és lehet, hogy tele van salátalevéllel. Reggelre oda is ért. Bekúszott a küszöbén. Félelmetes horkolást hallott. A nagy fekete kutya ugyanis éppen aludt. Reszketve fülelt a sötétben. Vékony kis hangok is hallatszottak. A bólhák beszélgettek, éppen veszekedtek. Én csípem a fülét! Nem, az az én helyem! Csípjette a hátát? Hogyne, hogy odakapjon, elkapjon és bekapjon! Én csípem, te csíped! Csip-csip-csip! Visongtak. Ez ilyen veszélyes hely? Ez sem nekem való. Búsult a kis esztelen, nesztelen, mesztelen csiga. Lehet, hogy mégis legjobb otthon. Igen ám, de közben feljött a nap. Aranysugarai ontották a meleget, égették fiunk szép, síkos bőrét. Jó, de meleg van. Én meg száradok. Jaj, hova lett a nyálom? Anélkül nem tudok hazacsúszni. Segítség, segítség, kiabált rémülten. Egyszer csak egy óriási árnyék vetődött rá. Látod, itt egy ronda mesztelen csiga. Ez rágja le a veteményünket. Taposd el, mondta az ember kislányának. A kislány megállt, legugolt a csiga mellé, és nézegette. De apukám, ez nem csúnya. Nézd, milyen izmos. Szép minta van a bőrén. S milyen kérőn néz a kerek szemével. Nekem tetszik. Apukám, add nekem őt, kérlek. Megöntözném vízzel, hogy haza tudjon csúszni. Lehet, hogy őt is várja otthon valaki. Emlékszel, amikor én egyszer eltévedtem? Ti is hogy örültetek, amikor megkerültem? Apu, őt kérem a szülinapomra. Rendben? Rendben, nézte meghatódottan kislányát az ember. Nézte kérő szemét, izmos kis alakját, tarka mintás szoknyáját. Így történt, hogy megmenekült és megokosodott a mi kis esztelen, nesztelen, mesztelen csigánk. Sőt, nem csak okosabb lett, hanem boldogabb is. Ettől kezdve elégedetten éldegélt, hálás volt szerető családjáért és házukért, a nagy mohás kőért is. Kedves mesehallgató gyerekek, elbúcsúzom tőletek. Kedves, nagy, szerető családot kívánok nektek, és hálás szívet. Az rajtunk múlik ám. Kezdjünk el mindig mindenért hálát adni, és mindenért dicsérjük Istent.

Kedves hallgatóim, kicsik és nagyok! Műsor időmből maradt még annyi, hogy gyerekeknek szóló mesém után a felnőttekhez is szólhassak pár gondolat erejéig. Húsvétra készülünk, egész életünkben. Az értünk szenvedő és a győzelmes, feltámadt Krisztust ünnepeljük. A megváltót. Szeretnénk hozzá közelebb kerülni. Kérjük, mutassa meg magát nekünk jobban. Várunk rá. A jó hír az, hogy ő nálunk is jobban vágyik utánunk. Vár ránk régóta. Talán a világ teremtése óta. Vár arra, hogy egészen az övé legyünk, hogy menjünk hozzá úgy, ahogy vagyunk. Talán a következő gondolatok segíthetnek ebben. A várakozó Isten. A teremtés hajnalán lelkem ott lebegett a vizek felett. Megálmodtam az engő hegyeket és harangvirágos völgyeket, hívófényű csillagokat, világító felhőket, s fényes szelek hátán a madarakat. Kimondtam, legyen, és lettek. Majd távolabbra néztem, s láttalak téged. Láttam szemed ívét, szárnyaló tekinteted, a hajadon csillanó fényt, s járásod ritmusát. Láttam vágyaid röptét, halkotni vágyó szellemed. Gyönyörködtem benned, és büszke voltam rád. Láttam lelkedet, a rám hasonlítót, azt, amilyen csak a tied. Lelked mélyén a nekem fenntartott szent helyet, mely csak az enyém. Tudtam, bármit teszel oda, férjet, munkát, gyereket, pénzt, sikert, boldog nem leszel. Láttalak téged, az egyszeri, kimondhatatlanul kedveset, a rám hasonlítót. Láttam arcodat, a várakozót, mely várja a pillantást, a jó szót, mely várja, hogy valaki lássa őt. Én láttalak, és vártam rád évezredek hosszú során. Láttam az életed, a gubancost, a szomjazót. Vártam pillantásod, a szavadat, vártam, hogy rám találjon tekinteted. Neveden szólítottalak, hogy tudd, enyém vagy, hogy legyél valakié. Azonosságot titkát csak én ismerem, te sem. Hogy mivé teremtettelek a semmiből. Kevéssé tettelek kisebbé az angyaloknál. Majd mindent neked adtam. A világot, mely körbefog az élet zsongásával, kezedbe tettem. Hűtlenséged miatt utánad mentem, és meghívtalak országomba, királyi trónomhoz. Szent fiamat testvéredül adtam, s vele együtt mindent. Most hát mindenem a tied. Feltételek nélkül várok rád. Csak egy szavadba kerül, hogy hiszek benned, Uram, jöjj az életembe, a szent helyre, mely csak a tied. Akkor majd belépek én a szíved mélyére, mely csak az enyém, ahogy megálmodtam én a teremtés hajnalán. Ha kimondod, legyen, szavad, az ige, testélőn, és lesz.
s leszünk ketten egyé.

0: Hírpercek.
1: Fél évszázados vatikáni nigériai kapcsolatot erősített meg Gallagher érsek abujai látogatása. A pápa levélben köszöntötte a 27. Kolumbán nap résztvevőit. Idén is megrendezték a görög katolikus metropólia görög tűztáborát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 2. és 7. között a Nigériai Szövetségi Köztársaságba látogatott az afrikai ország és a Szentszék 50 éves diplomáciai kapcsolatának jeleként, adta hírül a Vatikán News. Nigériában több mint 30 millió katolikus él, és valamivel több, mint 10 000 katolikus pap szolgál, miközben az ország továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzd. A Szentszék titkárának a nigériai fővárosban tett látogatása, amely ünnepélyes liturgikus szertartásokat, diplomáciai fogadásokat, valamint ökumenikus és vallásközi találkozókat foglalt magába, üzenetet közvetített a reményről, a társadalmi és vallási párbeszédről, valamint a kiszolgáltatottak melletti rendíthetetlen kiállásról. A Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával július 2-án levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Szent Kolumbán kora kiemelkedő apostola volt, a lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották a Szent Kolumbán közösségek 27. nemzetközi találkozóját, amely köré különleges eseményeket is szerveztek. A pápa levelében hangsúlyozta, hogy csak az isteni irgalmasság képes elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Felidézte júniusi San Angelo Lodigianóban tett látogatását, amikor az emigránsok védőszentje Cabrini Szent Franciska előtt tisztelgett. A Szentatya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy ezen a napon számos különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozik egymással, hogy együtt fedezzék fel újra a keresztény hagyomány értékeit és válaszoljanak korunk kihívásaira. Június 28-a és július 3-a között ismét benépesült a nagykálói Korányi Frigyes görögkatolikus általános iskola, gimnázium és kollégium. Idén is megrendezték a görög tűztábort, amelyre a görögkatolikus metropólia 80 parókiájáról 140 gyermek érkezett, tájékoztatott a görögkatolikus metropólia. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő tábor már a valódi közösséget hozott létre. A tábor központja ezúttal is Nagykáló volt, de a hét során Harangodra, Nyíregyházára, Kálosemjénbe és Mária Pócsra is ellátogattak a táborozók. A tábor harmadik napján szerdán Kálosemjénből gyalogos zarándoklat vezetett Mária Pócsra, amelynek során Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspökkel együtt imádkoztak a táborozók. A görög tűztábor idén is bebizonyította, hogy a közös imádságok, a szolgálat öröme, az egymásra figyelés és a barátságok ajándékok. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, Önök a Mária Rádió híreit hallották. Hírolvasó Kontra Zsuzsa volt. Hallgassák továbbra is rádiónkat.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a Szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
3: Mária Rádió. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
4: Kedves testvérek, évek óta ilyen nyári időben egyszer még pénteken is megterítjük az urasztalát. Egy kicsit szétszóródik a gyülekezet, ki erre, ki arra. Hála Istennek, hogy sokan többen megtehetik, valahol máshol pihennek. És ilyenkor jó azért ilyen lelki táplálékkal, igével és a szent jegyek erősítő erejével indulni, vagy maradni. Mindenképpen. Aztán elolvastam a mai nap igét, és rádöbbentem, hogy mit keresgélek én. Igaz, hogy adventige, de valami hallatlan, szép ígéret, kérés és ígéret van benne. Keresztelő Jánosról szól ez, 500 évig már nem szólt az ige, se Jeruzsálemben, se a pusztában. A proféták elhallgattak, fél ezer évnek kellett eltelni, hogy újra megszólaljon az Ótestamentum utolsó nagy profétája és az Új Testamentum első követe, aki egy személyben keresztelő János, akiről olvasom az igét a harmadik rész első verseiből, Lukács evangélista Szent Evangéliumából. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Herodes, Iturea és Trahonitis tartományának negyedes fejedelme Herodes testvére, Fülöp Abiléné negyedes fejedelme pedig Lisániás volt. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Az elindult és hirdette a Jordán egész környékén, térjenek meg és keresztelkedjenek meg, hogy bocsánatot nyerjenek bűneikre, ahogy megvagyon írva Ézsaiás proféta beszédeinek könyvében. És most az idézetet olvasom, Lukács idézi Ézsaiást, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Gondolom, föltűnt a testvéreknek, hogy Lukács milyen hallatlan, gondosan, pontosan, precízen határozza meg, hogy mikor élt keresztelő János. Igen sok olyan nevet olvastam fel, amelyek a római annáleszekben, föliratokban, iratokban, hivatalos iratokban név szerint szerepelnek, és így kerültek a Bibliába. Tehát pontosan tudjuk, hogy keresztelő János mikor élt. Mi teszi aktuálissá ezt az időt? Itt készülésre, fölkészülésre hívja fel a pusztában keresztelő János a népet, és ahogy említettem, volt itt egy kicsit, majdnem mindnyájan készülődünk, mi magunk is ma búcsúzunk párommal, feleségemmel egy hónapra a gyülekezettől, mert mi is elmegyünk az ő hazájába, betegtől betegig megyünk mi is, nem éppen nyaralni, csupán. Nos, testvérek, készülünk ki így, ki úgy, ki ide, ki oda, vagy vár valakit valahonnan messziről, és az is készülődés. Vagy éppen egyedül marad az otthonába, mert szétszóródik a családja erre-arra, és így több ideje, több alkalma lesz arra, hogy maga készülgessen. A kiáltó szó hangja a pusztában. Miért a pusztában? Mert ahogy említettem, ott van a csönd. Ha valaki hallani akarta az igét, akkor neki el kellett valahova menni. Majdnem azt mondom, egy zarándokutat kellett tennie a pusztáig, hogy a pusztában meghallgassa a keresztelő János. Mondjam is, hogy valami áldozatot kellett azért. Ahogy így szétnézek a kedves közösségen, látok olyanokat, akikről látom, hogy is tudom, hogy messziről jöttek. Nagyon távoli kerületről jöttek. A hídon át jöttek ide, hogy látok budai testvérek. Nos, testvérek, egy bizonyos áldozat. Megteszünk egy utat azért, hogy az az út, amit ő megtett, az a végtelen út, az övé és a mi kis utunk az ő nagy útjával összeérje. Négy kérés és egy ígéret, ennyi az én mai szolgálatom. Négy kérés akkor, 2000 évvel ezelőtt, kerekszámot mondok, amelyek kis áttétellel ma is érvényesek. Az első, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényei. Én tudom, hogy aki készülődik, mi magunk is, már gondoljuk, hogy miben rakjuk, meg mit miben teszünk, meg mit viszünk, meg mit nem viszünk. Készülődünk, készítjük a magunk útját, és ez rendjén van, hát miért ne legyen könnyebb az a bőrönt, könnyebb cipelni, a felesleges elhagyni, készítjük az útját, a magunk útját, és a gazdánk most pedig azt mondja, és így ránk szól, hogy de közben készítsétek az Úr útját is, mert talán soha nem lesz olyan jó alkalom, vagy ez a legjobb alkalom, egy nyári csöndes pihenés valahol együtt, hogy beszélgethessetek vele is, beszélgethessünk. Olyan nagyon egyszerű kérés ez, amit mondok, hogy ki ne felejtsük a táskánkból a Bibliánkat, testvér. Olyan rohanós ez a világ, olyan szaladós, olyan cikázós, hogy még a komoly hívő embernek is csak annyi jut reggel, hogy legfeljebb gyorsan elolvassa a napigét, már aki elolvassa, hiszem, hogy ebben a közösségben sokan, és aztán már rohan is tovább. És azért is vannak ilyen kis szakaszokra beosztva a mai ember idejéhez, erejéhez mérten. De most talán 2 hét, 3 hét, esetleg 4 hét lesz alkalmunk. Tegyük be legalább az Új Testamentumot, vagy a Nagy Bibliánkat, és nyissuk ki együtt. Készítgessük az Úr útját. Ez a könyv az a csipkebokor, ami számunkra, ami olykor-olykor kigyulad, nem mindig. Néha a Biblia betűje csak betű marad, de néha megtörténik az a csoda, hogy kigyullad, mint egy csipkebokor, lángolva ég, el nem ég, valami hangot ad, valami rezonál bennünk, és üzenetet kaptunk. Tegyétek egyenessé ösvényeit, hogy jöhessen az Úr. Ez egy nagyon régi keleti kép, amikor valahol a fejedelmet, a satrapát azon a vidéken, vagy a királyt, vagy valakit vártak, akkor hát bizony összeszedték a környék férfi lakosságát, meg gyerek lakosságát, kényszer munka volt az, akkor bizony, és menni kellett lapátos szolgálatra, meg csákányos szolgálatra, és az, ahogy most a repülőtől a várócsarnokig piros szőnyeget szoktak letenni, a tévében látjuk ezeket a piros szőnyegeket, akkor bizony sok 10, sőt 100 000 embernek kellett planírozni az utat, hogy ne zörögjön, ne zötyögjön a királynak, vagy a császárnak, vagy a satrapának, vagy a helytartónak a szekere, mert akkor még nem voltak rugós kocsik, azok bizony ráztak. Hát szépen planírozták az utakat, még ma is vannak olyan utak, amik akkor készültek, olyan alaposan készítették el, egyengedték az ösvényeit, hát így egyengessük mi is a kis Bibliánkat magunkkal véve, és ha már valahova megyünk, ne lármát cseréljünk, testvérek, én olyan nagyon remélem, és úgy kértem is Istent, hogy ha ajándékoz nekem néhány hetet, abba ajándékozzon nekem egy kis csöndet is. Ahol meghúzódhatok egy kert sarkába, vagy egy balkon, vagy egy egy helyiség csöndes ányas sarkába, ahol nézhetek, szemlélődhetem a kis balambéromat, a gyíkomat, vagy a sirályokat, vagy egy árnak a mozdulását, vagy a lebukkó napot, és várom a csöndet. Testvérek, olyan sokat beszéltem én erről, hogy előbb sokáig kell csöndben maradni nekünk, hogy a csönd belénk kerüljön, és az a csönd, ahogy szoktam mondani, hangot adjon, és az elkezd beszélni, hoz emlékeket, bibliai igéket, egy-egy prédikáció, egy igetöredéket, egy igét innen az úrasztalától, egy jó szót egy testvértől, megcsendülnek ezek a régen hangzott hangok, mert semmi nem vészel, valahol a lélek mélyén ott marad, és az csak akkor jön elő, ha csöndbe tudunk maradni. Tudom, hogy nem kis dolgot kívánok, ha azt mondom, hogy merjük, vagy tudjuk olykor a rádiónkat el is csukni, a tévénket is elcsukni, majd itthon. Na, mi történik, hogyha egy pár hétig egy másféle hangra figyelünk, még pihenésnek is jó ez így. Ez az igazi meditációs lehetőség, amikor nem az értelmünkkel, hanem a szívünkkel imádkozunk. Tulajdonképpen ez a meditáció. A második, minden szakadékot töltsetek fel. Testvérek, rengeteg szakadék van ám az Alföldön is, meg Budapesten is, és a újpesti utcákon. Nem tudják a testvérek, mennyi szakadék van? Ház és ház között, szív és szív között, ember és ember között. Egyszer elmondottam, aki nem hallott, annak újra elmondom, hogy szinte megsokkolt egyszer, kint láttam külföldön a kirakatban egy ilyen házasság lélektani modern könyvet, egy olyan sokkoló rajz volt a tetején, két ágy egymás mellett, és egy női talp és egy férfi talp, és a két ágy között egy iszonyatos svájci szakadéknak a montás képe be volt fényképezve a két ágy közé, egy szakadék, és az volt a címe Ehe Kunde, a házasságról szóló szakkönyv. Néztem a képet, nem mondom, ennél frappánsabb képet ritkán láttam, mint két ágy között egy befotózott nagy mély svájci sluk, egy szakadék. Testvér, sok-sok a szakadék. Egy kedves katolikus fiatal káplán barátom nagyon szeret fotózni, és szeret montázsokat csinálni. Megkísérelte két hívét úgy kibékíteni, egymás mellett lakott két egyház tanácsosa, nagyon szép két házba, a falvakban vannak ma az igazi szép villák, nem a rózsadombok. Falvak végén tessenek majd megnézni, valaki utaz, micsoda palotákat építenek. Arra azonban nagyon vigyáznak, hogy aki megépítette a jobb oldalit, a bal oldali 10 centivel magasabb.
3: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését.
7: Hírpercek.
8: Sarlós Boldogasszony ünnepén Mátra Verebély Szentkuton a gyermekekért imádkoztak. Idén is megrendezték a görög katolikus metropólia görög tűztáborát. Doka Klára díjat kapott a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár levéltárosa. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Minden évben Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan tartják Vátra Verebély Szentkuton az együttjárók, jegyesek, fiatal házasok és gyermekekre vágyók zarándoklatát, közölte a Váci Egyház megye. A búcsúi ünnepi szentmisét idén július 5-én Marton Zsolt, Váci megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának elnöke mutatta be. A fiatal és gyermekekre váró házaspárokhoz szólva a főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy a házasság misztérium, amelyet a Szentírás is sokszor hasonlít Isten és ember viszonyához. Benne pedig a Szent Háromság titka tárul fel, ha a házastársak a kölcsönös szeretetre törekszenek, amely ezáltal a legteljesebb tanúságtétellé is válhat. A zarándokok végül hálát adtak Istennek az élet ajándékáért, és köszönetet mondtak a szülőknek és a megszületendő, közreműködő orvosoknak, szülésznőknek. Június 28-a és július 3-a között ismét benépesült a nagykálói Korányi Frigyes görögkatolikus általános iskola, gimnázium és kollégium. Idén is megrendezték a görög tűztábort, amelyre a görögkatolikus metropólia 80 parókiájáról 140 gyermek érkezett, tájékoztatott a görög katolikus metropólia. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő tábor már a valódi közösséget hozott létre. A tábor központja ezúttal is Nagykáló volt, de a hét során Harangodra, Nyíregyházára, Kálosemjénbe és Máriapócsra is ellátogattak a táborozók. A tábor harmadik napján szerdán Kálosemjénből gyalogos zarándoklat vezetett Máriapócsra, amelynek során Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspökkel együtt imádkoztak a táborozók. A görög tűztábor idén is bebizonyította, hogy a közös imádságok, a szolgálat öröme, az egymásra figyelés és a barátságok ajándékok. Nagy elismerés érte a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár munkatársát, Varga Tibor László levéltárost, a Magyar Levéltárosok Egyesületének június 30-i Nagyváradon megrendezett éves vándorgyűlésén. Ott vehette át a Dóka Klára díj első fokozatát, tájékoztatott a Veszprémi Főegyházmegye. A Magyar Levéltárosok Egyesülete a Dóka Klára díjjal azokat a szakembereket ismeri el, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végeznek a Magyar Levéltár ügyszolgálatában. Az első fokozatot olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező levéltárosok nyerhetik el, akik legalább 10 éve dolgoznak a hivatásukban, és munkájukkal maradandó értéket teremtettek. Az elmúlt másfél évtized egyik legjelentősebb feladata Bódi Mária Magdolna boldogavatási eljárásának egyházmegyei szakaszához kapcsolódott, amelyhez átfogó forrásfeltáró munkát végzett. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, Önök a Mária Rádió híreit hallották. Hírolvasó Kontra Zsuzsa volt.
7: Híreinket hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk az Irci Nagy Boldogasszony Bazilikából. A szertartást Bőte Csaba atya mutatja be.

Atya, Fiú és Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek! Kedves, szeretett testvérek, az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy köszönthetjük Szent Benedek apátot, a Európa védőszentjét az ő ünnepén. Tudjuk jó, hogy Szent Benedek nem elszaladt, hisz abban az időben rengeteg probléma, gond volt a római birodalomban. Adták, vették egymást az emberek, jöttek, mentek a vándornépek. Tele volt erőszakkal Szent Benedek kora. És Benedek elindult, és felépítette egy kis kápolnát, ami igazából nem is kápolnát épített, hanem egy keresztény Európát. Úgy gondolom, ez a keresztény Európa, hát sokfelé renoválásra szorul. Nézzünk magunkba. Vajon lelkünk temploma hogy néz ki? Márton Áron püspök azt mondta, nincsenek rossz idők, csak rossz emberek. Ha az emberek jók lennének, az idők is jók lennének. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, fogalmazzuk meg kéréseinket, amit ebbe a Szentmisében mi Urunk Jézus Krisztus színe elé akarjuk terjeszteni, és bánjuk meg bűneinket. Gyónunk!

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Benedek apátot az Isten szolgálat iskolájában kiváló mesterítetted. Add kérünk, hogy az irántod való szeretetet mindennél többre becsüljük, és szárnyaló szívvel járjunk parancsaid útján. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány a Példabeszédek könyvéből. Fiam, ha megfogadod szavaimat és megtartod parancsaimat, ha füle

0: Őrködik azok felett, akik hűek hozzá. Ha szívedben fogadod a bölcsességet, akkor megérted az igazságot, a törvényt, a becsületet, a helyes utat. Ez az Isten igéje.
1: Istenem.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Péter megkérdezte: Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt: Bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Ezek az evangélium igéi.
1: Kedves, szeretett testvérek! A mi Úrunk Jézus Krisztus azt mondja, hogy sok mindent el kell hagyjunk. Szent Benedek mit hagyott el? Hát a bűnös világot, bűneit. Elsősorban, amiről le kéne mondanunk, hát a szokásos, vagy belénk rögződött rossz szokásokról, bűnökről. Isten gyermekeinek szabadságába, az életszentség útján járjunk. A reformok igazából, ha megnézzük az emberiség életében, mindig azzal kezdődtek, hogy ellene mondtak a gonosznak, a bűnnek, a rossznak. Ezt egészen visszamehetünk Buddháig, vagy Konfuciuszig. Megtisztítani az életünket. Bevezető gondolatban mondtam, hogy Márton Áron, ugye, nagy beszédét 46-ba. 10 nappal azután volt a pünkösdi búcsú, mikor megtudták, hogy visszaállítják a 38-as határokat. Igen. Képzeljük magunk elé, hogy összegyűl 150 ezer ember, Csíksomlyon. Ki kell állni, prédikálni. Egyetlen rossz szó is, robban minden. Az emberek el vannak keseredve. Fortyognak, lázadoznak. És Márton Áron nagyon-nagyon bölcsen elmondja, hogy igen, írt egy levelet a nagy nemzetgyűlésnek, Bukarestbe is, de hát az akkori ENSZ-nek is. És azt kérte, hogy hát igen, ha igazságos békét akarnak, akkor lehet, hogy

Három orvost, Besztercét, ezt a két vármegyét Romániának adják, de a többi részen több mint 65%-os a magyarság. Hagyják meg úgy, ahogy van. De azt is felvetette, hogy Erdélyből lehetne egy Kelet-Svájc, ahol több nemzetiség együtt él, 8 felekezet. És miért ne lehetne békében egy kis ékszerdobozt létrehozni a Kárpátok gyűrűjébe? De utána arról beszélt, hogy nem kell szidni a világot. Nem a másképp gondolkozó embereket kell szidni, hanem nézzünk magunkba. Mert ha jó emberek lesznek ezen a földön, akkor jó világ jön. Nem a világ rossz, hanem az emberek. És olyan szépen, és olyan bölcsen prédikált, hogy végül is nem volt vérontás, az emberek hazamentek. És Istennek legyen hála, az erdélyi magyarság nem elpusztult, nem el kellett szaladjon, hanem szaporodott számba, hitbe, erőben. Igen, testvéreim, nagyon fontos az, hogy nagyjainkról példát vegyünk. Szent Benedek 2026 Erdélybe Mártonáron év van. Nézzünk szembe a saját hibáinkkal. Az egyéni külön-külön, de akár a családunkban is. Nem szoktunk esténként talán együtt imádkozni. Hát mire kezdenénk el? Talán, hogy mondjam, vasárnap nem megyünk együtt templomba. Én azt hiszem, ezek a nehéz idők, amik vannak, és amik jönnek, az önreflexiót, a saját lelkiismeretünket kell elsősorban elévegyük, hogy tisztára mossuk egyéni, családi, közösségi életünket. Töltsük meg minden vasárnap a templomainkat. Gyűjjünk össze, imádkozzunk. Adná az Isten tényleg, hogy a mi drága népünk megújuljon szeretetbe, békében. Aztán ugye a mai evangélium arról is szól, hogy hát aki értem, lemond, és sok mindent felsorol. Tudjuk jól, a gazdag ifjú is oda ment Jézushoz, és azt mondja, ő megtartsa a parancsokat, ő bűn nélkül él is. Jézus örömmel néz rá, és nem azt mondja, hogy hát ez a hazugság. Nem, elfogadja valóban. Ennek a fiatalembernek sikerül szépen élnie. És akkor azt mondja, hogy hát azért mondjál le. Vagyonodat értékes is szárát adod a szegényeknek. Igen, testvéreim, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kinyújtottuk a kezünket az anyagi dolgok iránt. Fogyasztás, a birtoklás világába élünk, mondja Leó pápa. És igaza van. Gyönyörű házak vannak, minden ház előtt autó van, és mégis a médiából az jön le, hogy milyen szegények, földönfutók vagyunk. Nem az anyagi javakba való dúskálásba van az ember boldogsága. Gondoljunk Szent Benedekre, mindent hátrahagyott, és minden az övé lett, mérhetetlen gazdagsága. Mennyi gyermeke, lelki gyermeke lett, ciszterci rend is a Szent Benedek lelkiségéből fejlődött, nőtt ki. Adná az Isten tényleg, hogy próbáljunk rálépni erre az egyszerű, visszafogott, szerény életre. Bátorság kell hozzá.
merjék a szülők megosztani a vagyonukat a gyermekeikkel. Nagyon sokszor azért mennek el a fiatalok, legalábbis úgy azt mondják, hogy hát, hogy ők is tudjanak olyan szép házat, mindent építeni. Merj visszább lépni, és azt mondja, fiam, leányom, anyagi javak, amiket összegyűjtöttem, nyugdíjas vagyok, vagy legalábbis abban a korban vagyok. Itt állok mögötted. Legyél te az első ember, s én a második. Családunk elképzeléseit vidd tovább. Tudjuk integrálni gyermekeinket. De hogyha ezt mind megtennénk, akkor is még hátra van egy nagyon nagy dolog, amiről le kellene mondunk. Hát az akaratunkról. Ugye a szerzetes Szent Benedek is, de Szent Ferenc is engedelmességet fogad Istennek elsősorban. Ne úgy legyen, hogy én akarom, ahogy te akarod. Gondoljuk a boldogságos szűzanyára, hisz templomunk az ő tiszteletére van szentelve. Volt neki is elképzelése, talán elgondolt, hogy hát ott valahol Názáretben Józseffel építenek egy kis házat, előtte szöllőlúgassal. Mint minden fiatalnak, neki is a fejében megvoltak az elképzelések, de Isten megszólítsa őt. És a megszólított ember radikalizmusával mindent hátrahagy, és elindul a szolgáló szeretet útján. Ezt akarja az Isten. És megy Erzsébethez. Félre rak mindent. És akkor megérkezik, akkor nem síránkozik, meg lamentál, hanem öröméneket énekel. Magasztalja lelkem az én Uramat. Igen, testvérem, az Isten által megélt, megérintett ember, az radikálissá válik. Az bátorá válik. Az elindul, és hegyet, völgyet átalakít. Holnap Szent Henrik ünnepe van. És tudjuk jól, hogy Gizellának az édes testvére. Azért is érdemes ráfigyelni, mert ez egyetlen nyugat-római császár, akit az egyház szenté avatott. Ekkor a radikalizmus kellett Szent Istvántól, Gézá fejedelemtől, hogy hát ugye a pozsonyi csata után, hát azt a bajor a német lovagokkal vívták, útra keljenek, és elmenjenek civakodó Henrikhez, hát a neve se olyan biztató. És van egy szép lányod, Gizella. Megkérnénk a kezét. Szent Henrik akkor már a nyugat-római császár. Több hónapig ott vannak. Leírja az életrajz, hogy ugye Gizella szerzetes nővér akart lenni, akár csak a másik két testvére, mert összesen négyen voltak, és ebből hárman Istennek szentelték az életüket. De Henrik is, mint császár, Istennek szentelte az életét. És azt írja az életrajz, hogy Szent István, hát ott a kolostor előtt megállt, és ott bent a belső udvaron Gizella imádkozik. Mondják neki, hát hogyha meg akarod kérni a kezét, akkor menj oda. Persze tudta István, hogy hát egy templomban nem lehet fegyverrel, katonákkal bemenni. Szent az a hely. És lerakja a fegyvereit, hátrahagyja a kíséretét, egyedül egy csokor virággal bemegy. Úgy írja az életrajz, a Gizella sokáig még imádkozott, türelmesen megvárta. És aztán, amikor fölkelt, mit beszéltek, mit nem, de tudjuk jól, hogy Gizella elkísérte Székesfehérvárra, és több mint 40 évi hűséges felesége volt, több gyermeket szült neki. Igen, testvérem, valahogy ez a radikalizmus hiányzik a mai életből, a mai világból. Ez a bátorság.
amit nem csak a szentek néha, hanem ugye én azt gondolom, mindannyian nézitek a sokan közületek a foci bajnokságot. Napokban volt ugye, hát Argentina és Egyiptom csatája. Én is ugye útközben néztem is, meg úgy, hát kellett vezetni, és jöttünk, és hát akkor igazából, hát még a 2-0, a brazilok, szóval az egyiptomiak javára, ugye az ember azt mondta, na hát kiesik Messi, meg a többiek, nem jutnak tovább, mi lemondtunk. De ők nem mondtak le. Még van 13 perc, és tudnak fordítani. Az a harc, az a küzdelem, hogy ezek az emberek nekiálltak a feladatnak. Nem úgy immel-ámmal, győzni akartak. Testvérem, a mai világból valahol ez a radikalizmus hiányzik. És talán ez a nagymatagság az, ami, hogy mondjam, a fiataloknak nem tetszik. Ébresztő. Feladatainkat vállaljuk fel. Isten akarata szerint küzdjünk. Erdélybe, Romániába 2026-os év, Hunyadi János éve. És én azért is nagy tisztelettel vagyok Hunyadi János iránt, mert 1442 és 48 között az ő akaratából és pénzéből épült a Csíksomlyói kolostor, és ő telepítette oda a ferences szerzeteseket. És igazából Hunyadi János által létrehozott egyetlen, ma is működő intézmény, hát az a Csíksomlyói kolostor. Hisz azóta folyamatosan, hát Isten akaratát keressük a Kissomlyó tövében, a kolostorban. Azért látom templomba hozható példaképnek Hunyadi Jánost, mert egy integráló, közösséget építő ember volt. Ő nagyon jól tudta, hogy a Dunán, ugye az akkori autósztrádán elindul sereg. Hát azok vették be 3 évvel azelőtt Konstantinápolyt, Bizáncot. Az ő kardjuk előtt esett el a, hát a kelet-római császár. És ezek a katonák jönnek, 150 ezren. És minden erőlködés ellenére, hát Szilágyi Mátyás urannak csak 8000 katonája van a nándorfehérvári erődítésben, ami olyan, amilyen. És persze elindul, és beszél, és románul, szerbül, minden nyelven. Hívja az embereket a csapatába. És erre kéri Kapisztráni Szent Jánost, aki szintén megy, hirdeti az evangéliumot. Isten azt akarja, hogy éljél, de az életedért küzdened kell, ne add fel. Ne fogadd el azt a sorsot, amit más szán neked. Isten, ha valahol elültet egy facsevetét, azt akarja, hogy nagyra nőjön. Ha rengeteg gyümölcsöt teremjen, hogy roskadozzanak az ágai. Hát a Jóisten elültette itt a Kárpát-medencében magyar népet. Mit akar? Hogy nagyra nőjön, hogy gyönyörű virágba boruljon, hogy rengeteg gyümölcsöt teremjen, hogy áldás legyen. Létével Isten dicsőítse. Hát nem tudom pontosan Kapisztráni Szent János miről prédikált, de több mint 40 ezer embert összegyűjtött. Önkéntesen. Nem erős tudott ígérni nekik semmit. Hisz nem foglalni akartak, hanem védekezni. Megmarad az életed. És ezek az emberek elindultak, gyalog. Már el volt kezdődve, napok óta tartott a nándorfehérvári viadal, és megérkezik Hunyadi. És tudja, létszámban, s minden szempontból nagyon kevesen vannak. De küzdenek, akár csak az Argentina. Győzni akarnak, a létükért küzdenek.
Testvérem, ez a radikális kereszténység valahogy úgy hiányzik a mai világból. Olyan nagybatagok vagyunk. Persze a múltkor egy kedves hölgy kérdezi tőlem, atya, azt mondja, hogy hát radikális kereszténység, megöregedtem. Hát nézze meg, férjem meghalt, gyerekem nem volt, mit csináljak? Mondom, nézze, a mi Urunk Jézus Krisztus kibe reggel korán, és hívja az embereket a szőlőjébe, és délelőtt megint kimegy, és délbe is kimegy, és délután is kimegy, és este naplemente előtt is ott van a piac téren, és mindenkit hív, gyertek az én szőlőmbe dolgozni. Ne azt nézz, hogy hány éves vagy, hanem állj neki valami szépet, valami jót tenni. Ismertem a nénit, egy nagyon szép kertjük volt a házuk mellett. Mondtam, tudod mit? Ültes teli cseresznyefával. Kérdezd meg, hogy ez olyan legyen, hogy június 1-ére érjen. Én hozok neked egy gyerek Jézus szobrot. Állítsuk fel a kert közepére. Szépen gondozzad. Pár év múlva kezd teremni. És ígérem, hogyha élek, én gyermeknapon elmeg, és gyermek Jézus tiszteletére meghívjuk az egész környék összes gyerekét. Szentmisébe köszöntsük a gyermek Jézus, és utána te elmondod, hogy hát a desszert tálalva van a fatetején. Lehet menni utána. Nem? És hidd el, hogy te, akinek talán egy gyermeket sincs, hát az egész vidék gyereke a tiéd lesz. Csináld meg ezt olyan szépre, hogy halálod után is elporlod a kezed, de nevedet áldani fogják. De gondolkozhatsz máson is. Annyi mindent lehet csinálni. Képzeljék el, hogy jött egy idős bácsi, 90-valamennyi éves volt, és azt mondja, hogy hát ő bizony életében sok rosszat tett. Fiatalon néhány útszéli keresztet is ledöntöttek, és elégettek. És azt mondja, életen keresztül nyomta a lelkemet ez a cselekedet. És 90 évesen elment, és vásárolt ilyen nagy bádoglapokat. És kirajzolta a plékrisztust a lapra, vette az ollót, és elkezdte kivágni. Szóval nehezen ment. Aztán ki is festette őket. Több mint 100-at csinált. 2 nekem is elhozott. És mindenkinek vitt, hogy atyáknak, papoknak, de világiaknak is állítsanak keresztet. Ő azt már nem tudja megcsinálni. De azt mondta, atya, míg élek, én Krisztust fogom kivágni, kifesteni és ajándékozni. Igen, testvérem, ne írd le magad. A gonosz lélek azt szeretné, hogy én kicsi vagyok, gyenge vagyok, hát nem lesz belőlem semmi. Reménytelen helyzet. Szent Rita ünnepén nyílnak a gyönyörű virágok, a rózsák. Ha minden tudnál létrehozni valahol, vegyél egy darab kertet, és egy Szent Rita rózsakertet csinálj. Kasztjából hozadsz egy szép Szent Rita szobrot, lehetetlen helyzetek védő szentjét. Én is írtam könyvet, sok szép imakönyv van Szent Ritától, és elmondod az atyának, hogy ünnepeljük meg minden évben, tartsunk egy kis búcsút. Az én Szent Rita tiszteletére szentelt kertembe. Miért ne tudnád megcsinálni? És biztos nevedet áldanák sokan. Adná az Úr, hogy találékony legyél, hogy gondolkozzál. Gyerekeimnek mondtam, hogy ugye, nem tudom, is szabad-e viccet mondani az atyák, nem tudom, aztán többet nem hívnak meg. Na minden esetre úgy van, hogy hát az atyafi meséli, hogy hát meghívtak csigafogó versenyre. És már ott volt a csiga. Már jött.
Már felemeltem a kezemet, már tettem volna rá, amikor hús, a csiga elszelelt. Hát valahogy ilyen keresztények vagyunk mi is, testvéreim. Adott a Jóisten egy nagy szabadságot 89 után. Hát ne hagyjuk, hogy valakik, hát hogy mondjam, a szabadság elszeleljen a kezünk közül. Mindenki a maga helyén, a maga módján. Tegyen meg mindent ahhoz, hogy Isten országa virágozzon körülöttünk. Én nem hiszek egy olyan Istenbe, aki csak azt mondta, hogy hát mi atyánkban mondatja velünk, hogy jöjjön el az ő országa, de hát ebbe úgyse lesz semmi. Jézus Krisztus, ha ezt imába kéreti tőlünk, akkor egész biztos ez a szép jézusi álom valóra fog válni. Karácsony este én azért jött el közünk Jézus, mert hit bennünk. A megtestesülés, a legszebb isteni szerelem vallomás, talán annál csak egy szebb isteni szeretet vallomás van, ami a kereszttel elhangzott. Atyám, nem rosszak, bocsáss meg nekik. Felépítik ezek a te országodat. Egy kicsit most elkapkodták, de nem tudják, mit cselekszelek, azért van ez így. Nem adja fel. Testvérem, ha Jézus Krisztus a kereszted nem adta fel, akkor nekünk se szabad feladjuk reményeinket, álmainkat. Az, hogy Kárpát-medencében, békében, jó testvérekként, az itt élő népekkel együtt építsük Isten országát. Nem tudom, sikerült egy kicsit meggyőzzem magukat. Reménnyel, jó kedvel elindulunk, kicsit radikálisabb keresztényekként. Hát aki úgy érzi, hogy szeretne elindulni, az álljon fel, lássuk, hogy hányan vagyunk. Kántor úr azt mondja, ő megvárja, ő is felállt. Testvéreim, gyermekeink, énekszóval szeretnék kéréseinket megfogalmazni, de a csendben, a lelked mélyén te is fogalmazd meg mindazt, amit kérni szeretnél az élet Isten urától.

Jóságos Istenünk, gyermekeink mindannyiunk nevében kéréseinket eléd tárták, de Te, aki a szívek veség vizsgálója vagy, látod, hogy még mennyi más kérés, ima, fohász ott van mindannyiunk szívébe. Ezeket a ki nem mondott kéréseket is hallgass meg, válts valóra, Szent Benedek, boldogságos szűzanya, szentjeink közbejárására, Te, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

Urunk Istenünk, tekints kegyesen erre az áldozatra, amelyet Szent Benedek apát ünnepén bemutatunk neked. Add, hogy példája szerint mi is téged keressünk, és a te szolgálatodba elnyerjük az egység és a béke ajándékát Krisztus mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod. Így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendőben, életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengünk.

valóban szent vagy Isten, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ime hittünk szentit ka.
1: Halálodat hirdetjük, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjts rágyba a szent lelk minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé szeretetben Leó pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
3: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvérünkről, és mind azokról, akik irgalmarban bízva távoztak el a világból, mosásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindjájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent Mihály Gábor Ráfael főangyalokkal, Szent Benedek apáttal, a védőszentje, és minden apostolra és minden szenttel együtt, akik a világ kezdet óta kedvesek voltak előtted, részese lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkör örökké.
4: Amen.
0: Testvéreim, hogy radikális keresztények legyünk, nem szélsőségesek, hanem határozottak, bátrak, erősek. Ezért Jézus Krisztus szavaival így imádkozunk. Mi Atyánk,
5: aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk Urunknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
5: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, szeretettel jöttünk el Zircre, ebbe a gyönyörű szép templomba, és arra kérünk, ne hibáinkat, gyarlóságainkat nézzed, hanem jó szándékunkat, jó akaratunkat, és őrizd meg bennünket itt Kárpát-medencében, egységbe, békében, szeretetbe. Te, aki ölsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
4: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
5: Így is a te
3: köszöntsétek egymást a béke jelével.

0: ime az Isten báránya, ime ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy ő, hanem csak egy szóval mond, és meggyőzöm.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük az örök élet zálogát, kérve kérünk, hogy Szent Benedek apád tanítását követve szolgálatodban hűségesek legyünk, és testvéreinket buzgó szívvel szeressük, Krisztus mi Urunk által.
1: Kedves testvérek, a múlt vasárnapi Péter fillér gyűjtés eredménye 140 ezer forint volt. Köszönjük szépen, az összeget továbbítottuk az érsekség felé. Július 16-án csütörtökön Kármelhegyi Boldogasszony emléknapja lesz, ezért 17 órától a rózsafűzért imádkozzuk a hittantermi kápolnában. Az Irci apátság augusztus 3-ától augusztus 5-ig lelki gyakorlatot hirdet. A hirdetőtáblán, illetve a hírlevélben láthatjuk a részleteket. Ez évben ünnepeljük plébániánk újra alapításának 300. évfordulóját. Augusztus 15-én a búcsú napján ezzel kapcsolatos kiállítást szeretnénk megnyitni. A kiállításra szívesen fogadunk régi elsőáldozási csoportképeket, amelyeket leszkennelünk, és a tulajdonosnak rögtön visszaadunk. Felhívjuk a figyelmet a július 27-től 31-ig tartó olaszországi zarándok útra, van még néhány hely az autóbuszon, érdeklődni, jelentkezni a plébániai irodán lehet, az útára 205 ezer forint. Tell Nándor pappá szentelése szeptember 6-án vasárnap 16 órakor lesz a Veszprémi Székesegyházban. Első zirci szentmiséjét szeptember 20-án vasárnap 16 órakor fogja itt bemutatni a bazilikában. Köszönjük mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy fölkészüljünk a mai estére. Köszönjük elsősorban a gyerekeknek, köszönjük Csaba testvérnek, és köszönjük mindazoknak, akik eljöttek együtt ünnepelni. Még ne menjünk el, most a kórusnak a műsora következik majd a Szentmise után, illetve a kórus műsora után pedig hát egy kis szerény vendéglátással is készültünk.
0: Köszönjük szépen a meghívást. Nekünk mindig olyan megtiszteltető, és hogy ebbe az ősi, gyönyörű, szépen felújított templomban dicsérhetjük a jó Istent, és nem árulunk el titkot, hogy talán ennek a templomnak van a legjobb akusztikája, hogy mindenképpen sokkal jobb volt, mint a, ugye ma a szabad ég alatt, a tölgyfák alatt imádkoztunk, hát ott is szépen hangzott a kórus, de itt igazán szépen hangzik. Hoztunk néhány könyvet, naptárt, de a gyermekek is sok mindent készítettek kezükkel. És ugye hát logikus, hogyha önök azt értékelik és magukkal viszik, hát akkor a gyerekeknek lesz egy kis zseppénzük is. Úgyhogy ajánlom, hogy mindenki most bátran shoppingoljon, ne fogja vissza magát. Férjek, ne szóljanak rá az asszonyokra, hogy na eleget költöttél. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen. A Szentmise véget ért, mondjuk áldást az Úrnak. Istennek.

0: Szeretettel köszöntünk mindenkit. 2013 óta járjuk a Balatoni Csillagösvény utat, és mióta Zircre kerültünk, szerintem 6 évvel előtt, azóta lettünk szerintem ilyen jó kórus, és hogy Zirc ehhez nagyon sokat tett hozzá. Szerintem a kórus életének a legünnepibb pillanatai, amikor itt énekelhetünk. Egész évben ezt várjuk, erre készülünk, és itt szólal meg a legszebben a kórus. Nagyon hálásak vagyunk, hogy jöhetünk, a sok-sok segítségért, támogatásért, áldozatért, amit ebbe beletesznek, hogy mi itt lehetünk. És mivel, hogy barátokhoz jövünk, ezért néhány szót mondanék magunkról. A történet ott kezdődött, hogy 2004-ben elindultunk Magyarországról Erdélybe ketten, az iskolanővérek karizmáival, felszerelkezve, neveléssel, kultúra átadással, közösségépítéssel, és Kodály Zoltán zenepedagógiai elképzeléseivel a tarsolyunkban. Azóta, 22 év óta, létrejött a kórus, a Maroszéki Kodály Zoltán gyermekkar, ami később is ifjúsági karrá vált, kibővült kórus családdá, kicsiktől a nagyokig énekelnek a környéken. Közösségek születtek, megszületett a ház, a Marianum ház, ami most már népfőiskolaként működik, és sokféle egyéb tevékenységnek is helyet ad. És a legnagyobb örömünk, hogy a volt kórustagjainkból bol munkatársaink lettek. Néhányan itt vannak köztük is. Ezt a szolgálatot, ezt a nevelő kultúrát adó szolgálatot szeretnénk folytatni. Egy kicsikét megingott az utóbbi időben, hogy hogy lesz a folytatás, és köszönjük szépen, hogyha ebben segítenek nekünk. Még a kórusról néhány mondatot nővértársam Renáta nővér is fog mondani, hogy honnan jöttünk, és miket énekelünk.
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, Renáta nővér vagyok. Én még csak 4 hónapja élek Szovátán Vera nővérrel és Gabival egy közösségbe, de nagyon nagy örömmel és szeretettel mentem oda. Engedjék meg, hogy pár szót mondjak a kórusnak a történetéről, már Vera nővér beszélt, arról, hogy ez a kórus kikből is áll össze. Ugye ez a Maroszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kar, a Boldogasszony iskola nővéreknek az erdélyi missziójának a gyümölcse. És a Sóvidék és a Felső Nyárád menti gyerekekből és fiatalokból áll, 10 településről jönnek össze a fiatalok, a hetente a próbákra, a kórustáborba, a hangversenyekre és a kórusversenyekre. És ezek a települések Szováta, Parajd, Alsó-Sófalva, Sóvárad, Vármező, Nyárádremete, Nyárádköszvényes, Mikháza, Székelyhodos és Jobbágytelke. Szívesen éneklik az európai és a magyar kórus kultúra gyöngyszemeit. A misén Palesztrina és Kodály Zoltán kórus művei csendültek fel. A kis hangversenyen pedig Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet, Karai József műveit fogják hallani. A kórus vezetője Cakó Gabriella. És Nagy Éva Vera nővér. És a kórusban felnőtt, frissen végzett zenepedagógus Sebestyén Dósa Eszter. És zongorán közreműködik Lokodi Lehel, marosvásárhelyi művésztanár. Fogadják szeretettel a Magyar Örökség díjas kórus műsorát.

Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt. Köszönjük, hogy eljöttek. Nagy öröm számunkra, hogy együtt ünnepelhettünk ezen a Szent Misén. Ez alkalommal köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik által megszületett úgy a 13. Balatoni Csillagösvény missziós körút, mint a mai ünnep. Hálásak vagyunk Csaba testvérnek, hogy minden évben töretlen hittel és szeretettel tart velünk. Köszönetet mondunk főszervezőinknek, Barna Tamásnak és feleségének Katának, valamint volt kórustagunknak, Kis Rihárd Mihálynak és párjának, Wittmann Tecának, a kitartó munkájukért és azért, hogy minden évben megvalósítják a körutunkat. Köszönettel tartozunk Zirc város önkormányzatának, a zirci római katolikus plébániának és Huszár Lőrinc plébános atyának, a zirci plébánia Karitás csoportjának és Csombor Mariannak, valamint minden kedves és bőkezű támogatónknak, Vezír Hús Kft., Zirc Kóp Zrt., Pálmai Ferenc, KTS Udvar és Nemzeti Dohány volt.

Hihetetlen élmény legyen számunkra az itt létünk. Őszinte szívvel és kedves énekszóval kérjük Isten jóságos, bőséges és szerető áldását mindnyájukra.

Két kortárs zeneszerző művét énekeljük, Gyöngyösi Levente és Kutrik Bence. Gyöngyösi Levente műve Asperges mé, egyházi szöveg, Kutrik Bence pedig Petőfi Sándor versére íródott, Mi kék az ég.

0: Rádió.
1: Rebicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus ingben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mi sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt, hajamból egy kevés, aranyos fürteimhez, akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja, amit egy szentnek vézna képe, és egy régi, halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegy itt a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva. Idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked szentül őrizém.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Hova tartozunk? Kelethez vagy nyugathoz? Nemzetünkért kiáltunk Istenünkhöz, és első szavunk a hála. Hála az életünkért, hála a létünkért. Köszönjük Istenünknek nemzetünk életét, létét. Keletről jöttünk ide, hála neked. Megmaradtunk, hála neked, Istenünk. Kelet és nyugat nagyhatalmai között küszködtünk, s túléltük, hála neked, Istenünk. De mindenkor felveti a kérdést, hogy hova is tartozunk, oda-e honnan jöttünk, vagy ahova érkeztünk. Ez minden nemzedéknek a kérdése, a mai napnak is. Nem egy új keletű kérdés, hanem évezredes kérdés. Pedig már Szent István idején a válasz megszületett. Hallgassuk meg erről Fülep Lajost. Még mindig vagy ismét téma nálunk, és vita tárgya, hogy hova is tartozunk, és mik vagyunk. Nyugat-e, vagy kelet? Ellentétek, hanem ellentmondásként egymást kizárók és megsemmisítők, egymás kölcsönös áthatásával, vagy egyiknek a másikon tudatosulásával és elmélyülésével termékenyek szoktak lenni, a két fél méltó tartalmi erőarányainak esetén. A mi nyugat-kelet dilemánk meddő és reménytelen helyben topogás, mert a felek másodika, kelet, vagy megfoghatatlan tartalom hiány ködbevesző, léggéfoszló révület, vagy a nemzeti keleti jelszavával támadó, védekező selejtesség, írja Fülep Lajos a Nemzeti Öncélúság című művében.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: A mai napon a Mátraverbi Szentkuti Nemzeti Szentében fohászkodunk nemzetünk lelki megújulásáért. Tekintsünk fel mindannyian a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra. Ő mondotta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Kedves testvérek, a holnapi szerkeszkében Szent Pál apostol Rómaiak közé leveléből hallunk egy részt, amiben arról szól, hogy miben remélünk. És a kérdést azt nem csak Pál apostol idejében tették fel, hanem most is feltehetjük, hogy miben remélünk vajon. Abban, amit a világ ad, vagy a hatalom adhat, pénz, esetleg itt is szabadság, amit talán közelének is tűnik, beláthatónak tűnik. Egy gond van vele, hogy ez nem örök. Pál apostol úgy, hogy a mulandóság szolgai állapota. Az, amit a világ ad, az mind valami hasonló. A mulandóság szolgai állapotában van. Az Isten ennél sokkal többet szeretne adni. Azt, amiről az evangélium szól, hogy ki hányszoros termést tud hozni, annyit tud adni majd az Isten neki, annyit tud befogadni.

0: Most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben
1: vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de ezt szabadíts meg a rosszól.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Érezzék meg oltalmazó szereteted áldásait papjaink, szerzeteseink, hogy ennek erejéből követni tudják fiadat, a feláldozott báránt. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj előtt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a Te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a Te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Jár közben értünk Szent Fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a Te Fiad mond nekünk.
1: Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a Te üsényeiden, mert a Te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a Te lelkeddel.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és egykoron boldog végurát engedjen nektek a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen. Hirdetjük a testvéreknek, hogy itt Mátraverebély Szentkuton holnap Kármelhegyi Boldogasszony búcsút tartunk. 9 órakor, 11 órakor ünnepi szentmise, 11 órás mise után körmenet lesz. Páter György Alfréd Kamiliánus provinciális fogja azt a szentmisét bemutatni. Előre hirdetjük, hogy július 25-én, 26-án szombat-vasárnap lesz a Szent Anna nagy búcsú, ami egyúttal a nagyszülők és idősek világnapja is. A részletes programot a hirdető felületeken találjuk, benne azt is, hogy szombaton este hagyományosan ennek a búcsúnak a keretében történik a

0: A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Köszönti önöket Zsuzs Károly, a Márton Áron műsor szerkesztő műsorvezetője innen a budapesti stúdióból. Az elmúlt alkalommal elkezdtük megismerni Márton Áronnak a boldogságról mondott beszédeit, azonban a mai alkalomra rövidebb

0: beszédeiből hoztam a kedves hallgatók számára. Néhányat meglátjuk, hogy a műsoridő mennyit engedélyez. Keresztény és magyar erő a zeneművészetben címmel tartott egy ünnepi beszédet a püspök úr, és ezt ismertetném a kedves hallgatókkal. Nem vagyok gyakorlati muzsikus. A gondviselés, aki a különböző talentumokat abszolút hatalommal osztogatja, s annak adja, akinek akarja, jónak látja, hogy ezt is megvonja tőlem. Hazug hivalkodás volna tőlem, ha ezen a dalestéjen nem kiutalt szereppel visszaélnék, és szakértőt akarnám mutatni. Nem vagyok muzsikus. A zenét szeretem, élvezem, és igyekszem megérteni azzal a természetes vágyakozással, amely minden ember lelkében él a szép és a művészi iránt. Művészi daraboknál is, teljesítményeknél azonban a sejtésen és általános élvezeten túl nem jutok, nem tudom a hallottakat szétszedni, részleteiben rögzíteni, magyarázni, megjegyzésekkel kísérni. Éppen ezért más úton kísérlem meg, hogy feladatomnak megfeleljek úgy, hogy mégis a művészet tárgyát a zenén tárgyánál és a zenénél maradjak. A könyvekben és értekezésekben, melyek a modern zenét méltatják, vagy azzal művészettörténeti vonatkozásában foglalkoznak, két megállapítás lepett meg, és szíves engedelmükkel ehhez fűzök röviden két gondolatot. Az egyik az, hogy a zeneművészet, mint önálló művészet, csak a keresztény kultúrában lépett fel. Volt zenéjük a letűnt nagy kultúrnépeknek is. Kínaiaknak, asszíroknak, egyiptomiaknak, görögöknek. Táncaikat, mulatságaikat, szórakozásaikat, vallásos és profán ünnepségeik egyes mozzanatait kísérték valamiféle zenével, de ez mindig csak kísérő jelenség, csak kisegítő eszköz volt. Hitet, feszegető vágyat, eszmét, gondolatot kifejezni és érzékeltetni nem tudott. A zeneművészetet, mely erre a feladatra vállalkozni mert, és azt meg is oldotta, a kereszténységben feszülő transzcendens erőknek köszönhetjük. A letűnt korok embere hatalmas emlékeket hagyott ránk. Piramisokat, melyek fölött az évezredek nyomtalanul zuhantak el, s a sivatagból elpusztíthatatlan korszakként hirdetik régen porladó népek gondolatait. Őrzünk szobrokat, melyeknek formai tökéletessége olyan teljes, hogy azokról tanulunk ma is. Birtokunkban vannak költői alkotások, melyek az emberiségnek örök kincsei maradnak, és bizonyára sokra vitték a festészetben is, de azok emlékeit az idő megemésztette. Az egyiptomiak piramisai megrázó erővel hirdetik az akkori ember hitét a test földön túli életében. A görögök templomaiban, szobraiban már megrázó erővel jut kifejezésre az ember oldhatatlan vágya az örökké valóság felé. De mindez csak lendület, vágyakozás, erőfeszítés egy oldhatatlan, de homályos sejtésnek a megrendítő kifejezése és reánk maradt emléke. A lebegés, ami a lendület után következik, a felsőbb régiókban való otthonos mozgás, a boldogító hit és megnyugvás csak a keresztény kultúrában megszületett zeneművészetben jutott kifejezésre, mely kultúra az ókori népek homályos sejtése, zavaros vágyakozása, megható sírása helyett az örökké valóságban való tiszta hitet és bizonyságot hozta. Jelentősége és aktualitása pedig ennek a művészet történeti megállapításnak az, hogy ha ez így van, ha a kereszténység fölénye a többi kultúrákkal szemben azzal is kitűnik, hogy egy új művészetet teremtett, ha letűnt korok művészetét, az építészetet, szobrászatot, festészetet nem csak átvette, megőrizte, továbbfejlesztette, hanem egy újjal, a zenetörténettel is tetézte, akkor a kereszténység nem csak egy új kultúrának a szakaszát indította be, hanem a letűnt kultúrákkal szemben olyan erőkkel is rendelkezik, amelyek a kereszténységben gyökerező egész kultúrát meg tudják óvni a pusztulástól. Az építészet, szobrászat, festészet, melyeket az ókori ember is művészi tökére juttatott, a térben, az anyagban három kiterjedésben próbálja kifejezni a végtelen felé törő gondolatot, s valahogy mindig érzik rajta a nehézkesség, az anyaghoz kötöttség, de a zene az idő négy kiterjedésében halad. A tér fölött lebeg, egészen más törvények szerint igazodik, s ha az idő korlátait nem is tudja áttörni, csalhatatlanul utal arra, hogy a kereszténységben, melynek szellemi tartalmából ez a művészet megszületett, olyan időtálló tér és anyag feletti erők duzzadnak, hogy a keresztény kultúra csődjéről, elmúlásáról, leválásáról, ami az ókori kultúrákkal történt, nem lehet beszélni, mert képes a romlandóság az elmúlás fölé emelkedni, képes megújulni. Ennek a megújulásnak nyitánya első erőteljes hangként Debussynek, a sokat emlegetett modern zeneművésznek a Szent Sebestyén vértanúsága című zeneköltöményét jelöli meg a művészettörténet. Nem akart valláshoz költeményt írni. Művészete hedonista művészet. Az érdekeknek és az érzékies művészi élvezetnek a kultusza volt. Kezébe került Dunció költői alkotása Szent Sebestyénről, az előkelő római tisztről, akit Tiberius császár korában keresztény hite miatt egy fához kötözve nyílzáporral megöltek, és aztán nyilakkal borított testét a csatornába dobták. Debussyt azt kapta meg, hogy Sebestyén korának leghódítóbb férfi szépsége volt. És összeszurkált, elégtelenített teste a Szent Csatornából is üdén fiatalos szépségében került elő. A hódító férfiről Adonis akart darabot szerezni. De amikor a munkába belemerült, amikor a hódító szépségű császári tiszt keresztényi levését, Krisztussal való találkozását, mely vértanúságát előidézte, akarta hangunkban kifejezni, a művész lelkében is felfakadt, mint Saulnál a vakító fényözönben, Damaszkusz kapuja előtt a vallásos élmény, és a pogánynak indult költeményben egy csodálatos, imádságos, tiszta összhangban hódolt Krisztus előtt. A múlt század végén már nyilvánvaló volt, hogy az az anyagi a szellem, mely a modern ember egész életében eluralkodott, mely Istent művészetéből, politikájából, társadalmi és gazdasági életéből és tudományából egyaránt kivetette, és csak a pénzt, a hasznot és előnyt hajszolta mindenben, előbb-utóbb olyan katasztrófákat, feszültségeket idéz elő, hogy azoknak tűzében hamuvá éghet mindez, amit kultúrának nevezünk. A katasztrófák egy része be is következett, a feszültségek pedig robbanásig fokozódtak, aminek bénító nyomás alatt ma sokan beszélnek egy közeli általános szörnyű pusztulásról. A művészet történet megalapítása ezért érdekes, ezért vigasztalás és erős, biztos jel, mikor általános félelem nyomja és bajsejtelmek kínozzák az emberiség lelkét, a legtökéletesebb művészet, a zene, mely egyúttal a legérzékenyebb is, már előterjes, biztos hanggal mutatja a szabadulás és megújulás irányát, a visszatérést, az élet elhagyott és megtagadott forrásaihoz, a kereszténység törvényeihez, hitéhez, erkölcseihez, eszményeihez. A zeneművészet nem hiába keresztény művészet, ettől a formától egészen nem is tudott elszakadni soha. A korszellem hatása alól nem tudta magát teljesen kivonni. A múlt század anyagelvűsége és anyagiassága megtagadta és legyőzte ezt a művészetet is, de még a modern kultúrát romboló pogányságból az irodalom csak most Chestertonnal, Papinivel, Franz Werfellel, Paul Claudellel, Siegfried Unzettel jutott el a kereszténység felé, addig a zeneművészetben már a múlt század óriási tapogatták a kereszténység tapogattak a kereszténység felé. Wagner, Richard, Liszt, Ferenc és az említett Debussy az anyagban merített ember lelkének a sikolyát, vágyódását fejezte ki a megváltás után. Elmélkedő perceinkben ajkunk imára nyílt, kezünk összekulcsolódott, s lelkünkből az egyedül vergődő, elhagyatott ember egy-egy térdre boruló alázatos vallomása tört elő. Ugyanaz megfigyelhető nálunk is. Míg Adi istenes versei meggyötört modern embernek ezt a megcsuklását csak sejtetik, Bartók és még inkább Kodály Zoltán hatalmas művészetükben már meggyőző erővel válják azt a hitet, melyel, ha egészében kibontjuk és igazságait társadalmi, gazdasági, politikai, művészeti vonatkozásokban egyformán komolysággal érvényesítjük, minden pusztulás ellen diadalmasan vehetjük fel a harcot. És ezzel el is érkeztem második gondolatomhoz. A ma legzseniálisabb zeneköltőjének, Stravinskyt mondják, de mellette emlegetik, vele egysorba helyezik és ismerik, ami Bartók Bélánkat és Kodály Zoltánunkat. Kodály Zoltán, akinek egyik vallásos tárgyú hatalmas erőt darabját hallottuk az imént, a Psalmus Hungaricusával, a Magyar Zsoltárral egyszerre lett ismert az egész világon. Egészen új, ismeretlen zenei stílussal jött. Felléptét heves küzdelmek kísérték, támadták és ünnepelték. A harc sokáig dúlt körülötte, míg 1926-ban Zürichben előadták a Magyar Zsoltárt. Hatalmas költemény, melynek idegenszerű, szokatlan hangjában olyan erővel csattognak a nemzeti harag és fájdalom ostorai, és olyan zsoltáros imává szelidül a magyar lélek alázatos meghódolása Isten előtt, abszolút művészetével és monumentalitásával, idegesen erősséggel ellenére is nagy csapásra meghódította a kultúrnemzetek szakértőit. Azóta 14 államban, 60 városban volt bemutatója. 6 nyelvre fordították le, és ma világfogalom. De többi művei is egymás után lesznek a világ közkincsévé. Kell-e a Kodály-féle zeneművészet sikereinek jelentőségére a mondottak után nyomatékosan rámutatnom? Kodály művészetében a keresztény tartalomi a vezérfonal. Így írják az ismertetések. Transzcendens magasságokban jár, az Istenbe vetett törhetetlen hitet hirdeti, amely a korszakban dúló zűrzavarán is átszűrődik, és az újkort, a csődből való menekülést, a szabadulást ígéri. És Kodály kifejezési formáját és műveinek tartalmát is legalábbis az ihletet ahhoz a magyar népművészetből vette. Onnan az elpusztíthatatlan televényből, az őserők talajából, a régi néplélekből töltekezett és kapott olyan erőket, melyek által, miután a művészetének prizmáján átengedte, s szivárványos színeit kibontotta, a magyar kultúrát belekapcsolta az egyetemes emberi kultúrába. Irodalmunk egyes törekvéseit is érte az a dicsőség, hogy nagy nemzetek nyelvére lefordították. de nyelvük ízét, szamotát nem tudták, mert nem lehetett visszaadni. Szélesebb körökben nem is terjedtek el. Legfeljebb irodalmárok olvasmányai voltak. De most a Kodály és Bartók féle zene a magyar lélek egész gazdagságát, minden színét és ízét maradék nélkül viszi szét a nagyvilágba. S úttörője, vezető tényezője, vezér szólama lett annak az irányzatnak, mely a megváltást hirdeti az emberiség csüggett lelkében, a megváltás eszmét keltegeti. A művelődés történet szerint, amely nép eljutott odáig, hogy lelkének tartalmát, szellemét, szép érzékét és magasabb rendű vágyait sajátos színekben kifejezze, amelyik különálló, egyedi, nemzeti népművészetet teremt, az kétségtelen tanújelét adta magasabb szellemiségének, de egyúttal tanújelét adta életképességének is. Az európai kultúra kezdetén a gregorián énekek is keleti eredetűek, szír, görög, héber dallamok voltak. Most az elernyett európai atmoszférában új vénát nyitott a magyar dallamokon, éppen Bartókon és Kodályon keresztül, írja Demény egy könyvében. Miért vannak hát közöttünk kicsiny hitűek? Miért csüggettek, akik csüggesztenek, lemondás prédikálva? Egy süllyedő világ kellős közepén állunk. Az általános omlás, a régi szerkezetek recsegése és lazulása ijeszt. Az öregek bénultan, tájékozatlanul állnak, fejüket kihúzva, az ifjúság erre-arra kapkod. Az ég alja körös körül piros. Némelyek azt mondják, hogy alkonyul, mások pedig hajnalpirnak látják. És mindkettőnek igaza van. A régi világ süllyed a történelem határa alá. Az új pedig ugyanabban a percben emelkedik fel a jelen és a jövő egére. Ne törtessünk a nyugat felé, hanem induljunk el hajnal felé, hiszen közülünk valók is viszik a fáklyát, mely az új élet, a szebb jövő ösvényét keresi. Keressük meg annak a népnek a lelkét, melyet Kodály felfedezett. Töltekezzünk abból az erőből, melyből ő annyit vett, hogy a világnak is tudott kölcsön adni. És a pusztulás mélyéről, letarult mezőkről, élő halottak álmos társadalmából is ennek a népnek hitével, életerejével és szellemi kincseivel bokrétásan dalolva mehetünk a hajnal pirkadása a jobb és boldogabb, biztosabb jövő felé. Eddig Márton Áron püspöknek a beszéde a keresztény és a magyar erő a zeneművészetben címmel. És kedves hallgatóim, még van egy kis időnk, ezért még a következő Márton Áron beszédet ismertetném, melynek címe kézi munka kiállítás megnyitása. Milyen tisztelt közönség! Valahányszor iskolák rajz és kézi munka kiállításán veszünk részt, mindig kerülget az az érzés, hogy a látogató közönség túlzott igényességgel és a növendékek munkáiban művészetet, vagy legalábbis a művészi tehetség felvillanását keresi és véli felfedezni. Bevallom, én is ilyen szemekkel és követeléssel léptem be az ilyen tárlatokba akárhányszor, de ezt vettem észre a közönségnél is. Különösen az érdekelt szülők nézték így gyermekeik sokszor primitív, kezdetleges munkáit. Sokszor lehetett hallani az egyszerű, gyerekes próbálkozások előtt megjegyzéseket, elragadtatás jelző kijelentéseket, csodálkozó felkiáltásokat, melyek valójában csak művészi alkotásokat illetnek meg. És amikor ezen elgondolkoztam, eszembe ötlött, hogy vajon ez nem pusztán szülői elfogultság-e, és vajon nem az igazi művészi érzék és értékelés hiányának a jele-e? Hiszen a szülő szereti gyermekét többnek, tehetségesebbnek tudni, szereti olyannak látni és mondani, amilyennek elképzeli. Társadalmunknak pedig sajátja bizonyos nagyzás. Nem tudunk alapfokban beszélni, érzéseinket, megfigyeléseinket, benyomásainkat szuperlatívoszokban szeretjük visszaadni. Vajon a társadalmunkban, a tartalmunkban és formai kivitelezésükben egyszerű rajz és kézimunka kiállítások, iskolai kollekciók megtekintésénél is nem ezek miatt esünk-e túlzásba, nem ezért és ilyen alapon keresünk-e művészetet, és nem ezért tesszük-e a művészi alkotásoknak kijáró kijelentéseket. Lehet ez is. Végeredményben a szülőknek megbocsátható, ha gyermekének kezdő próbálkozásaiban a tökéletesség és tehetség jeleit keresi. De megbocsátható, megérthető és megindokolt az is, ha az egyszerű alkotásoknál, mint művészetről beszélünk, és naív jószízeműséggel, hozzá nem értéssel némiképp túlzunk. Ugyanis a művészet életjelenség, melynek célja, hogy az emberi életet kifejezze, azt szolgálja, széppé nemessé tegye, s a lelket, a szemlélő ember lelkét is, legalább pillanatnyilag a szellem magasabb, felsőbb köreibe emelje. És nem ez a szándék vibrál-e minden alkotásban, ami ezeknek a termeknek falairól, porcairól felénk mosolyog. Ős, meg nem tagadható igénye az embernek a szépség után való szomjúság. Szereti a szivárvány színeit ellopni, a virágok ezer változatát ellesni, a természet utánozhatatlan alakzatait, vonalvezetését megfigyelni, és képzelete új kombinációkat, új változatokat sző, és az élet szürke falát ezekkel úgy ékesíti, mint ahogy a gyermek a virágokkal, színes papírokkal a játékszoba minden sarkát. Ellopjuk a szivárvány színeit. Ellessük a virágok ezer alakzatát, és rávaljuk zsebkendőre, sejem és vászon darabokra. Kifaragjuk fából, kivéssük a márványból, teledíszítjük velük falainkat, teleakasztjuk asztalainkat, szekrényeinket, mert a szürke egyformaságot és változat nélküliséget nem szeretjük. És ez az ősi igény és ösztön, ez az élet megszépítésére törekvő vágy, ez az élet megszépítésére törekvő vágy vezeti a gyermekeket, és vezette, dolgoztatta azokat a növendékeket, akiknek a munkáit ma itt kiállították, és megnézni készülünk. Minden egyes gyarab jele, valamelyes kifejeződése, tapogatózó sejtése annak a nagy életjelenségnek, mely a szépség és tökéletesedés felé nyugtalankodik, és amelynek gyökerei a művészi ösztönbe is és igénybe nyúlnak. A régebbi nevelésben nem sok gondot fordítottak ennek az ösztönnek a fejlesztésére. A régebbi nevelés inkább csak az értelem kiművelésére tett súlypontot, és a kézügyességnek és szépnek anyagi eszközökkel való kifejlesztésének nem tulajdonított nagy fontosságot. Ha tanították is, melléktárként kezelték, immelámmal vették. Ma más a helyzet. Ma, amikor a gépek sablon szerint termelnek, s a vasbeton és aszfalt sivárrá szürkévé tesz mindent, teret kell adni a képzeletnek, helyet, alkalmat kell adni a szépérzék kifejlődésének. Különben kietlen sivatag, kibírhatatlan szürkeség és egyformaság lesz az élet. A rajz és kézimunka fokozottabb tanítása. Gyakorlati haszna mellett, mint egészséges reakció kapott hangsúlyt a modern nevelésben, szemben a rideg gépi kultúrával és eltúlzott értelmi képzéssel. Második észrevétel. De reánk nézve vannak ennek egy másik jelentősége is. Az általános emberi érték mellett egy népi, nemzeti mozzanata is. A termekben látni fognak kiállított darabokat, melyek a magyar népművészet motívumait szólaltatják meg. Ki tudhatja, hogy a történelem homályában hol állt, hány ezer évvel ezelőtt élt az a magyar pásztor, aki botját először cifrázta, az a magyar kovács, aki a délceg lovasok láncát először díszítette. Virágmotívumokkal az a magyar földműves, aki a járonfát tulipánosra faragta. Az a magyar asszony, aki buzavirágot férje Levente fia dolmányára, gyerektakarójára ráhímezte. A művészet mindig a lélek hangja, a szellemi igény jelentkezése, és egyúttal a magasabb rendű életnek a záloga, amelyik nép életében jelentkezett a népművészet, amelyik nép már eljutott addig, hogy szellemiségét, szépérzékét sajátos formákban tudja kifejezni, tehát a többi népekétől színeiben eltérő, saját jellegű népművészetet tudott teremteni, az kétségbe vonhatatlan tanújelét adta magasabb szellemiségének és kultúrérzékének. Ez a kultúrhistória megállapítása, de jelét adta annak is, hogy a fejlődés fokán magasabbra is fog jutni. Olyan erők, képességek, olyan erőteljes szellemi igény van lelkében, hogy a nyers élettel meg tud küzdeni. Fokozott nagy kötelesség tehát nekünk, életünknek ezt az állogát felismerni. Népünk művészetét és az abban rejlő erőt meglátni, tanítani, megtartani és továbbadni. Eddig Márton Áron püspöknek a kézimunka kiállítás megnyitóján mondott beszéde. Kedves hallgatóim, most már igazán műsorunk végehez közeledünk, és egy nagyon-nagyon rövid beszédet szeretnék ismertetni a kedves hallgatókkal. Katalin Kör tagfelvétele. A beszéd címe, és ez elhangzott 1938. február 13-én szintén Márton Árontól, Kolozsváron. Kedves leányok! Az egyesület, melyben most ünnepélyesen felvétettetek, a Szent Katalin nevet viseli. Az pedig, amelyet felvétel jeleként melletekre tűztek, a boldogságos Szent Szűz képével van díszítve. Szent Katalin Szűz korának leghíresebb emberei közé tartozott. Egyszerű családból származott, egyszerű apáca volt, elvonult a világ szeme elől, elrejtett életet élt. És mégis az Úr Jézus legnagyobb kitüntetésben részesítette, 5 szent sebét, melyeket a keresztre feszítéssel kapott, a Szent Katalin kezeny lábain és oldalán is megjelenni engedte. Jeléül annak, hogy az egyszerű nővér, szerzetes nővér életét elismeri az ő isteni életéhez hasonlónak. És még tovább is ment, a tanulatlan apácát isteni tudásából részeltette. Nagy hírű hittudósok keresték fel, hogy a nehéz hittani kérdésekre, amiket nem tudtak megoldani, tőle kérjenek feleletet. Sőt, a pápa is hozzáfordult tanácsért. Udvarába hivatta, s országos ügyek elintézését, államok, tartományok, egymással hadakozó városok kibékítését bízta rá. Fejedelmekhez, követségekbe küldte. Szent Katalin, a szűz és vértanú, a keresztény üldözések idején élt. Itt alexandriai Szent Katalinról van szó, és az előbbiekben pedig a siennai Szent Katalinról hallottunk a püspök úrtól, aki ugye 1347 és 1380 között élt Itáliában, és hát részesült Krisztusról azokban a kegyelmekben, amelyről a püspök úr ír. Most pedig alexandrei Szent Katalin, a IV. Századi vértanúról lesz szó. Szent Katalin szűz és vértanú keresztény üldözések idején élt, előkelő szülőktől származott, iskolákat végzett, és szent és erényes életért Isten őt is kiváló tudással jutalmazta. Mikor keresztény hite miatt a pogán császár elfogadta a katonákat, akiket azért küldött hozzá, hogy hitétől eltörítsék, a börtönben megtérítette. Olyan okosan és akkora lelkesedéssel beszélt az Úr Jézusról, hogy a pogány tudósok elnémultak, és meggyőző szavak hatása alatt maguk is Krisztus hitére tértek át. Az emiatt feldühödött császár kerékbe akar törtöretni, de a kínzó kegyetlen eszköz a Katalin imádságára gadarabokra tört. Ez ellenségét még jobban felbőszítette, és végül is fejét vették. Az erős lelkű, vértanú holttestét Isten parancsára angyalok temették el, a gonosz gyilkosok kezéből kiragadták, és egy távoli országba, Arábiába, a Sínai hegyre vitték. Már ebből megérthetitek, hogy Katalin kör az egyesületekbe való ünnepélyes felvétellel komoly kötelezettségek járnak. A jelvény, melyet kaptok, nem dísz csupán. Jel, ami arra figyelmeztet, hogy Szent Katalin példája szerint kell érnetek, és a boldogságot szentszűz legfelsőbb pártfogására méltónak kell lennetek. A cseléd sorban lévőkről sokszor mondanak rosszat, közönségesebbeknek tartják, mint a többi embereket. Különösen a viselkedésük ellen emelnek kifogásokat. Az az általános felfogás, hogy nem tudják az illemet, durvák, hangosak, az utcán és nyilvános helyeken is sokszor megbotránkoztató a beszédjük és a viselkedésük. A sok panasz miatt a rendőrség ki is tiltotta a cselédeket vasárnap délután a főtérről és a forgalmasabb utcákról. Meg kell engednünk, hogy azoknak a panaszoknak és ennek a rendőrségi intézkedésnek van alapja. Vasárnap délután azokon a helyeken, ahol a cselédek tömegben tartózkodnak, tisztességes ember nem tud arcpirulás nélkül végigmenni. Legények és leányok úgy viselkednek, olyan beszédeket folytatnak, olyan durva tréfákon kacagnak, hogy jó érzésű ember kénytelen elkerülni őket. A Katalin körbe való felvétel köteleztiteket arra, hogy először is jobbak legyetek. A megszentelt jelvényt közönséges magatartással és szennyes beszéddel nem mocskolhatjátok be, és közönséges helyekre nem vihetitek. A cseléd mulatságok és összejövetelek, amelyeket a ti számotokra, a csizmadia színben és más, még kevésbé jó hírű külvárosi lokálokban rendezni szokták, nem illenek a Katalin körű leányaihoz. Megérdemli, aki a cseléd sorban van, is, hogy embernek tartsák és megbecsüljék. Sokszor több joggal elvárhatja ezt, mint azok, akik munka nélkül semmit tevésben töltik napjaikat. De a megbecsülést ki kell érdemelni, helytelen, nem illen magaviselettel nem szabad elvesztegetni. És nektek az a kötelességetek, hogy abban, a többieknek is példát adjatok. Kiválasztottak vagytok, tehát kiválóbbnak kell lennetek. Jelvényt kaptatok, jelvényt tehát meg kell becsülnötök, hogy szentek a védelme alá helyeztek titeket, a sorsotokat, beszédetekkel, magatartásotokkal, kötelesség teljesítésekkel, tehát ezt a szentet kell utánoznotok. Másodszor nektek a vallásban is erősnek kell lennetek, és társaitokat, akik meggyöngültek vagy veszélynek vannak kitéve, meg kell erősítenetek. Mostanában egyik legnagyobb szégyenünk és szomorúságunk, hogy évről évre többen vannak, akik szent vallásukat elhagyják, és ezek között mindig akadnak cselédek is, akik ősi katolikus családból származnak. Némelyek házasság alkalmával, mások a jobb elhelyezkedés kedvéért vetemednek a hitehagyás súlyos bűnére. Testvéreim, a ti védőszentetek ebben is figyelmeztet, hogy mit kell tennetek. A hit a világon a legnagyobb kincsünk. Őseink karddal is védték, ha arra kerül a sor. Inkább meghaltak és eltűrtek minden megaláztatást, de hitüket nem bocsátották áruba. Nem veszélyeztették semmi kincsért, mert tudták, hogy az ilyeneket Isten is és az emberek is megvetik. Eddig Márton Áron püspöknek Katalin kör összejövetele alkalmából 1938. február 13-án mondott beszéde. Kedves hallgatóim, megköszönöm a figyelmeteket, érdeklődéseteket a Márton Áron műsor iránt. Kérlek titeket, imádkozzatok Márton Áron püspök mielőbbi boldogávatásáért, önmagatokért, családjaitokért, betegekért és a szenvedőkért, a fiatalokért, a világ békéért és a Szentatyáért. Elköszön a műsorvezető Sós Károly. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
1: A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk be.
2: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Sarlós boldogasszony ünnepén Mátra Verebély Szentkuton a gyermekekért imádkoztak. Idén is megrendezték a görög katolikus metropólia görög tűztáborát. Doka Klára díjat kapott a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár levéltárosa. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Minden évben Sarlós boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan tartják Vátra Verebély Szentkuton az együttjárók, jegyesek, fiatal házasok és gyermekekre vágyók zarándoklatát, közölte a Váci Egyházmegye. A búcsúi ünnepi szentmisét idén július 5-én Marton Zsolt, Váci megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának elnöke mutatta be. A fiatal és gyermekekre váró házaspárokhoz szólva a főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy a házasság misztérium, amelyet a Szentírás is sokszor hasonlít Isten és ember viszonyához. Benne pedig a Szent Háromság titka tárul fel, ha a házastársak a kölcsönös szeretetre törekszenek, amely ezáltal a legteljesebb tanúságtételé is válhat. A zarándokok végül hálát adtak Istennek az élet ajándékáért, és köszönetet mondtak a szülőknek és a megszületendő, közreműködő orvosoknak, szülésznőknek. Június 28-a és július 3-a között ismét benépesült a nagykálói Korányi Frigyes görögkatolikus általános iskola, gimnázium és kollégium. Idén is megrendezték a görög tűztábort, amelyre a görögkatolikus metropólia 80 parókiájáról 140 gyermek érkezett, tájékoztatott a görögkatolikus metropólia. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő tábor már a valódi közösséget hozott létre. A tábor központja ezúttal is Nagykáló volt, de a hét során Harangodra, Nyíregyházára, Kálosemjénbe és Máriapócsra is ellátogattak a táborozók. A tábor harmadik napján szerdán Kálosemjénből gyalogos zarándoklat vezetett Máriapócsra, amelynek során Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspökkel együtt imádkoztak a táborozók. A görög tűztábor idén is bebizonyította, hogy a közös imádságok, a szolgálat öröme, az egymásra figyelés és a barátságok ajándékok. Nagy elismerés érte a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár munkatársát Varga Tibor László levéltárost, a Magyar Levéltárosok Egyesületének június 30-i Nagyváradon megrendezett éves vándorgyűlésén. Ott vehette át a Dóka Klára díj első fokozatát, tájékoztatott a Veszprémi Főegyházmegye. A Magyar Levéltárosok Egyesülete a Dóka Klára díjjal azokat a szakembereket ismeri el, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végeznek a magyar levéltárügy szolgálatában. Az első fokozatot olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező levéltárosok nyerhetik el, akik legalább 10 éve dolgoznak a hivatásukban, és munkájukkal maradandó értéket teremtettek. Az elmúlt másfél évtized egyik legjelentősebb feladata Bódi Mária Magdolna boldogavatási eljárásának egyházmegyei szakaszához kapcsolódott, amelyhez átfogó forrásfeltáró munkát végzett. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, Önök a Mária Rádió híreit hallották. Hírolvasó Kontra Zsuzsa volt.
3: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve főünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve második fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától két hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat.
0: Mária Rádió.
6: A Café Francesco podcast 88. adásában Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját ismerhetik meg Róna Széki János atya előadásában.
7: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a ma este is itt a Café Francesco következő podcast adásában. A mai előadásnak az előadója én leszek, jobb hián, és nem is beszélgetős előadás lesz, hanem egy előadással készültem, és a Laudato Si Ferenc pápának az egyik legfontosabb enciklikája, a teremtett világ védelméről, a teremtett világnak az értékéről szóló enciklika, ez lesz a mai előadásnak a témája. Miről is van szó, amikor a teremtés védelemről beszélünk? Most nem lesz PPT, hanem most egyszerűbb volt az első vetítés kapcsán csak így szóban mondani, de próbálok majd képletesen fogalmazni. És igazából mielőtt belevágunk a témába, igazából egy-két dolgot tisztázni kell, vagy egy picit meg kell érteni, és egy picit szerencse, hogy ez a mai előadás pont egy ilyen nagyon meleg napra esett, mert mindenki a saját bőrén érezhette, hogy valami nincs rendben a klímával. És én még nem vagyok annyira idős, de 30 év alatt még nem éltem meg ilyen meleget, és tavaly nyáron már érezhető volt, hogy voltak meleg napok, de ez a teljesen nagyon mély, több napig tartó, nagyon meleg idő, ez tényleg kibírhatatlan. És mindannyian érezzük, hogy valami tényleg változás van, valami a klímával nincsen rendben, és tényleg ezt most már a saját bőrünkön érezzük, nyilván erről van szó sokszor a médiában, van szó sokszor a különböző területeken, de nem mindig értjük meg igazán ennek az okát, vagy nem mindig fogtuk föl, de most, amikor a saját bőrünkön érezzük, hogy valahogy megváltozott a környezet, akkor egyszerűen muszáj, hogy valahogy ennek megértsük a mélyebb értelmét is. És éppen ezért az éghajlatváltozás, vagy a különböző környezeti védelmi akciócsoportok, azok a mai világban nagyon megjelentek. Egy picit azt is érezzük talán, hogy megjelent egy ilyen green politika, egy zöld politika, ami egy kicsit egy ilyen lobbynak is lehet nevezni, ami kicsit rossz sok embernél egy picit már a vallásnak a szerepét kezdte átvenni a világban, mert természetesen nagyon fontos, hogy kiálljunk a különböző természeti katasztrófák, illetve természeti visszaélések ellen, vagy azt, amit az ember rosszul használ föl, és rosszul kezeli a világnak a javait. Viszont nyilván ez át tud menni néha egy túlzásokba, vagy valaki, amikor nagyon ez kerül a gondolkodásának a középpontjába, vagy mindent ennek a kontextusában határozunk meg. De mindenképpen egy olyan problémáról van szó, amiről beszélni kell, és az egyház is érzékeli, hogy nem maradhat csöndbe ebben a témában, hanem meg kell szólalnia. Ezért született meg Ferenc pápának a Laudato Si nevezetű enciklikája, amely 2015-ben jelent meg, és amely a nevében is Assisi Szent Ferencnek a lelkületét hordozza. Áldott légy, ez a Assisi Szent Ferenc naphimnuszának a kezdő soraival kezdődik igazából ez az enciklika, és igazából Ferenc pápánál ugye nem véletlen, hogy Assisi Szent Ferencnek a nevét, vagy illetve az imájából választotta a címet, mert itt vagyunk a Café Francescóban is, és a Francesco név az nyilván Ferenc pápára utal, de Ferenc pápa is választotta valahonnan ezt a nevet, és Assisi Szent Ferenc az ő példaképe, róla kapta, illetve választotta a pápai nevet elsőként, ugye nem volt előtte még Ferenc pápa, És éppen ezért számára Assisi Szent Ferencnek a lelkisége, az egyszerűsége, a szegénység iránti szeretete az egy nagyon fontos gondolat, és már a megválasztásától kezdve folyamatosan a szegény egyházról beszélt, arról beszélt, hogy az egyháznak a szegények mellett kell lennie. A szegénységet nem csak egy szociális kérdésnek gondolta, hogy enni kell adni az éhezőknek, hanem valami mélyebb látásmód volt benne, meg kell látni a szenvedő emberben azt a szenvedő Jézust, akivel Jézus ugye azonosítja magát az evangéliumban, akinek egy pohár vizet adtok az én nevemben, azt velem teszitek. És valahogy ebből a mélyebb látásmódból fakad az, hogy amikor látjuk a természeti problémákat, tapasztaljuk a 40 fokos meleget, és érezzük, hogy van valami probléma, akkor az egyház is szemügyre veszi ezt a témát. Az egyház nem csak a hitbeli témákban szólal meg, nem csak az imádságról, nem csak a hitéletről, dogmákról van neki létjogosultsága beszélni, hanem van létjogosultsága megszólalni társadalmi kérdésekben. Leó pápa is most adta ki az első enciklikáját, és nem is annyira hittani tárgyú enciklika lett ez, hanem megint egy szociális enciklika, ugyanúgy, mint a Laudato Si. Ő a mesterséges intelligenciát helyezi a középpontba, és annak a kontextusában beszél a mai világnak a nehéz helyzeteiről. Tehát azt látjuk, hogy a modern pápák is muszáj, hogy megszólaljanak társadalmat érintő kérdésekben, és a Laudato Si igazából egy egész társadalmi kérdéscsoport átölelő enciklika, társadalmi enciklika, nem csak a klímaváltozásról, nem csak a különböző természeti kérdésekről van szó, hanem a migrációról kezdve a különböző gazdasági kérdésekig, a szegénységnek a

más, mint hogy az egész természet kérdésnek, a klímán kérdésnek és minden társadalmi kérdésnek a központjában az maga az ember van. És mivel az ember az Istennek a képmása, ezért tulajdonképpen, hogyha igazán mélyen és egyházi vallási hitbeli szempontból akarjuk ezt a kérdéskört körüljárni, akkor mivel az ember az Istennek a képmása, ezért tulajdonképpen csak úgy tudunk bármilyen társadalmi kérdésről beszélni, hogyha az alapvető centrum, az alapvető szemüveg, amelyen keresztül rátekintünk mindenre, az maga az Isten. Mert az Isten a teremtő, az Isten az, aki létrehozza a világot, tőle származik minden, ő az, aki megalkotja a világegyetemet, ő az, aki megteremti az embert, ugye a Teremtés könyvében benne van, hogy megteremti az ember saját képére és hasonlatosságára, és nagyon fontos, hogy az Édenkertben ugye rábízza az első emberpárra a Földnek a művelését, és gondjára bízza azt, hogy az embernek a gondviselésébe teszi a Földnek az alakulását. És ez egy nagyon nagy bizalom egyrésztről az Isten részéről, hogy nem csak, hogy megteremti az embert, hanem munkatársnak, egy társnak, egy alkotótársnak hívja meg a teremtésnek a művében, ami egyrésztről megmutatkozik nyilván a gyermeknemzésben, amikor konkrét módon és nagyon szép módon részesül a nő és a férfi az utó továbbadásának az ajándékában, és ezzel a teremtésnek a művében. De más milyen módon a termékenység más milyen módon is meg tud jelenni, és az emberre igazából ránk van rábízva az a természet, amelyet az Isten megteremtett, és amelynek a csúcsába az ember teremtette. Ez a legfontosabb tételmondat a mai este, hogy a teremtésnek a csúcsa az ember. Nem az állatok, nem a növények, nem a hold, nem a nap, nem a bolygók, nem a különböző tejutak, nem a csillagrendszer, hanem a teremtésnek a központjában az ember van. És éppen ezért mindenféle olyan nézőpont, amely a környezeti kérdéseket, klímakérdéseket nem az ember központusággal nézi, és nem abban a szemüvegből nézi, hogy az ember kell, hogy a csúcsa legyen, és az ember kell, hogy a végső cél legyen, és az emberért van igazából minden, és tulajdonképpen azért kell mindennek lennie, hogy az ember tudja ezt a világot igazgatni, akkor azok téves megközelítések lesznek. Mert hogyha az embert elveszük a középpontból, akkor azzal az Istent is kiveszünk a középpontból, mert semmi más, amit középpontba helyezhetünk, az nem teremtetett az Istennek a képmására, tehát nem tudjuk igazából az Istentől elvonatkoztatva nézni a teremtést, hogyha az embert rakjuk a középpontba. És éppen ezért a megfogalmazás sem mindegy, hogy természetvédelemről vagy teremtésvédelemről beszélünk. Mert természetvédelem az a világnak a keretein belül beszélhetünk természetvédelemről, de hogyha egy emberközpontú természetről beszélünk, és hogyha ezt az embert az Isten képmásának tekintjük, akkor rögtön nem természetről kell beszélnünk, hanem teremtésről. Mi nem természetben élő emberek vagyunk, hanem a teremtésnek az emberei, a teremtésben élő emberek, és az Isten nem egy környezetet teremtett számunkra, hanem az egész világmindenség az Isten által megteremtett világot jelenti. Éppen ezért mindaz, ami a világon meg lett teremtve, az végső soron jó. És végső soron valahogy visszavezethető az Istenhez, mert az Istennek a teremtéséből van. Ugye az Istennek nem kellett semmi, hogy a világ létrejöjjön. Ezt hívja a teológia kreáció ex nihilónak, hogy a semmiből való teremtés, a semmiből való előhívás, az Istennek képessége van arra, hogy a semmiből valami legyen. És a Teremtés könyvében ott van az, hogy amikor az Isten megteremti, utána azt mondja, hogy ez jó. Tehát mindent, amit megteremtett, az Isten jóvá hagyott. Ez azt jelenti, hogy egy jó világban élünk. Egy jó világban, egy olyan világban, amit az Isten jónak akart, de mégis egy olyan világban, amit az embernek a gondviselésére és a kezébe adott. És mégis azt látjuk, ha körbenézünk, hogy háború van, természeti katasztrófák vannak, járványok vannak, nemrég értük meg a Covid-járványt, balesetek vannak, hatalmas földrengések vannak, hurrikánok vannak. Ha az ember ezt látja, akkor joggal fölteszi a kérdést, hogyha az

0: Isten jó világot teremtett, ha az Isten azt akarta, hogy az egész ez egy szép dolog legyen, és az ember szépen gondozza, akkor hol van a bökkenő ebben az egészben? És a bökkenő az nem más, mint amit újra és újra csak ugyanezt tudunk elmondani, hogy nyilvánvalóan az ősbűnnek a következtében romlik meg az a harmónia, ami volt Isten és az ember között. És ez nem marad az embernek a magánügye, mert az Isten az ember kezébe adta a világnak a gondoskodását és a felügyeletét, éppen ezért az, hogy az ember hogyan él, az, hogy az ember milyen kapcsolatban van az Istennel, az, hogy az ember mennyire él az Isten közelségének a konkrét valóságában, az kihatással van arra, hogy hogyan fog a másik emberre tekinteni, illetve a teremtett világra tekinteni. És minél közelebb van az ember az Istenhez, annál tisztábban és annál jobban, annál szebben, annál egészségesebb módon fogja a világ dolgait intézni, és minél távolabb van az Istentől, annál jobban megjelenik az önzőség, megjelenik az uralomvágy, megjelenik a másiknak a megölése, eltolása, legyőzése, az uralkodása, a sóvárgása másik javai után. Ezek mind megjelennek, és ezek mind visszavezethetők az eredeti bűnnek a tapasztalatához. És éppen ezért tulajdonképpen az ember önzőségének, az Istentől való elfordulásának a következménye az, hogy olyan gazdák lettünk, akik tulajdonképpen nem jól gazdálkodnak azzal, amit rájuk bíztak. És azért van a világ olyan állapotban, amilyen. Azért látjuk, hogy nincsenek jól elosztva a természeti források, hogy mi itt ülünk egy klímás Café Francescóba belváros közepén, de Afrikában ugyanilyen hőségben, vagy még kétszerekkel a hőségben nem ittak a gyerekek már egy hete. És amikor az ember látja az igazságtalanságnak, a teljes nyomornak, különbségeknek, emberek közötti nagyon nagy társadalmi és szociális különbségeknek a valóságát, akkor azt az igazságot kell újra és újra elmondanunk, hogy az ember önzővé vált. Önzővé vált az ember, pedig eredetileg nem volt önző. Amikor az Édenkertben van, amikor az Istennek a harmóniájában van, amikor elfogadja, hogy az Isten a jó és a rossznak a tudója, akkor addig nem önző, addig abban él, abban a harmóniában, ami az Édenkerti állapot volt. Abban a pillanatban, amikor ő akarja meghatározni, hogy mi a jó és ami a rossz, onnan kezdődik a baj. És onnantól kezdve mindaz, amit látunk a világban, az sajnos csak tetéződik és egyre rosszabb lesz. Viszont nem szabad elfelejteni azt, hogy miért most jönnek elő ezek a nagy társadalmi kérdések. Szoktunk a globalizációról beszélni. A globalizáció azt jelenti, hogy a világunk az világméretűvé vált. Inkább úgy fogalmazok, hogy az életterünk világméretűvé vált. Ez azt jelenti, hogy régen az emberek a saját falujukban éltek, esetleg eljutottak egy szomszédos országba, de nagyjából egy helyen, egy négyzetkilométeren belül élték le szinte az életüket, nem volt nagy mozgás. Ma ez teljesen máshogy van, repülő van, vonatok vannak, egyik pillanatról a másikra az ember el tud menni, internet van, social világ, mindent tudunk, hogy éppen Amerikában, meg Ázsiában mi van, teljesen tisztában vagyunk, és tudatában vagyunk annak, hogy hogyan működik az egész világnak a berendezkedése. És éppen ezért nagyon nehéz azt megtapasztalni, hogy amikor egy ilyen nagy globális nézőponttal éljük az életünket, akkor bele se gondolunk abba, hogy ez nem csak lehetőségeket rejt magába, nem csak azt rejti magába, hogy mennyi minden több lehetősége van az embernek, hanem ez a problémákat is globálissá teszi. Azok a problémák, amelyek eddig az embernek az kis életterébe voltak meg, és kis problémaként mutatkoztak meg, az önzőség, az egymás versengése, az egymás legyőzése, stb. Az egyre jobban kiszélesedik országokra, kontinensekre, világokra, és ebből fakadnak a háborúk, a különböző természeti kincseknek a kizsigerelése, a különböző határátlépések, a különböző támadások, mindent, amit látunk, látunk, az valahogy ebből a globális világnak az életterében ezek globális problémákká válnak. És éppen ezért, ameddig ez a globális világ marad, addig ezek a problémák is ilyen nagyságrendben lesznek, és az egyháznak valamilyen szinten ezekre a kérdésekre meg kell adni a választ. És mi az egyháznak a válasza? Mert felsorolni a problémákat tudjuk, hogy szegénység van, háborúk vannak, katasztrófák vannak, de mi az egyháznak a válasza, és hogyan tudjuk valahogy visszaadni a mai világnak azt a testvériességét, ami még az édenkerti állapotban megvolt. Ezt Ferenc pápa meg is válaszolja azzal, hogy kiadott egy másik enciklikát a Laudato Si után, pár évvel a halál előtt, egy pár évvel ezelőtt, és annak az a neve, hogy Fratelli Tutti. Vagyis mindannyian testvérek, ami szintén gazdasági, szociális enciklika, és az van benne, hogy ez a testvériség az, ahova az emberiséget vissza kell vezetni. És azt mondja, hogy az, hogy mi mindannyian egy atyához tartozunk, és mindannyian egy atyának a gyermekei vagyunk, ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten testvéri kapcsolatban vagyunk. Ez a keresztényeknél még erősebb, mert a keresztségben egy nagyon erős, mély testvériséget élünk meg, viszont alapvetően az emberségünkben is megélünk egy testvériséget, és amikor azt látjuk, hogy globális világban, meg egyenlőségről beszélünk, meg különböző kisebbségeknek a jogait próbáljuk elfogadtatni, akkor jogos szándék lehet az, hogy a kereszténységnek egy profitai hangon a mai világban meg kell szólaltatni azt a nagyon fontos üzenetet, ami azt jelenti, hogy mindannyian testvérek vagyunk. És mindannyian vissza kell térnünk ahhoz a testvéri állapothoz, ahhoz a testvéri viszonyuláshoz, ahogy jobbá akarjuk tenni ezt a világot. És ez a testvériség az, ami átszövi az egész emberiséget, ez a testvériség, ami újra és újra megromlik, de ez a testvériség, amelyet újra és újra lehet építeni, és ebben lehet az egyház egy nagyon nagy és fontos közösség, ami kis közösségekben elkezdi megélni ezt a testvériséget. Az egyházban is vannak különböző közösségek. A legkisebb közösség az mindig a családnak a közössége. És a világ, a globális világ problémáira a válaszokat nem globális módon tudjuk megadni, hanem úgy, hogy elkezdünk a legkisebb szinten a testvériség szerint élni és megvalósítani a testvériséget. És ez azt jelenti, hogy elkezdjük a családokat megerősíteni, a családi életnek a belső dinamikáját, a családi életnek a viszonyait, a kiengesztelődés, megbocsátásnak az alapvető formáit az ember a családba tanulja meg, és éppen ezért Ferenc pápa biztatja a családokat arra, hogy a lehető legnagyobb hangsúlyt a szülők a nevelésben azt a testvériesség kialakítására tegyék. Mert hogyha az ember megtapasztalja azt, hogy milyen testvérnek lenni egy családban, egy kis közösségben, aztán kimegy az egyházba, megtapasztalja egy nagyobb közösségben, hogy milyen testvérként lenni ebben a közösségben, akkor amikor kimegy a világba, a munkahelyre, a nagybetűs életbe, akkor ezt a másfajta látásmódot tudja elvinni, és egészen másképpen fog viszonyulni az emberi kapcsolatokhoz, ahhoz, hogy hogyan végzi a munkáját, mennyire becsületesen, mennyire fizeti be az adóit, mennyire teljesen jogszerűen jár el bizonyos helyzetekben, mennyire pazarolja azt, ami ilyen van, akár a javakban, akár az erőforrásokban, mennyire él fennhíjázón, mennyire költ olyanokra, amelyek tulajdonképpen fölöslegesek és csak termelik a világnak a szemetét és a termelésnek a dinamikáját erősítik. Tehát igazából ilyen kicsi szinten kezdődik. És Ferenc pápa mindig azt mondja, hogy úgy, ahogy Assisi Szent Ferenc az egyházat meg a társadalmat egy egyszerű szerzetesi életnek a megélésével kezdte megreformálni, és most már több mint 800 éve a ferences rend az egyház életének az egyik legnagyobb belső motorja, és nagyon nagy lelki élet van ott, és nagyon nagy erőt ad az egyház mindennapi életéhez. Ugyanúgy a nagy globális problémákra is a válaszok, azok a hétköznapi életünkben vannak, és mindannyian tehetünk azért, hogy a világot jobbá tegyük. Azzal, hogy elkezdjük a testvériség logikája mentén berendezni az életünket, azzal, hogy a legkisebb emberi dolgokban mi a kis életünket, a környezetünket megpróbáljuk rendbe rakni. És ez a családban, az egyházban és nagy közösségekben megvalósulhat. És éppen ezért fel kell önmagunknak tenni azt a kérdést, hogy én mit teszek ezért, hogy a testvériséget tudjam építeni. Mit teszek azért, mennyire vagyok közösségeknek a tagja. Mennyire vagyok benne a közösség életében. Mennyire keresem és mennyire akarok az egyháznak, a különböző közösségi alkalmaknak aktív tagja lenni, mennyire teszem be az energiáimat, a képességeimet, az akár az önkénteskedésbe, akár valamilyen más dologba, azért, hogy valami szép dolog fejlődjön, előre haladjon és épüljön. Mert ezen múlnak a világnak a globális problémái, és mi hétköznapi emberek nem tudunk tenni olyan nagy dolgokat, hogy megállítsunk háborúkat, nem tudunk globális felmelegedést megállítani, nem tudunk nagy világra szóló akciókat szervezni, de a saját életünkben igenis tudunk változtatni, tudunk testvériesebben élni, tudunk egy másfajta környezetet létrehozni, és hogyha hisszük, hogy ez kihatással van a világra, és szépen emberről emberre ez építi és gyógyítja az ősbűn által megsebzett világot, akkor rá tudunk döbbenni, hogy a mi saját szintünkön egyre jobbá tudjuk tenni ezt az egész világot. Egy-két konkrét dologra szeretnék kitérni, ami ebből az alapvető nézőpontból fakad, és amely Ferenc pápa konkrétan megjelöl. Az egyik az valóban a szegénységnek a kérdése. Ferenc pápa azt mondja, hogy a szegénység az nem csak szociális kérdés, hanem inkább egy teológiai fogalom, ugyanis szegények mindig vannak velünk, szegények mindig vannak a társadalomban, mindig az emberi önzőségből fakadóan, mindig vannak, akik kiszorulnak a társadalomnak a perifériájára. Viszont azt mondja, hogy az evangéliumban is Jézus, hogy azonosítja az Isten magát a legkisebbekkel és a legszegényebbekkel. Tehát a szegénységben van valami isteni. Nem azért, mert az Isten akarja a szegénységet, nem azért, mert a szegénység az önmagában jó lenne, hanem az Istenhez való nyitottság, az embernek a szíve jobban kinyílik, amikor az ember szükséghelyzetben van. Ez a saját életünket, hogyha megnézzük, ez mindig így van. Akkor fordulunk az Istenhez, amikor baj van. Amikor az életünkben valami tönkre megy, tönkre mennek kapcsolatok, eltávolodok valakitől, valami rosszul működik, valami nagy trauma ér, akkor az Istenhez sokkal jobban tudok kapcsolódni, mert van bennem egy kiszolgáltatottság, és ezt az Istenben próbálom megtalálni. Na pontosan így van a szegényekkel is. Azért azonosítja magát az Isten a szegényekkel, mert a szegények azok jobban nyitottak az Istenre, és tudunk belőlük tanulni. Ferenc pápa azt mondja, hogy a szegények evangelizálnak minket. Nem csak mi is segítünk a szegényeknek, hanem a szegények evangelizálnak minket. Nagyon fontos, hogy a szegénységben, templomi környezetekben van sokszor egy félreértés. Amit nagyon sokszor, ez fiatal koromban nekem is sokáig kérdés volt, vagy sokáig vívódtam benne, hogy keresztény emberként hogyan viszonyuljon az ember a szegényekhez, a hajléktalanokhoz, ezekhez a kérdésekhez. De viszont nagyon fontos leszögezni, hogy az, hogy az ember elmegy az utcán és egy hajléktalannak pénzt ad, azzal nem segít. Ez nem igazi segítség. Ilyenkor általában bár jó szándék van bennünk, de tulajdonképpen nem is a másiknak segítünk, hanem az önmagunk lelkiismeretét nyugtatjuk meg. Mert ilyenkor bennünk van a lelkiismeret furdalás, hogy valamit kellene tennem érte, és éppen ezért gyorsan odaadok egy 200-ast, és akkor egy hétre megvan oldva ez a szociális érzékenység. Viszont van egy másik fajtája a karitatív szolgálatnak, az meg konkrétan a karitatív szeretetnek olyan megélése, ami szervezeteken keresztül való segítséget jelent. És azt kell mondani itt Magyarországon is, de külföldön másutt is, hogy nagyon jó karitatív, kiépült szervezetek vannak, akinek a támogatását tudjuk előmozdítani, vagy éppen mi is részt tudunk venni önkéntesként a munkájukba, hogy segítsünk a szegényeknek. Na ez már valódi segítség, mert itt biztos, hogy olyan helyre meg a segítség, akik jól tudják felhasználni, nem alkoholra vagy másra fogják elkölteni, vagy nem a hajléktalan maffia elveszi majd a szegényektől a pénzt, hanem hogyha olyan helyre megyünk, hajléktalan szállókba, itt van például a Csak Egyet szolgálat, a 6. hatodik kerületbe szoktam néha misézni náluk, és ez egy nagyon szép evangéliumi szolgálat a szegényeknek a konkrét segítése, és ott is rengeteg önkéntes, rengeteg tényleg tenni akaró ember van, aki odaszánja az idejét, hogy vajaskenyeret kenjen és ruhát osszon a szegényeknek, egy nagyon szép szolgálatról van szó, de ott van a Vöröskereszt, ott van a Katolikus Caritas, a Ökumenikus Segélyszervezet, nagyon sok minden, akiken keresztül mi is be tudunk csatlakozni, hogy valami társadalmilag értékeset tegyünk. Az önkénteskedés az egy nagyon szép része a keresztény életnek a megélésének. Ha valaki önkéntes, akkor magából ad valami jó célért, azért, hogy embereknek az élete jobb legyen, az embereknek az életéhez valamit hozzátegyen, és ez nagyon gyümölcsöző tud lenni. A második dolog a szegénységen kívül, az pedig nem más, mint a különböző migrációnak a kérdése. Ezt is érdemes egy pillanatra felhozni, ugye sokszor én már beszéltem erről Ferenc pápa kapcsán, hogy nem teljesen úgy van az, ahogy sokszor a médiában lehetett látni, hogy Ferenc pápa el akarja árasztani itt migránsokkal a Magyarországot meg Európát, hanem megint csak azt a nagyon fontos evangéliumi szempontot hozta vissza Ferenc pápa, ami megint csak a Fratelli Tutti mindannyian testvére elvhez vezethető vissza, hogy ő is a testvérünk. Mindenki a testvérünk. Nem tudunk válogatni, hogy ő igen, vagy ő nem. Az is testvérünk, aki éppen az ázsiai országokból, vagy közel-keletről érkezik Európába. Az is, aki terrorista. Az is a testvérünk. Nem biztos, hogy be kell engedni, az már a politikának, meg a politikai életnek a feladata, de attól még a testvérünk, attól még ugyanúgy a terrorista bevándorló idegenben is ott van Jézus emberi, Jézusnak a jelenléte, és ott van az emberi méltóság benne, amelyet még a legnagyobb bűnök sem tudnak kitörölni az emberből. Tehát ezt a másfajta nézőpontot hozza vissza, hogy minden emberben észre kell vennem Jézusnak, az Istennek a jelenlétét. És hogyha ezt megteszem, és hogyha így tudok tekinteni az idegenre, akit be kell fogadni, akkor egészen másfajta nézőponttal fogok. És nyilvánvalóan a politikának a feladata, hogy megnézze, hogy pontosan egy migrációs politikával tényleg hogy lehet ezt az országgal összeegyeztetni, hogy lehet integrálni, hogy lehet ezt jól csinálni. Ez egy már politikai kérdés, amire nem kell az egyháznak választani. Az egyháznak nem politikai válaszokat kell adnia társadalmi kérdésekre, hanem mindig az evangéliumi válaszokat. És az evangélium azt mondja, hogy a szegényt fogad be, az idegent fogad be, idegen voltam és befogadtatok, éhes voltam és ennem adtatok, börtönben voltam és meglátogattatok. Ez az evangéliumi követelmény, amelyet Jézus minden emberre vonatkozóan elvár. A politika meg a társadalomnak a konkrét válasza vagy a berendezkedés és az egy megint egy másik kérdés. Aztán még egy olyan kérdés, ami felmerül, az a gazdaságnak a kérdése, hogy a gazdaság is, sokat beszélünk erről, fogyasztói társadalom, tényleg elképesztő itt a picit régebb óta fiatal generáció emlékszik, hogy a kommunizmus után mennyire nem voltak dolgok a polcon, vagy mennyire üresek voltak a kínálatok, de most meg bemegyünk bárhova, és elképesztő kínálat van, meg most megjelent a mai világban ez a házhoz rendelés, nem is kell elmenni a boltba, hanem a Temuról, az égvilágon mindent szállítanak, még kis Jézusos figurákat is, de mindent, amit csak el tudunk képzelni. És a lényeg az, hogy teljesen átalakítja az embernek az arányérzékét, egyrészt a szükségleteit, hogy tényleg mire van szüksége az embernek, teljesen átalakul az embernek a megoldó, probléma megoldó képessége, mert nagyon sok olyan funkciót már nem használ saját magába, ami egyszerűen kellett az előző évtizedekben, hogy az ember megoldja azokat a dolgokat, amik most már robotok vagy ilyesmit csinálnak, de megjelenik a mesterséges intelligencia, ami már helyettünk megcsinál mindent, válaszokat ad, beszélget, hogyha magányos vagy. Tehát, hogy egészen ijesztő irányba elment ez az egész különböző média dolog, ami egyrésztről nyilván van pozitív része is, fel lehet ezeket használni pozitívan, de másrésztről viszont nagyon vigyázik el arra, hogy az embernek a méltóságát azt ne írja fölül, és ne lépjen az ember helyében, ne rakjuk az ember helyébe mindazt a technológiát, ami lehet, hogy már jobb, mint az ember, lehet, hogy már jobban lehet termelni vele, mint az emberrel, mert az embert félredobjuk, akkor megint csak ebből fakadnak a nagy tragédiák. És még egy dolog, amit kiemel Ferenc pápa, az még a globális világhoz tartozva, az még a különböző social médiáknak a kérdése. Ez is érdekes, hogy azt mondja Ferenc pápa, hogy sose voltak a fiatalok, meg a mai ember sose volt ennyi emberrel kapcsolatban, mint amit a social médiákon meg tudunk élni, de sose volt ennyi magányos ember. És ez egy olyan ellentét, egy olyan feloldatlan ellentét, ami sajnos abban keresendő, hogy az internet világában megélt kapcsolatok azok nem ugyanazok. És nem olyan mélységűek, nem olyan intenzitásúak, mint a rendes embertől emberi kapcsolatok, amelyek teljesen elvesztik az embernek az igazi társas kapcsolódási igényét és a vágyait. Ezek nem elégítik ki. Lehet, hogy felületen valamit pótolnak, lehet, hogy felületen valamit adnak, de nem adnak igazán válaszokat. Aztán megjelennek a különböző, megint csak social médiához lehet rakni, vagy az internet világához megjelenik, például ezt is Ferenc pápa külön megnevezi, a pornográfiának a nagyon nagy kísértése, és a pornográfiának az olyan fajta elárasztása, ami teljesen megöli az emberi kapcsolatokat. Erre most már kutatások vannak, hogy hány embernek megy tönkre a társas élete, családos élete, az emberi kapcsolatai azért, mert a különböző médiák fogja lesz, és egyszerűen nem tud szabadulni tőlük. A pornó függőség és az internetes függőség a legnagyobb függőség a világon, még az alkoholnál meg mindennél is sokkal elterjedtebb, mert ingyen mindent el lehet érni, és elképesztő függőséget okoz, és megöli az embernek azokat a társas kapcsolatait, amelyek be tudnák tölteni a társas lényünk utáni vágyunkat. A média, a social media, a pornográfia nem tudja betölteni. Lehet, hogy valamit kezelnek, vagy azt hiszük, hogy kezelik, de nem tudnak válaszokat adni az ember mély vágyaira. Köszönöm szépen. Én még egy témát hoznék ide, hogyha, mert azt gondoltam, hogy az majd szóba fog esetleg jönni, de hogyha már Leó pápa szóba jött, akkor csak egy pár szót még mondanék valóban erről a mesterséges intelligenciáról, amiről majd lesz egy jó előadás, Török Csaba atya fog érkezni majd augusztusba, Kávéházi Szabad Egyetemnek a keretében, augusztus utolsó hetében, azt is nem sokára meghirdetjük, de csak annyit szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban, hogy egészen elképesztő, hogy tényleg a mesterséges intelligencia mikre képes. Ijesztő, mert tényleg nagyon sok foglalkozásban már teljesen átvette az embereknek a helyét. Nagyon sok ember elveszítette a munkáját azért, mert a mesterséges intelligencia az átvette egyszerűen a munkahelyét. És ez elképesztő. És ebben az irányba menve sajnos az ember valóban perifériára fog kerülni, és úgy érezhetjük, hogy az ember igazából egy meghaladható dologgá válik. Tehát valameddig az ember volt a legfejlettebb, de olyan, mintha az evolúciónak egy következő szintje lenne, hogy már nem emberről beszélünk, hanem a mesterséges intelligencia az már egy magasabb intelligencia, mint az ember. És nagyon fontos, volt itt egy előadás még a mesterséges intelligenciáról nagyjából egy évvel ezelőtt, és az akkori előadó azt mondta, hogy nagyon sok mindent tud a mesterséges intelligencia, de érezni sosem fog, igazán emberi érzései sose lesznek, lehet, hogy megválaszol neked mindent, meg kedvesen kommunikál a ChatGPT-n keresztül, de sosem lesznek tényleg igazán érzései, illetve amit nagyon fontosat mondott, hogy a mesterséges intelligencia, meg az online tér, az egy olyan világ, ahol a szent nem tud megmutatkozni. És ez egy nagyon fontos dolog, mert nekünk például az összes szentségünk az arra épül, hogy az ember, ott van valami látható jel, amelyen keresztül láthatatlan kegyelem árad az emberbe, és az Isten tevékenyen, aktívan működik az embernek az életébe. Viszont a mesterséges intelligenciában nem tud megvalósulni, nem tud egyszerűen belépni oda a szent, nem tud belépni az isteni, nem tudja kifejteni az isteni hatását. Éppen ezért mindig egy olyan terület lesz, ahol valahogy az Isten nélkül vagyunk. És éppen ezért ez egy nagyon érdekes, hogyha eluralkodik a mesterséges intelligencia, akkor valóban eljuthat oda a világ, hogyha nem vigyázunk rá, és nem lesznek olyan emberek, akik ezt megállítják, hogy egy teljesen istentelen világba kerülünk, aminél még az ateizmus is jobb. Mert egy ateista ember legalább gondolkodik, még eljuthat akár a halálla pillanatáig oda, hogy megtérjen és az Istenhez térjen, de a mesterséges intelligencia sose fog megtérni. Ez egy olyan világ, ahova az Isten, a Szent nem tud megmutatkozni, nem tudja beletenni az Isten a lábát, mert egyszerűen az Isten nem virtuális, hanem valós. Az Isten csak a valóságban, az offline világban, a valós teremtett világban tud megvalósulni, és nekünk ennek a teremtett világnak kell lennie az apostolai, építői, és azt kell előmozdítanunk, hogy érző emberként olyan emberek legyünk, akinek az életében a szentségeken keresztül meg tud mutatkozni, és az Istent is tudjuk közvetíteni ez emberek számára, és így tudjuk a társadalmat, a világot, az egyházat egyre jobbá és szebbíteni a saját hétköznapi életünkön keresztül. Köszönöm szépen a figyelmet, és további szép estét kívánok mindenkinek!
1: A Café Francesco Podcast 88. adásában Ferenc pápa Laudato Si enciklikájáról Róna Széki János atya előadását hallották.

Valaki értem imádkozott, mikor a bűntől meggyötörten a lelkem terheket hordozott. Egyszer csak könnyebb lett a lelkem, valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott, talán apám, anyám régen, talán más is, aki szeret, jó barátom vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Istent, ki nékem megváltást hozott, és azt, aki értem, csak egyszer is imádkozott.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: A pápa levélben köszöntötte a 27. Kolumbán nap résztvevőit. Fél évszázados vatikáni nigériai kapcsolatot erősítette meg Gallagher érsek abujai látogatása. A veszprémi érseki palota szalonjába és kertjébe is ellátogathatnak az érdeklődők a nyáron. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. A Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával július 2-án levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Szent Kolumbán kora kiemelkedő apostola volt, a lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották a Szent Kolumbán közösségek 27. nemzetközi találkozóját, amely köré különleges eseményeket is szerveztek. A pápa levelében hangsúlyozta, hogy csak az isteni irgalmasság képes elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Felidézte júniusi San Angelo Lodigianóban tett látogatását, amikor az emigránsok védőszentje Cabrini Szent Franciska előtt tisztelgett. A Szent Atya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy ezen a napon számos különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozik egymással, hogy együtt fedezzék fel újra a keresztény hagyomány értékeit és válaszoljanak korunk kihívásaira. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 2-a és 7-e között a nigériai szövetségi köztársaságba látogatott az afrikai ország és a Szentszék 50 éves diplomáciai kapcsolatának jeleként, adta hírül a Vatikán News. Nigériában több mint 30 millió katolikus él, és valamivel több, mint 10 000 katolikus pap szolgál, miközben az ország továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzd. A Szentszék titkárának a nigériai fővárosban tett látogatása, amely ünnepélyes liturgikus szertartásokat, diplomáciai fogadásokat, valamint ökumenikus és vallásközi találkozókat foglalt magába, üzenetet közvetített a reményről, a társadalmi és vallási párbeszédről, valamint a kiszolgáltatottak melletti rendíthetetlen kiállásról. A veszprémi várnegyed ikonikus épületeibe, köztük az érseki palotába is ellátogathatnak az érdeklődők a nyár folyamán. A gyermekeket nyomozó játék várja a várnegyedben, feltárul a palota kertje is, szombatonként pedig filmbetítésen ismerhetik meg a vár megújulásának kulisszatitkait a látogatók. Tájékoztatta közleményében az MTI-t, a veszprémi várnegyed felújítását végző cég média partnere. Az 1000 éves múltra visszatekintő Szent Mihály főszékes egyházat, a 13. századi Gizella kápolnát, valamint a Szent György kápolnát is felfedezhetik a Veszprém várnegyedbe látogatók. Július utolsó hétvégéjén pedig a Fény és Áhítat elnevezésű sétákon az érseki palota ritkán látogatható kék szalonjába is beléphetnek az érdeklődők. A megújult várnegyed hétfő kivételével minden nap délelőtt 10 órától este 8 óráig várja a látogatókat. Zárult a közlemény. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, Önök a Mária Rádió híreit hallották. Hírolvasó Kontra Zsuzsa volt. Hallgassák továbbra is rádiónkat.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3. Talentum. Beszélgetések életről és értékekről.
3: Réth Judit zongora művésszel Borsovszky Tibor beszélget.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, ámen!
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Réti Judit zongoraművésznőt. Szervusz, kedves Judit, Isten hozott itt nálunk a Mária Rádióban.
5: Nagyon örülök ennek a meghívásnak és felkérésnek. Én is szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatói.
4: Judit, mint minden kedves vendégemtől, így tőled is kérnék egy szentírási idézetet, amely közel áll a szívedhez. Parancsolj, tiéd a szó!
5: Én a János 15. fejezet 16-os versét választottam, ami így hangzik: nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek.
4: Köszönöm szépen, ez egy nagyon szép idézet volt, én azt gondolom, hisz mindannyian az Úristen gyermekei vagyunk. De menjünk tovább a riporttal. Kérlek, mesélj magadról, hogy honnan indultál el, iskoláidról, családodról. Tied a szó.
5: Köszönöm szépen. Erdély és Kárpátalja Frigyéből születtem. Édesapám brassói, édesanyám Szolyván született. Én Debrecenben. Nagyanyai részről mindkét vonalon ősi nemesi családban születtem. 1600 évek erejére megy vissza a nemesi címer, amire nagyon büszke mind a két család. Édesapám mikrobiológus és sakk versenyek szervezője, olyannyira, hogy a Kántor Sándor sakkönyve a Deac 2019. 100 éves jubileumára, édesapám halálának 25. évfordulóján megemlékeztek egy sakkversennyel a Debreceni Tudományegyetem aulájában, és Kántor Sándornak egy sakkönyve is jelent meg édesapámról. Úgyhogy ő nagy sakkozó volt. Édesanyám kémikus, biogárgyógyszerdárban dolgozott, egyetlen gyerek vagyok. Édesanyám, édesapám nagyon korán elment, édesanyám 56 éves volt, apa 59, és az anyai nagymama is még meg kell említeni velünket, és ő is fölnevelt engem. És ez hát mai napig rányomja a bélyegét az életemre. A zeneiskolai tanulmányokat Debrecenben kezdtem el, a Simon Femi Zeneiskolában Csépes Sándorné tanárnőnél, nagyon sokat köszönhetek neki, és végig, amíg élt életében, tartottam vele a kapcsolatot, és meg kell mondjam, hogy az ő lánya, Csépes Ildikóval is kapcsolatban maradtam, és most például jó barátságban vagyunk, tehát végig tart a kapcsolatot. A Konziba Debrecenből fölkerülve Szabó Csilla és Fischer Magda néni voltak a tanáraim. Még meg kell említeni Csáki Kati nénit is, aki ez az akadémiára bejártam, és ő is sokat segített nekem magánéletben is, és egyébként is.
4: De engedd meg, hogy közben kérdezek valamit, nagyon tiszteletre méltó, hogy ennyi emberről megemlékezel, és hogy ők a tanáraid voltak. De csak meg kell kérdezem, mi inspirált arra, hogy Konziba járjál, és hogy zongorát tanuljál?
5: Ez úgy kezdődött, hogy a szomszédban játszották a Führelízét. És én 4 éves voltam, és átkérezkedtem, a hangokat ugye hallottam a falon át, és bebe surrantam, akkor még nem tudtam a székre fölülni, így a kis fölhasaltam, és fordultam egyet a lábammal, és állítólag azt mondják, hogy egyből 10 ujjal nyúltam a billentyűzethez, de ez ennyiben is maradt. Tehát a szüleimnek, annyira indítatása nem, tehát ők természettudományos reálbeállítottságúak voltak, és viszonylag, tehát én onnantól kezdve mondtam, hogy de én kérek egy zongorát, tehát, hogy kivertem a rapit, és édesanyám, van is róla egy fénykép, hogy nyugtatgatott, adott egy kis rózsaszín játékbaba zongorát, és akkor még jobban bepipultam, hogy nem én valódit szeretnék, de erre egész 9 éves koromig kellett várni, amikor az angol tanárnőm eladta a pianinóját, akkor sikerült megkapni, és akkor indultak csak el a zenei iskolai tanulmányaim. Úgyhogy így értem. Indult.
4: Értem, tisztelt hallgatóink, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy Judit 3 diplomával is rendelkezik, és életének egy meghatározó része volt, hogy Olaszországba került. Én azt gondolom, hogy erről sokat tudnánk beszélni, és fogunk is most beszélni. De menjünk tovább, úgyhogy tiéd a szó.
5: Igen, Olaszországban a konzi elvégzése után közvetlenül kerültem az Olasz Külügyminisztérium egy évre szóló ösztöndíjával. A római tartózkodási évekről beszéljünk, vagy...
4: Ahogy érzed, én a római tartózkodást az fontosnak tartanám egyrészt, másrészt arról is kellene beszélni, hogy hány városban voltál, hol tanultál, mert úgy tudom, hogy nem csak zenét tanultál, hanem zenetörténelmet is tanultál ott, hogyha jól tudom. De ezt neked kellene kifejteni, mert én csak azt tudom, amit én megkaptam írásban, és amit föl tudtam dolgozni. Parancsolj, tiéd a szó. Tedd sorrendbe, szerintem.
5: Igen, Olaszországban, Rómában voltam hosszú ideig, több mint 10 évet éltem és dolgoztam, de előzőleg azt meg kell említsük, hogy édesapám Ferrarában egy évet dolgozott, és innen eredtek az olasz kapcsolataink, barátságok. Előzőleg is többször jártunk Olaszországban, tehát valóban családdal nagy olaszországi körutakat, ugye a barátok révén is szervezték nekünk. Egészen Milánótól Sorrentóig, Nápolyöbölig bejártuk a csizmát. Kimaradt Szicília, és kimaradt a Szárdenya, és a felső vidék, például Genovába még szeretnék eljutni, de a Gardatónál voltunk, fantasztikus élményeim vannak, tehát tényleg amit láttam, az maximálisan kitölti a lelkemet és szívemet.
4: Hadd szabadjon megkérdezni, Judit, hogy ösztöndíjasként menték ki, ugye, tehát zenei ösztöndíjjal.
5: Igen.
4: Ez mit jelentett? Tehát, hogy a hallgatók jobban tudják érzékelni, hogy mit jelentett. Tehát kaptál egy ösztöndíjat, kaptál ehhez bizonyos pénzt vagy gázsit, és hol laktál? Tehát azt bérelned kellett egy lakást valahol? Igen. És akkor be kellett járni valahova zenei tanulmányokat folytatni?
5: Nem, én amíg Rómában voltam, kollégiumokban voltam. Az első hely a 23. pápa, 23. János Pál pápának a kollégiuma, a Lunga Tevere Dei Valatti 1-en. Innen kerültem egy év után a Pápai Zeneintézetbe, de tehát például ez a Lunga Tevere Dei Valatti is nagyon-nagyon hasznos és szép év volt, mert ott mindenféle nemzetiség, afrikaiaktól, latin-amerikaiaktól kezdve megfordult, és nagyon szép év volt ez is, de meg kell, hogy mondjam, hogy az ösztöndíj az egy évre szól, tehát utána kőkeményen ki kellett tennünk magunkért a család támogatásával, ugye itthon ról, és én ott Olaszországban is volt egy család, akinek nagyon sokat köszönhetek, a Csifáni család, és én ott negyedik gyermek voltam a családban. Végül is, hogy folytassam a megkezdett gondolatmenetet, a Lunga Tevere Dei Valattitól elkerültem a Pápai Zenei Intézet kollégiumába, és itt jó sokat, tehát 7-8 évet voltam. Majd a Suore della Riparazione, ez is egy apácák által fenntartott kollégium volt. Itt elsősorban a Gemelli klinikáról jöttek a hallgatók, és innen is sok szép barátságom született.
4: Hogy telt egy napod? Tehát előadások voltak, gondolom, zeneelmélet, zenetörténet, esetleg összhangzattan, vagy ritmikát. Hogy telt egy napot például?
5: Amikor a Pápai Egyház Zenei Intézetben voltam, akkor kötötten, mert van, hogy misével indult a nap, és akkor a zenei szolgálatot is végeztünk. Úgyhogy utána ott a refektóriumban reggeli, közös beszélgetés, és aztán indultak az órák ott, tehát látogattam a kurzusokat, többet is, prefolifóniát, ahogy mondták, zenetörténetet, Gregoriánt, de a fő szerettetem, és mondjuk így szerelmem a zongora volt, tehát a Santa Ceciliára jártam zongorára, de aztán ugye említettem a haláleseteket, amik ebbe az időbe voltak a családba, tehát végül is magánúton is végeztem éveket én ott kint. Inkább ez a jellemző, hogy magánúton végeztem el ezeket a kurzusokat, illetve megállókat, mert például 8. évfolyamból a Santa Cecilia konzervatóriumban nagyon kemény vizsga volt, amit nekem ott abszolválni kellett, és például meg kell említsem Ilde Varavelli Bianchi nevét, aki egy áldott tanárnő volt, és ő vett a szárnyai alá.
4: Meg kell tőled kérdezem, hogy miután Olaszország ugye a kultúra bölcsője, és a keresztény hitnek a másik bölcsője, ugye a Vatikán, hogy ott templomokban misékre gondolom jártál, és ott esetleg kórusban énekeltél, vagy játszottál ott orgonán, vagy hasonló dolgok történtek veled ott?
5: A Pápai Egyház Zenei Intézetben voltak orgonák, úgyhogy oda merészkedtem. Valdensek templomában volt a Giacomo Cifanivel, aki hegedűs, ilyen növendékkoncerteket szerveztünk, magánerős, mert én magánúton tanítottam ott elsősorban zongorát, és mi is fölléptünk.
4: Van egy profán kérdésem hozzád. Ha én most szeretnék zongorát tanulni, hogy kezdenél hozzá, hogy mit kellene csináljak?
5: Magyarországon, magyarországi munkahelyeim kapcsán kapcsolatba kerültem Szentpéteri Gabriellával, a Magyar Zongorás Triónak az alapító tagjával, és neki van egy szonnyi módszere. Például a Bartók Emlékházban is szervez ilyen bemutatókat, úgyhogy a felnőtteket én hozzá küldeném, mert ő fantasztikusan meg tudja tanítani a kezdőket. De nekem most meg kell, hogy mondjam, például van egy felnőtt tanítványom, aki a Patrona zeneiskolájában jár, tehát felnőttekkel is foglalkozom, de egész másképp kell a felnőttekkel, mint a gyerekekkel.
4: Mire tanítanál meg például engem, vagy bárkit a hallgatók közül is, aki felnőttként mondjuk hozzád akarna jönni tanulni? Tehát mi lenne az első vagy a második út?

0: pozíció, öt újas dolgokat, mert ugye adja alapból magát, hogy öt újunk van, és mindegyik új, külön hangszer, külön egyéniség, úgyhogy az első a pozíció stabilizálása, aztán jön az aláfelé tevés, skála, stb. Úgyhogy az első szerintem legyen a Beethoven örömóda, tehát a Európai Unió himnusza, hogyha így lehet mondani, azt öt újjal gyönyörűen lehet játszani, kórusnak a örömóda részét, és akkor azt ugye lehet tükörbe, párhuzamba, uniszónóba, tehát vannak ötleteim, de nagyon...
1: Hát ez fontos, amit most mondtál, de tisztelt hallgatóink, ajánlom a tanárnőt, hogyha valaki akar tanulni zongorázni. No, de menjünk tovább a riporttal, mert az idő szalad, és volnának még ezzel kapcsolatban kérdéseim, hogyha megengeded.
0: Igen.
1: Te, mint zongora tanár, úgy tudom, hogy föl szoktál lépni különböző művészek mellett kíséredőket. Hogyha erről mondanál néhány szót, hogy ez hogy történik. Tehát mondjuk azt, hogy mondanak verset, és amellett zongorán kísérsz valakit, igaz?
0: Versezzenésesztet szerveztem az Erdélyi Magyarok Egyesületében, Kilin Ildikó színművésznő működött közre. Például volt egy Liszt Bartók estem, és egy Kadosa emlékest. Én inkább azt mondanám, hogy kamarazenélni nagyon szeretek. A hegedű, a választott hangszerem, amit sokat kísértem hegedűsöket. Inkább ezt mondanám, hogy ebben működtem közre.
1: A kamarazene, ugye ott vannak vonósok, ha jól tudom, és azokat szokták zongorával kiegészíteni. Melyik az a művész, melyik az a darab, amelyik neked a legjobban tetszik, és melyik zeneszerzőt szereted a legjobban?
0: Zeneszerzők közül a béseket, a Bach, Beethoven, Brahms, Bartók. Szeretem még nagyon Schubertet, és hát Mozartot nem lehet kihagyni. A romantikusok közül Mendelssohnt is szeretem.
1: Értem.
0: Chopint. Nehéz választani, mert...
1: Mert mindegyiket magyarul, mindegyiket szereted. Jó. Ki a kedvenc példaképed? Zongorista példaképed?
0: Zongoristák közül a mai, a régiek közül Rubinstein például nagyon szeretem. A mai közül Schiff Andrást kell, hogy megemlítsem. Vásári Tamás is most elment napokban. Ugye ő is debreceni. Nehéz a választás.
1: Szeretném tőled megkérdezni, mi a véleményed a mai modern zenéről? Tehát akár a rock zenéről és az ott használt hangszerekről, például a Hammond orgonáról, vagy az elektromos zongoráról. Közel áll hozzád ez a műfaj?
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán.
1: Nem találsz ebben a műfajban olyan dolgot, amely megragad téged? Tehát egy olyan orgonajátékot, mert aki ismeri a brit legújabb együtteseket, fantasztikus orgonajátékok vannak benne, nem akarom reklámot csinálni nekik, hogy ezek nem állnak közel hozzád? Nem szoktál ilyet hallgatni?
0: Nem.
1: Csak művészlemezeket hallgatsz ezek szerint,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen,
1: tehát ez a,
0: klasszikus,
1: értem.
0: Igen.
1: Szeretném megkérdezni, hogy a jövőre vonatkozólag milyen terveid vannak, hogyha néhány mondatot mondaná a hallgatóink számára?
0: Folytatni azt a megkezdett utat, amire a Jóisten vezetett. A Patrona Hungária Katolikus Iskola Központban már 13 éve tanítok. Nagyon áldásos és szép évek ezek. Ezt a megkezdett vonalat szeretném folytatni. A tanítás az elsősorban a hivatásom. És most megjelent két kis verses kötetem, tehát a zene mellett a nyelv és az irodalom is, ami még vonz. Fordításokat, műfordítás világa, ami jó lenne, hogyha egy kicsit közelebb kerülne hozzá. Most például Hendi Ilma székely svéd költőnőnek a verseit fordítom, tehát belőle született egy zenés, megzenésített a verseit, és ehhez kell az olasz fordítás, mert idegen nyelveken is a zenés változatot elő fogják adni. Tehát sokféle

0: A projekt van, nyilván a versírás ez most kitört belőlem az utóbbi években, tanítani. Tehát emellett ez a fő. Tehát nem szabad, hogy sokszor úgy érzem, hogy ne aprózódjon el az ember, bár sokféle terv van, hanem inkább egyre koncentráljon, és azt nagyon mélyen, igazán hitvallásszerűen végez.
1: Én úgy érzem, hogy te egy igazi talentum vagy, és univerzális, tehát aki fordít, zongorázik, tanít. De maradjunk a tanításnál, hisz ez az életednek az egyik fő célja, hogy taníthassál, és továbbad a generációknak. Hogy szeretném megkérdezni tőled, hogy egyházzenei sorozatra, hogyha felkérhetnélek, szeretnék csinálni a Mária Rádiónak egy egyházzenei sorozatot. Elvállalnál ebben egy riportarányi szerepet, ami te rád vonatkozna?
0: Igen, örömmel, hogyha tudom a koncepciót, és tudom, hogy miről van szó, akkor szívesen közreműködök.
1: Említetted, hogy hát a tanítás az életed, de hát én itt elolvastam, nagyon sok helyen tanítottál, Olaszországon kívül, Magyarországon is, például Csömörön, Csepelen, Óbudai Waldorf iskolában, a Teleki Blanka általános iskolában, a Bárdos Lajos kamarakórusnál. Az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen melyik volt a legkedvesebb, amely úgy láttad, hogy gyors felfogásúak az ottani gyerekek, és nagyon hamar. És van-e olyan tanítványod, aki ma már kiváló zenész?
0: Igen. A magyarországi tanítással kapcsolatban elsősorban a patróna előtt a Andor Ilona énekzenetagozatos általános iskolában működő zeneiskolában tanítottam. Ott is nagyon jól éreztem magam, és szép évek voltak, de a patronás évek, amik most meghatározóak. Tehát itt a gyerekek fantasztikusan jó nevelést kapnak a nővérektől, és nagyon nyitottak, és itt komoly tehetséggondozás is folyik, úgyhogy én megmondom őszintén, itt érzem a magam a legjobban, és hogy esetleg azt lehet mondani, talán Isten kegyelméből a helyemen is. Úgyhogy növendékek, van egy nagyon tehetséges növendékem, aki például a Bakács téri gitáros, és miséken állandóan részt vesz, a Mudra Márk. Ő végül is most nem a zenei pályát választja, de őt vittem, most záróvizsgázni fog az idén, tehát a 6 alapiskola után még a közép szintet is elvégezte, mert 4 továbbképző osztály van a 6 zeneiskolai után, úgyhogy például ő rá most büszke vagyok, idén fog végezni.
1: Tisztelt hallgatóink, mielőtt a riportot készítettük volna, Judit asszony mutatott nekem egy fényképet, ahol Szent II. János Pál pápával találkozik és beszél. Ha egy pár mondatot mondanál erről, mert nem mindenkinek adatott meg az életbe, hogy Szent II. János Pál pápával tudjon találkozni. Hogy történt ez?
0: Igen, a Szálánervében történt 2005-ben. A kispapok szemináriumán, tehát a felszent, a kispap szentelésen voltam meghívott vendég, és amikor kivonult a sorok között, akkor megállt, áldást osztott és beszélgetett. Én pont szélszélen álltam a sorban, és mellettem megállt, és megkérdezte, hogy milyen nemzetiségű vagyok, mondtam, feleltem rá, és áldást osztott, és pár szót váltottunk, és fantasztikus hatással volt rám, és nagyon nagy élmény volt. Akkor már megéreztem a szentséget benne, és életre szóló, formáló élmény volt.
1: Értem, szinte látszott a szemeden, hogy könnyek jelentek meg a szemedben. Én azt gondolom, hogy ez nem mindenkinek adatik meg. Viszont ha már erről beszélünk, hagyd kérdezem meg tőled, hogy a Jóistenben való hit hogy irányította te életedet? Hogy érzed, hogy mennyire befolyásolt téged, mennyire segített? Tied a szó.
0: A családi indítatás mindenképpen fontos. Édesanyám református családból származik, a dédapánk református pap volt, és édesanyám átadta ezt a hitet és örökséget. Aztán Rómába kikerülve a római egyházzenei intézet és az ottani élmények hatására még komolyabban éreztem ezt a hívást, és elmélyült a hitem.
1: Igen, én úgy látom, hogy tisztelt hallgatóink, hogy Judit azt, hogy nagyon mélyen hívő ember. A jó Isten áldjon meg ezért. Szeretném megkérdezni tőled, hogy a tisztelt hallgatók, hogyha mondjuk tőled szeretnének hallani valamilyen zongoradarabot, azt megtalálják az interneten?
0: Nem igazán. Én a Bárdos kórussal és az Albinoni Kamarazenekarral voltam mondjuk így egy évtizedig kapcsolatban. Nagyon szép évek voltak ezek, igazi, ezek is formáló évek voltak. A Bárdos kórussal vannak felvételeim, amit majd esetleg szeretnék is, hogyha elhangozzon. Többször vettük föl Nádorteremben is, például a Nádorterem orgonáján volt 2019-ben Bárdos kórus szereplés, és ott kísértem a kórust a Kocsár Négy Mária énekkel, és Mária Rádió Mária ének, úgyhogy ez, hogyha elhangozhat, ennek nagyon örülnék.

0: Én elsősorban olyan koncerteken vettem részt, ami pláne az utóbbi időben, hogy úgy elszálltak. Tehát jó tájtékonysági koncertek voltak, elsősorban az Erdélyi Magyarok Egyesületében szerveztem az utóbbi években önálló esteket is, de az Albinoni Kamara zenekarral is voltak szép koncertjeink, főleg a zenekar fellendülő éveiben, de olyan sok felvétel, nem is tudom, hogy mihez tudnék nyúlni, mert az Albinónival rengeteget játszottunk, és léptünk fel tényleg a Piarista kápolnán keresztül, Rózsák tere, Magyar Szentek temploma, Gazdagréti Szent Angyalok temploma, de kongresszusokon is, konferenciákon is, kiállítás megnyitókon is, a Hősök terén például a Nándor Fehérvári csata emlékére volt egy előadás, amire így emlékszem, Balatonon, Almádiban. Például kísértem Horváth Melinda hegedűs kislányt is 10 évig, vele is voltak felvételeink, de kevés van igazából, úgyhogy nem tudom.
1: Esetleg van olyan terved, hogy CD-t kiadnál?
0: Szívesen. Ez megtisztelő és nagyon szép feladat lenne. Igen, igen, örömmel.
1: Ebben esetleg tudunk segíteni. Egy pillanatra kanyarodjunk vissza Olaszországhoz, hisz meghatározó. Olaszországban, miután ugye a riport elején is mondtam, hát a kultúra bölcsője Olaszország, tanultál-e olyan dolgot, ami a régi római birodalomhoz tartozó zenei ismereteket foglalt magában? Hisz ezt azért kérdezem, mert én most csinálok egy sorozatot, és bizony-bizony a Pannonia provinciában is volt már akkor úgynevezett víziorgona, ami megtalálható. Igen, hogy tanultatok-e ilyen dolgot ott Olaszországban? És hogy merre jártál Olaszországban Rómán kívül? Tiéd a szó?
0: A zenetörténetből tanultuk csak a Santa Cecilián, amikor jártam Pironti mesterhez, de én így nem tudok. Tehát a régi romokon például a Csifáni családnak a sarja, a Gabriele többször végigvezetett, mert ő régész és művészettörténész. De így a régi zenével kapcsolatban nem voltam, tehát a régi római kori birodalom, vagy a régi zene kapcsolata, nem tudom. Ami a kérdésed második felét illeti, Olaszországban nagyon sok helyen jártunk, Velencétől kezdve, mondom, északon Milánó, Pádova, felső rész is több-több helyen, és aztán Firenze, Bologna.
1: No, ezt azért kérdeztem tőled, mert ugye Olaszországnak különböző tartományai vannak, és hogy az olaszországi tartományokban lévő zenei stílusok, ugyanúgy, mint Magyarországon is vannak népzenei stílusok, ott találkoztál ilyesmivel? Tehát, hogy egy másik tartományba, ahol elmentetek, ott egy egészen más zenei stílus volt, akár zongorára is nézve.
0: Igen, igen, elképzelhető, valóban így van. Tehát ott a nyelvjárások egyik tartományból a másikba nem értik meg egymást, vagy szóval különböző nyelvjárást használnak, ez legendás, vagy tipikus. De például egy milánói nem érti meg magát a szicíliaival, hanem akarja. Tehát, és valószínű, hogy ez a kultúrájukra és zeneiségükre is kihat, úgyhogy.
1: Szabadjon még megkérdezni, még a zenével kapcsolatban. Én úgy tudom, hogy Kodály Zoltánnal úgynevezett szemináriumot tartottál. Így van ez?
0: Nem, ez így pontatlan. Nem, én a Juhar József tanár úr emlékének is adózom, mert ők a művészdiplomám, tehát a művészképző után környékén figyeltek fel rám, illetve kapcsolatba kerültem velük, és egy évet az Akadémia Promondo Uno által szervezett Kodály szemináriumnak voltam a aktív hallgatója. Őtőlük is kaptam így, mondjuk így egy ösztöndíjat koncertezésre, vagy ilyesmi, és ott a B. Horváth Andrea jött, és ő nála végeztem egy kurzust így el, de tehát Juhar József emlékének is adóznom kell, mert ő is segített többek között.
1: De az előbb én kérdeztem tőled, hogy van-e olyan tanítványod, aki máma már művészi szinten van, és fel is lép?
0: Fellépőt nem tudok, aki koncertező művész lenne.
1: De van kiváló, aki kirívóan jó és tehetséges?
0: Igen, például tanítottam, ő organista lett aztán, tudom, név szerint is mondhatom.
1: Persze, parancsolj.
0: Én zongorára tanítottam őt, a Laco Zoltán Vince zeneszerzőnek a lánya, Laco Brigitta, ő aztán kiváló orgona művész lett, és a Zeneakadémián végzett, úgyhogy őt tudom megemlíteni.
1: Hogy szabadjon még megkérdezni, már az idő már nagyon elszaladt, hogy hány országban jártál, és ahol, mint művészként esetleg, vagy felléptél, vagy mentél hallgatni hangversenyt, vagy esetleg kórussal, vagy bármilyen formában?
0: Igen, a kórussal, a Bárdos Lajos Kamara kórussal a Kárpát-medencében jártunk több helyen, Erdély, Felvidék, Lengyelországban voltunk, Mariazellben, Ausztriában, Bécsben, amire emlékszem. Tehát zenei vonatkozású, elsősorban az Albinoni Kamara zenekarral voltunk nagyon-nagyon sok helyen, ugye, Kárpát-medence szerte, de ami világlátás, az magánerős volt. Zenei vonatkozású az a Bárdos Lajos Kamara kórushoz köthető elsősorban.
1: Hogy kérdezem meg utolsó kérdésként, hogy tisztelt hallgatóink, esetleg hol fognak téged mostanában hallani, hol fogsz esetleg fellépni, vagy kísérni valakit?
0: Hát most a verses kötetem kapcsán volt, hogy Kirin Ildikó színművésznő szavalt el a verseimet, és ott én zenés szolgálatot láttam
1: el. Ez hol volt helyére, Hüli?
0: Ez a Berek kávézóban volt, a Verespálné utcában az utolsó ilyen könyv bemutatom, de a Hálóban is csináltunk egyet, a második verses kötetem az Izsóp bemutatásakor, és akkor Ruda Borbál a kolléganőm, és mondjuk így barátnőm, működött közre, illetve vele játszottunk kamara műveket. Én vele szívesen kamarázok, úgyhogy bármi adódik, kiállítás megnyitom, vagy valami, amit így hoz az élet, vele szívesen.
1: Tehát, hogyha esetleg van ilyen, és van hozzá kapcsolatom, akkor hívhatlak titeket?
0: Igen, örömmel. Köszönjük
1: szépen. Tisztelt hallgatóim! Remélem, tudtam egy kis ízelítőt adni a zongora művésznő életéből. Igen szerény és igen áhítatos ember a szeméből láttam végig, és szinte sugárzik belőle a szeretet. Szerintem keresnek rá az interneten, ahogy ő mondta, valamelyik felvételét meg fogják biztos találni, és nem fognak csalódni művészi kvalitásában, én azt gondolom. Kedves Réti Judit művésznő, köszönöm, hogy vendégünk voltál itt, és tudtunk beszélgetni művészetről, munkádról. Tudom, hogy egy kicsit izgultál, láttam rajtad, de ne izguljál, mert semmi okod nincs rá. További sok erőt kívánok hallgatóink nevében is munkádhoz, a Jóisten áldásával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, ámen!
2: Réti Judit zongora művésszel Borsovszky Tibor beszélgetett.
3: Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.
3: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
4: Július 15-i adásunkban először börtönkurziós missziós testvéreinkkel beszélgetünk, majd a Sopron-kőhidai börtönelől jelentkezünk. Végül két korábbi levelezőnk gondolatait osztjuk meg a nyárról és kegyelemről. Hallgassanak bele a műsorba!
5: Én sokáig nem nagyon akartam bemenni, mindig mondtam, hogy inkább a háttérmunka, de hogy tudom, hogy ez egy nagy elköteleződés, ahogy mondták a többiek is, hogy nem csak egyszer megtartjuk, hanem utána vissza kell járni, és amikor így harmadszorra mentem vissza Kismuharasra, és akkor így egyszer csak így tudatosul bennem, és mondtam a lányunknak, hogy na látjátok, ezért nem akartam eljönni kurzióra, mert hogy megszerettelek titeket, hogy ettől féltem, és így már egyszer nem tudok nemet mondani, amikor menni kell, akkor megy. megérkezik, és alig várom.
6: Én második alkalommal voltam itt a börtönben, és különösen is megfogott az, hogy mindenki hálát tudott adni azért, hogy minden nap felkelhet reggelente. És ezt idekintről belegondolva annyira természetesnek tűnik ez a dolog, hogy élünk és vagyunk, és minden nap tehetünk, amit csak szeretnénk, dolgozhatunk, de ők tulajdonképpen igazán tudják azt, hogy milyen hálásnak lenni, milyen a Jóisten ajándékáért köszönetet mondani.
7: Egyik bent lakót idézném, hogy azt mondta, hogy hálás az anyának, hogy megszülte, és esélyt adott neki az életre. Igaz, hogy ott hagyta a kórházba, de megszülte.
8: Mert az ember nem attól fél a legjobban, hogy be van zárva, hanem attól, hogy elfelejtik. Most, hogy ezeket a sorokat mondom, talán valahol megint ízzik a beton. Valaki most is ugyanarra a csengőre ébred, a felesége a családja fényképét nézi, és azt számolja, hány nap van még hátra. És talán azt hiszi, hogy odakint már senki sem emlékszik rá. Ha ez az üzenet valahogy eljutna hozzájuk, azt üzenném, azt szeretném, hogyha tudnák. Nem felejtettem el a nyári éjszakákat, nem felejtettem el a csendeket, a beszélgetéseket, az arcokat, és nem felejtettem el őket sem. Ma, amikor este kinyitom az ablakot, a feleségem itt van velem, és egy hűvőszelő megérintheti az arcomat. És nem csak magamért fogok hálát adni, hanem értük is imádkozok. Mert hiszem, hogy egy embert nem a legsötétebb napjai határoznak meg, hanem az, hogy mit kezd azzal a nappal, amikor újra fel kell majd a nap.
4: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Mária Rádió. Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: A téma az utcán hever. Jutott eszembe a régi mondás, amikor egy újabb jegyzet megírásához készültem. Mielőtt azonban a megírt jegyzetet felolvasnám, hadd köszöntsem Önöket, kedves Mária Rádió hallgatók, a már megszokott módon, immáron 2025. novembere óta. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg Önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. És akkor most vissza a régi mondáshoz. Az utcán valóban sok minden hever, ami témát adhat a jegyzetírónak. Eldobott papírzsebkendő, műanyagflakon, elhagyott szemüveg, levetett ruhadarab, építési törmelék, kutyák maguk mögött hagyott nyoma, és a sor hosszasan folytatható lenne. És miért ilyen hétköznapi dolog jutott az eszembe? Mert nem mindenütt, és nem mindig volt ez így. Emlékszem, szülőfalunkban, Törökkoppányban szinte nem volt olyan ház, amelynek tulajdonosa, lakója ne tartotta volna fontosnak, mondhatnám kötelességének, hogy az előtte lévő utcát, járdát, vízelvezető árkot, vagy ahogyan felénk mondták árkullást, ne tartsa rendben. Nem csak szombaton tettek rendet a portán és előtte, hanem szinte minden nap. Amíg sárga földdel tapasztott szobákat, konyhákat, verandákat hetente felsikálták, vízás nyolcassal díszítették, és természetesen minden nap elsöpörték, felsöpörték. A körülöttünk lévő világról a rólunk kialakuló vélemények ilyen apróságokra is alapozódnak. Számos településen megfordultam, megfordulok. Van, ahol évek óta látom a kidőlt kerítésoszlopot, a hiányzó járdaszegét, az eltört, kitört lámpatestet. Megvalom, ha szemetet látok, lehajlok érte, és megkeresem a szemétgyűjtő ládát, kukát, és beledobom. Ez azonban nem mindig megy. Nincs hova bedobni a szemetet, akár azt sem, amit magamnak termelek. Ilyenkor viszem magammal és bízva abban, hogy előbb-utóbb csak akad valamilyen szemetes. Amikor más országokba járok, akkor azt látom, hogy ott sem szemét nélküli a világ, de kevésbé az, mint a miénk. Hogy ez ne így legyen, az tudatformálásra is szükség van. Az pedig az óvodákban, iskolákban lehetne kezdeni. Az 1990-es években 5 évig Ausztriában, Bécsben élve és dolgozva, az ott iskolába járó gyermekeim esetében tapasztaltam meg mindezt. Nem állandó szóval és főleg nem fenyegetéssel, hanem példákkal és történetekkel tették őket környezettudatossá. Nem lenne ez ma sem, és itthon sem nehéz. A példa ragadós, ez is egy régi mondás. Nem mindegy tehát, hogy milyen példát mutatunk, adunk gyermekeinknek, unokáinknak. Végezetül egy másik emlék. Annó a vasárnapi misére a templomba mindig ünnepi ruhába mentünk. A hétköznaplósban legfeljebb a hétköznapokon, mert a reggeli mise után sokan már munkába indultak, de a misét nem hagyták ki. Kellett a lelki feltöltődés és az elmélyülés is a mindennapok megértéséhez és a mindennapi munkához, amely megadta a mindennapi kenyerünket, amely az asztalra kerülhetett.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Fél évszázados vatikáni nigériai kapcsolatot erősített meg Gallagher érsek abujai látogatása. A pápa levélben köszöntötte a 27. Kolumbán nap résztvevőit. Idén is megrendezték a görög-katolikus metropólia görög tűztáborát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 2. és 7-e között a nigériai szövetségi köztársaságba látogatott az afrikai ország és a Szentszék 50 éves diplomáciai kapcsolatának jeleként, adta hírül a Vatikán News. Nigériában több mint 30 millió katolikus él, és valamivel több, mint 10 000 katolikus pap szolgál, miközben az ország továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzd. A Szentszék titkárának a nigériai fővárosban tett látogatása, amely ünnepélyes liturgikus szertartásokat, diplomáciai fogadásokat, valamint ökumenikus és valleszközi találkozókat foglalt magába, üzenetet közvetített a reményről, a társadalmi és vallási párbeszédről, valamint a kiszolgáltatottak melletti rendíthetetlen kiállásról. A Szentatya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával július 2-án levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, tájékoztatott a Vatikán Rádió. Szent Kolumbán kora kiemelkedő apostola volt, a lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották a Szent Kolumbán közösségek 27. nemzetközi találkozóját, amely köré különleges eseményeket is szerveztek. A pápa levelében hangsúlyozta, hogy csak az isteni irgalmasság képes elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Felidézte júniusi San Angelo Lodigiano-ban tett látogatását, amikor az emigránsok védőszentje Cabrini Szent Franciska előtt tisztelget. A Szentatya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy ezen a napon számos különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozik egymással, hogy együtt fedezzék fel újra a keresztény hagyomány értékeit és válaszoljanak korunk kihívásaira. Június 28-a és július 3-a között ismét benépesült a nagykálói Korányi Frigyes görög-katolikus általános iskola, gimnázium és kollégium. Idén is megrendezték a görög tűztábort, amelyre a görög-katolikus metropólia 80 parókiájáról 140 gyermek érkezett, tájékoztatott a görög-katolikus metropólia. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő tábor már a valódi közösséget hozott létre. A tábor központja ezúttal is Nagykáló volt, de a hét során Harangodra, Nyíregyházára, Kálosemjénbe és Mária Pócsra is ellátogattak a táborozók. A tábor harmadik napján szerdán Kálosemjénből gyalogos zarándoklat vezetett Mária Pócsra, amelynek során Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspökkel együtt imádkoztak a táborozók. A görög tűztábor idén is bebizonyította, hogy a közös imádságok, a szolgálat öröme, az egymásra figyelés és a barátságok ajándékok. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, Önök a Mária Rádió híreit hallották. Hírolvasó Kontra Zsuzsa volt. Hallgassák továbbra is rádiónkat.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Raffaello loggiák a Vatikánban 5 év alatt restaurálják a remek művet.

0: Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó a római egyházmegye támogatásával 200 rászoruló emberrel, köztük 35 gyermekkel találkozott a Borgo Laudato Si-ben, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, a befogadás és a testvériség egy délutánjára. Az együttlét azt jelenti, hogy egy más világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció által széttört valósággal, és arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanság okait.
1: Sono venuto senza discorso, però con fame.
0: Beszéd nélkül jöttem, de éhesen. A Borgo Laudato Si-t keretező nagy fák hűvös menedéke alatt, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, ahol a természet a béke és a nyugalom terét tükrözi, 14. Leó pápa július 11-én szombaton együtt ebédelt közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a római egyházmegye támogat. Míg a nyári hőség arra ösztönöz minket, hogy egyetlen falatot se hagyjunk a megrakott asztalokon, a pápa az áldás és a testvériségben megélt nap kezdete előtt mondott rövid köszöntőjében egy másik, mélyebb éhségre hívta fel a figyelmet.
1: Con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti.
0: A hiteles szeretet utáni éhség egy olyan egyház utáni éhség, amely valóban tudja, hogyan nyissa ki kapuit, hogyan fogadjon be és köszöntsön mindenkit, ahol szeretet van mindenki iránt, és ahol senki sem ellenség, ahol mindannyian tudjuk, hogyan tapasztaljuk meg a kiengesztelődést, a megbocsátást és a békét. Először Fabio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium helyettes titkára és a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója, Baldo Reina bíboros, a római egyházmegye helynöke, és Luis Marín de San Martín érsek, a szeretetszolgálati dikasztérium prefektusa üdvözölte a jelenlévőket. Ezt követően Leó pápa emelkedett szóra, és a hídépítő Pontifex címet illetően ezt a kifejezést fejtette ki. Egy kép, amely ma már nem csak rá vonatkozik, hanem azokra is kiterjed, akik bár rászorultak, de egy asztalhoz ülnek vele.
1: Noi oggi vorremmo anche fare un ponte con tutti voi, con le vostre famiglie e con la società nella quale vogliamo vivere.
0: És ma szeretnénk hidat építeni mindannyiótokkal, a családotokkal és a társadalommal, amelyben élni akarunk, fogalmazott 14. Leó. Egy olyan társadalom, amely igazságot gyakorol, felszámolja a szegénység okait, az igazságtalanságot és mindent, ami még mindig a becstelenséget táplálja a világon. Lényegében ez az egyház, amely lenni akarunk. Leó pápa ezután köszönetet mondott a kezdeményezés megszervezéséért a felelősöknek, hangsúlyozva az együttlét értékét és a találkozás szellemét egy asztal körül, ahol Jézus mindig jelen van.
1: Stiamo veramente costruendo un mondo diverso, un mondo di speranza, un mondo che è luce in medio a questo mondo tante volte, questa realtà tante volte proprio rotto dalla violenza, dall'odio.
0: Valóban egy más világot építünk, a remény világát, egy olyan világot, amely fény e világ közepén. Sokszor ezt a valóságot, sokszor ezt a világot valóban megtöri az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció, állapította meg 14. Leó. A pápa beszéde végén mindenkit együttműködésre buzdított, hogy igazságot, békét és szeretetet hozó egyház legyen. A közös ételek megáldása után köszöntötte a jelenlévőket, majd asztalhoz ült azokkal a rászorulókkal, akik eljöttek a Borgo Laudato Si-be, hogy vele töltsenek egy délutánt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Paul Richard Geleger érsek, a pápa különleges küldöttje, részt vesz az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. A pápa az érseknek címzett levelében felidézi az egyház 20. századi üldöztetését, és imákat sürget a békéért, a családokért és mindazokért, akik a háború miatt szenvednek. 14. Leó imára szólít fel minden hívőért, élőért és elhunytért, akik az ukrajnai háború brutalitása miatt szenvednek vagy szenvedtek. Arra is buzdítja a hívőket, hogy könyörögjenek Istenhez a világ és a családok békéjéért. Ezek a központi témái a pápa levelének, amelyet Paul Richard Gallagher érseknek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkárnak írt, akit különleges követének nevezett ki az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekre. A rendezvényekre július 19-én kerül sor a Berdicsivi Kármel hegyi szűzanya nemzeti kegyhelyen Ukrajnában. A kinevezést az Osservatore Romano vatikáni napilap jelentette be június 20-án. A pápai misszióban részt vesz Andrzej Legovic prelátus, a lvivi érsek magántitkára, valamint Pavlo Komiák atya, a Lucki egyházmegye kancellárja is. A latinul írt levélben 14. Leó felidézi 9. Gergely pápa 1234-ben a mai Ukrajna területén élő latin rítusú papságnak és híveknek küldött levelének szavait. Ebben Gergely pápa azt írta, hogy az egyház különleges jóindulatot tanúsít, odaadó és alázatos gyermekei iránt, és azért, nehogy gonosz emberek támadásai zaklassák őket, anyai gondoskodásával védelmezi őket. A hit iránti buzgalommal és odaadással telve bástyát emeltek Isten neve imádásának terjedése védelmében, és emiatt gyakran elszenvedtek zaklatást, bántalmazást és fosztogatást a keresztény hit üldözőitől, akik állandóan csapdákat állítottak nekik. Leó pápa levelében felidézi, hogy az azt követő évszázadokban a katolikus papság és hívek azon a vidéken erőteljes tanúságot tettek a hitről, a történelem számos eseménye közepette, különösen a 20. században, amikor a II. Világháború után Ukrajna a szovjet ideológia ihlette rezsim befolyása alá került. Abban az időszakban a katolikus egyházat a régióban kegyetlen üldöztetésnek vetették alá, amelyet a polgári hatóságok szerveztek és hajtottak végre, és amelynek célja az volt, hogy teljesen kiírtsák az egyházat a nép körében. A pápa megjegyzi, hogy ezt követően az ukrajnai egyházi közösség új életre kelt és megújult növekedésre lelt, és most intézményei helyreállításának 35. évfordulóját ünnepli Szent II. János Pál ukrajnai apostoli útjának 25. évfordulójával együtt. 14. Leó pápa Gallagher érseket különleges küldöttjévé nevezte ki, és megbízta a Berdicsivi nemzeti szentélyben tervezett liturgikus szertartások vezetésével. Arra kéri, hogy imádkozzon minden ukrán hívőért, élőért és elhunytért, akik súlyosan szenvednek a háború brutalitása miatt. Leó pápa arra is kéri Gallagher érseket, bátorítsa az ünnepségeken résztvevőket, hogy könyörögjenek a békéért, a világ és a családok érdekében, és maradjanak szilárdak Isten parancsolataihoz való hűségükben.
2: Raffaello lodzsák a Vatikánban. 5 év alatt restaurálják a remek művet. Bemutatták a Vatikáni Múzeumban az apostoli palota második lodzsáján a keleti szárny restaurálási tervét. Több mint 20 restaurátor fog dolgozni az 1300 négyzetméternyi díszített felületen. Kulcsfontosságú átmenet az antik és a kortárs között, fogalmazott Barbara Jatta igazgató. 5 évig több mint 20 szakember munkájához lesz szükség ahhoz, hogy a híres Raffaello bibliájaként ismert freskóciklus újra a régi pompájában ragyogjon. A beavatkozás a reneszánsz egyik legfontosabb művét érinti majd, amelyet az isteni festő és tanítványai 1517 és 1519 között alkottak 10. Leó pápa megbízásából. Raffaellót az isteni Raffaellónak nevezték. Rendkívül rövid élete utolsó 12 esztendejét a Vatikánnak és a pápák szolgálatának szentelte, mondta el a vatikáni médiának Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója. A lodzsák a stancákkal együtt az urbinói születésű művész egyik legkiválóbb örökségét alkotják, értékük azonban túlmutat a művészet történeten. A lodzsák átvezetik az ókori Róma kultúráját és civilizációját a mi reneszánszunkba, és aztán a lodzsáknak köszönhetően az évszázadokon át napjainkig. Kulcsfontosságú átmenetet jelentenek az antik és a kortárs között. Bíborosok, főpapok és a pápához tartó vizitáló nagykövetek jártak ezeken a nyitott folyosókon, melyeket a legnagyobb európai művészek csodáltak és utánoztak. A lodzsák ma is tovább élnek a Vatikáni Államtitkárság belső hivatalain keresztül, és ez a sajátos funkció különösen kényessé teszi a restaurálási műveletet. Az apostoli palota második emeletén található, és a Szent Damazusz udvarra néző lodzsa 65 méter hosszú, 13 oszlop közre oszlik, amely az Ó és az Új Szövetség jeleneteit ábrázolja, valamint az ókori művészet ihlette úgynevezett groteszkek és tukkók díszítik. Ezeket Néró római császár aranypalotája a Domus Aurea ihlette, amelyet a 15. század végén fedeztek föl, és a kor művészeihez hasonlóan Raffaellóra is nagy hatással volt. A restaurálásra azért van szükség, mert az elmúlt években az állagromlás helyenként kritikussá vált. Észrevettünk néhány állagmegőrzési problémát, ami még fennáll és tovább romlik, fejtette ki Paolo Violini, a Vatikáni Múzeum festmény és faanyag restauráló műhelyének vezetője. A restaurátor szerint a klímaváltozás hatásai okozhatták a károsodást,

Nova felügyelete alatt elhelyezett üvegtáblák megóvták a falfestményeket az időjárás viszontagságaitól, melyeknek ki voltak téve, ugyanakkor visszafogták a szellőzést, ami kedvezett a párásodásnak. A Raffaello és műhely által használt technikai kivitelezés sérülékenysége tehát egy komoly beavatkozást tett szükségessé. A projekt elindítása előtt a hatodik oszlop közben kísérleti célú restaurálást végeztek két szakaszban, 2019 és 2024 között. Az ott tapasztaltak lehetővé tették, hogy meghatározzák a leghatékonyabb módszert az egész loggia restaurálására. A felület megfigyelése során száraz tisztítási módszert kellett választanunk, hogy így megőrizzük a kényes eredeti festék rétegeket és azok labilis maradványait, magyarázta Violini. Erre az igényre kiválóan válaszolt a lézertechnológia. Egy sor tesztet követően a restaurátorok az aktív szálrendszert választották, mely különösen jól alkalmazható és képes biztosítani a tisztítási művelet gondos ellenőrzését. A munkát a Vatikáni Múzeum több mint 20 restaurátora végzi majd. Együttműködik a 15. és 16. századi művészeti részleg, a Tudományos Kutatási Kabinet és az Állagmegóvási Hivatal. A restaurálási munkaterület sajátossága helyszínből is fakad. A lodzsák nem egy hagyományos múzeumi térben helyezkednek el ugyanis, hanem élő környezetnek számítanak, amelyen át naponta közlekednek az államtitkárság dolgozói, az apostoli palota életének szívében. Ezeket a tereket naponta látogatják azok, akik az államtitkárságon dolgoznak, és maga a pápa is, aki a felsőbb szinten lakik, az összes hivatalig. Türelemmel kell viselniük majd azt a 20 embert, aki a folyosó elég nagy részét elfoglalja majd. A festett felületek helyreállításán túl egy új világító berendezést szerelnek be, továbbá 97 több rétegű üvegtáblát, melyek képesek kiszűrni az ultraibolya sugarakat, csökkentik a bejövő hőt, és ezzel hozzájárulnak a lodzsák jövőbeli megóvásához. A projekt megvalósításához alapvetően fontos volt a Vatikáni Múzeum művészeti támogatóinak, a Világműemléki Alapnak és a Steven A. Schwarzman alapítványnak a hozzájárulása. Az egyedülállóan szép kulturális remek művek megérdemlik a támogatást, nyilatkozta a mecénásként és filantrópként ismert Steven Schwarzman amerikai üzletember. Tudtam, mennyire szépek a lodzsák, és hogy az idő és a légköri tényezők mennyire elhomályosították szépségüket. Amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, azonnal elfogadtam. Hát nem volna fantasztikus látni szinte azt, hogy milyen volt, amikor Raffaello és műhelye megfestették? És éppen ez fog történni. A cél az, hogy visszaadják a jövő nemzedékeknek a vatikáni művészeti örökség egyik legjelentősebb helyét. Azt sem zárják ki, hogy rendkívüli módon megnyissák a nagy közönség előtt. Dolgozunk rajta a helyszín érzékenységének megfelelően, mondta el Barbara Jatta. Nyilván a tudósoknak, a restauráló iskoláknak fontos megosztani egy didaktikai projekttel nem csak egy csodálatos helyet, hanem egy olyan metodológiát is, amit más helyeken is használhatnak és alkalmazhatnak. Lehetővé tesszük a szakértőknek és tudósoknak a látogatásokat, ahogy az utolsó ítélet rendkívüli karbantartásánál tettük. Ez a küldetésünk, megőrizni és megosztani, és ez az, amit tovább akarunk folytatni. Benedict de Montlour, a Világműemléki Alap elnöke kiemelte, hogy Raffaello lodzsája a világ egyik legfontosabb és legkényesebb művészeti komplexuma, olyan hely, amelyben megmutatkozik a reneszánsz egész kreatív ambíciója, Raffaello és műhelyének géniusza. A munkálatok befejezése után a restaurálás nem csak fontos állapotmegóvási eredményt jelent majd. Ahogy a Vatikáni Múzeum aláhúzta, a munkaterület alkalmat nyújt majd a képzésre, a kutatásra, a szakértelem megosztására, a kulturális örökség egyre hatékonyabb megóvásának távlatában. A program speciális képzési tevékenységet kínál a különböző országokból érkező kulturális örökség megóvásával foglalkozó szakembereknek,
így a restaurálási munkaterület nemzetközi

0: műhelyé alakul a szaktudás átadására. A projekt egy szélesebb nemzetközi kezdeményezésbe illeszkedik. Raffaello öröksége, a Vatikán és azon túl, ami a restaurálás mellett képzést, digitális dokumentációt és ismeretterjesztést kínál. A Loggia helyreállítására 5,5 millió dollárt különítettek el, míg a Világműemléki Alap és a Steven A. Schwarzman Alapítvány összesen több mint 14,2 millió dollárt mozgósít a kulturális örökség megóvására és továbbadására.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
4: Krisztusban szeretett testvéreim, a mi Urunknak, a názáreti Jézusnak a 3 éves nyilvános működése, prédikációja alatt talán az lehetett a legnehezebb, nem talán. Biztosan az volt a legnehezebb, hogy hogyan értesse meg az emberekkel az ő küldetését. Hogy ki küldte, és mire küldte. Csodálatos, hogy a legelső szava Márk evangéliumban, az utolsó szava, amit egy bűnös embernek mond a Lukács evangéliumban a kereszten, egy hatalmas ismétlés. Egyébként egy remek szónoki beszéd is, a régi római szónokok, amivel kezdte, azzal zárja. Valami olyan harmónia van az evangéliumokban, és olyan egység, amire azt mondja Szerb Antal a nagy irodalom történész, nem biztos, hogy hívő volt, olyan műfaj az evangélium, hogy nem lehet kitalálni. Valami gyökeresen új dolog jelent meg a történelembe, és kitermelt egy új műfajt, az evangéliumokat. És mit mond Márk evangéliumban? Betelt az idő, és már közel van az Isten országa. Térjetek meg, higgyetek az evangéliumnak. Azért csodálatos ám a bibliai tudományokat művelni, vagy hallgatni. Tulajdonképpen ez nagyon zsidós mondás. Szeret kétszer elmondani ugyanaz, de más szavakkal. Hát gondoljunk csak a zsoltárokra. Azt mondja, hogy betelt az idő. Szent Pál azt mondja, hogy az idők teljessége jött el. És már elközelgett az Isten ország, ez ugyanaz. Azért teljesedett be az idő 2000 évvel ezelőtt, új dolog nem történik a történelemben. Mindig azok variálódnak a bűnök és az erények, csak az, hogy Isten emberré lett. Tehát azzal telt be az idő, hogy az Istennek az uralkodása benne elérkezett. Térjetek meg, higgyetek az evangéliumban. Itt pedig a megtérés azt jelenti, hogy fogadjátok el ezt az örömhírt. Azért testvérek, a kereszténységben mi is szenvedünk, papok is, szülők is, ha át akarják adni azt, amit Krisztus adott, mert ilyen nem volt. Tehát csak nagyon távoli hasonlata van valamivel a történelemben. És ami egyszer volt, az rettentes nehéz megérteni. Sőt, nem is lehet kutatni, csak elfogadni. Azért a biológusok, élettantudósok kutatják az életet, de az első sejt megjelent. Hogyan? Az élettelemből nem lesz élő. Ezt az eseményt nem lehet kutatni. El kell fogadni. És több ilyen van. Na most, és az Úr Jézus utolsó szava, tehát elközelget az Isten országa, majd kiderül országlása, uralkodása. ő lenne. Tudnék, Isten nem úgy uralkodik, mint a világ urai, hogy hatalmaskodik és érezteti a hatalmát, hanem azt jelenti, Jézus kifejti, elérkezett az Isten szeretete. Ő benne, mert őt egészen szeretheti. Ő a Szent Háromságban él a személyével, és emberré lett a szűz méhében. Ezért most az Isten végső országlása, az ő birodalma, a szeretet megjelent. És Jézus is tökéletesen viszont szereti az atyát. És az áradék, Lukásnál a jobb lator jelenete. Azért lator volt, ezek gyilkoltak. Mégpedig lehet, hogy szent szándékkal idézőjelbe, mert a rómaiak ott voltak, ez a pogány szenny, a szent földön. Elvették az ígére Isten népének a szabadságát. Tehát ez a párt úgy gondolta, ha találkozik egy sétáló római katonával, akkor azért a ruhája redőjéből előveszi a tört és leszúrja. Mit kereselte itt? Jézus ezekkel soha nem vállal közösséget. Csak akkor, amikor már ők lesznek erőszak áldozatai. És akkor, amikor a jobblator odafordul, testvérek, kifeszítve kezd, hogy lehet odafordulni? Tudod, hogy mekkora cselekedet ez? Úgyhogy odafordulok. Mert látni akarjam az arcát, mert ki lehet ez? Aki azt mondta, amikor az ájulásból visszatért, mert amikor keresztet felállították az ájulásaját. Itt van felszegezve. Atyám, bocsáss meg nekik! Ki ez? Még azból se tudunk gondolkodni, Európa megbolondult, mert a jó módjában nem tud gondolkodni. Zavaros, hülye eszmék vannak. Vigyázzatok! Ez az úgynevezett gonosztevő pedig haldokolva gondolkodott. Ki ez a názáreti? Hát akkor az az ország, amelyet én harcoltam fegyverrel, az csak ő által jelent, másképp el. És azt mondja, Jézus, emlékezzél meg rólam, mikor eljön a te uralmad. Az a másfajta uralom, amely erőszakkal nem lehet győzelemre jutni, és nem lehet erőszakkal uralni. És Jézus mit mond? Testvérek, az evangélium minden szava egy olyan mélységeket nyújt, hogy ebben a gyönyörűségben fáradok ki. Nem azt mondja neki, hogy még ma velem leszel az én országomba, mert azért ez az ország meg uralom neki más jelent. Velem leszel a paradicsomba. Zsidó ember volt, megértette, Ádám a paradicsom, paradicsom kertbe. Az azt jelenti, hogy a bűn előtt, mert Isten nem teremthet tőle elszakadt bűnös embert, mert akkor gonosz lenne. Tehát, amikor az első emberek megjelentek a Földön, amikor személyiséget adott nekik, abban, amikor fölegyenesedtek, egyébként az antróposz, a görög szó, ember, az azt jelenti, hogy fölnéz, nem mint az állat, hogy túlja csak a földet, meg azt, hogy mennyi pénzem van. Fölnéző. Ádám az ő képére teremtetett, Isten kép, ki a Isten kép másra? Jézus, aki majd megszületik a történelemben. Tehát az Isten fiúságot megadta Ádámnak, Ádám ezt nem tudta meg Éva, de valami végtelen, végtelen szeretetbe éltek. Na én nem egy országot adok neked, mert arról össze-vissza gondolkodtok, hanem visszahelyezlek téged az Istennel való kapcsolatodban. Még ma Én szerintem ez a nem azt jelenti, hogy én is meghalok, meg te is, és akkor. Ez azt jelenti, hogy most. Vagyis föl vagy oldozva. Isten gyermeke vagy. Micsoda megdöbbentő jelenet. Elérkezett a szívébe az Isten országa. Az Istennel való kapcsolat. Bámulatos. Nem azt mondja, hogy még ma velem lesz az országomban, mert az országról akkor is mindenféle Isten országa eljön, csak akkor nem kell dolgozni, minden jó lesz. És mikor Jézus csodákat tesz, akkor ilyen országot várnak tőle. És Jézus azért feszíti keresztre, mert nem hajlandó kiszolgálni senkit, hanem az ember üdvösségét szolgálja. Mind a két világhatalom, vagy nem tudom hány van, fegyverkezik, és jaj, hát azt meg kell érteni, mert fél. Tehát ha nekem van atomom, akkor neked is legyen. De akkor most még több legyen, neked is, nekem is, neked is, nekem. Nem. Itt csak egy segíthetne egy ideig. És aki nem ezt akarja, az politikailag is gonosz. Most ne menj ki a templomból, ezt mondtam, hogy politika, mert a politika a szent dolog. Csak mocskosan műveljük. Politika az, hogy hogyan lehetne megállítani a gyilkolást. Tehát fegyverszünet. És 10 éven át fegyverszünet. És akkor ne is harcoljunk, de igen, mit mond Szent Pál? Az igazság fegyvereivel, nem hazugsággal. Az igazság lehet fegyver, de senkinek nem árt. Legfeljebb, ez a csodálatos. Az igazság fegyver, mert az igazság ellen nem lehet semmit tenni, csak az igazság érdekében. Találkoztam sokszor, hát ugye ezért mindig így vagyunk a világon. Atya, én annyira gyűlölöm ezt az embert, hogy tűnjön el, meg dögöljön meg, meg. Kedves testvér, nagyobb rosszat kívánj neki, hogy megtérjen. Ne pusztuljon el. Álljon ki az emberek előtt, és mondja, hogy gazember voltam. A háború szítottam, milliárdokat elfogadtam, véres a kezem, bocsássatok meg. Ezt szabad kérni, hogy az igazság állapotába lépjen bele és megszabaduljon. Mert az, aki egyszer azt mondta, hogy én vagyok az igazság, a názáreti Jézus, arról kiderül, hogy ő a szeretet. A végső igazság az a szeretet. Tehát akkor miért állunk ellen neki? Miért? Mert mi kisebbet várunk. Isten maradja az égbe. Nekünk nem. Egy kicsi kis szeretet, egy kis jó akarat, stb. És Jézus ezt nem tudja adni. Ő az Istenség teljességét adja, Isten gyermekeivé tesz minket. Igen. És amikor az a kisebbet, amit kérünk, hogy jaj, csak ez meg ne halljon, jaj, csak ez meg, hogy szabad kérni. És amikor teljesíti kérésünket, kimutatja, hogy az abban a nagyobba bízzunk, hogy önmagát adja nekünk. Sokkal kevesebbet várunk mi hívek, mint amit Jézus akar adni. Egy kis lelki békét nem, a Szentlélek békéjét. Egy kis nyugalmat nem. Bennem nyugalmat talál lelketek. És ezzel az Úr is idézi a teremtés könyvét, 6 napig dolgozott Isten idézőjelbe, teremtett, 7. nap megpihent, és az embert meghívta, hogy velem együtt legyél. Tehát a sábbát, a zsidóknak a pihenés, az a szombat, az nagyon szentséges dolog. Nálunk átcsúszott vasárnapra, mert Jézus beteljesítette. Tehát vasárnap ne dolgozz, az istentelenség. Semmit se. Egy füvet se húz ki. Az a nyugalom. De mit jelent ez a nyugalom? Nem az, hogy pihenek, hanem, hogy Istennel vagyok. És ezt egy rabbi érti meg, akinek a könyvét most kiadják, egy paksi fiatalember itt ült, és ő szívére vette azt, hogy mi angolul beszélnek a fiatal, tessék ezt lefordítani, lefordította. A Kairosz kiadta. Rabbi, aki beszél a názáreti Jézusról. 2000 évvel ezelőtt visszamegy, és a Máté evangéliumon alapján hallgatja a názáretit, és azt mondja, hogy ez csodálatos. Jézus a legnagyobb törvénymagyarázó. És a szombatnak is. Ő nem egy kicsit liberális rabbi, hogy hát megengedi egy kicsit szombaton ezt is, meg azt is. Nem. Nagyobb a baj. Jézus azt mondja, hogy sabbatot talál benne. Vagyis az Isten kapcsolatot én megadom neki. Hú! És olyan becsületes ez a rabbi, hogy nem leszek keresztény, én maradok örökké Izraellel, de megértem a keresztény. Megértem. Azt mondja, nekünk zsidóknak a törvény betartása a kapcsolat az örökké valóval. A keresztényeknek pedig ez a názáreti. Hát az egy különbség van, nem valami a kapcsolat, Isten és köztem a törvény, hanem valaki. Csodálatos ez, testvéreim. És hát megkoronázza az egész elmékedésünket az, hogy Jézus egyszer csak úgy kitör belőle az öröm, és hangosan imádkozik. Magasztallak téged, atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől. Nem úgy rejtette, hogy meg ne találják, hanem megtalálhatatlan. Hát a görög filozófia az érték, a nicéai zsinaton azzal a görög fogalmakkal határozták meg a hitünket, mert Árius filozófált és a hitünket degradálta, hogy Jézus nem egyenlő az atyával, csak egy teremtmény. Nem. A személy meg a természet csodálatos a görög filozófia. De azt nem találhatta ki, hogy Istenben három személy van, tehát tud szeretni, és hogy Isten az embert a belső életére hívta. És mikor elszakadtunk, akkor Jézus az ő halálával visszaszerezte nekünk ezt az Isten életet. Kedves testvéreim, hát azért ez teljesen új. Az ember a bűn után is maradt Isten képmása. Gandhi, nem keresztény, de tisztelte a keresztényeket, eljött Európába is, kiábrándulva ment vissza. Ja? Valószínűleg a názáreti Jézus szállt a lelkébe, amikor a megszálló angol csapatok elé, amikor lovakkal neki akartak menni a tüntető hinduknak, lefeküdt. Lépjetek rám! Megtorpant a ló, és lassan az angolok kivonultak. Ez azért nem emberi erő. És ez benne van azokban is, akik nem hisznek, de még normálisak. Jézusnak a szelídsége. És most tudjuk, hogy honnét a szelídség. Ez nem egy nyimnyám ember. Fogta a korbácsot és végigverte őket, amikor a zsidó a templomba birkákat, meg állatokat árultak, és ott azok összerondították a szent köveket. Hogy lehet ide behozni az állatokat? Fölforgatta az asztal, ne tegyétek az én házat, az imádság házát latrók barjangjává és kereskedők házává. De nem őket verte, hanem őket mentette meg. Egyszer. Megmutatta, hogy van ereje. Mert ha nem mutatta volna meg, akkor azt hiszik, hogy hát ez a szelídség olyan kis megalkuvás, tegyétek a dolgotokat, én meg a magamit, nem ez Isten ereje. Jézus egyedül szelíd és alázatos, mi nem tudunk annak lenni. Kedves testvérek, még egy-két gondolatot, ha már említettem, Gandhit. Azt mondja, gazdagság munka nélkül, 7 halálos veszély van. Ma is, ma nagyon. Gazdagság munka nélkül. Tehát a fiatalt meg kell arra tanítani, hogy tessék dolgozni, és a saját pénzedből élj meg. Az élvezet lelkiismeret nélkül. kihasználja azt a lányt vagy azt a fiút. Nincs lelkiismeret. Tudás jellem nélkül, hiába nagy tudós, jellemtelen. És akkor felhasználhatja az úgynevezett mesterséges intelligenciát az, hogy rombolja az embert, mint az, ahogy az atomból bomba lett. Üzlet erkölcs nélkül. Ki mondja azt, hogy nem lehet üzletelni? Tudomány emberség nélkül. Vallás áldozatkészség nélkül. Most kitalálták nyugaton ezt a fajta kereszténységet. Élhetsz, parázálkozhat, disznókozz, minden, ilyen kapcsolatban. De hát a Jézus a szeret, és egy kis vigasztalás, éppen jön a templom. Hát Jézus meghalt azért, hogy minket megszabadítson. Engedte, hogy a katona lányzsája odáig menjen, ahol az atyával egy, azt nem tudta átszúrni, de megsebesítette, és kiömlött belőle az irgalom. Mindenki megtérhet. És politika elveknél. De nem akármilyen elvek nélkül, a tiszt parancsolat nélkül. Jézus, emlékezzél meg rólunk a te gyatra papjaidról és híveidről. Ne engedd, hogy csak valamit kérjünk tőled. Akármilyen áron is, még azzal is, hogy betegséget árasztasz ránk, vagy megpróbálsz. Add, hogy észrevegyük és elfogadjuk, hogy te önmagadat akarod adni, és nem csak a halálunk után, hanem most. Túlvilág, Jézus, lép be az én itteni világomba. Amen.
3: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
2: Mária Rádió.
5: Imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
6: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

0: Halld, Izrael! Az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
1: Uram,

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen. Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig, mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hiszek az egy Istenben,
1: és a mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől született.

krása szerint fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli Anya Szent Egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára,

0: Hírpercek.
1: Sarlós Boldogasszony ünnepén Mátra Verebélyi Szentkuton a gyermekekért imádkoztak. Idén is megrendezték a görög katolikus metropólia görög tűztáborát. Doka Klára díjat kapott a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár levéltárosa. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Minden évben Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan tartják Mátra Verebélyi Szentkuton az együttjárók, jegyesek, fiatal házasok és gyermekekre vágyók zarándoklatát, közölte a Váci Egyház megye. A búcsúi ünnepi szentmisét idén július 5-én Marton Zsolt, Váci megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának elnöke mutatta be. A fiatal és gyermekekre váró házaspárokhoz szólva a főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy a házasság misztérium, amelyet a Szentírás is sokszor hasonlít Isten és ember viszonyához. Benne pedig a Szent Háromság titka tárul fel, ha a házastársak a kölcsönös szeretetre törekszenek, amely ezáltal a legteljesebb tanúságtétellé is válhat. A zarándokok végül hálát adtak Istennek az élet ajándékáért, és köszönetet mondtak a szülőknek és a megszületendő, közreműködő orvosoknak, szülésznőknek. Június 28-a és július 3-a között ismét benépesült a nagykálói Korányi Frigyes görögkatolikus általános iskola, gimnázium és kollégium. Idén is megrendezték a görög tűztábort, amelyre a görögkatolikus metropólia 80 parókiájáról 140 gyermek érkezett, tájékoztatott a görögkatolikus metropólia. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő tábor már a valódi közösséget hozott létre. A tábor központja ezúttal is Nagykáló volt, de a hét során Harangodra, Nyíregyházára, a Kálosemjénbe és Máriapócsra is ellátogattak a táborozók. A tábor harmadik napján szerdán Kálosemjénből gyalogos zarándoklat vezetett Máriapócsra, amelynek során Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspökkel együtt imádkoztak a táborozók. A görög tűztábor idén is bebizonyította, hogy a közös imádságok, a szolgálat öröme, az egymásra figyelés és a barátságok ajándékok. Nagy elismerés érte a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár munkatársát, Varga Tibor László levéltárost, a Magyar Levéltárosok Egyesületének június 30-i Nagyváradon megrendezett éves vándorgyűlésén. Ott vehette át a Dóka Klára díj első fokozatát, tájékoztatott a Veszprémi Főegyház megye. A Magyar Levéltárosok Egyesülete a Dóka Klára díjjal azokat a szakembereket ismeri el, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végeznek a magyar levéltárügy szolgálatában. Az első fokozatot olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező levéltárosok nyerhetik el, akik legalább 10 éve dolgoznak a hivatásukban, és munkájukkal maradandó értéket teremtettek. Az elmúlt másfél évtized egyik legjelentősebb feladata Bódi Mária Magdolna boldogavatási eljárásának egyházmegyei szakaszához kapcsolódott, amelyhez átfogó forrásfeltáró munkát végzett. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, Önök a Mária Rádió híreit hallották. Hírolvasó Kontra Zsuzsa volt.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Szent Rita ima csoport felajánlja ezt a rózsafűzér imát Lilla, Melinda, Ágnes és Piroska gyógyulásáért, valamint Teréz sikeres műtétjéért és Fülöp egészséges fejlődéséért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi kunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcs, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben,
3: most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzér első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességet tanult kitartóan, és atyát kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, és egyben édesanyát is kaptál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzér második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséged, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kérsz semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád meghallgatásra talál. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegző kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária,

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegző kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság rózsafüzér harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az e világi boldogságos útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a Földön megkezdődő Isten országot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzér negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor kereszted súlyosan nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenben merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban vászolódnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzér 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz. Erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, írjon. Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére.
6: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezhet nekünk az örök élet utalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz meg a szent orvosának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, amikünk által.
0: Amen.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké. Amen.
7: A világosság rózsafűszérét imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Forgács Botond vagyok. Én nem kaptam semmilyen vallásos nevelést. A szüleim ugye a kommunizmus alatt olyan munkahelyen dolgoztak, ahol még amikor úgy döntöttek, hogy Botondnak nevezni, még az is vetett fel kérdéseket az akkori rendszerben. Úgyhogy én nem találkoztam gyerekkoromban az úrral. Csak volt a feleszmélésem után egy olyan érzés, hogy valami hiányérzet, de ez ilyen megfogalmazhatatlan volt, nem is értettem sokáig. Tulajdonképpen az első élményem az úrral való találkozással, nekem anyukám korán 22 éves voltam, amikor meghalt. Az utolsó találkozásunkkor azzal bocsátott el, hogy szeressétek nagyon egymást. Hát ma már tudom, hogy ez egy Jézus üzenet, de nyilván ez akkor nem mondott sokat, vagy nem mutatta még meg, hogy ez Jézus, de én ezt tudom, hogy ez már tőle volt üzenet. Anyukám evangélikus családból származik, úgyhogy a halála után kezdtem el keresni valamit, akkor határozottan éreztem, hogy templomba kell mennem, de hát olyan adott volt, hogy én evangélikus templomba fogok elmenni, ahol egy fiatal atyával többször beszélgettem, de aztán ez úgy nem jutott el még egy igazi elhatározásig. Aztán megismertem a feleségemet, és amikor megkértem a kezét, akkor olyan nagyon egyértelmű dolog volt, hogy templomi esküvő. Még ha akkor talán csak kicsit ilyen színpadnak szánva is, de hogy templomi esküvő lesz. Így jutottunk el Mátyásföldön a Pilóta utcai templomba Bátorfi Béla atyához, és nekem ez egy nagyon meghatározó találkozás volt, mert rengeteget beszélgettünk. Azt is elmondtam, hogy én már azért evangélikus templomba egy atyához azért néha járogattam, és hogy én ebbe az irányba szeretnék elindulni a családi kötődés miatt. És az volt a nagyon jó, hogy vele olyan viszonyba kerültem, hogy egy csomó dologról nagyon őszintén szépen tudtunk beszélgetni, egy nagyon tiszteletre méltó, kedves ember volt. És ő mondott egy olyan mondatot, ami aztán ide a katolikus egyházba vezetett, hogy nyilván az evangélikus lelkiség, meg az evangélikus egyház nem áll olyan nagyon messze a katolikustól. De hát csak egyet mond, hogy vasárnap hogy lesz, a feleségem elmegy balra, én meg jobbra. És ez egy nagyon logikus érv volt amellett, hogy én Ancsának az egyházába lépjek be. És ahogy ott a felkészítés elindult, ahogy ez a sok beszélgetés volt, egyre inkább kiderült, hogy ez azért többről szól, mint egy színpadról. Ez azért ennél sokkal több lesz. Aztán 99. augusztus 20-án keresztelt meg Béla atya. Érdekes dolog volt, mert amikor oda mentem, akkor azt hiszem, hogy talán egy ilyen esünk túl rajta. De maga a keresztelő az mégis nagyon megérintő volt. Még akkor is, hogyha az ember egy csomó dolgot a felkészítés során kapott információt, de azon túl, hogy megérintett, még nagyon sok dolgot később értettem meg, hogy ott mi is történt. És aztán az esküvő után, hogy jártunk a templomba, olyan szépen elindult az életünk. Tehát, hogy a nászutunkról úgy jöttünk az, hogy Ancsa terhes volt, lett három gyerekünk, és tényleg olyan klasszul áldással ment minden. Aztán ezután az első nagy fellángolás után, ugye három gyerekkel a templomban lenni, mindig az volt, hogy zavarjuk a környezetünket. Hát lett belőlünk egy olyan pár, aki húsvétkor, pünköstkor, karácsonykor elment templomba, és egyszer egy évben gyóntunk. A gyerekeinket hitben neveltük. Nekem az nagyon fontos volt, hogy minden este a lefekvésnél elmondtunk együtt egy miatyánkot. Én minden este meséltem nekik, nagyon sokszor beszélgettünk. Ennél azért nagyon sokkal többet nem tettem sajnos. Az ima életem is nagyjából ezekre a közös imádságokra korlátozódott. Az nem volt kérdés, hogy amikor anyukám sírjához kimentünk, akkor mindig megfogtuk egymás kezét, és elmondtuk együtt a mi atyánkot, mielőtt eljöttünk. De ez csak egy olyan érzés volt, hogy ezt így kell csinálni. Ma már azt gondolom, hogy még azért felszínes dolog volt. Aztán úgy szép lassan el is koptunk egy olyan 7-8 évre legalább a templomból. És úgy szokott lenni, amikor az embernek kicsit összekuszálódik az élete, megint elkezd fogóckodót keresni. A három gyerek apjaként mindig azt gondoltam, hogy a példamutatás az egy nagyon fontos dolog, és ehhez képest, miközben nagyon figyeltem a tisztességemre mindig, belekeveredtünk egy versenytörvényeket sértő helyzetbe az adott céggel, aminek kihallgatások és nagyon komoly, nehéz pillanatai voltak. Ráadásul nagyon haragudtam is magamra, mert nem volt kérdés, hogy én is tettem egy-két olyan dolgot, amit ma már lennék elég férfi ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ezt nem teszem. De akkor azt gondoltam, hogy ha ezt várja a cég, akkor nekem ezt kell tennem, és részt vettem ebben a folyamatban, aminek aztán végül is annyira negatívan nem zárult a végeredménye. De hát azért ez egy nagy ütés volt nekem, hogy én, aki mindig próbáltam figyelni a tisztességemre, egy ilyen helyzetbe keveredek, és akkor eldöntöttem, hogy ott hagyom ezt a céget, és valahogy rendet kell tennem az életemben. Sikerült elkerülnöm egy másik céghez, ahol egy nagyon fontos találkozásért, ma már talán mondhatom, hogy már nem csak kollégám, Hegyi János barátommal ott találkoztam, aki papnövendék volt, Pál Feri fölött járt, de aztán nem lett belőle pap. Viszont nagyon sokat beszélgettünk ott hitről, tisztességről, az életről, és ő volt az, aki egyszer mondta, hogy Pál Ferinek olyan szép előadásai vannak, hát miért nem hallgatod a kocsiban? És akkor elkezdtem hallgatni, aztán mondtam, hogy hát el is kéne menni hozzá misére, mert talán ez a gyerekeimnek is jó lenne, hiszen ő olyan hangnemben, olyan módon tartja a homiliát, ami a gyerekeimet is megszólíthatja. És akkor a nagyfiamat elvittük magunkkal, aki aztán jó ideig járt is oda velünk. És tulajdonképpen azt mondom, hogy életemben először elkezdtem tényleg foglalkozni a hitemmel, elkezdtem foglalkozni a hitem mélységével, fölismertem, hogy ez egy olyan út, amiért tenni kell, érdemes ebbe az irányba fordulnom, és aztán gyakorlatilag ezt csak azon vettem észre magam, hogy minden vasárnap ott vagyunk a templomban. Ahol aztán eljutottunk odáig, hogy még egy nagyon nagy pofonért, hogy Covid. És az akkori munkahelyemen már elég komoly magas beosztáson voltam. Nyilván a Covidnál, amikor az egészségügy összeomlott, és gyakorlatilag egy Covid egészségügy lett, én az egészségügyi kereskedelemben dolgoztam előtte is, akkor is, a legdrágább embert fogják elküldeni először, az nyilván az egyik között én voltam, úgyhogy életemben először elvesztettem a munkámat. De hát ez a pofon is kellett. Ott álltam munkanélküliként, 49 évesen, és munkát kerestem, és mindenhonnan azt kaptam, hogy miért gondolom, hogy 49 évesen még én karrierben gondolkozhatom, fiatalokat keresnek nekem engem. És akkor az egyik reggel, hát az nagyon váratlan volt, korán kelő vagyok, nagyon sok időt töltök olyankor együtt, egy óra, másfél óra, mire a családom így fölébred. És arra ébredtem, hogy egy ilyen nagyon erős gondolatként, hogy hát rózsafüzér. És akkor tettem egy fogadalmat, ha lesz munkám, én megtanulom a rózsafüzért. Egyszer egy temetésen hallottam a rózsafüzért, ahogy végigmondtuk a teljeset. Nyilván az Üdvözlégy Máriát ismertem, de hát én ideges voltam. Hát hányszor akarjuk még ezt elmondani, hogy értem, hogy ez egy temetés, hát már fél órája ezt mondjuk, ez nem normális dolog. És akkor egyszer csak így jön, hogy rózsafüzér. És megtettem ezt a fogadalmat, és hát ugye az úr nagyon vicces, estire megkérdezte tőlem, hogy miért kell ez, hogy munkád legyen. És akkor még aznap este elővettem a telefonomat, rákerestem, és hát a magam kis béna módján végigolvastam. Az első tizednél még a titok is elmaradt szerintem, tehát hogy teljesen amatőr módon. Kezdtem ezt a dolgot el, aztán másnap reggel fölkeltem, elővettem, már kicsit rutinosabban, hiszen már egyszer elmondtam, hogy rájöttem, vannak titkok. Elmondtam a rózsafüzért, és most erre nem emlékszem, hogy ezen a második napon, vagy a következőn elém jött egy hirdetés a neten. Egy kamionos cég keresett CSS-t. És gyakorlatilag egy hét múlva volt munkám. És hát nehéz nem összefüggést találni a két dolog között. Azóta nyilván a rózsafüzérnek és Szűz Máriának nagy követője vagyok, és a rózsafüzért igyekszem elmondani, mert azt érzem, hogy ennek nagyon nagy ereje van, és nagyon nagy jelentősége van, és nagyon sokat segít az életemben. Lett munkám, elkezdtem dolgozni, és akkor nyilván az ember élete így egy kicsit pozitív irányba indul el. Pál Ferihez jártunk folyamatosan, az még az első lezárásnál volt, ez most jut eszembe, és az is egy nagyon fontos pillanat volt. Ott éreztem először, hogy a dolgok komolyra fordulnak, és ez a komolyra fordulás tizenpár évnek az eseményét meg kell gyónnom. Erre készültem sokáig, mert tizenpár évvel az ember elkövet pár dolgot. Véletlenül a felét sem gyóntam meg annak, amit elkövettem, de igyekeztem összeszedni mindent, ami előkerült, és amit azt gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy elmondjak, és az Úr elé tegyem. Kinéztem a következő vasárnapot, hogy most oda megyek, és gyónni fogok. és Feri egyedül jött a misére, senki nem volt gyóntatni, és így rettenetesen elkeseredett voltam. Hogy én most úgy felkészültem, és én annyira érzem, hogy gyónni akarok, és hát most ez hogy lesz? És akkor Pál Feri a mise után mondta, hogy aki gyónni szeretne, azt most várja. Rohantam oda elsőnek, úgyhogy most is elnézést kérek mindazoktól, akik utánam akartak gyónni, mert ez nyilván hosszabb lélegzetvételű volt, és letettem mindent. Ön felszabadító volt, és ott is megéreztem az Istennek a szeretetét és az irgalmát. Az volt az első szívbeli gyónásom. Hazamentünk, és a híradóban bemondták, hogy az utolsó szentmise volt. És hónapokig utána nem volt szentmise. Megkaptam ezt a lehetőséget. És akkor utána úgy felgyorsult egy csomó minden. Sárközi Zsolt, aki az egyik biztos pontja ott a minisztrálóknak, augusztusban megkérdezte, hogy kevesen vagyunk, nem akarok-e olvasni. Hát, de. És akkor kiálltam, olvasmány, szent leckét, nem tudom, valamelyiket elolvastam. Aztán utána a következő szentmisén meglátott, na, és akkor egyszer csak azon vettem észre magam, hogy állandó olvasója vagyok a Pál Feri miséknek, és ez is megdöbbentő, hogy nem vagyok hibátlan, bűneim vannak, és ott állok az Úr szolgálatában. Aztán megkérdezte egyszer, hogy én miért nem minisztrálok. Mondtam, hogy szívesen minisztrálok, de hát ki vagyok én? Hát én alkalmas vagyok erre. Nem tudtam, hogy mi kell ehhez. És na, akkor mondta, hogy gyere. Nem volt senki más, csak ő, úgyhogy így ketten minisztráltunk. És ott lenni, arra szavakat se találok. Az Isten élmény. Nyilván így évek során sajnos már kevésbé érint meg. De még az első egy-két évben is, még ma is sokszor ott állok, hogy ez hogy lehet, de az az élmény ott, arra nehéz szavakat találni, hogy így én jó vagyok, engem így elfogad az Úr, ez fantasztikus. Ez aztán tényleg kezdett beszippantani. Ott van egy kis közösség, és megéreztem azt, hogy milyen egy ilyen kisebb közösséghez tartozni. Az megint csoda. Figyelünk egymásra. Nyilván mindannyian úgy vagyunk, hogy tökéletlenek. Látom a többieken is, hogy ragaszkodunk. Én is mondom, mert nyilván nekem is van, bár igyekszem mindig, amikor látom valaki ragaszkodik, hogy valamit neki kell csinálnia, akkor ez engem mindig alázatra nevel, hogy engedjem el. Nagyon szép példa most, hogy lett egy új minisztráns társunk, és nagyon szeretek szent leckét olvasni, vagy olvasmányt. Tényleg nagyon felemelő. És amikor kiderült, hogy jönni fog, először haragot éreztem, hogy hát ez el fogja venni a lehetőségemet. Ez nagy tanítás volt, ahogy fölismertem, hogy mit csinálsz, botond? Nem, hát ezt oda kell adni. Tehát, hogy ahogy ez nekem felemelő és nagy dolog, ez nyilván másnak is az. Nagyon sokszor tanít ez engem alázatra, hogy ha csak ott vagyok az Úr jelenlétében, az már maga csoda. És ez az alázatra nevelés, ez nagyon sokszor megjelenik, és nagyon sok tanítást kapok az Úrtól azóta. Például gyerekkoromtól is mindig, ahol tudtam, segítettem. Én megálltam autóval segíteni valakin, ha láttam, hogy bajban van. És a feleségemet kitettem a Bosnyák téren, jöttem a Nagy Lajos Király útján, és még csak azt sem mondhatom, hogy siettem a munkahelyemre. És egy bácsit láttam megbotlani és elesni. Elég nagyot esett, körülnéztem, volt egy kis forgalom is, és nem álltam meg. Ez így nagy törés volt nekem magammal szemben, hogy hát én, aki mindig tanítok mindenkit, hogy segíteni kell, és én nem állok meg, és még Kodász András atya volt ott a templomban, és a következő vasárnap elmentem, és meggyóntam. Mert tényleg szégyeltem, mert ez mulasztás, ez nem is kérdés. Beültünk a kocsiba, már sötét volt, mentünk hazafelé, és egyszer csak ott állt egy autó az út szélén, csak annyit láttam, hogy valaki, mint egy telefonnal világítana. És akkor éreztem, hogy akkor itt a lehetőség, fiam, mutasd meg, hogy ezt tényleg szívből gyontad. És egy ázsiai srác ott állt az autójával, és nem indult el. Bebikáztuk, és elment. Lehet, hogy még ma is ott állna, a 16. kerület határán egy erdő szélén, hát kiállott meg egy ázsiai embernek. Úgyhogy nagyon szép tanításokat kapok én az Úrtól, és akkor volt egy Szentlélek szeminárium, ahova hívtak, hogy menjek el. Úgy döntöttem, hogy ennek a hívásnak eleget teszek. Nem tudom, hogy micsoda ez, de én elmegyek. És ezzel egy kicsit értelmet is nyert. Feri atyának volt egyszer, lehet, hogy nem pontosan idézem, egy szembeszédében mondta, hogy hát mi még nem keresztények vagyunk, mi a keresztényi válás útján vagyunk valahol. És hát ez a Szentlélek szeminárium, ez nagyon szépen megmutatta. Oda mentem, én nem tudtam, hogy mi lesz ott, és kezdődött egy dicsőítéssel. Azóta nagyon kedvelem, egy nagyon kedves srác kiállt egy gitárral, énekelt, és akkor egyszer csak jött egy dal, Jézus szeret. Énekeltük, énekeltük, és egyszer csak azon vettem észre magam, hogy ezt még egyszer elmondja, én kimegyek a templom elé, és én kiabálok egyet. Elmondta még egyszer. Jó, de ha még egyszer, én tényleg kimegyek, és a feszültséget kívültöm magamból, hát ezt nem mondhatja el még egyszer. Na hát ebből a helyzetből jutottam el odáig, hogy Szentlélek szeminárium végére boldogan énekeltem fölemelt kézzel, mindig azt, ami a dicsőítésben jött. Ezen a Szentlélek szemináriumon kaptam életemben először közbenjáróimát, és hát kaptam ott egy karizmát is ebben a profétálásban, a gyógyítás karizmáját, amit ott még nem nagyon tudtam hova tenni, hogy ez mit fog jelenteni, vagy ez micsoda. Aztán a végén a szemináriumnak Máté megkérdezte, hogy hát ki az, aki gondolkodna egy ilyen karizmatikus útban. Akkor én erigent mondtam egyből, mert azt gondoltam, hogy ez jó lesz ez az út, és akkor még volt pár tanítás, amire így jártunk a Szentlélek szeminárium után, és az én fejemben ez úgy volt, hogy nyárra szünet, és majd valamikor szeptemberben kezdődik újra. Ez augusztuson újra kezdődött, és akkor egyszer csak Máté fölhívott így augusztus vége felé, hogy te Boton, te nem azt mondtad, hogy te szeretnél jönni, és akkor nem jelentél meg. Hát mondom, de hát én azt hittem, hogy ez csak szeptemberrel. Hát mondta, hogy nem, nem, hát ez folytatódott, tehát nem erről volt szó. És hát az úr is se hagyott elveszni, és elkezdtem ide járni, és elkezdtem ismerkedni ezzel az úttal. És csodálatos embereket ismertem ott meg, egy nagyon csodálatos közösségnek lettem a tagja, és egy nagyon nagy felismeréssel lettem gazdagabb, hogy hány évig próbáltam egyedül csatlakozni az Úrhoz, de hát Jézus nem arra hív minket, hogy otthon egyedül éljük meg a hitünket, hanem közösségben. És ez egy csoda. Tényleg ez az egész közösség egy csoda, ahol megbeszélhetjük a dolgokat, ahol egymás megosztásaival annyit tanulunk, annyi tanúságtételnek vagyunk minden közösségi alkalommal tulajdonképpen a részesei. És hát aztán egyszer csak elkezdődött az, amikor elkezdtünk ott dicsőíteni ezeken a közösségi alkalmakon, nagyon szépen felépítve elvezettek minket odáig, hogy elkezdtünk dicsőíteni, elkezdtünk nekik, ha volt valami, ami jött profétálni, segítettek elkérni és megkapni a megkülönböztetés, a profétálásnak a karizmáját. És egyszer csak azon vettem észre magam, hogy hát az első csütörtöki alkalmakkor én is ott állok, és lehetőségem van az Urat dicsőíteni, lehetőségem van szolgálatra. Ez engem úgy visz közelebb az Istenhez, hogy fantasztikus megéléseim vannak azzal kapcsolatban, hogy az oltári szentséggel lett kapcsolatom, hogy ott állok és dicsőítem az Urat. És így lelkileg megnyit. Oda jövök zaklatottan, oda jövök a hétnek a zsongásával, oda jövök a hétnek a nehézségeivel, azokkal, amiket nem sikerült letenni, és akkor egy hatalmas megnyugvás, amikor kikerül az oltári szentség. És akkor oda jön valaki, akivel először találkozom, és akkor elkezdünk imádkozni érte. Megosztja esetleg a nehézségeit, hogy miért imádkozzunk, de lehet, hogy nem, csak azt mondja, hogy szeretné imád kérni. És akkor egyszer csak így elkezd a hozzánk forduló életéből képeket mutatni nekem az Úr, gondolatokat küld nekem az Úr, és akkor ott állok pláne az elején, hogy uram, én ezt nem merem, hát ezt hogyan? És akkor csak bíz bennem, mond. És akkor elmondom, és egy kopasz 54 éves ember, mint én, akinek a vállán van a kezem, elkezd zokogni, és utána odafordul felénk, és azt mondja, hogy hát ez nagyon durva volt. Vagy oda jön egy lány, egy fiatalember, és azt mondja, hogy most azért imádkozzunk, mert fáj valamilyen, vagy nehézsége van. És utána visszajut, hogy megtöbbenve mesélte, hogy amikor így imádkozunk érte, utána azt érezte, hogy égni kezd az a testrésze. És elmegy, oda térdel az Úr elé, és úgy megy haza, hogy nem fáj. Ez nem az én érdemem, hanem ez az Úrnak a munkája. És úgy megyek haza egy ilyen alkalomról, hogy letettem mindent. Tiszta vagyok, könnyűnek érzem magam, és nincsenek problémáim. Ezek döbbenetes megélések. És én bárki az utcáról lehetnék. Én bennem semmi olyan nincs, ami erre feljogosítna. Szóval ez fantasztikus. És sokszor mai napig nem hiszem el, hogy ennek hogy lehetek részese, ez hogyan történt az életemben. Vegyészként, egészségügyben dolgozó 20 évet mindig azt gondoltam, hogy ahogy az egészség is működik, hogy evidence-based medicine, amire van bizonyíték, az van, a többi az nem. És most itt állok, és imádkozom, az Úr válaszokat ad. Két dolgot érzek most nagyon határozottan, hogy az Úr csak az igenünkre vár, és nem egyedül kell megélnünk a hitünket. Egyszer egy erdélyi barát mondta, hogy egyedül még sírni is szaporátlan, hát hinni is az. Azt tudom mondani, hogy ez csak így most áll össze a fejemben, hogy miközben a hitem kialakulásáról, meg a megéléséről beszéltem, azért hány embert hoztam ide, akik elvezettek idáig. Tehát, hogy én ma itt nem tartanék, hogyha Béla atyától, Hegyi Ancsi barátomon keresztül, és egy csomó emberrel nem találkoztam volna, nem nyílunk meg egymásnak, és így közösen nem vezetjük egymást közelebb ehhez a dologhoz. Tehát, hogy én tényleg azt tudom mondani ma már, hogy nagyon sok évet elfecséreltem, hogy nem kerestem közösséget, hanem azt gondoltam, hogy Rambóként az embernek az erdőben, a dzsindzsán kell átverekednie magát a hitéig, de nem, hanem kell keresni közösséget, és nagyon sok szép tanítást kap az ember olyan helyről is, ami nem atyától jön, ami nem konkrétan az egyháztól jön, hanem találkozásokból.
2: Kedves hallgatók! Forgács Botond tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurczena Terézia készítette.

Kedves hallgatóim, mindnyájan némi aggodalommal tekintünk hazánk közeljövő helyzetére, kiki politikai beállítottságának megfelelően kisebb vagy nagyobb optimizmussal, avagy éppen pesszimizmussal. Azonban nem akarok elmerülni a napi politikai és gazdaságpolitikai aktualitásokban, várjunk még egy kicsit ennek az értékelésével. Nagyobb távlatokban szeretném megközelíteni jelenleg Magyarországnak a világban elfoglalt helyét, hogy hát valamilyen képet kialakíthassunk magunknak a múlt alapján is a jövőről. Madison, a jeles amerikai gazdaságtörténész még 1999-ben, vagyis a 2000-es évek elején készített egy nagy átfogó tanulmányt, ami 2000 évre visszamenőleg próbálta összehasonlítani a világ keleti és nyugati részének fejlődését. Aztán 2008-ban arra is kísérletet tett, hogy a jelenlegi, hát hogy így mondjam jelenlegi, legfrissebb helyzetet is elemezve tegyen egy előrejelzést a 2030-ig várható folyamatokra. El kell mondani, hogy amikor ezt tette 2008-ban, akkor már a gazdasági nagy válság éppen kibontakozóva volt, de arra aztán végképp nem számíthatott, ami utána jött, az ukrajnai háborút, a Covid-válságot. Ezeket nem láthatta előre, már pedig most már mi tudjuk, hogy ezek nagyon jelentősen befolyásolták a világ és az ember hazánk fejlődését is. Ő akkor az akkori trendek folytatódását vette alapul a becsléseknél. De hát, ahogy mondom, lélek cserélő időket élünk napjainkban. Nagyon sok a kardinális változás. Így ma már látjuk, hogy Madison elemzéseiben jócskán voltak melléfogások. Magyar hazánk helyzetét is majd ebben a kontextusban nézegetjük, de előbb talán menjünk mégis a szélesebb horizontú kitekintésre. Nézzük meg, mi történt tehát a világgazdaságban. Ha a Madisoni első fázisára, tehát a 2000-es év elején készített elemzésre gondolunk, akkor azt láthatjuk, hogy Madison két csoportra osztja a világgazdaságait. The West and the Rest, vagyis a nyugat és a többi. Hát kicsit nehezen értelmezhető, hiszen az első évtizedben a nyugat alig ha jelentett mást, mint Európát, ma meg már azért hozzájön Amerika, Ausztrália és még sok kisebb más terület is. Ezek akkor még alig ha voltak számba vehetőek. Ázsia azonban akkor is már több évezrede létező valóság volt. Nos, Madison szerint az első évezredben nem volt olyan jelentős a különbség a két terület fejlődések között, pontosabban szólva, ezerre nézve az úgynevezett nyugati rész, amit hát tulajdonképpen Európával tehetünk azonosnak,

a modern energiaforrásokkal működtetett nagyipar megindulása. Érlelődött azonban már korábban, ahogy mondom, a fordulat Európa javára. A gazdagok nyugat egyfőre jutó jövedelme kétszerese volt a keletének. 2003-ra azonban ez 21-szeresére növekedett nyugaton, keleten meg csak 7-szeresére növelte ezt az értéket. A nyugati félteke tehát elhúzott Ázsiától. Ráadásul a változás homogénebb, mert nyugaton nem voltak jelentős különbségek az egyes országok között. Voltak, hát mondjuk Magyarország sem volt az élvonalban, ugye? De nem voltak a különbségek akkorák, mint keleten, ahol hatalmasak a differenciák, mondjuk például Hongkong és Burundi jövedelme, egyfőrítő jövedelme között 50-szeres különbség van Hongkong javára. Próbáljuk meg összefoglalni, hogy mi is volt az, ami a 1820-ig tartó fejlődést mozgató rugóként előre vitte. Ezt ismét a mostani elemzésben is felidézi, tehát már a 2008-asnak nevezem a mostanit, második elemzést, ezt ebben is felidézi Madison. Először is a könnyújtatás a tudás bővülése. Általában a tudás bővülése óriási jelentőségű volt, hiszen a könnyújtatás révén a nemzedékek tudás mennyisége sokkal könnyebben áthagyományozódott egymásra, és széles körben elterjedt az olvasás elterjedésével. A másik ilyen nagy változás a középkorban volt az urbanizáció, vagyis a városok kialakulása, hiszen a városokban egy gyorsabb fejlődési folyamat vette kezdetét, majd azt is meg kell említenünk, hogy a középkor, amelyet nem véletlenül tekintünk a keresztény vallás világkorára, annak sok olyan szempontja is volt, ami ellentétes volt, vagy különbözött az ázsiai, mondjuk a kínai és indiai szokásoktól, vagy akár az iszlám több nejűségtől, mert hogy ezt ki akarom emelni, hogy az indiai és kínai nagy családokkal szemben bizonyos visszafogó hatása volt a monogám párkapcsolatok, hát vallásos preferálásának. Így az a népesség robbanás, ami több feleség, vagy pedig hát általában véve az ilyen nagy család preferálása mellett Ázsiában adódott, hogy a népesség nagyon dinamikusan megnövekedett, ez nem rontott az egyfőre jutó gazdasági eredményeket az összehasonlításban. Aztán érdekes módon azt is mondhatjuk, hogy a nemzetállamok kialakul is fontos folyamat volt Európában. Itt sok kis nemzet alakult ki különböző nyelvekkel, amelyek azonban a nyelvi különbségek ellenére intenzív, hát mondjam azt, hogy kommunikációs kapcsolatban voltak egymással. Ugye tulajdonképpen emlékszünk arra, hogy középkorban a mesteremberek is hát ilyen vándorútra mentek, hogy elkészítsék műremeküket, tehát megismerkedtek a máshol lévő technikákkal, és ezek Európában olyan alapot képeztek a technika fejlődésé, aminek aztán a gazdasági növekedés nagy hasznát lát. Szeretném itt most kiemelni az előző ponttal kapcsolatosan is. Európában akkor volt egyfajta közös identitás, ami nem nemzetiségi vagy faji alapon alakult ki, hanem a közös vallás alapján. Akkoriban az itáliai, vagyis a latin liturgia, mindenütt jelen volt Európában. Igaz, azt az egyszerű emberek nem nagyon értették, és ebben nagyon nagy szerepe volt, hogy a könnyújtatás felfedezése után a lefordított bibliák nagyon sokat lendítettek ezen a nemzeti nyelv fejlődésen, és a keresztény eszméknek a fejlődésén is. Most tehát a kereszténység, mint Európa bázisvallása nagy jelentőségű volt a gazdasági fejlődés szempontjából is. És a könnyújtatás kapcsolatban

0: Után utalt gondolat, amelyre a könyvutazás kapcsán is utaltam, a technikai fejlődés különösen a tengerészetben lett ugye jelentős, amely Amerika felfedezését eredményezte, de hát az ázsiai gyarmatosítást is nagyban segítette, és tudjuk, hogy mindkettőből a fejlett világ hatalmas előnyöket szerzett. Nyugat rengeteget profitált ebből a mondjuk azt imperialista gyarmatosításból, az így átáramoltatott jövedelmekből. Mondjuk, ha csak az ázsiai vonalra gondolunk, tudjuk, hogy aztán a későbbiekben, mikor létrehozták a kelet-indiai társaságot, akkor meg hát India, Anglia gyarmatbirodalma volt, akkor az angliai dinamikus fejlődésnek ez fontos forrása volt, hát a francia gyarmatok is. Minden olyan ország, amelyiknek volt módja gyarmatoktól jövedelmet átszivattyúzni. Amerikának meg pedig az volt a hatalmas előnye, hogy szabad földterületekkel rendelkezett, az őslakosok kiirtásával és az afrikai rabszolgák betelepítésével pedig olcsó erőforráshoz jutott. Tehát azt mondhatjuk, hogy ezek az országok nem csak azért fejlődtek nagyon dinamikusan, már értem ezen, hogy a nyugat országai, mert valamiben különb volt elméletileg a berendezkedésük, mint a reszté, a keleti, hanem elsősorban azért, mert ilyen reál gazdasági előnyökhöz is jutottak. 1820 után aztán a addigra kialakult nemzetállamok központi hatalmi segítsége, amelyet a gazdaságnak nyújtottak, rendkívül sokat jelentett, és technikai haladás meg, amiről már beszéltem, egy kifejezetten felgyorsító erő volt. Most én, kedves hallgatóim, tudják, hogy pénzügyes szakember vagyok, legalábbis az voltam. Én ezért hozzátenném kiemelten a nemzetközi pénzügyi rendszer fejlődésének a hatását is, mert az a 19. században nagyon nagy mértékű volt. Korábbi előadásaimban már sokszor emlegettem, hogy az akkori amerikai gazdaság már megerősödve, egyébként a megerősödés ez azért egy jelentős piacvédelem után került sor, tehát azért Amerika sem a szabad versennyel kezdte, csak azzal folytatta a világhódító tevékenységét. Nos tehát Hamilton még nagyon védte az amerikai infant industry, tehát a gyermeki cipőkben járó ipart, aztán amikor az felerősödött, és hát jöttek ugye a hatalmas olajlelőhelek, és így tovább, akkor Amerika nagy dinamikával tört előre a világgazdaságba, és átvette a 19. században még Angliának tulajdonított vezető szerepet. Az állami szerepvállás ebben azért fontos volt, és ebben az is nagyon-nagyon jelentős volt, hogy a nemzetközi pénzügyi rendszer, ami kialakította a központi bankok intézményét, és nagyban segített az arany alapú pénz elterjedését, ami módot adott a nemzetközi kereskedelembe az előnyök jó felmérésére, és így módon a terjeszkedés intenzitásának növelésére. Emlékeznek, kedves hallgatóim, a közelmúltban idéztem fel az Óza csodák csodája meseregényt, amely azonban, mondjam azt Arany Jánosa, hogy nem mese ez gyermek, mert valóban lekopírozta az akkori Amerika társadalmában az ezüst és az arany alapra helyezett pénzügyi rendszer közötti küzdelmet, megismétlem, amit már most nyilván tudnak, kedves hallgatóim, hogy az ezüst pénzügyi rendszer, amelyet a farmerek támogattak volna Dorotival, ugye, meg a szalmaemberrel az élet, amit ezek támogattak volna, az azért volt számukra fontos, mert ezüst kincsben gazdagabb volt Amerika, de mégis a bankszektor az arany alapot szorgalmazta, mert arany alapon lehetett aztán a világ minden részén többé-kevésbé stabil értéket megállapítva kereskedni racionálisan. A nemzetközi kereskedelem aztán nagyban hozzájátszott azon országok fejlődéséhez, akik ebben intenzíven részt tudtak venni. A 20. századot megrázta a nagy válság, de amikor ezen a Roosevelti reformok alapján Amerika újjá lett, és lassan-lassan elkezdett a világgazdaság valamennyire helyreállni, akkor azonban sajnálatos módon Európában kialakult a német gazdaságnak az a törekvése, hogy a vesztes háború után clearing megállapodásokkal kötött magához sok országot, viszont a nemzeti szocializmus gazdaságpolitikája az nagyon pozitív volt. Ezen ne botránkozzanak meg. Szó sincs arról, hogy én a Mein Kampf alapján létező német ideológiát pozitívnak értékelném. El kell különítenünk a faji elméleti megállapításokat attól, amit az iparpolitikában a Reichsbank támogatásával a gazdaság fejlesztésében elértek a németek. Bizony, ha nem csinálja ezt a kegyetlen faji elméleti emberirtást Hitler, akkor ma minden városban szobora lenne. Még egyszer mondom, ne döbbenjenek meg ezen, kedves hallgatói. Igen, ha figyelmesen elolvassa valaki a Mein Kampfban megfogalmazott gazdasági elveket, azok bizony eléggé időtállóak voltak. Nagyon szomorú, hogy társult aztán ezzel a szörnyű ideológiával. Na de térjünk mi csak a gazdasági kérdésekre vissza. Mi is történt aztán a második világháború után? Nagyon izgalmas kérdés, kedves hallgatóim, hogy akkor Amerikában éppen a fasizmus szörnyűségeinek hatására volt egy nagyon kegyetlen német ellenes irányzat. Morgenthau, az amerikai pénzügyek főnöke, olyan politikát szorgalmazott, hogy a németeket ki kellene telepíteni, hát millió és millió számra Afrikába, és a földdel kéne egyenlővé tenni Németországot, hogy ne ismétlődhessen meg többet. Ez a technikai fejlettségen és hát a német szorgalmon alapuló hatalmas növekedés, amit a náci Németország elért. Szerencsére, és itt nem győzöm a kedves hallgatóknak az emberi tényező fontosságát kiemelni. Szerencsére az amerikai kormányzatba győzött a józan ész, és Truman elnök egyáltalán nem követte ezeket az elveket. Itt álljunk meg egy polgári szóra. Éppen a napokban néztem meg Truman elnöknek az életrajzát, és abból a következőt láthattam, hogy amikor leköszönt az elnökségről, oly mértékben visszament egyszerű polgárnak, amilyenre én nem tudok, vagy legalábbis kevés példát tudok mondani a világtörténelmből. Tehát volt benne egyfajta olyan igazi, helyes, puritán magatartás, amit nagyon kívántos lenne minden politikusnál látni. Akkor nem beszélhetnénk arról, hogy politikai változásoknak azok a magatartások jelentik az alapját, amelyek a luxizással függnek össze. Szóval egy puritán amerikai elnök volt. Nos, ő észszerűen és józan ésszel felfogta, hogy Európát nem lehet Németország nélkül elképzelni, és Németországot nem lehet a földdel egyenlővé tenni. Így a Marshall segélyek megfogalmazásában szerepe volt annak, hogy bizony a neki adott hatalmas háború alatti támogatást csak azzal tudja megszolgálni, hogyha olyan kereskedelmi partnere lesz Amerikának, akivel érdemes kereskedni. Nagy növekedési lendület kezdődött meg a világháború után. Szeretném, ez úgy látszik, ez a németes fordulat, hogy ich möchte sagen, hogy én szeretném mondani, ez nagyon erősen átment nálam, hiszen nekem vannak bizonyos német gyökereim, tehát német nyelvi gyökereim. No, tehát lényeg az, hogy nem szeretném, hanem mondom is, hogy ez a technikai fejlődés egyrészt magának a háborúnak volt köszönhető, hiszen a háborús technikák, hát ugye nem kell másra gondolnunk, csak az atomra, azért a háborús kiadások eredményeképpen tudtak olyan szintre jutni, hogy az aztán átáramulva a polgári szektorba a teljes gazdaság növekedését fel tudja gyorsítani. Én elolvastam nagy figyelemmel Galbraithnek az életrajzát, és abban azt a szakaszt, amelyben beszámol a háború alatti gazdálkodás megszervezéséről Amerikában, ahol nem kis dolog volt rávenni a háború által közvetlenül, akkor még nem érintett Amerikát arra, hogy nagy áldozatokat vállaljon a hadiipar fejlesztése érdekében. Hogy csak egy példát mondjak, például, hogy a gumigyártásra a hadi célokra szükséges járműveknek volt igényük, és ezért korlátozni kellett Amerikában, ahol ugye ez egy létkérdés, az autók gumi használatát, illetve azok számára rendelkezésre álló gumi lehetőségét. És így bizony a háború alatt Amerika nagyon komoly, mondjam azt, tervgazdálkodást kezdett el folytatni, egy jó darabig ezt még csinálta is Galbraith, csak aztán később iktatták ki ezeket a, hogy így mondjam, háborús rendszabályokat. No tehát Amerika nagyon dinamikusan nőtt, és Európa elkezdett felzárkozni. Ez lehetőséget adott arra, hogy az egyébként akkor már nagyon intenzív fejlődő országokbeni mozgalmaknak, a gyarmatbirodalmak megszűnését eredményező tevékenységeknek a felgyorsulásához is hozzájáruljon. De hogy így mondjam, megszűntek a gyarmatbirodalmak, azonban a növekedés lehetősége, amely az országokban így módon, mármint ugye az európai országokban így módon lehetségessé vált, módot adott arra, hogy pótolja az korábban átszivattyúzott jövedelmek élénkítő hatását. Elegendő volt a saját maguk által megtermelt jövedelem az életszínvonal emelésére is, és a beruházások növelésére is. Ezzel párhuzamosan a kelet-ázsiai egyfőre jutó színvonal és kezdett változni, mert az 50-es években még a háború előtti szint alatt volt, hiszen Japán is nehezen tért magához a nagy vereség után. 1955-ig nem tért magához, de magas színvonalú humántőkének köszönhetően ekkor dinamikus fejlődésbe fogott. Az ázsiai kis tigrisek is, emlékszünk erre a fogalomra, rendkívüli növekedési ütemet értek el, beleilleszkedtek a nemzetközi munkamegosztásba, kereskedelembe. És akkor a dél-koreai és Tajvan és egyéb áruk elárasztották a világot. India és Kína 1978-ig még alacsony ütemet mutatott. Mi jól ismerjük a kínai maoista politika rendkívül hátrányos következményeit, a népi kohókat és az egyéb képtelenségeket, amiket Mao népére ráerőszakolt. Ezeknek meg a kulturális forradalomnak csak Deng Xiaoping színrelépésre vetett véget 1978-ban, de akkor dinamikusan elkezdett fejlődni Kína. Indiában a függetlenné válás után jó darabig még a központi gondolatot Gandhi önellátási fogalmai határozták meg, de 1990-es években aztán egy liberálisabb irányú vezetés került hatalomra. Mondok egy nevet, ami nem túlságosan ismert európai körökben, pedig, mint majd látni fogják, nagy egyéniségről van szó. Úgy hívták, hogy Manmohan Singh, 90-es évek elején lett India pénzügyminisztere. Emlékszünk arra, hogy már megelőzően Indira Gandhi is jelentős gazdaságpolitikai változásokat valósított meg. Ő megpróbálta még a nagy népességrobbanást is visszafogni. Nem, ezek nem voltak a legszimpatikusabb lépései, de Indira Gandhi rengeteget tett az ország fejlődésért, és ő tette az Indiát a nem kötelezett országok vezető erejévé. No most Manmohan Singh, akire utalnék, egy liberális felfogású, szikh származású pénzügyminiszter volt. Csak mondom, hogy Indira Gandhit szikh terroristák ölték meg. Singh beengedte a külföldi tőkét, és ezért jelentős mértékben meglendült India fejlődése. 2003 és 2006 között már 6%-ra, de már 1990 és 2003 között is 3%-os növekedésre, 3,9%-os növekedésre hozták fel India gazdaságát, és ezért fontos, mert hát ugye persze sokkal alacsonyabb szintről indulnak, de hát ugye ez a növekedés ütem, 4% körül növekedés ütem volt Európára is jellemző, na de most a felzárkózáshoz ő felhozta 6%-ra. Singh megítélése szélsőséges volt hosszú pályafutása alatt, de amikor ez 2024-ben elhunyt, és jöttek az értékelések, nos, ezek az értékelések egységesen, mint India egyik legnagyobb vezetőjét idézték, kiváló politikusnak tartván. voltak, akik még Nérónál is többre értékelték. Egyébként Szing volt a Bix csoport megalapítóinak egyike. És hát én, mert talán ezzel kedves hallgatóim, ha vannak hűséges régi hallgatóink, emlékezhetnek rá, hogy a Raghuram Rajan indiai pénzügyes közgazdászt, akiket én sokra tartok és sokszor idézek, ő hívta meg az indiai nemzeti bank elnöki posztjára, tehát azért gondolom, hogy ez fontos volt, mert 3 év alatt a pénzügyekben Rajan rengeteg fejlesztést ért el. Minden esetre tehát India fajlagos mutatója javult, de még így is csak a felét ért el Kína fejlődésének eredményeképpen kialakult mértéknek. 2008 és 2025 között az egyfőre jutó GDP nominális értéke azonban közel megháromszorozódott. 2012 és 2014 között aztán a növekedés megtorpant, a rúpia gyengülése miatt, ezért volt oda hívva, hogy így mondjam, Rajan, mint jegybankelnök, és akkor kislábaltak ebből. De 2020-ban, ahogy közelítünk napjainkhoz, Indiát is megviselte a Covid-járvány nagyon is, és akkor egy visszaesés következett be, de aztán 21 után ismét gyors növekedés van. Ma is a leggyorsabban növekvő gazdaságok közé tartozik India. 2008-ban, ahogy említettem, Madison készített egy prognózist, amelyben a népesedés és termékenységi prognózisokat vette alapul, hogy hát mi lesz majd 2030-ig. Úgy becsülte, hogy már 2015-re az egyfőre jutó GDP alapján a világ sorrendben India, Kína és USA után a harmadik lesz. Nem vált be ez a jóslata. India csak a 7. helyen volt ekkor még. Mint hogy az se vált valóra, hogy Kína addigra már megelőzi az USA-t, bár tényleg nagyon megszorította. Azonban Amerika mindmáig őrzi első helyét a világban, noha nagyon a nyomában van és szorongatja Kína. Napjainkra már igen kicsi köztük a különbség. No, minden esetre 15-ben még Japán volt a harmadik helyzet, és hogyha most megnézzük, hogy 25-ben, ki a harmadik helyzet? Hát kérem szépen Németország. Japán meg a 4. helyen van, de India már követi 5. helyre. Feljött, tehát 10 év alatt a 7. helyre, az 5. helyre jött fel a világ ranglistában. És csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy 2025-re Oroszország is bekerült a top 10-be, tehát a 10 legfejlettebb országba, amely addig itt nem szerepelt, Brazília viszont kiesett, ami korábban benne volt. Tehát ez csak egy mellékes megállapításom volt, ami annyiban nem mellékes, hogy azt lehet mondani, hogy úgy tűnik, hogy az oroszoknak a hadigazdasági átállás, a gazdasági eredményeik általános értékelését tulajdonképpen javítólag hatott. Nem lehet tudni, meddig bírják így, és úgy ebben nem akarok most belemenni, de minden esetre most már a top 10-es listában benne van a 10. helyen. Az egyfőre jutó reál GDP azonban a globális pénzügyi válság kirobbanásától a 2025-ös évvel lezáró időszakig azonban úgy alakult, hogy a globális súlypont áthelyeződött. Mi ez a reál GDP? Van egy bizonyos mérőmoda, úgynevezett Giri Kemis nemzetközi dollárban kifejezve, amely egy módszer arra, hogy purchasing power parity, tehát vásárlóparitásosan, hogyha hasonlítsuk össze az országokat. Nem mindegy, hogy nominális árfolyamokon számoljuk az országok teljesítményét, vagy pedig PPP alapon. A globális súlypont átrendeződött. 2008-ban egy átlagos amerikai még 5-ször annyit termelt, mint egy kínai polgár, de 25-re már ez csak csökkent, már csak 3-szorosan termelt többet. Kína és India a leglátványosabb ugrás produkált, a Kína 150%-kal, India 117%-kal növekedett ez alatt az időszak alatt. Az USA csak 30%-kal, de még így is őrzi vezető erejét. Ne felejtsük, a kisebb százalékok, a nagyobb alapra vetülnek, azért azok jelentősek. Az olló nyugaton kinyílt. Az Egyesült Államok sokkal rugalmasabban és gyorsabban lábadozott 2008-as pénzügyi sokkból, mint Európa. USA és a vezető nyugat-európai magországok, Németország, Egyesült Királyság között a fejlődési szakadék, fejlettségi szakadék azonban már tágult, mert az amerikai technológiai szektor rendkívül expanzív volt. Dél-Európa is stagnált, Olaszország például egyetlen olyan vezető ország volt, ahol Görögországon kívül a fent számított PPT módszer alapján nem tudta meghaladni a 17 évvel korábbi válság előtti csúcsszintet. Röviden foglaljuk össze, hogy mi történt a mi régiónkban. van. A kelet-közép-európai régió, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, vagyis a visegrádi négyek, a gazdasági fejlődés szempontjából a 2008-as válságtól 25-ig dinamikus felzárkózási folyamatot jelez. Jól látható, hogy a régió tagjai eltérő sebességgel közeledtek a nyugat-európai átlaghoz. A bajnok Lengyelország volt, sok színű belső piacának köszönhetően, míg a 2008-as válságot is recesszió nélkül vészelte át, és ahhoz képest 25-re 93%-kal növekedett, majdnem kétszeresére. Magyarország 2008-as egyfőre jutó gazdasági teljesítményben még hajszányira megelőzte Lengyelországot, de ez az elmúlt 17 év alatt nagyon lemaradt. Lengyelország Magyarországot és Szlovákiát is maga mögé utasította és felzárkózott Csehszlovákia szintjére. Csehszlovákia csak 41-42%-kal nőtt, de a régió legstabilabb és legfejlettebb gazdaságaként még mindig abszolút vezető szerepe van a jóléti mutatókat tekintve a régiónkban. Hazánk a 2008-as sok-sok után 2010-es évektől kezdve aztán felgyorsult. 58%-kal a második leggyorsabban növekvő a négy ország közül. A 2008-as pénzügyi krízis és adósság miatt, válság miatt azonban kezdetben komoly növekedési áldozatokat szenvedett el, de aztán az intenzív uniós forrásbeáramlás, a járműipari beruházás, a foglalkoztatás bővülése motorja lett a növekedésnek. A Covid minket is visszavetett, meg hát aztán jött az ukrajnai háború és ezzel kapcsolatos szankciók hatása. Szlovákia kezdetben az euróövezeti csatlakozás után még egy nagyot ugrott, aztán lelassult, ugye egy 43%-os, 44%-os növekedést mutat, még az autóipari beruházások és a reformok miatt gyorsabban fejlődött, de 15 után már egy növekedési csapdába került. Ha hazánkat az EU tagjaihoz, nyugati tagjaihoz viszonyítjuk, például az osztrák szinthez, akkor azt láthatjuk, hogy 2008-ban 43%-án voltunk mondjuk Ausztriának, vagy ebből 25-re 62%-ra zárkóztunk fel. Tehát a német szinthez képest is felzárkózást mutattunk, mint ahogy az osztrákoknál. Itt a német gazdasághoz képest kezdetben csak 48%-ot produkáltunk, 25-be pedig 66%-ot. Ez azt mutatja, hogy azért ezek az évek nem minősíthetők úgy, mint hogyha az országot tönkretettük volna. Csak mondom, tönkretette volna az a kormány, aki akkor volt. A felzárkózás részben azért azonban annak is köszönhető, hogy nyugati országok növekedési üteme lassult, tehát amihez viszonyítunk, ugye. A Magyarország a legnagyobb ugrás 14 és 19 között mutatta, a globális konjunktúra, alacsony kamatkörnyezet, autóipar, akkumulátorgyár, stb. Maximálisra pörgette, és az uniós források ekkor felgyorsították. A reálbér és GDP növekedés, hát aztán 2020 után megtorpanás jött. A relatív közeledés üteme az extrém magyar hazai infláció és a tartósan magas kamatok miatt veszített a lendületéből, de sajnos a kamatokat nem lehetett olyan mértékben csökkenteni, mint szerettük volna, hiszen a fizetési mérlegre ennek negatív hatása lett volna, akkor már sok volt újra, mint mindig a elmúlt évtizedek folyamán. Külföldi adósságunk, amit ugyan az Orbán kormány megpróbált reépíteni, de utóbbi időre ismét erre kellett fanyalodnia. Így a mi felzárkózásunk üteme az utolsó években lassult, és hát ennek aztán láttuk is politikai következményeit. Ha ebbe a képbe elhelyezzük Magyarországot, akkor összefoglalóan azt mondhatjuk, felzárkoztunk, nem rossz eredményt mutattunk, de nem elegendőt. Én azt gondolom, hogy ebben két dolognak volt alapvető szerepe, ha szabad ilyen nagyon leegyszerűsítettem fogalmaznom. Egyrészt az erkölcsi normák nem kielégítő működésének, másrészt a humán tőke fejlesztése elhanyagulásának. Ezekre a kérdésekre majd még többször visszatérünk egy keresztény, katolikus rádió hallgatóságának azonban kiemelkedően fontos lehet az erkölcsi kérdések súlya. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.

0: Rebicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus inkben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mi sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt, hajamból egy kevés, aranyos fürteimhez, akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja, amit egy szentnek vézna képe, és egy régi, halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegy itt a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva, idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked szentül őrizém.
1: Mária Rádió.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
3: Július 12. Szent Benedek, Európa atya. Korunk hangja, amelyben aggódva és szorongva élünk, azt mondja nekünk, hogy az emberiség egyre inkább az egyesülés felé halad. Szükség van arra, hogy jobban megismerjük egymást, mind az egyének, mind pedig a népek között. Európa az egyesülés felé tart, különösen manapság, és nem csak gazdasági egység felé, hanem a társadalmi, politikai egység irányába is, tiszteletben tartva az egyes nemzetiségeket. Sok és bonyolult problémával kell szembenéznünk, és sokat kell megoldanunk közülük. E problémák a kulturális és oktatási területtől egészen a jog és közgazdaság területéig terjednek. 12. Szent Pius pápa Szent Benedeket Európa atyának nyilvánította. 6. Pál pedig Európa mennyei védőszentjévé. Ha Szent Benedeket hallgatjuk, tudhatjuk, hogy az idők arra felé tartanak, hogy egyre jobban megértsük egymást, hogy úrrá lehessünk a társadalmi egyenlőtlenségeken, az önző közönösségen, az indokolatlan erőszakon és a türelmetlenségen. S vajon nem ez a keresztény hit üzenete? A keresztény hité, mely Európa lelke és szelleme. S amely arra szólít fel bennünket, hogy legyünk szelídek, könyörületesek, békeszeretők, tiszta szívűek, lelki szegények, igazságra éhesek és szomjasak. Szent Benedek hangja így kapcsolódik össze az idők szavával. Bár csak a nyolc boldogság lenne az Eleven program egész Európa számára. Krisztus békéjéért kell imádkoznunk. És ha rátekintünk Európa népeire, akik jelenleg mind a nagyobb egyesülés irányát keresik, reménykedjünk abban, hogy ez a gyökerek mélyebb tudatosságáig is elvezet majd a lelki gyökerekhez, a keresztény gyökerekhez. Miért? Mert ha közösen kell építenünk egy házat, mélyebbre kell ásni az alapokat. A hevenyészet alap nem elegendő. És az a mélyebb alap mindig spirituális alap. Szűz Mária segítsen bennünket, hogy egyességre jussunk, s Európát, s az egész világot egyesítsük az egyetlen nap alatt, aki Krisztus.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: A Boanergis együttes szentségimádását hallják, mely a Mária Rádió kápolnájában került rögzítésre.
4: Kedves hallgatóink, kapcsoljuk a Mária Rádió budapesti kápolnáját.